0: sétálunk, ugrott fel váratlanul Elder. Megtaláltam a vérfoltos tört egy lakcsizmában. Ha tudjuk, hogy kinek a csizmája hiányzik, akkor megvan a másik főbűnös, mert az ő ruhadarabjában van a véres bűnnyel párja. Kapitánynak tátva maradt a szája, és önkéntelenül maga alá húzta a két lábát. Mit mond? Kérdezte Eldert, miután visszanyerte az önuralmát. Ha elfogadjuk, mint feltétlen bizonyítékot, hogy valakinek egy ruhadarabjában ott a véres bűnnyel, akkor a csizma tulajdonosa a bűntársa van Goldurnak. Hol találták a csizmát? A 87-es szoba előtt. Az én szobám, kiáltotta a kapitány. Talán később került oda a csizma. A kapitány úr hajnalban kell, és a boly csak most találta ott a csizmát. A csizma is az enyém. Erre hallgatta. Akkor nincs az az esküccék, kiáltotta a Vangold, amelyik a kapitány urat felmentse. Ostobaság. Az ajtó előtt állt a csizmám. Valaki elvitte, és betette a kést. No hát az én kabátom az ajtó előtt függött. Valaki elvitte, és betette a terítőt. Vagy bocsássalak nyomban szabadon, vagy tartóztassák le a kapitány urat is. A helyzet határozottan kínos volt. Kérem, Vangold úr, önt nem tartóztattam le, csak kihallgattam. Jelenteni fogom az esetet a követségemen. Kártérítést és elégtétet követelek. Elder főfelügyelő úr előbb is jelentette volna az esetet. A kapitány úr kért, hogy csak a kihallgatás után tegyek jelentést. Parancs, az parancs. Kérem, Vangold úr, felfüggesztjük a kihallgatást, de tartozik rendelkezésünkre állni. Az admiralitással is jelenteni fogom! Kiáltotta izgatottan a terménykereskedő, és elrohant. Az imént megállított a bor, kezdte Elder, és azt mondta, hogy a 87-es számú szoba előtt egy pár csizmát pillantott meg. Elvitte a csizmákat, de ahogy felemelt az egyiket, ez hullott ki belőle. Egy tört vett elő a zsebéből, és oda tette a kapitány elé. Fekete markolatú, rövid, hegyes vadászkérszerű holmi volt, kissé antik mű. Égkövekkel kirakott nyelén egy római kettes volt bevésve. A tőr csodálatosan könnyű volt, és pengéjén néhány rozsdafolt látszott. Alig kétséges, hogy ez volt a gyilkos tőr, jegyezte meg a kapitány. Ma boncolt a márkhelyt, az áltozatot. Rövidsebb hely, széles nyílással. Ez a penge rövid, de a markolat alatt vastag. De miért ilyen könnyű? Kérdezte az egyik tiszta törrel játszva. Mint a gyermek játék lenne. Az is, mondta a kapitány. Nem igazi fegyver, valami csecsebecse vagy játékszer. Ha csontot ér a döfés, begörbült vagy eltörött volna. De ki vihette el a csizmámat? Az én elméletem szerint Vangold zseniálisan járt el, ha ő rejtette a tört kapitányú csizmájába, jegyezte meg az egyik rendőr. Ez jó elmélet, helyeselte el. Bárha vesszük, hogy tegnap este egy hittérítő ruháját is ellopták, és visszavitték. A rendőrtisztek kényelmetlenül feszentek. Ön milyen ügyben jár el, főfelügyelő úr? Kérdezte a kapitány. Egy bűnözőt keresek, és ide vezettek a nyomok. Szavamat vették, hogy hallgatok az ügy szereplőiről. De a feletteseire ez nem vonatkozik. Én is azt hiszem, ha a kapitányod betelefonál Mölen főtanácsosnak, bizonyára felment a hivatali titok tartás alól. Köszönöm. De azt hiszem, elkülöníthetjük a két ügyet. Felelte a kapitány hidegen. Visszajött a fogalmazó, akit Villiéniért küldtek. Márk egy tanácsos is vele volt. Kérem, kapitány úr, jelentette. Villiéné eltűnt a szállóból. Mit mond? Bekopogtam az összes szobába. Márk egy tanácsos úr az egészségügyi szolgálat embereit szétküldte mindenhová, és kétséget kizáróan megállapítottuk, hogy Villiéné nincs a szállóban. Ki látta utoljára? Kérdezte a kapitány. A pincér, aki a kertben felszolgálta Villiéné számára a reggelit. Azt is látta ez az ember, hogy az eltűnt vendég később sétált a kertben, és beszélgetett az őrrel, aki a kapu előtti drótsövény átjárónál posztol. A kapitány tanástalanul nézett Markétre. Lehetséges, hogy valaki átjusson a kordonon?
1: Már volt eset rá, de nagyon nehéz.
0: Önnek mi a véleménye, Elder?
1: Fordult egyenesen a mellőzött főfelügyelőhöz. Elder a kapitányra nézett.
0: Semmi kifogásom, mondta ez zavartan, hogy feleljen a tanácsos úrnak, ahogyan lehet itt véleménye az embernek.
1: Én elsősorban kihallgatnám azt a posztot, akivel Villiéné beszélgetett, és a pincér. Márk egy csettintett az ujjával.
0: Az erdekbe is fején találta a szöget. Nem gondolja, kapitány úr?
2: Természetes, ezt a két kihallgatást foganatosítani kell. Hát ez úgyis megtörtént volna. Szennyinsz fogalmazó úr küldje ide a pincért és a katonát. Sokat nem remélek a két kihallgatástól, fordult Márkhelyhez.
1: A pincér nem mondott újat. 9 órakor szolgálta fel a reggelit.
0: Ideges vagy izgatott volt a vendég?
1: A pincér vállat van.
0: Az a hölgy állandóan ideges kissé. Most aránylag nyugodtnak látszott. Újságot olvasott, levelet írt. Reggeli után nem látta visszatérni a halba?
1: Nem, a poszttal beszélgetett, azután ismét a konyhára mentem, és mire visszatértem, már nem láttam a hölgyet.
0: Köszönöm, elmehet.
1: Jött a poszt, akit közben leváltottak. Ezen ő is a Grand Hotel fogja lett a Vesztegzár végéig.
0: Önnel ma beszélgetett egy hölgy?
2: Igen.
0: Utasításunk van, hogy ne legyünk ridegek. Őrségen is beszélhetünk, ha valamelyik vendég megszólít a drótsövény túlsó oldaláról.
1: Mit beszélt ezzel a hölgyel?
0: Kérdezte, hogy meddig állok poszton, és szabad-e ajándékot elfogadni. Mondtam, hogy tilos, mert ez terjeszteni a ragályt.
1: Később nem látta?
0: Nem. Elmehet. Várjon!
1: Elder szólt közbe. Oda ment az egészségügyi katonához. Nézze, barátom, ha most ideadja a levelet, az 2 nap sötét zárka. De ha nem, akkor úgy veszem, mintha megkísérelte volna kicsempészni. Ez pedig a haditörvényszék elé tartozik.
0: De kérem, én...
1: Ne dadogj, mert összetörlek, ordította Elder. A nő azt mondta, hogy fizet, ha kicsempészel egy levelet. Tegnap kicsempészted. Ezzel elkövetted a leg...
0: Nem igaz! Ma jött először oda kérni. Add ide a levelet, akkor megúszod.
1: A halálsápadt poszt egy borítékot húzott elő a zsebéből. Mit mondott az a nő? Kérdezte tovább a főfelügyelő.
0: Azt, hogy 100 forintot ad, ha ezt a levelet kicsempészem. Nem akartam, de sírt, könyörgött.
1: Takarodj! Vesztegzárban vagy! Azután majd meglátom, hogy mit jelentek rólad. Az őr kiment.
2: Majdnem biztosra mentem, mondta Elder.
1: Miért ír valaki levelet innen, amikor 3 hétig amúgy sem adhatja fel?
2: Csak azért, hogy kicsempészze.
1: A legegyszerűbb, ha egyenesen a poszthoz fordul.
2: Szabad a levelet?
1: Szólalt meg csendben a kapitány.
2: Tessék.
1: Arthur Kecklingnek Szingapúrba volt címezve a boríték.
0: Azt hiszem, elég okunk van arra, hogy feltépjük,
1: mondta tétován a kapitány, és már nyitotta. Ez állt benne. Tudja meg az igazat. Marjorie találkozott Dodival. Együtt vannak Kislagondán a Grand Hotelben. A Vesztegzár miatt csapdába kerültek. Az a Rally nevű olasz nő is tudott az ügyről. Kinevetik magát. Aláírás nem volt. Bonyolódik, mondta a kapitány, és a tőrrel játszott.
0: Maga mit szól, Elder?
1: Kérdezte Márkeit.
2: Beszélni kellene ezzel a Rally nével. Ez természetes, mondta a kapitány.
0: Sandlins, kérhetjük Signora Rallyt.
1: Kacér fekete selyem ruhában jött, ragyogóan tiszta szemmel, mint aki nagyszerűen aludt. Enyhe kölniszak suhan be vele együtt az ajtón, mosolygott és harsányan köszönt.
3: Jó reggelt, uraim! Szegény Mangoldot szerencsétlenné tették.
0: Kissé érzékeny ember. Mindössze felvilágosításokat kértünk. Foglaljon helyet, szinyóra.
3: Köszönöm.
1: Hatalmas pazar, gyöngysor csavargatott a mutató ujja körül.
0: Ismerőn egy bizonyos Arthur Cocklint?
1: Elgondolkozva lebigyeztette a száját.
3: Cocklint? Elég közönséges név, de nem ismerek ilyen embert. Talán összefügg szegény Ranke doktor ügyével.
1: Eleinte azt hittük, felelte a kapitány. De azóta más homályos ügyek vetődtek fel. A kapitány felvette a tört, idegesen játszott vele.
3: Mi ez?
1: Kérdezte Signora Relli, előre nyújtva a nyakát.
2: Egy tőr. Gyerek holmi, de alkalmas volt arra, hogy Ranke doktort megöljék vele,
1: mondta, és oda tartotta a tőrt a nő elé. Signora Relli ájulton zuhant a padlóra.
4: Miután a lepedős fiatalember kiugrott a kertbe, óvatosan lopakodott tovább a fal mellett. Érezte, hogy eldől a kimerültségtől. Felette egy recés üvegű, nyitott ablakot látott. Lakószoba nem lehet, csak mosdóhelység. A lepedőt összecsavarva a dereka köré kötötte, azután felmászott a párkányra. Sötét és csend. Belépett a helységbe. Az bizonyos, hogy nincs benne lakó. Fürdőkádat érint a keze. Nem akar sokat járkálni, mert az ajtó hasadéka alatt fény látszott. Egy terítőhöz ért a keze. Majdnem földig lóg. Ez jó. Valami pihenő kerevet a fürdőző vendégszámára. Remélhetőleg nem jönnek ide hajnalban fürödni. Gyorsan fellebbentette a terítőt, és a kerevet alábújt. Nyomban elaludt. Arra ébredt fel, hogy Ranke doktort boncolják felette. Fényes reggel volt. Amit ő kerevetnek nézett, az a leterített, hosszú boncolóasztal volt. Ha kissé arrább nyúl az éjjel, akkor megérinti a tetemet. Nem valami kellemes kaland.
2: A máj enyhén duzzott, maláriás recidívák nyomai. Ezt ne is írja, kolléga, hallatszik Mark Hate hangja. Nyomor belső falán gyógyult, ulkuszra emlékeztető, borsónyi duzzadt nyirokszövet, így gyerünk tovább. Hány óra van? Kezdek éhes lenni. Ez semmi. Most írja. A felső tüdőlebenynél induló szúrtsebb nyílása körül, mint egy 2 centiméteres elszíneződés, zúzott felület, bizonyára a markolattól. Ő de meleg van. Így. Ez semmi. Mehetünk!
1: Köpenysohogás közben diktál.
4: A halál oka a szúrtsebb mentén átvágott artéria következtében beállott gyors elvérzés. Gruber varja össze. A jegyzőkönyvet 2 példányban gépelve a löncshöz kérem.
1: A Gruber nevű piszpogni kezdett a varrásra. Időnként zizzent a szurkos párga. A többiek kezet mostak, azután mennek. Terítő alatt távolodó cipők látszanak. Ejha, az egyik cipő fehér, teniszszövet, igen piszkos, és egy különös alakú kávébarna folt van rajta. Ez hozta a levelet múlt szobájába, amit a lány elégetett. Már a küszöbnél van. A fene ezt a Gruber nevűt, hogy itt maradt varni. Most megtudhatná. De hiába. Becsukódott az ajtó, elmennek, és a Gruber nevű var. Méghozzá Dúdor is a pimasz. Ő de meleg van. És hogy megáll itt a levegő? Na nézzük csak. Kik lehettek jelen a boncolásnál? Már két egészségügyi főtanácsos, az alorvosai és orvosai. Általában csak orvos. Tehát a barna foltos fehér cipő egy orvosé. Kezd a hőség elviselhetetlen lenni. Tulajdonképpen meddig van ez az alak? És dúdol közben. Ilyen egyszernyű fráter.
2: Nos, egyszer. Most meg fütyül. Ez tréfára veszi az ilyesmit.
1: De végre megy. És az üldözött Félix kimászhat a levegőre. A halott letakarva fekszik. Undok hely. Hogy a fenébe jut ki az ember élve a boncteremből, ha nem orvos? Körülnézett. A falon néhány köpeny lógott. Gyorsan felvesz egy köpenyt. Akad egy bokáig érő. Elszántan az ajtóhoz megy. És kilép.
2: Lesz, ami lesz. Bok az örrenés, az őr tiszteleg. Nagyszerű, semmit sem vett észre. Merre elmentek a kollégák? Kérdezi. A szuterénban rendezték be a fertőtlenítőt. Köszönöm.
4: A földszint mellék folyosóján vannak. Öltözők, gépház, kamrák.
2: Elsiet.
4: Kiér a szőnyeges szállodai folyosó részre és megy.
2: Hová? Ezt ő is szeretné tudni.
5: Doktor úr!
4: Hatalmas, köpcös ember szólt rá egy nyitott ajtóból.
2: Parancsol? Johannes Brönsz vagyok, és azt hittem hozzám küldte Márk egy tanácsos úr.
6: Igen, túlmentem a szobám.
5: Parancsoljon!
4: Gyorsan belépett. Talán itt szerezhet valami ruhát.
6: Hát, miről van szó?
4: Az óriás, vállas, durvarcú ember rikító eleganciával volt öltözve, de siralmasan szenvedő arccal nézett a fehér köpenyes látogatóra.
6: Markály tanácsos úr azt mondta, hogy ön segíthet rajtam, doktor úr. Ön a nagy Raleigh professzor fia.
5: Így van. Nevem John Raleigh.
6: Mit kíván? Nem Charlesnak hívja?
5: Dehogy nem.
6: John Charles Raleigh a nevem. Nagyapám után vagyok John, és ezt használom. Hát, mi a panasza, kérem?
2: Hát, nem mondta el Markály úr?
6: Na, nagyjából.
2: Épp hogy.
6: De jobb, ha a beteg maga mesél. Mióta érez fájdalmakat?
2: Én. Nem fáj semmi.
6: Már úgy értem, hogy a hurut, illetve a láz, amikor hát kezdődött.
2: Meleg van itt.
4: Megtörölte a homlokát.
2: Hát nem volt lázom, se hurutom, nem értem.
4: Csodálkozott a beteg. Na hát úgy értem, hogy számítottam ilyen tünetekre, mert a fejfájása szokott lenni.
2: De nem szokott. Mi baja van ennek?
6: Sohasem fáj a fejem,
4: ismételte.
6: Úgy? Hát ez elég aggasztó, és reumánál nincs reumám.
4: Hát ez reménytelen.
2: De mindjárt fáj tulajdonképpen?
6: Semmim.
2: Igen?
6: Hát ezzel majd segítünk. Szedett már porokat?
2: Nem,
4: sóhajtott Brönsz. Elgyöttört, beesett arcán a halálfélelem verítéke fény lett.
2: Azt hiszem, rajtam csak Li Xing segíthet.
6: Ő kínai belgyógyász?
2: Nem, ő a betegség.
6: Li Xing, Márkét azt mondta, hogy tanácskozott rólam önnel.
2: Igen, tanácskozott, de jobb, ha elmondja, az ilyesmit a betegtől kell hallani.
4: Ez mi? Terített asztal.
2: Gyönyörű hideg büfé.
4: Nagy betegnél ritkaság. És pokoli kína Félix nevű úrnak, aki 24 órája nem evett, csak futott, menekült, öltözött, vetkezett és részt vett egy boncoláson.
2: Micsoda csodás bélszín. 4 év előtt kezdődött,
4: mondta egy mély sóhajjal a hentes alakú, durva arcú ember, aki ezen felül rikító eleganciával öltözött, és akkora lapos nagy kezei voltak, mint egy-egy tepsi.
2: 4 év előtt jártam először Kuala Lumpurba. Ott kezdődött. Egy nyírkos, forró estén.
6: Hideg rázás?
2: Nem. Szerelem. Hát az sem csekésség. Megismerkedtem Li Xinggel, és megszerettük egymást. Én is szerettem. De hát egy kínai nő, és az a rosszagú, zsúfolt Kuala Lumpur, szóval. 2 hónap után véget vetettem az ügynek. Éjszaka titokban elhajóztam messzire, Shanghaiba. Itt kezdődött. 5 perccel a megérkezésem után jelentkezett egy vén kínai. Uram, mondta, Li Xing üzenetet küldött, és átadott egy levelet. Li Xing diktálta valami kínai gazembernek. Az állt benne, hogy ő elvonul valahová, egy erdőbe. Ott éjjel-nappal azt az átkot gondolja, hogy én meghalljak. Ha eljött az idő, jusson eszembe utoljára Li Xing, aki a halál érkezésekor 4 mimóza virágot fog küldeni. Amikor a 4. virág megérkezik, készüljek a halálra. Ön mosolyog. Én is nevettem, és kirúgtam a kínait.
7: pedig sokat hallottam a babonáról. Itt keleten már láttam megátkozott embert napról napra fagyni, sorvadni, és nem volt orvos, aki segítsen rajta. 3 hónap előtt kaptam az első virágot, és nevettem volna, ha nem Londonban történik.
4: Mi?
7: Így van. Londoni fürdőszobámban, a földön egy mimóza virág feküdt, és senki sem tudta megmondani, hogy mikor került oda. Utána súlyos influenzában megbetegedtem. Azóta hiszek. Igen. Azóta megrendült bennem az anyagiasság. Félni kezdtem. Rossz álmaim voltak. Fagytam.
4: Hány font volt, mielőtt lefogyott?
7: 200-on felül.
4: Felelt egy mély sóhajtással, és cigarettára gyújtott.
7: Azután kerestem Leasinget. Kuala Lumpurból eltűnt. Ezreket költöttem rá, hogy kerestessem, felkutassam 100 meg 100 emberre mindenfelé Ázsiában. Hiába. És Kolombóban 2 hónap előtt a reggeliző asztalon megtaláltam a második mimózát.
4: Bocsánat, uram, felelte a fehér köpenyes. Mi az ön foglalkozása? A köpcös egy másodpercig körbejártotta a szemét a szobában.
7: Magánzó vagyok.
4: Kínos csend. Nyilvánvaló volt, hogy hazudik. Az űzött fiatalember vágyó pillantást vetett a kis asztalra, ahol az ételek álltak.
7: Azután, folytatta a köpcös, tegnap megtörtént a katasztrófa.
4: Még egy mimóza.
7: Úgy van.
4: Megtörölte a homlokát. A rémület nyírka jut rajta. Ez az ember komolyan bajban volt. Sárgás bőrén, zavaros tekintetében csak ugyan a halál üzenete ült.
7: Markett azt mondta, hogy elküldi őt hozzám, Mr. Riley, mert hasonló esetben már sikerrel járt el egy hajós tisztnél. Igen, az jó kis eset volt.
4: Ugyanolyan, mint az enyém?
7: Nem, annak nárciszt küldtek, de szintén lefogyott. Én, uram, nem remélek már. Étvágyom nincs. Az izmaim elnyedtek. A légzésem nehéz. De az étvágytalanság a legnagyobb hiba. Nem tudok enni.
4: Érthetetlen, felelte Félix lihegve, és nagyot nyelt.
7: Egész nap itt áll az étel. Azt reméltem, hogy megkívánom, de hiába.
4: Nem tudom, hogy az ön hajós tisztjénél nem volt. A fiatalember felderült. Ugyanez?
7: De, éppen itt értem el sikert.
4: Hogyan? Szuggesztióval. Ez az egyetlen mód. Ön egy erősebb akarat befolyására meggyógyul.
7: Igazán nem bánná meg. Kétségbe estem, amikor Markett azt mondta, hogy csak akkor jöhet, ha nem lesz...
4: Itt megvonaglott az arca.
7: Boncolás. Nekem sürgős, mert végem. Végem.
4: A köpenyes megkönnyebbült. Nincs baj. Riley nevű orvos nem fog jönni, mert ma volt boncolás.
7: Hát, kérem, kezdődjék a hipnózis.
4: Ön mindenben utánozzon, bármilyen nehezére essék.
7: Tegye, amit mondok.
4: A hajós tisztet halála előtt 4 órával gyógyította meg, ugyanilyen elmebajból. Álljon fel, így, nézzen jól a szemembe, igen, jöjjön, üljön le, így. Ott ültek az asztalnál, a fiatalember táguló orcimpákkal belevágott a húsba, és a rémülten bámuló Burns szemeibe nézve rekedten mondta.
7: Vágjam, így. Tegye a szájába.
4: Enni kezdett.
7: Mohó. Így, rágni. Úgy, megint.
4: Vágott és evett, és a szeme ragyogott. A másik nagy kínnal követte a példát, gyerekesen sírós arccal.
7: Egyem. Az ilyen jó ízű példa ragályos. Így volt a hajósnál. Enni, rágni, rágni. Nézzen a szemembe. Ugyan rágni, enni. Most már nincs.
4: A beteg hüledezve nézte. Az orvos szuggesziós gyógymódja alatt perceken belül eltűnt minden étel az asztalról. De végül is Burns kedvet kapott a teleszájjal táplálkozó embertől, és evett.
7: Egész jó orvos. Na, most töltse magának ebből a viszkiből. Nem bírom. Csend! Csinálj utána. Így. Fenékig.
4: És ivott. Ivott. Burns is kiitta a poharából a viszkit.
7: És most? Kérdezte.
8: Most szépen elénekli velem együtt tízszer, hogy it's a long way to Tipperary.
4: Később a másik szobában lakó hittérítő két kézzel verte a falat, hogy hagyják abba az elviselhetetlen kornikálást, mert az igazgatóhoz megy, de nem is hederítettek rá.
7: Sőt,
4: táncra perdültek, hogy rezegtek az ablakok. Miután Signora Relli magához tért, semmit sem mondott az ájulás okáról.
3: Gyakran előfordul velem az esős évszakban. Már két nap előtt a hegyekbe akartam utazni.
2: De mégis a tőr miatt, jegyezte meg a kapitány.
3: Ugyan kérem, miféle gyanúsítás?
2: Szó sincs róla. Azt hittem, emlékezteti valamire.
3: Borzalmas látvány volt, és borzalmas ez az évszak. A vesztegzár az életembe kerülhet, ha nem utazhatok idejében a hegyek közé.
4: A kapitány tanácstalanul nézett Elderre. A főfelügyelő felvette a tört.
3: Csak ugyan nem jelentős, mint látvány. Nem tudja megmondani Signora, hogy miért olyan könnyű ez a holmi? Honnan tudjam? Talán játék?
2: És ez a római kettes mit jelenthet?
3: Talán az ára.
4: Elder bólintott.
3: Lehet. Bár az árat általában arab számmal tünteti fel a kereskedők. Inkább valami jelzésnek hiszem.
4: Az özvegy idegesen játszott a gyöngyeivel.
3: Nem tudom,
4: felelte gyorsan.
3: Az is elmehetek, nem?
4: Talán, ha kérném, szabad egy percre, mondta mosolyogva Elder.
3: Önnek jogában áll kihallgatásokat foganatosítani? Úgy tudom, a kapitány úrra tartozik.
4: Elder elismerően bólogatott. Eltalálta Signora.
3: Remélem, a kapitány úr megkérdezi majd, hogy honnan ismeri a főkapitányságon kiállított szolgálati jegyek tartalmát.
4: A nő sápadtan állt fel.
3: Tartóztassanak le, Amerik, de ezt a megszégyenítő faggatást nem tűröm!
4: Udvarias formában érdeklődünk, és érthetetlen ez az idegesség. Signora Relli visszaült.
3: Szí! Hát, tessék kérdezni. De ez az úr polgári ruhában van.
2: Elder főfelügyelő, híres rendőr, és én kértem meg, hogy vegye át a nyomozás irányítását,
4: felelte a kapitány, és elpirult, mert érezte, hogy ez kapituláció volt. Nem értem, miért haragszik rám, Signora. Fordult feléje Elder. Én feltétlen tisztelője vagyok, és semmi áron sem keverném bele az ügybe, csak néhány kérdést szeretnék feltenni.
3: Va bene! Va bene, tessék! A tőről nem tudok semmit, és...
4: De kérem, mosolygott Elder.
3: Ki beszél itt a tőről? Inkább azt szeretném tudni, hogy mikor halt meg Signor Relli. Ez miért fontos?
4: Régi szokás felvenni a személyi adatokat.
3: A férjem 8 év előtt halt meg.
4: Miben?
3: Ez is a nacionáléhoz tartozik?
4: Szó sincs róla, csak érdekel.
3: Igen. Arnoldo 8 év előtt halt meg.
4: És hol van eltemetve?
3: Vicenzában. Megmondaná, mi köze ehhez?
4: A kapitány furcsán nézett a detektívre.
2: Csak ugyan fontos ez, Elder?
3: Ha nem fontos, akkor miért idegesíti Signora Reagan? Mert sért, hogy a magánéletembe avatkoznak, ezt nem tűröm! Akkor hát nem leszem, felett kedvesen a főfelügyelő. Csak azt tessék akkor megmondani, hogy miért van ez a kettes a tőrön. Remegő szájjal ugrott fel. Mondtam már, hogy nem tudom, ez valami játéktőr, hát egy gyerekjáték.
4: Elder egészen elé állt, és a szemébe nézett. Téved, Signora Mancini. Ez felnőtt játék. A nő először megdöbben, azután vállat van, és csüggetten suttogta. Szí. Maga mindent tud.
3: Beismerem. Én Nedda Mancini vagyok.
4: Általános meglepetést keltett a vallomás. A kapitány megsimogatta a homlokát.
7: Valahol hallottam ezt a nevet.
3: Hallotta. Ismerték az egész világon. Opera énekes nő voltam. 18 éve ennek. Azután ott hagytam a színpadot, és elmentem egy hittérítő után Borneóba. És amikor meghalt, itt megtelt a két szeme könnyel, elhatároztam, hogy visszatérek. De nem akartam öreg művésznő lenni. Inkább lettem fiatal özvegy, és felvettem a Relli nevet. Utálatos, sajnálják az embert, hogy milyen nagy volt valamikor. Így lettem Signora Relli. Basta! Remélem, kielégítették a kíváncsiságokat.
4: Ó, nem ilyesmiről volt szó. Csak tudni akartam, hogy hány művész van a házban. Márkét a fejét csóválta. Már megint hova fog kiukadni ez az ember?
3: Miért érdekli?
4: Fordult felé a nő idegesen.
3: Azért,
4: mondta Elder, mert ez a tőr színpadi kellék.
3: Csend. És? És mit akar ezzel mondani?
4: Hogy ismerni kell minden művészt a házban, akiről hihető, hogy eltett valahol egy kelléket emlékbe. Megnézte a tőrt. Amelyet egy opera második felvonásában használtak.
3: Ön engem gyanúsít?
4: Nem. De ha találok egy kelléktört, akkor tudnom kell, hogy Linner úron kívül van-e még művész a házban.
3: Linner egy jámbor, jóra való gentleman.
4: Senki sem gyanúsítja. Csak kihallgatjuk a tőrre nézve. Szennyis fogalmaz úr felkéri majd, hogy fáradjon ide. Intézkedett Elder.
3: Kérem önöket, könyörgök. Egészen bizonyos, hogy semmi köze a tőrhöz.
4: De nyugodjék meg, asszonyom.
3: Nem, Linner szívbajos, idegbeteg és olyan gyáva. Megölik őt.
4: A kezeit tördelte. A rendőrtisztek egyik ámulatból a másikba estek.
3: Boszorkány ez az Elder.
4: Honnan a csodából szedi elő meglepő adatait? Bízzon a tapintatunkban, asszonyom. Most felkérjük, hogy amíg Linner urat kihallgatjuk, szíveskedjék az irodába fáradni. Borgen fogalmazó úr társaságába.
3: Rendben van. Sajnálom, és szeretem ezt a derék öreg gyereket. De higgyék el, semmi köze az egész ügyhöz, és ne gyanúsítsák. Vigyázzanak, kérem, kérem.
4: Könyörgött, szinte sírva.
3: Ürá, nagyon kell vigyázni.
4: Signora Relli átment a harmadik szobába Borgennál.
7: Mondja, honnan tudja mindezt?
4: Kérdezte a kapitány. Ne felejtse el, hogy fél nappal előbb kezdtem a nyomozást. Ismerős volt az olasz nő. Kábeleztem a konzulátusra, és ott nem csinálta a titkot az ügyből. A hatóságok ugyanis tudják a művésznő titkát.
3: Csak ugyan megbíz a nyomozás vezetésével, kapitány?
7: Igen. Bevallom, megváltozott a véleménye. Azt hittem, a szerencséje nagyobb, mint a tudása.
4: Csak a kettő együtt ér valami. Jött Szedlinc, a kövér gyerekarcú énekessel. Két szeme alatt egy-egy petyhűt zacskó képződött az évek folyamán, s álcsontja körül pofaszakátszerű bemélyedéssel kiárkolta a zsírt az idő. Nehezen lélegzett, sárgásan erezett szemei fáradtan bóbiskoltak.
9: Foglaljon helyet, Lindner úr!
10: Köszönöm. Szuszokba leült.
4: A kapitány fel akarta mutatni a tört, de eltűnt az asztalról.
10: Hová lett?
4: Jelentéktelen formaság, mondta Elder mosolyogva. Sorra megállapítjuk a vendégek alibéjét.
9: Ön például, emlékszem, a halban állt, mi alatt a kapitány úr felolvasott.
10: Igen.
4: De aztán a rendelet felolvasása közben távozott.
10: Így van. Felmentem a szobámba, mert elfáradtam, és nem érdekelt.
4: Unalmas is, ami azt illeti. A folyosón nem találkozott senkivel?
10: De.
4: A szobám irányából Sergius herceg jött. Köszöntünk egymásnak. Mással nem találkozott?
10: A lépcsőn egy fiatal hölgyel, aki szintén azon a folyosón lakik. Úgy látszott, a hercegre vár.
4: Maud Borkman kisasszony volt. Ön a szobájába ment?
10: Nem. Signora Rally utánam kiáltott váratlanul.
4: Hiszen a signora lent volt a halban.
10: Igen, de közben az emeleten is járt. Liften jött, és már fenn volt, amikor érkeztem. Megkért, hogy hozzam fel a retikűjét, sok pénzzel a halban hagyta.
4: És ön felhozta?
10: Nem találtam a halban. Érthetetlen.
4: Köszönöm, mondta Elder. Ezzel elintéztük a formalitást.
10: Kérem, ne. Mindig szívesen állok rendelkezésükre.
4: Nehézkesen felemelkedett. Még mellékesen elintézhetjük Wolfgang úr kérését, szólt rá hirtelen mosolyogva Elder. A szemétben találtak egy ilyen csecsebecsét, és nem tudjuk, hogy kié. Elővette a tört a zsebéből. Lindner bárgyú arca felderül.
10: Az egyéb. Kedves emlék.
4: A bűvös vadász második felvonásából legszebb szerepe volt. Hogy kerülhetett ez a szemétbe?
10: Talán leesett az íróasztalról, mert ott volt mindig.
4: Szíveskedjék majd a direkciónál kérni. Ez is csak formaság. Mi nem adhatunk ki talált tárgyat. Csak még valamit.
9: Nem tűnt fel önnek egy barna folt a szőnyegen?
4: Kinyílt a másik szoba ajtaja, és Signora Rally jött ki felhevülten.
10: Elég!
4: Lindner csodálkozva állt.
10: Vallomást akarok tenni!
4: De, Signora...
10: Lindner úr, addig menjen ki! Ne féljen, nincs semmi baj. Egy félreértést kell tisztázni. Én nem megyek ki. Tudni akarom, mi ez a játék. Mit jelentett?
4: Elder cigarettára gyújtott. Foglaljon helyet, Lindner úr. Ön is, Signora. Szakkomódi. Az olasz szóra a nő kisé meglepetten leült.
9: Azt hiszem, hogy a leghelyesebb, ha most tisztázunk mindent.
4: Senkit sem gyanúsítunk, és Lindner úrnak sem fog ártani, ha megtudja az igazságot.
9: Tessék, Signora, beszéljön.
4: A nő most már sokkal nyugodtabb volt. Amikor a kapitány úr elkezdte a vesztegzárról szóló felolvasást, láttam, hogy Lindner elindul a lépcső. Kissé bizonytalan léptekkel ment. Azt akartam, hogy ne igyon többet. Úgyis zavaros nap volt. Beszálltam a liftbe, és felvitettem magamat, hogy előbb legyek a szobájánál. Amikor odaértem, láttam, hogy nyitva van az ajtó. Egy halott ember feküdt bent, nagy vértócsában.
9: Lindner dermedt arccal hallgatta.
10: Doktor Ranke volt, mondta Elder.
11: Szí, ő volt. Tudtam, hogy minden vendég len van a halban.
9: Ebben tévedett.
11: Akkor azt hittem, hogy csak Lindner jött fel. Neki most nincs alibije, mert feljött. És az ő szobájában fekszik a meggyilkolt.
10: Hidegvérű, erős nő vagyok. Borneóban éltem egy hittérítő mellett. Szemben egy félig nyitott szobajtó, oda támasztva a seprő. Most takarítottak. Van gold szobája volt, akinek van alibije. Felkaptam a halottat. Én nagyon izmos vagyok. Gyorsan átvittem a másik szobába.
11: Hangokat hallottam. Az ajtóhoz léptem. Valaki benyitott. Az ajtóval éppen eltakart. Amikor meglátta a halottat, bevágta az ajtót, és elment. Én is elmentem. A tört már nem mertem kihúzni ránkéből. Amikor találkoztam a folyosón Linnerrel, leküldtem a halba. Talán nem látták, hogy feljött. Én a szobámba siettem.
12: Közben nem találkozott senkivel?
11: Hát, Maud Borkman búcsúzott Sergius hercegtől a lépcsőnél.
12: Az bizonyos volt előttem, mondta Elder, hogy ránkét nem ott ölték meg, ahol rátaláltak. Alig volt vér a padlón, és a boncolási jegyzőkönyv szerint elvérzés volt a halálokon. Kerestem, hogy hol van a vér.
11: Linder felállt. Uraim, egy vallomást kell tennem. Én öltem meg dr. Rankét.
12: Az özvegy felugrott, de a kapitány most már erélyesen rászólt.
13: Kérem, szinyóra, ez kihallgatás! Csak az beszélhet, akinek kérdést teszek fel!
12: És már is kikapcsolta Eldert. Gyorsan, a végkifejlés előtt. A főfelügyelő veszélyesen kiszorított mindenkit az ügyből egy fél óra alatt.
11: Ho-ho, az talán mégsem.
13: Neve?
12: Kérdezte a kapitány.
11: Enrico Linner.
12: Szedlinc előtt halomban állt a jegyzőkönyv.
13: Linner nem olasz név.
11: Az apám osztrák volt. Én már olasznak születtem. 1886-ban, Torinóban.
12: A bágyat nyugtalan ember most nyugodt, hideg és józan volt.
13: Beismerő vallomást tesz?
12: Kérdezte a kapitány.
11: Igen.
13: Beismerem, hogy én öltem meg dr. Rankét a szobámban. Hogyan történt?
11: Ranke doktor bekopogott, hogy itt a rendőrség, jöjjek a halba. Kinyitottam az ajtót. A doktor belépett, és csodálkozott azon, hogy én lakom itt. Azt hitte, hogy még mindig a hölgyé a szoba, akivel kicseréltük.
12: Elder felugrott.
11: Hogyan?
13: Abban a szobában nem ön lakott?
11: Nem. Én a 72-esben laktam, és a portás megkért, hogy adjam át a szobát egy hölgynek.
13: Nem tudja, ki volt ez a hölgy? Kérdezte a kapitány.
11: Maud Borkman, mondta Elder.
13: Folytassa!
11: A doktor megkérdezte, hogy hányas szobába költözött a hölgy, akivel cseréltem. Bosszantott, hogy gyorsan, türelmetlenül kérdez. Elutasító választottam. Erre megragadta a karomat, és ingerülten kiáltozni kezdett. Eltaszítottam, megütött, mire a kezem ügyében akadó színpadi törrel ledöftem.
13: És miért ment ezek után a halba?
11: Ismét kopogtak. Most már a detektív. Azt mondta, menjek a halba, itt a rendőrség. Féltem, hogy benyit. Lementem vele együtt, de nyomban feljöttem ismét, hogy eltávolítsam a tetemet. Signora Rally azonban a retikülért küldött. Mire visszatértem a szobámba, a tetem már nem volt ott.
12: És a szőnyeg?
11: Kérdezte Elder.
12: Tessék?
11: Kérdezte Linner bután.
12: Hová lett a szőnyeg, amire a vér folyt?
13: Utólagos beleegyezésével a szobájában jártam tegnap. És ez volt az egyetlen apartman az emeleten, amelyből hiányzott a szőnyeg.
11: Csak ugyan. Most, hogy mondja, nekem is furcsa. Az a szőnyeg eltűnt.
13: Nem értem, mi fontossága lehet ennek, vágott közbe türelmetlenül a kapitány. Azt hiszem, sok, felelte Elder. Az áldozat vére még mindig nincs meg. Erre a szőnyegre folyt, szerintem.
12: Hogy tűnhetett el, ha a gyilkosnak nincs tudomása róla? Másnak nem állhatott érdekében. Türelmetlenkedett a kapitány.
11: Elder hátradőlt, és hangtalanul fütyűrészett.
13: Nos? Sürgette idegesen az egyik tiszt. A szőnyeg a legfontosabb az egészben.
12: Hirtelen Linnerhez fordult.
13: Milyen helyzetben álltak egymással szemben, amikor ön hasba szúrta az orvost?
11: Szemben álltunk, és én egyenesen a hasába. Csodálkozó megállt.
4: Látta az elhűlt arcokon, hogy valami rendkívüli történt. Na jó, mondta Elder és felállt.
13: Hát most már tisztul a dolog.
4: Elárulta magát Linner úr. Ranke doktor nem hasba szúrták, hanem a torkába döftek. Linner idegesen futott át gyér hajszálai között az ujjaival.
13: Nem jól hallottam a kérdést. Természetes, hogy a torkába döftem Rankénak.

0: végkövér gyerek megsemmisült előttnek. Én öltem meg, próbáltam atyogni. Baszta, bolond ember, Ranke doktort hátulról szúrták le, és torkon, nem hasba. Mit jelentsen ez, Elder? Hogy a szőnyeg a fontos. Ki vitte el a szőnyeget, és hova? A szőnyegen volt a vérnyom. De, ami Linner urat illeti, azt hiszem, a vallomásának egy része igaz. Ranke doktor Maud Borkmant kereste, de nem tudta, hogy elköltözött már Linner úr szobájából. Linner úr megmondta, hogy a hölgy más szobában lakik, és... És? Kérdezte a kapitány. Tessék felelni, Linner úr, szólt rá Elder. Minden szó fontos. A művész ismét a régi, tehetetlen alak volt. Hazudtam az előbb. Azt hittem, hogy a szinyóra gyanúba keveredik. De gondoltam, magamra vállalom. Ostoba vén gyerek! Kiáltotta az özvegy. Csendet kérek! Szólt közbe a kapitány. Szóval, módosítani kívánja vallomását? Igen. Mi történt ön és Ranke doktor között? Megmondtam neki, hogy a régi lakó elköltözött, nem tudom hová. Erre a doktor megkért, hogy telefonálhasson a portásnak. Beleegyeztem, és lementem a halba. Azután eszembe jutott, hogy az orvos nem zárja le a szobámat, és a szekrényemben van minden pénzem. Akkor visszamentem, és találkoztam a szinyórával, aki a retikülért küldött. Mire újra a szobámba értem, mindent rendben találtam. A szőnyeg még a helyén volt. Linner töprengett, a homlokát dörzsölte. Nem emlékszem. Igazán nem emlékszem. Nem tudom, hogy a szőnyeg miért olyan fontos, szólt közbe a kapitány. A vallomások alapján minden esetre elrendelem, bocsánat, hogy közbevágok, mondta Elder. De szeretném, ha a kihallgatott személyek átfáradnának egy szomszédos helységbe, hogy mondjak valamit. Rendben van. Önöket sajnos vallomások alapján amúgy is őrizetbe veszem. Ettől féltem, szólt Elder szomorúan. Kérem, kapitány úr, hebegte Linner. Hallgasson, Enrico, mondta erélyesen Signora Relli. Az igazság a mi oldalunkon van, és bízom ebben a detektívben. Ez sokkal okosabb, mint a kapitány, és nem engedi blamálni a rendőrséget. Pronto, megmondtam, csináljanak velem, amit akarnak. A kapitány szeme fehéréig elsápadt. Önök sajnos csalódni fognak a főfelügyelőben. Sedlinc, Ulrich, vezessék a szobájukba a szinyórát és Linner urat. Nem beszélhetnek egymással, és posztot az ajtójuk elé. És Van Gold? Kérdezte Elder. Ő szabadon járhat. Nincs alibéje, és a corpus delicti... Helyes. Van Gold úr ellen is nyomos gyanú merül fel, őt is házi őrizetbe vesszük. Továbbá Sergius Herceg és Maud Borkman, folytatta kegyetlenül Elder. Több tanú látta őket a folyosón, és szintén nincs alibijük. A kapitány megkötkent. Már látta, hogy ez az ember ismét törbe csalta. Kihallgatjuk őket, felelte elszántan. És ha szükséges, őrizetbe vesszük. Minden gyanúsítót 24 órára őrizetbe vehető. Ha szökésétől lehet tartani. De itt egy kis cica sem távozhat észrevétlenül. De téved? Willi Jénének is nyoma veszett. Mehetne, kérem, Sedlinc! Bravo, detektív, mondta Signora Relli, miközben elment. Főfelügyelő úr, mondta szigorúan a kapitány. Ön a nyomozás során adatok birtokába jutott, amelyeket eltitkolt és színpadszerűen alkalmazott itt. Elismerem kivételes képességeit, de ez az eljárása fegyelmi vétség. Kapitány úr megkért, hogy ne folyjak bele a nyomozásba. Most csak azért tettem, hogy megóvjam a rendőrséget egy kínos botránytól.
1: Miféle botránytól?
0: Eddig 3 embert vett őrizetbe. Őrizetbe kell vennie ezen az alapon még 2, az 5. 5 tekintélyes ember, aki közül legjobb esetben is csak egy lehet a tettes, tehát 4 követelnek majd elégtételt, 4 lármáznak majd a sajtónál, és joggal. Ki a másik 2? Sergius Herceg és Maud Borkman. Kihallgatjuk őket. Menjen értük, Ferguson fogalmazó. Már 2 felállt.

0: Nem akarok beleszólni a rendőrség ügyébe, de azt hiszem Elder jót akar. Kár itt botrányt provokálni, amíg nem tudunk bizonyosat. Amíg nem tudjuk, hogy Villiéné merre távozott, addig őrizetbe kell venni minden gyanúsítottat. Sajnos az egészségügyi szolgálat nem nyújt elég garanciát. Tette hozzá egy döfést intézve Márkely címére. Ezt el kell fogadni, mondta Elder sóhajtva. Bár szerintem Villiéné nem hagyta el a szállót. Őt honnan veszi? Mert aki elhagyja a szállót, az nem kísérel meg vesztegetés útján egy levelet kicsempészni, hanem kiviszi saját maga. Elfogadom. Ez esetben még ma átkutatunk minden helységet, minden szobát, minden zugot! A herceg érkezett móddal. Sergius már smokingban volt, ebédhez készült. Fehér kesztyűit húzogatta nyugodtan. Önt, kegyelmes uram, Signora Relli és Linner úr látták a folyosón, ahol a gyilkosság történt, közvetlenül a tett elkövetése után. A folyosón? Igen. Bormann kisasszonnyal jöttem a lépcsőhöz. Nem vett észre semmi gyanúsat? Bontatottan felelt. Zajt hallottam a 70-es szobából, amelyben Van Gogh lakott, de tudtam, hogy lent van az étteremben. És? És a lépcsőnél egy pillanatra magára hagytam módot. Visszamentem, hogy megnézzem. Habozott. És benyitott, mondta Elder. Úgy van. Ismét hallgatott. Mit látott? Nagyon csendesen mondta. Egy őszfejű embert láttam. Leszúrva. Ez megerősíti Signora Relli vallomását, bólintott Elder. Valaki benyitott, miután Ranke tetemét a 70-esbe vitte. A kapitány kopogtatott egy tolszárral. Én folytatom a kihallgatást. Bocsánat. Mit tett ezután? A herceg keze és hangja remegett. Azt mondtam Borkman kisasszonynak, hogy menjen a szobájába. Én is visszavonulok, így nem keveredünk bele. Szabad egy kis vizet kérni? Tessék, Ferguson fogalmazó szolgálat készen töltött. Köszönöm. Ő találkozott közben valakivel? Kérdezte a kapitány. Linner úr jött a lépcsőn. Aztán? Megvártam, amíg Borkman kisasszony a szobájába megy, és én is visszavonultam. Múlt sápadtan nézte a törékeny öregember vergődését. Szíveskedjék a szomszédos szalomba fáradni, mondta a kapitány, és a visszatérő Szedlincnek intett, hogy kövesse. Az öreg aggódó pillantást vetett módra a küszöbről. Csak menjen nyugodtan, mondta a lány. A herceg lehorgasztott fejjel kiment. Maud Borkman? Igen. Magánzó nő? Nem. Dekker tanár asszisztense vagyok. Márkely csodálkozva felállt. Mi? Miért csodálkozik ezen? De hát nem tudja, hogy az az ember, aki Búbópestisben haldoklik, az Dekker tanár. Vizet! Gyorsan! Gyorsan, konyakot! Ide fektessék a szófára! Mód ugyanis, mintha meghalt volna, úgy vágódott végig Márkely közlésétől. Kapitány komikus tanástalansággal vakarta meg a fejét. Hát az ördög érti. Jobban van? Kérdezte Márkely talányt. Igen. Igen. Felemelkedett a szófáról, lassan lábra állt. Hogy van a professzor? Búbópest is. Nincs sok remény. Állandóan eszméletlen, magas láz és tipikus szepszis tünetek. Minden mirigye duzzadt, szóval itt nincs tudomány. Nem tehetünk semmit. Pálmira olajjal kenni az orvos. Ez a fájdalmat és a viszketést enyhíti. Nincs remény? Hát, Búbópest is az bizony. Szóval kár érte, mert nagy ember. Mivel magyarázza, kisasszony? Kérdezte a kapitány. hogy a főnöke nem értesítette megérkezéséről. Haragban váltak el?
1: Nem. A professzor nagyon szeretett. Elakadt.
0: Talán segíthetek,
1: mondta Marquette. Én beszéltem néhány pillanatig a beteggel. Inkognitóban jött. Egy megtévedt munkatársát akarta elfogni a rendőrség bevonása nélkül. Jelentősen nézett módra.
0: Nem tud az ügyről valamit?
1: Kérdezte a kapitány. Nem.
0: Rólam semmi esetre sem lehet szó. Mit tud a 70-es szobában történt bűntényről?
1: Sokat.
0: Tessék elmondani.
1: Mód nyugodtan felelt. Én öltem meg, doktor Lankét. Egy pillanatnyi csend után a kapitány olyan csapott az asztalra, hogy a tárgyak táncra perdültek.
0: Ám mindenségit!
1: Nem értem, csodálkozott a lány. Beismerő vallomást teszek. Ranke doktor egy levelet küldött este 11-kor a gyilkosság előtti napon, mert már egy nappal előbb itt volt a betegnél, de csak másnap konstatálta a pestist. Tessék a levél. Átadta. A kapitány elolvasta.
0: Ez állt benne.
1: A többszörös gyilkos Borkman és leánya csak tőlem várhatnak kegyelmet. Jöjjön éjjel 3 órakor a halba, és hozza el a jegyzeteket. Doktor R.
0: Miféle jegyzetekről van szó?
1: Nem tudom.
0: Ki az a gyilkos Borkman?
1: Az apám.
0: Hol van most?
1: Nem tudom. Amikor kiderültek a rémtettei, megszökött Moszkvából. Mi is eljöttünk anyámmal, Batáviában telepettünk le, és a jótékonyságáról közismert Szergiusz herceg pártfogásába vett.
0: Mit akart öntől, Ranke?
1: Zsarolni. Elmentem a hajnali találkozóra. Azt mondta, hogy felfedi mindenki előtt a származásomat. Nyilvánosságra hozza, hogy a többszörös gyilkos lánya vagyok, ha nem szerzek a hercegtől 10 000 holland forintot a számára.
0: És?
1: Másnapig adott haladékot.
0: Mi történt másnap a folyosón, amikor önt és a herceget együtt látták körülbelül a gyilkosság idejében?
1: A herceg a szobájába ment a kesztyűjéért, mert ebédhez nem megy másképp. Ez alatt Linner úr szobájából kijött dr. Ranke, és pénzt követelt. Utána mentem, megláttam a könnyű tört az asztalon, belevágtam a hátába, és gyorsan a herceg után siettem. Csodálkozott, hogy az ajtaj előtt várom, de nem szólt semmit.
0: Ismét végigmentünk a 70-es szobák előtt. A lépcsőnél a herceg azt mondta, hogy visszamegy egy pillanatra. Azután jött, és kért, hogy menjek a szobámba. Beismerő vallomása alapján letartóztatom.
1: Ez természetes. Szeretném, ha megengedné, hogy Decker tanárt ápoljam. Hiszen mindegy, hogy hol őriznek.
0: Nem engedhetem meg.
1: Most Ferguson lépett be izgatottan.
2: Kérem, kapitány úr, a herceg kijelentette, hogy beismerő vallomást akar tenni. Ő ölte meg Ranke doktort.
1: A kapitány egy pillanatig úgy érezte, hogy megbolondul.
0: Kérem, ez nem igaz,
1: mondta Maud. A herceg azt hiszi, hogy megmenthet, ha feláldozza magát. Közben belépett a herceg is. Adja magam, mondta csendesen. Én öltem meg Ranke doktort, mielőtt bekopogtattam magához. Ott állt Linner szobájában a nyitott ajtónál. Hallottam, hogy a házi központnál a 72-es szobát kéri. Elfogott a dű. Kitéptem a kezéből a kagylót,
0: és goromba voltam hozzá.
1: Kinevetett. Aztán megfordult, hogy bemegy Módhoz. Ott feküdt kezem ügyében a tőr.
0: Felkaptam, és... Nem igaz!
1: Kiáltotta Mód. Ne próbálja megmenteni. Én tettem. Tartóztassanak le. Elder nem szólt közbe. A noteszába jegyezgetett. A kapitány néha ránézett. Váltakoztak az érzései Elderrel szemben. Végül intett Sedlincnek, azután a két kihallgatotthoz fordult.
0: tudomásul veszem, amit mondtak. Kérem önöket, hogy menjenek a szobájukba, és további intézkedésig tartózkodjanak ott.
1: Miután Sedlinc kiment a herceggel és Mooddal, hogy őrséget rendeljen az ajtójuk elé, a kapitány Elderhez fordult.
0: Átkozott história. Ilyet még nem is látta. 3 tettes, 1 gyilkossághoz.
1: 4 tettes, mert Van Gogh zsebében volt a véres terítő. A kapitány a körmeit nézegette.
0: Úgy látom, jegyzett valamit, mondta végül halkan.
1: Igen.
0: Néhány fő pontját az ügynek.
1: Csak ugyan.
0: Maga szerint melyik a leggyanúsabb?
1: Az, aki a szőnyeget eltüntette.
0: De miért?
1: Mert az ment ki legutoljára a szobából, tehát elbújt. Illetve ő már ott volt, amikor az első gyanúsított érkezett, és amikor látta, hogy a tetemet elviszik, magával vitte a szőnyeget.
0: És ez az ember nem lehetett a herceg, Linner, Wortmann kisasszony vagy Signora Relli?
1: Nem. Ezek mind találkoztak egymással a gyilkosság után. A szőnyeg nem volt náluk.
0: A leggyanúsabb az olasznő.
1: Egyformán gyanúsíthatók, mondta Elder. Mindegyiknek volt néhány perce alibi nélkül a gyilkossággal egy időben.
0: Márkett felállt. Én megyek ebédelni. Csak azt szeretném tudni, hogy mi a véleménye Elder az ügyről.
1: Ő kisé megakadt. Szerintem jobb lenne, ha gyanúsítottak szabadon mozognának a házban, és megfigyelhetnénk őket.
0: De amíg Villiers-ről nem tudjuk, hogy hol van, addig kénytelen vagyok így eljárni, mondta Courtin a kapitány.
1: Legalább annyit tegyen meg nekem, kapitány úr, hogy a szőnyeget megkeressük.
0: Hogyan?
1: Kivétel nélkül valamennyi szobát átkutatjuk. Egy 2x3 méteres szőnyegről van szó. Valamelyik szekrényben vagy ágy alatt rejthették csak el. Ahol a szőnyeg van, ott a gyilkos.
0: Rendben van, végigjárhatjuk a szobákat.
1: Ez a szőnyegtől eltekintve is tanulságos lesz, mondta Elder, és elindultak. A fiatalember felébredt. Az már nem lepte meg, hogy egy kádban alszik, és azon sem csodálkozott, hogy egy trópusi sisakon a fején, de különben nincsen rajta semmi. Az ilyesmi újabban napirenden volt, de azon csodálkozott, hogy a víz folydogál a csapból, és már régen túlömlött a kádon úgy, hogy néhány milliméternyire ellepte a fürdőszobát.
0: Hol van?
1: Lassan derengett. Leasing, Burns, Relay doktor és a mimóza virág. Elzárta a csapot. A szomszédos szobából hortyogást hallott.
0: Gyerünk, gyerünk, itt baj lesz.
1: Szomorúan látta, hogy a köpenye néhány darab hideg hús társaságában a kád mélyén ázik. Kimászott a vízből. Burns mélyen aludt a másik szobában a szófa és az asztal között. Fejét egy felborult karosszéken nyugtatva. Alkonyodott. Neki esett a ruhás szekrénynek. Nem volt erkölcsi gátlása. Űzött vad volt. Ha elfogják, fejbe lövi magát. Mindentől eltekintve a gyilkosság ügye kétségtelen bizonyítékot nyerne. Össze-vissza dobálta a ruhákat. A legrosszabb minőségűt kereste. Végül egy zsákszerű nyári holminál kötött ki. Most jött a baj. A köpcös ember fél méterrel alacsonyabb volt. Kabát könyökig, nadrág térdig. Vadul kutatott. A bolond felébred, és akkor vége. Mit csinál itt egy mesztelen orvos a szobájában? Kihúzta a fiókokat. Rengeteg levél. Az egyik hatalmas komód fiókban egy szőnyeg. 2x3 méteres, rozsdaszínű, persze. Nem jó. A másik komód fióktól hátra hőkölt. Vagy 20 különböző pisztoly és egy kézigránát.
3: Mi ez?
1: Automata revolver, régi hatlövetű bulldog, egy heveder töltény. Halló! Ez aztán szép kis paciens. Kihúzta a következő fiókot.
3: Még különösebb. Egy gépfegyver. Mi?
1: A Grand Hotel szobájában. Szőnyeg és gépfegyver. Csak úgy mellékesen gázálarc. De ruha nincs.
3: Kétségbejtő. Minek ez a sok fegyver?
1: Érthetetlen. Visszament a fürdőszobába, és kinyitotta az ablakot. Szemben az egyik nyitott ablakból hangokat hall.
3: Valaki goromba.
1: Nem tehetek róla, hogy itt vagyok. Senki sem kényszerített rá, hogy dolgozzam. Téved, Hacker úr, ön tartozik dolgozni a vesztek zár ideje alatt, mondta szigorúan a másik. Ez Wolfgang volt.
2: Rendben van, de akkor dolgozzon Schilling kormányzó úr is. Nem azért csavarogtam a Grand Hotel előtt, hogy dolgozzam.
1: Úgy? Tudja, megkérem, hogy nincs elegendő személyzetünk a nagy vendéglétszámhoz, és az állam felhatalmazott, hogy a kincstár számlájára visszatartott egyének közül válogassunk ki segítőerőket.
2: Nem dolgozom,
1: felelte Hacker.
2: Igazsága van, mondta az öreg újságárus. Mit? Egészségügyi megfigyelés alatt állunk.
1: Maga fogja be a száját, intette le Wolfgang. Ami az ellátásukat illeti, lényegesen meg fog változni, ha nem dolgoznak, ezt jegyezzék meg.
2: Akkor bepörölöm,
1: kiáltott a Hacker.
2: Úgyis ketten lakunk egy szobában, ami ragály esetén szabálytalanság.
1: És ha fizetést ajánlanék, hogy dolgozzon?
2: Engem nem lehet megvesztegetni.
1: Úgy. Hát vegye tudomásul, ha nem dolgozik, nem kap enni.
2: Majd szerzek.
0: Téved, ha azt hiszi, hogy elítélnek lopásért. Kényszerhelyzet.
2: A lapárus úr a tanúm, és a Lydia nevű hölgy, akit szintén kényszermunkára ítéltek.
1: Látja, arról példát vehetne. Naponta 2-3 forintot keres borra valóban.
0: Én nem keresni akarok, hanem pihenni.
1: Szép, mondta Wolfgang. Ha nem veszi fel a fogasról azonnal a londoner ruháját, és nem jelentkezik az emeleten Martin szobapincérnél, akkor üres levest és kenyeret kap.
2: Nagyon jó, úgy is fogyni akarok.
1: Hacker alig figyelt oda. Az öreg újságáros portékáját olvasgatta. Volt itt illusztrált lap, magazin, újság, amennyi éppen kellett. Ami a szórakozást illeti, csak nappal olvashat, mert a villanyt is megvonom.
2: Hát ehhez nincs joga,
1: hördült fel Hacker.
2: Úgy van, nincs joga,
1: mondta az öreg hírlapárus, mintha ős jogász lenne. De Wolfgang elment.
0: Milyen pimasz? Ki akar uzsorázni, mert ide kerültünk?
1: Dühöngött Hacker.
2: Lydia rontotta el. Az a nő megbízható alkoholistának látszott, és beászob a lánynak.
1: Puff! A kis fülkében kialudt a villany. Wolfgang első számú fenyegetése bevált. Hacker káromkodott.
0: Na minden itt. 7 óra van, és 10 előtt nem tudok aludni. Azt hiszi a disznó, hogy így kényszeríthet.
1: Azért... Mégis szórakozni fogunk, mondta az öreg, és verklizni kezdett.
0: Ezt lehet a sötétben is. Bár tudnék így aludni egész nap, mint ez a dög.
1: A sarokba mutatott, ahol a menszülött díszműárus hortyogott. Ezt nem hívja dolgozni.
0: Ja, mert fekete,
1: mondta az öreg, és verklizett.
0: Nem szeretik errefelé, csak bolynak.
1: Egy ideig csak a verkli szólt.
0: Ide hallgasson. Itt szemben ez a köpcsös alak ilyenkor lemegy a vendéglőbe. Azt hiszem, lehetne a szobájából egy kis italt és cigarettát hozni, hogy mi is jól érezzük magunkat.
3: Az ötlet nem rossz. Ha valami készpénzt talál, azt se hagyja ott.
1: Csak a verkli szólt. Hacker átmászott az ablakon, be a szemközti fürdőszobába.
0: Tocs! Ez mi?
1: Úszik a fürdőszoba. Ment vagy 7 lépést, azután felgyújtotta a villanyt. Úgy állt meg rémületében, mint akit villám sújtott. Szemben vele egy teljesen mesztelen embert pillantott meg, gázálarcban. Kezében egy gépfegyverrel. Hacker dermedten nézte. A nyelve felmondta a szolgálatot. A géppuska lendül, most végre észbe kap és kinyújtja a kezét, de a másik oldalról a gázálarcos ökle lecsap az állára, hogy nokautolva a kádba zuha. Nagy freccsenés. Ez alatt az öreg verklizett a sötétben. Vagy 10 perc múlva zörejt hall az ablaknál,
4: valami ányszerű lépbe.
3: Aha, jön vissza Hekker, az elszánt munkanélküli,
4: gondolja. Pedig egy úr érkezik a sötétben, egy szál gázmaszkba öltözve.
3: Ha? Mit hozott?
4: Kérdezi az öreg a fogasnál tapogatózó ártól.
3: Psz!
4: Csak ennyit vele.
3: Valami baj van,
4: gondolja az újságárus, és verklizik gépiesen, némán. Majd megtudja rövidesen, hogy miért nem lehet beszélni. Közben a másik, mint a vetkőzne, egy leesett cipő koppan. 5 perc múlva nyikorog az ajtó,
3: kisurran. Csak nem csinált valami disznóságot. Hova ment?
4: Aggódva verklizett. 10 perc múlva Martinnál jelentkezett egy fiatalember.
3: Félix volt.
4: A direktor mondta, hogy itt dolgozzam.
5: Maga az a kikötő munkás?
4: Én.
5: Hogy van öltözve?
4: Végignézett magán. Aranygombos, házi szolgakabátban volt. Ez rendben lett volna, de egy irtózatosan rongyos zsaketnadrágot vett fel hozzá. Ez a benszülött csecsebecse árus ruhadarabja volt.
3: Mit csináljon? Sötétben kellett öltözni.
5: És ez a cipő?
4: Lenézett.
3: Mi?
4: Egy pillanatra elszédült. Fehér teniszcipő volt rajta, egy barna folttal.
5: Kérem, az igazgató úr kikapcsolta a villanyt, és sötétben öltöztem,
4: mondta, amikor végre megmozdult a nyelve.
5: Hát jó, menjen oda a lépcső mellett a 90-es fülkébe. Később majd küldök egy nadrágot. A csengőtábla szemben van. Ha kigyúl egy szám, bemegy a vendéghez. Rendelésnél hívja fel a házi telefonon a vendéglőt. Ha nem tud valamit, az 5. emeleten teljesítek szolgálatot. Feltelefonálhat.
4: A jelzett szobába ment. Kényelmesen leült, aztán rágyújtott. Bírta megfelelő lélek jelenléttel ahhoz, hogy egy gázálarcra való cigarettát magával vigyen, amikor átmászott az ablakon. Aranymérgőek voltak, Bruns felírása. Aha. Saját hüvelyébe tölteti az egyéni dohánykeveréket, mint általában a gazdag emberek. Kigyúlt egy szám. A 60-as. Ment. Egy egészen fiatal, csinos emberhez nyitott be.
5: Mondja kérem, hol mossák itt a ruhát? Borzasztó, hogy az ingeim hogy néznek ki.
4: Új ember vagyok, kérem, de azt hiszem házi mosodában.
5: Intézkedjék, hogy egy mosónő feljöjjön hozzám.
4: Erich Kramarc vagyok. Igenis. Letelefonált az étterembe, ahol a főpincér nem akarta elfogadni a 60-as szobarendelését.
5: A konyha nem szolgálhat mosónővel. Hát küldjön egy szakácsnőt, mit bánom én. Majd átszólok a portára.
4: Tőlem?
5: Felett.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Találkozás. Göncz Árpád hangjátéka.
1: Na, hát ez betegett. Ez bedöglött, hogy az Isten akárhová tegye.
2: Istennek nevét hiába ne vegyed. És nem tudja megjavítani, kérem.
1: Mondom, hogy bedöglött. A franca besült a henger.
2: Akkor kerítsen, kérem, szerelő.
1: Vasárnap. Késő este szakadó esőben, az Istenit! A motornak.
2: Nézzen utána.

0: Jó estét! Ez lerohadt.
1: Ez le.
0: Hé! Csukja be azt a kukucskálót! Hallja!
1: No?
0: Lovuk van.
1: Nincs.
0: Megfizetem.
1: Azt fizetheti.
0: Most mi az Isten kezdjek, azt mondja meg. A püspöknek el kell érnie a vonatot.
1: Nem ér.
0: A keserít magának, papa. A magáé ez a ház.
1: A madámé.
0: A madámé? Na, akkor menjen és kérdezze meg a madámot, akárki is, az, hogy bejöhet-e a püspök, amíg eláll ez az istenverte eső. Hogy amíg kerítek valakit, aki... Na, miért nem nyitja már ki azt az átkozott kaput? Azt hiszi, ez a verdöni erődítmény. Vagy fél, hogy kiraboljuk, mi? Egy püspök!
1: Kerüljenek be! Mind a kettő!

0: Édes fiam, csupa sár lesz az ember.
1: Maga az? A püspök? Erre. Ez a kettő az, madám.
0: Elnézést, asszonyom, hogy hivatlanul és netán magányában zavarom. Igen, a kocsim, tudja, roppantul kellemetlen, és a sofőröm képtelen volt.
2: Na hát.
0: Kénytelen vagyok hát kis időre a vendég szeretetét, amíg ugyebár, ha akad a faluban gépkocsihoz is értő kovács, vagy Pierre-nek sikerül valahol egy előfogatott.
3: Attól tartok, atyám. Kénytelen lesz azzal a szerény vendéglátással beérni holnap reggelig, amit önnek, és természetesen a sofőrének itt, Isten háta mögött nyújtani tudok. Jack majd kerít önöknek egy pár lovat. Holnap kora reggel. Ma reménytelen, mert mi felénk még megszentelik az úrnapját, és a tyúkokkal fekszenek. Jack, a püspök úr csomagjait. És gondoskodj Monsieur Pierre-ről.
1: Jöjjön.
3: Erre, püspök úr, óvatosan, egy kissé gyér itt a világítás. Nincs nagyon átfázva. Éhes?
0: Nagyon kérem, asszonyom, csak semmi alkalmatlanságot. Így is mód felett röstellem, hogy...
3: Egy pohár burgundit azért megiszik velem. Egy pillanat, csak meggyújtom a csillárt.
0: Igen.
3: Sok fényt éppen nem ád, petróleum. De villanyunk sajnos nincsen. 14-ben a front idején a németek beállítottak egy áramfejlesztőt. Egy hadosztálytörzs állomásozott itt.
0: Uh-huh.
3: De amikor tovább mentek, magukkal vitték. Csak az őrséget hagyták itt. Én miattam. Egy darabig akkor is volt, amikor megálltak itt visszavonulás közben. De akkor is magukkal vitték. Akkor az őrséget is. Jöjjön! Melegedjék meg! Ide, ide, ide! A kandallóhoz.
0: Köszönöm, köszönöm.
3: Szereti a tüzet? Olyan szép. Tudja, én mindenfélét látok benne. Ha nagyon elgondolkodom, még hallok is. De foglaljon helyet. Érezze itthon magát. Iszik? Nézze, milyen vérvörösen villog a tűz fényében. Isten hozta. Sürgős útja volt?
0: Hát, vonathoz készültem.
3: Hallom, várják.
0: Rómába. Megvolt a hálókocsi jegyem. De hát, ember tervez, Isten végez. Ezt nyilván Rómában is megértik.
3: Ha megengedi, többnyire Isten tervez, és az ember végrehajtja, vagy megpróbálja keresztül húzni a tervét. De ez általában nem sikerül. Legalábbis végleg. Rómában illenék ezt is megértenünk.
0: Hát, hosszú lehet itt egy téli este, így magányosan. Mit csinál? Olvas?
3: Egyre kevesebb. Aki talál történeteket, nem szeretem. Az igazak meg. Tudja, egy idő múlva már azok sem igazak.
0: Passziánszozik.
3: Hogy csaljak, csak hogy kijöjjön. Megosztja velem az estét. Igaz, hosszú?
0: Ha nem zavarom, akkor egy kicsit talán rendbe hozom magam. Isten éltesse, madám.
3: Meddig?
0: Ameddig az ő végtelen kegyelméből éltetni kívánja.
3: Ez szép volt, atyám. Jöjjön. Ha egyszer Isten terve az, hogy itt töltse az éjszakát, és ezt Renault mester se tudta keresztül húzni a gépszekerével, maradjon a nyomomban, sötét és hosszú a folyosó, a köve is töredezett. Tessék! Jack begyújtott a kandallóba. A Dunnának persze még melegednie kell. A mosdóvíz ott van. Visszatalál?
0: Egy perc csak. Kezet mosok, megfésülködöm.
3: Jó, akkor megvárom odakint. Csak magának is lámpát gyújtok.
0: Bocsánat. Ez a címer itt az öné?
3: Címer. Én szereztem. De az nagyon rég volt. Ismerős?
0: Nem is tudom. Nem.
3: Tudja, nem olyan nagy baj, ha az ember hisz a hitének. Ha mer hinni neki. Néha.
0: Na, így mindjárt jobb. Még ezt a cingulust is megigazítjuk. Így, és meg is fésülködöm. Mindenit. Na, nézzenek oda. Kék mezőben két lilium. A aranylilium, a királyé, és középen a kétélű egyenes kard, ami a királyt védi. És fölötte a korona a kard hegyén, a kard a király támasza. Hát higgyen az ember a hitének. Ez a címe, hát ez képtelenség. Mindegy. Az a fő, hogy jó meleg van. Jó ez a kis tűz. Hadd lobogjon. Úristen! A galamb! A galamb! Magam! Egy!
3: Az galamb.
0: A tűzbe.
3: Onni? Miért van megijedve? A tűzpiszkálót igen, hoztuk a kezébe. Hagyja ide, legyen szíves. Nem hiszem, hogy szüksége volt. Majd szólok Jacknek, hogy rakja meg rendesen. Már majdnem leégett, és ilyenkor szokott.
0: Szokott?
3: Ó, mindig. Onnét szokott kirepülni.
2: Almabor. Pohár. Igyék.
4: Egyedül.
2: Fél.
4: Frászt.
2: Tegye csak kényelembe magát. Melengetődzék.
4: Maga angol? Mert hogy Jacknek hívják. Hogy került maga ide? És mi maga itt? Kapus? Kertész? Komornyik? Frájla?
2: Micsoda? Szemét! Maga mi volt a háborúban? Csicskás?
4: Sofőr, papa, sofőr. A tábori püspök sofőrje.
2: Puskaport. Szagolt?
4: Tömjénfüstet, papa. Hat lövetű tábori tömjénfüstölőből.
2: Ez a csuhás a tábori püspök?
4: Mi az, hogy ez a csuhás? A püspök úr. A tábori püspök úr.
2: Szóval most az?
4: Ösmeri?
2: Régről.
4: Ő is magát?
2: Csak nem akaródszik neki.
4: Találkoztak valahol?
2: Majdnem... Agyon csaptam.
4: Maga. Persze. A püspök urat.
2: Nem akarta megégetni a madámot.
4: Szép. És ez a madám magát még itt tartja.
2: És másodszor is majdnem agyon csaptam.
4: Nocsak.
2: Mert... megégette a madamot.
4: Papa, begolyózott. Flepnie van.
2: Mikor a galamb a tűzből felszállt, azután megpiszkáltam.
4: Csupa szép emlék, kellemes emlék, és hányban volt ez, mondja?
2: 31-ben.
5: 31-ben?
2: 1431-ben.
5: Hallja, papa, nézzen csak ki, mint elállt volna. Van a faluban fogadó?
2: Zuhog, mintha csöbörből öntenék. Ne féljen, magát nem fogom nagyon csapni, sem megmérgezni.
0: Csak zuhog, zuhog. A pokol tüzét is kioltaná.
3: Ehhez maga ért. A páncélt nézi? Kinőttem. Üres.
1: Éhes.
5: Na hallja, erre ne éheztem volna meg. Erre, ami zöldséget maga itt összehort.
1: Ne. Sódar. Cipó.
5: Nem tart velem?
1: Mondtam, hogy nem mérgezem meg.
5: Papa, itt valami hírag van. Hogy maga, meg a püspök, meg ez a gazdag vén spiné...
1: Az ő fedele alatt az ő kenyerét eszi.
5: Sonkáját, papa. És amit megeszek, az az enyém. Más se.
0: Johanna.
3: Az.
0: Szépen él itt.
3: Régen, annak idején, tegezett.
0: Fiatalabbak voltunk, ha jól emlékszem maga, Johanna.
3: Te lány.
0: Most meg, ha meg nem sértem, miből él?
3: Kegydíjból, szerény állami kegydíjból. Tudja, azóta egyre romlik a pénz, és hol folyósítják, hol nem. A hazaszolgálatában szerzett hervadhatatlan érdemeimért. De hát erről beszélni sem érdemes. Maga viszont hallom, most is püspök.
0: Tábori. Csak tábori. És 19 óta rendelkezési állományban.
3: De miért álkoson? Foglaljon helyet. Ide szembe, bíró uram, és üljön beszteg, ahogy ildomos.
0: Megkérhetném valamire? Nem ülne arrébb egy kicsit?
3: Arrébb? Oh, persze. Nem szereti látni, hogy a tűz, hogy glóriát von a hajam köré. Glóriát. Johanna a némber, aki a szűznek is mondatik. Még emlékszem ám. A szajha, a céda, a cafka. Így jó lesz. Eltűnt a glória.
0: Köszönöm.
3: Kérem. Nyilvánítassék boszorkánynak, álprofétának, hamis jósnak.
0: Kivarázslatot űz, megidézés, életre kelti a gonosz lelket.
3: Hogy Szent Katalin Gábor arkangyal gonosz lélek, ugyan.
0: Hitehagyott szakadár, tagadja.
3: Koson.
0: Konspirál és bajt kever, tagadja.
3: Kivel konspiráltam én? Franciaországban, a francia királlyal, a franciák érdekében. Jó bajt, azt kevertem, azt nem tagadom, de az angoloknak.
0: Úgy tagadott vérontásra.
3: Tudja jól, Koson, hogy én sosem öltem embert.
0: Maga nem.
3: Ezt akkor is elismerte. Csak, hogy is mondták, elveti női szemérmét, páncéltölt és férfi ruhát, derekára gyilkos kardot övez, testvérharcra úszít. Az angol a testvérem. Csúf egy persona ez a Johanna. Nem is tudom maga, miért áll szóba velem. Velem, aki gúnyt űz az Isten, a természet törvényében.
0: És az egyház fegyelmét megtagadja, az egyház fegyelmét.
3: Én nem voltam papkoson, én katona voltam. Akkor már idézze a vádból azt is, hogy elcsábít és megront hercegeket. Elcsábít, mondja. Nem fér így kettesbe vele.
0: Én pap vagyok, nem herceg.
3: Tűri, hogy kezét, ruhája szegélyét csókolgassák. Ez így igaz, igaz volt. És még csak nem is szégyellem. Mind áll az utolsó szóig, mármint a vád, ugye?
0: Látom, a férfi ruhához most se lett hű.
3: A csizmámon, a csizmanadrágomon csodálkozik. Itt Isten háta mögött, ebben a sárban. Hogy ezt nem érti? Most én is haragudjak magára, hogy szoknyát hord férfi létére.
0: Egy pap? Mi mást hordana?
3: És én mit? Egy katona.
0: No, látja, ez az, hogy katona. Lány léttére.
3: Várjon, Koson. Fogja ezt az albumot. Mutatok magának egy-két képet rólam. Érdekli? Jó. Akkor lapozzon egyet. Azaz.
0: Egy pillanat. Szemüveg nélkül nem látom.
3: Rövid látó.
0: Sajnos.
3: A korral javul. Nos, megismert. Ez akkor készült, amikor Dunoával felszabadítottuk Orleánt. Istenem, Istenem! Fölötte is, hogy eljárt az idő. Ezt a ruhámat itt látja?
0: Férfi ruha.
3: A csatatéren, tudja, mennyivel kényelmesebb?
0: Már megbocsásson, lehet, hogy én régi módi vagyok.
3: Mondom, ezt a ruhámat itt nagyon szerettem. Dunoá is, mert ő az ez a nagyorú itt mellettem. Fehér atlassejem, aranyjal szegve, elől-hátul aranyliliomok. A tunika is atlasz, bíborvörös, elől végig aranyzsinorral fűzve. És fonott kardkötőt hordtam hozzá, mert rövid a derekam. A széles fegyver öv nem áll jól nekem.
0: Nő. Ízig-vérig, nő.
3: Most meg az a baj, hogy katona létemre nő vagyok. Az imént még azt nehezményezte, hogy nő létemre vagyok katona. Nézzen a szemembe. Nem megy koson. Dunoának sem sikerült. Pedig az keményebb legény, mint maga. Az levágta, és nem megégettette az ellenséget. És az ellensége lovon, kardosan jött elébe. És nem bilincsben hozták. Bocsásson meg, maga tulajdonképpen bátor ember. Ha jól meggondolom, talán még bátrabb is, mint Dunoá. Maga Istennel szállt szembe, amikor...
0: Istennel? Magával, az eretnekséggel, a boszorkánsággal.
3: Mindegy, hagyjuk. Most lapozzon kettőt. Ez az. Nézze ezt a lovat. Az én vagyok a hátán. Abban a páncélban, amit a folyosón látott. Akkor még rám jött. Szerettem az ilyen magas kápájú torna nyerget. Ha leengedtem a kengyelt, állni tudtam benne, így. És nem kellett fölhúznom a térdemet. Úgy olyan voltam, mint egy kis majom. De így, bátor kicsi nő a nagy bőmló nyergében. Utánam! Koson, maga pap. Mit tudja ezt maga? Igen. A félsereg. Reménytelenül. Dunoá is az Isten hadnagya. Mert vegye tudomásul, elcsábítani talán elcsábítottam azokat a hercegeket, de megrontani nem. Egyikükből sem vált anyámasszony katonája.
6: Anyámasszony katonája? A te katonád! Fügyfiri!
3: Dunoá! Édes, de jó, hogy jössz!
0: Fügyfiri?
3: Mondd meg csak neki, miért fogadtál te szót nekem?
6: Megmondjam, ennek a papnak itt. Miközben?
3: Mondjad, mert Isten tervét...
6: Mert tenger sok eszed van, mert boszorka vagy!
3: De! Te tudod, ki ez? A kosom. Még tűzre talál vetni újra.
6: Bocsánat. Személyesen még nem volt szerencsém.
0: Csak hírből, tábornok. Koson, tábori püspök.
6: Dunoá, lovassági tábornok. Örvend.
3: Örvend?
6: A boszorkát ünnepélyesen visszavonom. Ide hallgasson, Koson. Miért jött ide? Mit akar maga itt? A maga szövetségesei már rég a mi szövetségesei.
0: Én a francia hadsereg tábori püspöke vagyok.
6: Nézze, azt a csatát, mikor az Istennel és a franciákkal szállt szembe, elveszítette.
0: Az adott erőviszonyok között...
6: Johanna viszont és csekélységem már akkor a francia hadsereg tábornoka volt. És akkor mi nem vagyunk azok, maga most az angol hadsereg tábori püspöke. Egyébként minden tiszteletem közös szövetségeseim.
3: Úgy beszélsz, mint Koson. Szövetség, erőviszonyok. És a hit, a hűség, ami megváltoztatta az erőviszonyokat, és átrendezte a szövetségeket.
0: Hit? Már megbocsásson, Johanna, maga a hit dolgában analfabéta. A maga hite, és ez bizonyítást nyert, zagyvaságok halmaza. Hogy ne mondjam, babonaság.
3: Miért ne mondaná? Ezért égettetett meg.
0: S mint a kártyavár omlik össze, ha a hittudomány próbájának alávet.
3: A hitnek talán nem a hűség a próbája? Az ember hűsége Isten tervéhez, s Isten hűsége terve végrehajtójához. És a kettő kölcsönös hűségének bizonyítéka nem az, hogy a terv megvalósul? Ugye ezért fogadtál nekem szót, Dunoá? Mert ezt tudtad, előre tudtad, s hittél neked.
6: Ezért is, Fügyfirigy.
0: Fügyfirigy.
6: Meg aztán mondja, Kosom. Látott maga már fiatal férfit, aki ne kakaskodott volna egy 19 éves süldőlány, egy süldőszent szeme láttára?
0: Süldőszent? Dina? Dina?
6: Jó, legyen süldő boszorka!
5: Papa, mit mondott? Hányban volt ez az agyoncsapósdi?
1: Mondom, 1431-ben.
5: Gyanús, nagyon gyanús. Valahogy ismerős nekem ez a szám, az 1431. Csak nem azt akarja mondani, hogy ez a spiné... Jó, na, szóval, hogy a madám, akinél szolgál, az... Hát, papa, hisz ebből a spinéből én feleltem. Maga angol? Azt mondta, mi?
1: Majd még francia.
5: Jó, ez a sódar. Gyanús. Gyanús, várjon csak. Szóval maga angol. Én nem vágnék fel rá. És mondja, ez ugyanaz a nő, akit megsütöttek angolosra, mert boszorkány, aztán pár év múlva felfedezték, hogy bazi nagy szent. Mi? Megjegyzem, nem látszik rajta sem ez, sem az. Na nem, papa, ilyen nincs. Az ember csak akkor szent, ha már nem él.
1: Vigyázz, az...
5: Tudja, ki az én gazdám?
1: Nagy gazember.
5: És éppen ez az.
1: Kérdezzel csak meg tőle, hogy mit művelt a madámmal.
5: Kérdezi az öreg Isten. Miért mit?
1: Ítélni mert fölötte.
5: Ő mondta rá, hogy boszorka?
1: Ő.
5: Ráismerek. Pedig a spiné szent, ha igaz. Látja, róla a gazdámról elhiszem, hogy él. Az ilyet agyonverni se lehet. Egy bírót. Na, ég ágya, papa. Esik, nem esik, én elpályázom. Nem vagyok én angol, nem szeretem a kísérteteket. A szüzeket meg éppen nem. Hát még ha 1000 évesek.
1: 500.
5: Kérem.
1: Itt marad. Itt marad.
0: Dina!
3: Elijesztette, Kosom. Hiába kiabál. Hogy is mondta az a csúfvén ember?
0: Az ügyész.
3: Az ügyész.
0: És mondd el, Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőmíves. A szőlővesszőt, mely nem terem, lemetszi, a gyümölcsöt megtisztítja.
3: Aztán, amit lemetszett, összeszedik és tűzre vetik. Azt mondta.
0: Azt. És én? Én mit mondtam? Mégis, emlékezzék csak.
3: Nem csak maga.
0: Hogy a lélek az első.
3: Hogy tagadja meg minden tettemet, amit korábban büszkén vállaltam, a magam Isten igazának tudatában. Hogy vonjam vissza minden szavamat. A lélek az első.
0: Az élet? Pedig azzal vádoltak, hogy mentem magát. Azt ordították, hogy halál a papra. Meg, hogy lopom az angolok aranyát.

0: én tettem, mit jelent. Hogy amit fölébe írnak, az nem érvényes.
1: Akkor meg mit akart? Miért kellett megtagadnia, hogy az eredeti vallomását megtagadta, ha egyszer maga meg a hívei szerint úgysem volt érvényes?
0: És az Isten terve, Koson?
1: Isten terve? De ez az egész olyan valószerűtlen. Én nem is tudom. Már az sem, én ki vagyok, és...
0: Én?
1: Igen. Most meg ez a Dunois is.
0: Látta, hallotta.
1: Igen, de... És most már azt sem tudom, hogy akkor...
0: Talán csak nem rossz a lelkiismereted.
2: Nem szeretném, ha a püspök úr felfedezné a lelkiismeretét. És, hogy is mondjam, csak ideológiai térre terelne egy merőben formális és teljességgel, ismétlem, teljességgel gyakorlati kérdés.
1: Rorik!
2: Az. Ismételten szeretném leszögezni, hogy bájos házi asszonyunkat, akit mélységesen tiszteltem már akkor is, hogy királyom, angliai Henrik, enéven hatodik.
0: A pisis kis Henrik.
2: Ruáni várában volt szerencsém fogolyként őrizhetni, és akit 1431-ben a fennálló hatalmi egyensúly megőrzése...
1: Erkölcsromboló téveszmének kiirtás.
2: Érdekében óhatatlanul el kellett távolítani az útból. Világos? Ez, hogy is mondjam, csak nem erkölcsi kérdés. Ebből a szempontból tökéletesen érdektelen, hogy ami bájos Johannánk szent vagy boszorkány, erednek vagy hithű, sőt, hogy szűz volt-e, vagy...
1: De kérem!
2: Bocsánat, csak elméletben. Mint ahogy, engedje meg, püspök úr, a lányt a hangjaival lettek légyen valóságos szentek, arkangyalok vagy felzaklatott képzeletének szüleményei, tevékenységének az önáltal kierőszakolt megtagadásával, és e megtagadás fondorlatos visszavonásával egyetemben, elnézést asszonyom, nem érdekelte semmi más, mint hogy a fennálló hatalmi egyensúlyt megbontsa, és pillanatilag katasztrofális egyéni helyzetét győzelemre fordítsa. Így van, madam.
0: Engedje megjegyeznem, tábornok úr. Korán sem biztos, hogy mi, hogy is mondjam csak, győzelmen ugyanazt értjük.
2: Mert ez a lány katona volt. Ízig-bérig katona. A haláláig, amivel mindenképpen számolnia kellett. Bár, meg kell mondanom, stratégiai analfabéta, mondhatnám, műkedvelő, aki teljesen szabálytalanul nyerte meg minden csatáját, amit a hívei persze csodának kiáltottak ki. Mondom, katona volt, kérem, frászt szent. S a háború az háború, abban meg lehet dögleni. A politika meg a háború folytatása...
0: Alattomosabb eszközökkel. Hallja, Koson?
2: Jön. Az ember nem válogathat az eszközökben. Azt használja, ami a keze ügyébe kerül. Ha nincs jobb, papot, teológiát, egyetemet, mágiát, isteni sugallatot. Na hát, erről ennyit. Jó estét! Jó estét!
0: Rorik! Rorik, kedves! Hát nem vette észre, hogy minden fontos háborút a műkedvelők nyernek. Ne legyen olyan szomorú, Koson. Most miért hallottam? Semmi oka rá. Egy ilyen okos ember. Igaz, lángés sosem volt, arról nem tehette. Tudós, teológus.
1: Akinek Istenhez maga szerint semmi köze.
0: Hát van. Maga mindent tud róla, Koson, hírből. De ismerni nem ismeri őt. Persze egy valamit azért nehéz volt megbocsátani.
1: A mágiát.
0: Ugyan? Hanem hogy kis héján sikerült megtagadtatnia velem.
1: A képzelgéseit.
0: Isten tervét, Koson. Az életemre, a lelkemre hivatkozva. Még most sem érti. Utálom ezt a nyálkás, nyirkos, szürke világot. Ezt el nem űzi más, csak a tűz. Hát valóban nem érti. Még mindig nem. Hogy nem a mágiát nem tudom megbocsájtani. Koson, maga sose hitt a hangjaimnak.

0: a gyanús szentjeimnek.
1: Ne vegye rossz néven, de azok a szentek, ugyan.
0: Még elképzelni se tudta, hogy kicsi-e Szent Katalin vagy nagy. Átölelte meg Gábor arkangyal térdét, kézzel illette meg. Hogy maga mekkora szamárságokat tudott kérdezni tőlem?
1: És hogy maga mekkorákat hazudott, már megbocsásson.
0: De Warwickot csak elhiszi, és Dunoit.
1: Ködő.
0: És engem?
1: Köd. Köd.
0: Köd? Mi köd, Kosa? Maga elhitte, hogy boszorkány vagyok. Hogy hite hagyott.
1: Johanna kedves, egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú, az előttük fekvő bizonyítékok gondos mérlegelése.
0: Tudom, nem azt kérdem. A nagy tudású egyházi férfi, aki ítéletét már megbocsásson, ismerem. Hanem, hogy maga elhitte. De az sem, hogy Isten szól a számból, ugye? Köd, köd, köd. Nézze, nem gondolja, hogy mégis kínpadra kellett volna vonatnia?
1: Hogy is ne, hogy vérrel rondítsam össze azt a szép pert, ami a bizonyított vádak gondosan faragott kövéből épült és szilárdan állt, mint egy székes egyház?
0: Akkor talán bevallottam volna, vagy nem? És akkor maga egyértelműen eldönthette volna, hogy megöljön vagy mellém álljon, és eltakarodott volna a köd a lelkéből. Mert a lélek bizonyosságra áhítozik, Koson. Világosságra.
1: Az ész viszont kiutat keres a kutyaszorítóból.
0: A szépen, gondosan faragott bizonyítékok kövei közül.
1: Lássa be! Maga mellé nem állhattam. De meg sem öledhettem. Nyugodt lelkiismerettel.
0: Mert ki tudja, az ördög nem. Az Isten nem alszik. Tehát emészenek el inkább az angolok, rohadjak meg az ő börtönükben, a maga keze tiszta. Vagy emészem el én magamat. Mert a lélek világosságra törekszik, kivált a börtön sötétjéből, még ha az a mágia világa is, amit majd ők gyújtanak meg, és én adok szabad kezet hozzá. Mit is mondott akkor? Hogy is mondta az angoloknak? Ha, uraim, örülhetnek, kész, vége.
1: Hogyne, azt csak nem úgy, hanem így. Uraim, örülhetnek, kész, vége. Mert maga mindent elmondott.
0: Én.
1: Azt hiszi, a szájába rághattam, hogy mit akarok? Azt hiszi, én szerettem az angolokat? Én ne láttam volna szívesen az utolsó háta közepét? De amilyen makacs önfejű taknyos volt maga, tele éretten és türelmetlen politikai előítéletekkel. Azt hitte, Franciaországot csak egyféleképpen szolgálhatja valaki.
0: Isten tervéhez híven vagy?
1: Persze, üssük rá Isten pecsétjét. És az erőviszonyok? Az erőviszonyok, Johanna? Hát nem érti? Én a jövőnek akartam magát megmenteni. Élve.
0: Börtönben.
1: Az is jobb, mint a halál. Nem végleges, de maga keresztül húzta a tervemet.
0: Maga meg Istenét.
1: Istenét?
0: Legalábbis megpróbálta. Vele újat mert húzni. Az angolokkal nem. Mit gondol? Isten azért küldött engem Orleán alá vagy Remszbe, Károlykához a koronával, hogy paraszt legyek a saktábláján, hogy apró pénz legyek, ami kézről kézre jár, ami szatócsmódra, bocsásson meg, ez egy kicsit még mindig érzékenyen érint, mert vegye tudomásul, nem azért küldött, hogy hatalmat, jogot vagy tartományokat adjanak, vegyenek a bőrömön. Királyok, burgundi és déli urak, papok, egy parasztleány, egy ki tudja honnét szalajtott nagyszájú parasztleány bőrén. Akkor már inkább a mágia. Onnét nagyobbat kiállt az én számmal az Isten. Ígyunk egy teát, Koson, és ne haragudjon.
1: Ehhez a játékhoz, Johanna, a hűség nem elég.
2: Madame, a tea.
0: Mondja, miről prédikált maga a katonáknak a fronton? Az erőviszonyokról?
1: A hűségről.
0: És amikor maga hűségről prédikált, akkor mi járt a katonák fejében?
1: Tető, sár, pergőtűz, gáz, tömegsír, tábori csendő.
0: Jack, ne ilyen gorombán. Vendég.
1: A tiéd?
0: Épp azért. Tudj, okoson, Jack, ha ideges, nyers egy kicsit, és előjön a beszédhibája. Orleánnál fejbe vágták a mélyeink. Mondja, emlékszik maga Jackre?
1: Sajnos nem.
0: Öregszik, koson. Pedig Jack rögtön megismerte.
1: Én aztán meg.
0: Íjász volt, angol. Ruánban ő rakta rám, és vette le rólam a láncot, ha maga fölrendelt vagy visszaküldött. Látja? Látja a csuklómon? Itt a nyom. Mondok ám, az ilyen nehézbos. Jack hozott vitt láncvégen, és segített a piac téren megrakni a mágiát. Mi lesz, pap? Itt vacsorázunk? Nem emlékszik? Ez is ő volt. Mert a testemben nem találta meg a titkomat. És ő volt, aki a galambot észrevette. Hmm. Igen, igen, a fehér galambot, amelyik a tűzből támadt. Azt mondják.
1: És ez a Jack itt azóta?
0: Azóta. Persze. Csak épp, hogy most másoktól őriz, mióta a galambot meglátta.
1: Azt?
0: Kár volt piszkavassal hajkurászni a kosom.
1: Hajkurászta a galambot. Valamit mindig.
0: Jack, mindenki. Valamit mindenki hajkurászik. Tejszínnel, kosom.
1: Köszönöm, jó.
0: Tudja, szerintem az angol teának nincsen párja. Ebben valóban utolérhetetlenek. Az illata, a zamata.
1: Igen.
0: Ezt érdemes volt tőlük eltanulnunk. Cukrot? Milyen kedves, hogy most itt ülünk együtt magával, aki szintén tanúja volt.
2: Tanúja bizony.
0: Köszönöm, Jack. Talán lásd el Monsieur Pierre-t is.
2: Már elláttam. Azt el.
0: Mert ez az egész valahogy olyan iskolás. Néha még magamnak is. Mi az, Jack? Kértem, hogy...
2: Csuhás sofőrje.
0: Monsieur Pierre.
2: Békétlenkedik. Pedig nem is bántottam, csak elkaptam a nyakát. Meg akart lépni, most meg ordít.
3: Bele ebbe az egészbe. Mit gondol? Maga, mi? Maga féllótás kísérletet. Hát ki vagyok én, mi? Én párizsi gyerek vagyok.
0: Monsieur Pierre.
3: Vétyúk, maga azt hiszi, de lehet mászni a szobortalapzatról, ha egyszer leleplezték csak úgy. És hogy ennek a külföldi pribékének itt mindent szabad? Nem élünk a középkorban. Csak kerülje ki innét, majd megmutatom én, hogy itt demokrácia van. Szólok a rendőrségnek.
1: Jézus Mária.
3: Igen, aztán nézhetik magukat. Maga kicsoda? Maga Vilmos császár. Hogy került ide?
2: Jack, igen, a karját. Hátra.
3: Szép dolog. A szemérmes pásztorlányka. Kastélyban, gonosz tevér között, németekkel paktál, tábornokokkal. Ennek örülni fog a rendőrség.
2: Jack, a nyakát?
1: Nem.
2: Jó.
0: Mondszál, tábornok úr, erre semmi szükség. Monsieur Pierre, itt valami félreértés van. Jack talán nem látta szívesen, nem kínálta vacsorával, borral.
1: Fiam, micsoda modor ez, úri hölgyel.
3: Mit tudom én, hogy valódi volt-e, vagy az is olyan kísértett bor?
1: beteggett tőlem.
2: Most meg herciáskodik.
3: Jó, jó, ereje az volt neki, nem mondom.
0: Szundítson egyet, műszintén. Aludja ki a mérgét.
3: Én szeretem a valódi dolgokat.
0: Engedd el, Jack. Úgy.
4: Asszonyom, ön könnyelmű.
0: Szundítson egy valódit, meglátja reggelre.
3: Reggelre? És ha álmomban ez az angol pribékje?
0: A hajaszála sem görbül, nekem hihet, Pierre. Pierre, nézzen a szemembe. Ne süssen el. A szemembe, Pierre.
3: Jó. De reggel akkor is kikérem a könyvemet. Most azonnal kikérem.
0: Pierre.
3: Ennél a püspöknél egy ilyen molyos kísértetni nem szolgálok, egy percig sem!
1: Mit gondol, kérem? Én magammal hurcolom a könyvét, Rómát, még hogy molyos kísértet.
3: Sreklik!
0: Jó éjszakát, Pierre. Szép álmokat.
3: Jó. Magát nem jelentem fel. De maga még szorul, papa. Maga pedig maga. Püspök úr, vegye tudomásul, hogy hullátnak nem köszönök. Ezt mind vegyék tudomásul!
0: Ó, önök urai még nem is ismerik egymást. Engedje meg Koson, von Zahntábornok, hadosztályparancsnok, házam vendége 1914-ben.
4: Örvendek.
0: Koson tábori püspök.
1: Von Zahn? Hónapokig feküdt a hadosztálya velünk szemben. Ön itt? Ön él? Hiszen...
4: Fülbelőttem magam, úgy van, még akkor. Szégyenemben, hogy legyőztek.
5: Meg mink, angolok.
1: És minek köszönhetjük e rendkívül szerencsét?
4: Gyalázták Johanna asszonyt. Johanna asszony becsülete Európa közös hagyatéka.
0: A tábornok velem kifogástalanul udvarias volt, kedves Koson. És krumplihoz is mindig hozzájuttatott.
5: Ha vételeztem tőlük.
4: Az embernek legyenek eszményei. Természetesen kénytelen voltam Johanna asszony szabad mozgását korlátozni.
0: Jó lehet, mondtam, hogy ehhez az undok vakont háborúhoz én úgysem értek.
4: Mert ön asszonyom a végérvényesen elavult mozgó háború híve.
0: Mégis gondosan őriztetett, ahelyett, hogy szobrot emeltetett volna nekem. Köszönöm, von Zahn.
4: A jókor alkalmazott erély mindennél többet ér. Asszonyom, püspök úr.
0: Későre jár Koson. Már csak parázslik a tűz.
1: Későre, Johanna. Ne is rakjon már rá. Bocsánat. Ide megnyújtóztatni öreg csontjaimat. Ennyi kép.
0: Volt, mikor összegyűjjön. A fiúkat nézi?
1: Csákó, Kokárda.
0: A két fia.
1: Fia?
0: 1793-ban estek el Vatinyinél, a forradalom védelmében, osztrák kéztől.
1: És ott is vannak eltemetve?
0: Verdönnél, tömegsírban.
1: Verdönnél?
0: Ott is elestek.
1: Másodszor?
0: Harmadszor. Másodszor Párizs alatt, 871-ben. A poroszok ölték meg őket. Negyedszer, 44-ben fognak. Ó, akkor már nézze ezt is, hogy női ruhában is lásson.
1: De lóhátom, és ez a hegyes isakos fiatal íjász itt maga mellett.
0: Aki a lovat tartja? Jack! Orleánban készült.
1: Orleánban? Hiszen Jack angol.
0: Azután, hogy megégettek. Évekkel azután.
1: És addig Johanna hol volt addig?
0: Nem tudom.
1: Mit csinált?
0: Nem tudom. Olyan szürke volt az egész, olyan félmúlt. De azért az fájt, tudja, hogy Párizsban pellengére állítottak.
1: Magát? Én erről nem is tudok.
0: Ó, hát nem is tudhat már. Tudja, írtam nekik, hogy szeretnék Párizsba bevonulni, ha Károlykának lehetett, és visszaírtak, hogy ne. Aztán mégis elmentem, és pellengére állítottak a város urai, mert hogy nem az vagyok, aki vagyok, Johanna.
1: És megköbdösték, kővel dobálta?
0: Virággal, a csőcselék.
1: És magam megmondta nekik, hogy...
0: Beismertem, hogy Ál Johanna vagyok. Tudja, megértettem, hogy Károlykának fontosabb az emlékem, mint én. Most árt csak neki, hogy azt állíthassák, mégiscsak boszorkánytól kapta a koronáját. De azért fájt. Azután már nem is mentem el sehová. Elhiheti.
1: Bocsásson meg, Joanna, egy kérdést még. Mostanában már nem szoktak szólni magához a szentjei?
0: Egyre ritkábban. De tegnap igen. Gábor arkangyal.
1: És véletlenül rólam nem mondott semmit?
0: Csak azt, hogy valami fontosat kell magától megkérdeznem.
1: Megmondta, hogy mit?
0: Minek? Azt úgy is tudtam, hogy mi a dolga Rómában. Hisz a pápa messze van.
1: Joanna, hát nem tudja. Clemenceau májusban leveli a németek torkán a békét, és addig magát szentté avatják. A Tigrisnek nemzeti szent kell. Maga. Mert maga nő is, katona is, győztes is, vértanú is. És én tudom magáról a legtöbb rosszat.
0: Akkor meg minek hívják?
1: Hogy megcáfolhassanak.
0: Hisz egyszer már rehabilitáltak. Egy tekintélyes bírói testület, csupa nagy tudású egyházi férfiú.
1: Lelke a tűzből felszállt a mennybe.
0: Vagy 12 éve meg boldoggá tettek.
1: A boldogságnak, Johanna, semmi köze a boldogsághoz. Az rendfokozat. Újabb háború, újabb előléptetés. Most szent lesz.
0: És mivel bizonyítják?
1: Csodákkal.
0: Nézze, Koson. Voltak éppen nem is volt az ott csoda Orleánnál. Az a csoda, hogy más meg nem tette már korábban. Vagy az, hogy a Pipogya Károlykát sikerült királlyá koronáznom. Úgy megijedt szegény, hogy nem mert nem hinni bennem. Inkább az a csoda, hogy olyan jó király lett, és végrehajtotta Isten tervét. De erről nem én tehetek. Legfeljebb, hogy előre tudtam.
1: Mint a szél fordulását Orleánnál.
0: Egy király talán nem szokott megváltozni?
1: Ritkán.
0: Ritkán?
1: Nem is ez a bizonyíték, hanem az öt csodálatos, igazolt gyógyulás.
0: Kit gyógyítottam én meg?
1: Kedvesem, maga most se járatosabb a hit kérdésében, mint annak idején. Nem maga, Isten gyógyított a maga közben járására. Soroljam? Két rák, fekélyes stádiumban, egy csont-TB.
0: Inkább azokért jártam volna közben, akiknek Jack átlőtte a nyakát. Akiket én küldtem oda, de azok meghaltak. Jack! Elúszik a szoba, egész tó van a lábad alatt.
5: Itt vannak a lovak.
0: Fogd be őket az autó elébe.
1: És lesz szíves megmondani Pierre-nek, hogy a csomagokat...
5: Annak alika... Az már a falu felé inal. Hol mi a... Meg ne fájjon a feje. Ez nem... Latrok barlangja.
0: Koson, maga járatos a Rómában. És maga tudja rólam a legtöbb rosszat. Megkérhetném valamire. Ne hagyja, hogy szenté avassanak. Nem szeretnék múlt lenni.
1: És az erőviszonyok, Johanna? Ha. Lássa be, most Isten sem mentheti meg. Lehetetlen. Lehetetlen. De egy valamit megígérek. Amint az erőviszonyok úgy alakulnak, nagyon szívesen megégetem. Megint. Tegezhetlek, lányom? Nyújtsd a homlokot. Ég veled. Boszork.

Találkozás. Göncz Árpád hangjátékát hallották. Szereplők voltak: Johanna, Szemes Mari, Koson, Kállai Ferenc, Jack, Vajda László, Pierre, Szakácsi Sándor, Dunoa, Mécs Károly, Vorik, Tomanek Nándor, Foncán, Gellei Kornél. A hangfelvételt Kosárszki Péter és Madarász Judit készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor. A rendező munkatársa Brajer Otto. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Mrsán János.

volt emberek, ha nincsenek is vannak még csodák. Nem téve semmit, nem akarva semmit, hatnak tovább. Futók között titokzatos megállók. A mély sötét vizetben némes, lassú állók. Képek már megmeredtek és örökre szépek. Nem élők, mindent felejtő, mindent borba ejtő henyérők, kiknek kezéből a harasztalat lassan kihult a dús tapasztalat. Nem tudja itt nyújtni az egyszer-egyet, fejére tompa éjszaka borul, Kleopátra a csókokat felette, és Shakespeare elfelejtett angolul. Nem ismeri meg itt anya a lányát, sem a tudós ezer bogos talányát. Ábrándok ők, kiket valóra bűvöl az áhítat, az ima és a csók. Idézetek egy régi, régi művel, kilobbant sejtcsók.

Liilehtyyn liilehti. Allokot oblok mellä iisoko. Som virhetetlen messäsiigen äät. Semembe gyytömössä eit selid. Távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopárterek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredéve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekből adhírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős búd zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság. És jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlak.

0: az idő metszeteiben. Éjfélre jár, nyitva az ablak, nyár van. Pillék lepik a neoncsövet a szobámban. Ablakban állok, idül a magány. Régi szobákat fogad be a szobám, innen meg onnan. Egymást keresztezik időbeli, térbeli vetületeik. És ez meg az, aki lakta. Velem maradtak az idő metszeteiben, akikkel többféle időben beszélek. Egyedül, a telítődő ének.
1: Ultima realitas. Tudom, te is egy kissé szégyeled, hogy nem úgy írok, mint az igaz. Néha magam is eléggé szégyelem magam, hogy így beszélek ilyen hétköznapian, hogy mindig ezeket emlegetem, a köznapi dolgokat, és nem az apokalipszist, a mennyet, a poklokat. Igen, nem tagadom, ha olvasom, mindig irigylem, mi minden zsúfolódik össze a verseikben. Ott gomolyog nyelvi varázssal, barbárul összedobálva a régiek alvilága, az újak galaktikája, a mítoszok összessége, plusz a robbanó atomok. Bevallom, mindezekre én alig gondolok. Betódul, félredobom sietve. Tudom, hogy úgy is jut majd elég időm ezekre. Tudom, ez zár magába időtlen időkön át a Hádesz, a holtak szigete, az unalmas szörnyvilág, mert én nekem hiába festik leleménnyel újonnan, ez az a régi granginyol, amit mindig előre untam, ez az a hátborzongató hatalmas ócskaság, a lét alatti létek vagy a transzcendenciák. Ezek azok, amitől a lelkem émelyeg, ásít, új gőzön felmelegített maradék mitológiáik. Hiszen éltem ezt én is, mikor az árnyadatok hirtelen egyezése szívemre, agyamra csapott, a víjogó bizonyosság, hogy valahogy, valahol fut hétszer körbe a fekete víz, és tátog a puszta séol. Volt, amikor feltört bennem is az alvilági láva, esővert éji kertben voltam Thanatos fuvolása, és beleillett az ősvilág gomolygó tájaiba az imbolygó világkép, a modern fizika, hogy az anyag, a két helyek fölé meredő szilárd tömeg vadul keringő villamos töltésektől rezeg, a sugárzás határozatlansági viszonya, hogy ami szilárdnak látszik, merő koincidencia, s ha a tényeket, a bizonyosat vélnéd érinteni, ezek is csak képletek, világvonalak metszései. És az okot és az okozatot, a merész kutatást magába nyelte, az ősidőktől létező éjfél, a démonok kertje. De én nekem egyre megy őstojás, vagy robbanó atom, hogy régi vagy új mitológiák között unatkozom, mert fütyülök én mindenre, ami változhatatlan örök, amiben majd eónokig oldódva elmerülök, a léttelen létre, az ősi sötét bálványra fütyülök. Nekem az a csoda, ami ide fel, az elmúló fényre lökött, csak az a csoda, ami elmúlik, ami egy percig marad itt, ami nem volt, nem lesz, és amíg van, folyton változik, az életben tartó 37 alatti hétköznapi láz, a sokféleség, az egyediség, az ultima realitás, ami feltűnik, eltűnik, és ha volt, nem lesz többé soha. Eónok múlva se teremti meg még egyszer a világok ura.

eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedett megkeserítő. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését. Nem tudta betemetni. 20 tél. Költözés.

A független Magyarország őrült fejek buboréka, mely a hömpölygő valóság színét beragyogja néha. Harcok, hadak, határok, fellobban s egyszerre vége. Jó, ha tovább szivárok 10-20 bolond szívébe, 10-20 bolond szívébe, ki képbe, dalba zárják, megfesti százezrek vére a szertefoszlók ára.

Radnóti naplóját olvasva. Milyen kevés élet, mennyi irodalom, és hogy átcsap az élet a meddő szavakon. Három napja nézem, hallgatom, amint felcsapnak tajtékozva régi napjaink. Átszűrt, átszellemült fény villódzik, mintha csak áttündökölne rajtuk egy hajdani alkonyat, és mintha a régi erkélyen ülnék újra vele, előttünk a Duna hídakkal, és napjaink szégyene szívünkből, szavainkból felcsapna hirtelen. Egy országnak, egész világnak szégyene kiben élt akkor úgy, mint bennünk. És hallgatom dühét. Ez volt az ifjúságunk. Ez a keserűség, ez a becsület próbája, ez a megszégyenítő, gondolatot szorító, csapdába csaló idő. Ezek a félszeg helyzetek, ezek a kínos érvek, bemocskoló bizalmak, ezek a rettegések. És szemérmes irodalmát bühök tanácstalan sistergései mögött. Hiába hősies igyekezett az ész. Terjed, mint a mocsár, az ólom nehézkedés. És akármilyen más volt az övét meg az enyémet, összefonták örökre a napok, az események, a szörny szülő folyó, a múltá vált jelen tajtékai között felfelbukó nevem, és az első háborús őszbe kövült kínszenvedés. És az a ravatal és az a temetés, az a mellékmondatban felhörgő éjszaka, hogy ott voltál, hogy a sírtól együtt jöttünk haza. Ó, az a halál hörgéstől hangosodó világ, egymásba kulcsolódó testvér agóniák, s a lapok közt, ahol az övé véget ért, ott látom haldoklásod lopódzó kezdetét. Soha senki hozzám hűséges ne legyen, ha kínjaitokat valaha feledem. Ne legyen soha többé egy derűs pillanatom, ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. Világtalan legyek és süket, mint a föld, ha valaha visszakívánom azt, ami titeket ölt. Ti szegények, ti szentek, ti bátrak, kedvesek. Száradjon el az agya, ha hozzátok hűtlen leszek. Két nap múlva. Ha azt, amit akartunk, valaha megtagadom. De akartad-e, amit akartunk, meredek utadon, az evangéliumi utolsó ösvenyen? A szememmel követném, belekáprázik eszem. Te rád a kínhalál várt, a végső tisztaság. Én szöktem, menekültem a szennyen, a tőrökön át. Mennyi bujkálás, színlelés, mennyi cselés, csalás. Aztán az a világ vég, az a szabadulás. Később a kénköves mocsár, dögvésszel vert öböl, a hagymáz, mely mindennél alattomosabban öl. És az, amit akartunk, így úgy valóra vált. A szándékot a teljesedés szégyennel itatta át, és ez a szégyen, az elkárhozás már vérünkben kering. Kiki másképpen süllyed el öntörvénye szerint, mert visszájára fordul itt a védekező akarat, itt még a rettegéshez is a cinkos bűn ragad, nyálkájával bevonja a tiszta eszméletet. Ehhez kell hűnek lennem, hogy hozzátok hű legyek. Én szöktem, menekültem, és életben maradtam. Baráti és idegen kéz, hány segített utamban, hány bízó, biztató arc ragyogott rám azóta, felnyíló új szem, új szív mentett meg mosolyogva,
Mennyi új lehetőség ölelt magához engem? Hány erős új szövetség az újabb förtelemben? És az, amit akartunk, özönvíz ellenük, már lassan öli őket, vagy azt, ami lényegük, mint ahogy ölni azt is, ami legszebb volt bennetek. Lehetek-e hű hozzátok, hogy hűtlen ne legyek? Nekem egy és oszthatatlan az ide fenn, odalen, és köt az, ami meghalt, és köt, ami eleven, és hűnek lenni ahhoz, amit akartunk, nem elég, mert minden, amit élek, új és új kötelék, hiába tudom, hogy minden hűségem mást jelent, hiába fogadna magába két ádác csatarend, mert nem az az én dolgom, hogy rendet teremtsek itt. Agyam, szívem őrzi ellentmondó hűségeit. Két pillanattá válik minden pillanatom. Száradjon el az agyam, ha az egyet megtagadom. Summa fidei. Két pillanattá válik minden pillanatom, és engem kétfelé feszít egy időtlen kínpadon, és én nézem pontosan józanul, mert nem az öntudat, a hűség, létem tengelye az, mely bennem meghasadt. Mondják, a karóba húzott hajdani magyarok között nem egy akadt, aki a karón pipázgatott. Így kínpadra feszített keserű tudatom erőt vesz még a két felé igyekvő pillanaton. Az egyik hűség ideránt, a másik húz oda, feszít a kín, vagy ezt, vagy azt. De nem, és nem, soha, nem amíg én vagyok én, amíg érzem, hogy egy vagyok. Egy hűségemet sem nyelik el ezek a vagy vagyok. Ha szorít az egyik förtelem, és beleroppan az öntudatom, és szűköl létem lényege, és magamat feladom, és felhördül rettegésem, hogy akármi, csak ne ez, ha csak a kívánságom is a másik cinkosa lesz, vagy félek attól, ami jön és elborul agyam, és azt mondom a pillanatnak, maradjon az, ami van, nem én vagyok, nem én vagyok, csupán a rettegés. Nem változik a hűség, az időtlen, egy egész. Hűségölő, tébolyba vivő sátáni vagy vagyok. Száradjon el az agyam, ha egyet is elfogadok. Két pillanattá válik minden pillanatom. Nehogy széthullni őket megtartó irgalom, te mindenkihez másképp hűséges szeretet, te, kihez minden új szív újképpen hű lehet, te rejtelmes megértést, te sugárzó titok, te, aki a hűtlenséget is hűségre fordítod, te, akihez a száz felé húzó hűség vezet, fogad szívedbe ellentmondó hűségeimet. Te, akiben tudásra talál a tévejgő tudat, vezesd magadba annyi felé elveszett útjaimat. Te minden hűség pásztora, fogadj be oda, ahol egészé egyesülhet az, ami itt részekre hull, ahonnan kinrekednek a zsarnoki vagyok, hol mindent megtalálok, amihez hű vagyok, hogy ami két felé hasadt, örökre egy legyen, te ezer alakban egyetlen meg.

0: Hertha jemi. Sabah çıkar. Tut bank. Szabad csak az, akit szó nem butít, fény nem vakít. Se rang, se kincs nem veszteget meg. Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet. A látszatot lenézi, meg nem óvja. Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg, szabad csak az, kinek ajkát hazugság nem fertőzi. Aki üres jelszókat nem visít. Nem áltat, nem ígér, nem hamisít. Nem alkuszik meg hű becsületéhez. Bátran kimondja, mit gondol, mit érez. Nem nézi azt, hogy tetszetőse, sem azt, kinek ki volt és volt-e őse. Nem bámul görnyedőn a kutya bőrre, és embernek nézi azt is, aki tőle. Tudd meg, szabad csak az, aki a neve nincs is, mégis valaki. Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos. Tüzet fölöslegesen nem barangoz. Van mindene, ha nincs is semmije, mert nem szorul rá soha senkire. Nem áll szemére húzott vaskalappal, mindig kevélyen szembenéz a nappal, vállalja azt, amit jó társa vállal, és győzi szívvel, győzi vállal, helyét megállja mindig, mindenütt, többször szirógat, mint ahányszor üt, de megmutatja olykor, hogy van ökle. Szabad akar maradni, mindörökre. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet, könnyelműen ingyen ajkadra nevet. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jóba. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb slakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is a koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék, ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve, meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem azért dugult érte harc, hogy azt csináld, amit akarsz, s mindazt miért más robotolt, magad javára letarold, mert szabadabb szerettél lenni másnál. A szabadság nem perzsavásár, nem a te árut. Milliók kincse az, mint a reménység, napsugár, tavasz. Mint a virág, mely dúskejét kitárva ráönt illatát a szomjazó világra, hogy abból jó testvér jusson. Minden szegénynek ugyanannyi jusson. Míg több jut egynek, másnak kevesebb, nincs még szabadság, éget még a seb. Amíg te is csak másnál szabadabb vagy, te sem vagy még szabad. Te is csak gyáva rab vagy.
1: Részletet élünk. Thank you.

Kulturális Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. Könyvtárpádra emlékeztünk. És jön egy kis műsorajánló, aki holnap korán kell. 7-től 8-ig műsor lesz. A Real Shit. Izgalmas témákkal. Például a börtön telefonhasználatról és ilyenekről két hetente fogjátok hallani. Keljetek korán. További a tilosozást.

Cilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: schwingen. Und jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen. Eins, zwei, höher hinauf schwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hallo, guten Tag, ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien?
2: Ich bin Hotel Wien, ja.
3: Du bist Hotel Wien,
2: ja.
3: aber ich bin Budapest, nicht Hotel, ich bin Budapest.
2: Ich bin Hotel, ich bin
3: ja.
2: nicht Budapest.
3: Und bitteschön, ja. ist meine sehr, ist ein,
2: ich, ja, ist ich
3: mein,
2: bin.
3: Mein Freund, mein, ist ein Hotel Wien, mein Freund,
2: ja.
3: nicht ich, nicht, nein. Mein Freund ist ungarisch, megrugod ugrális, hat mir
2: ja. Ja.
3: Mein Freund ist im Hotel und der ist Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy, de
2: mi? Tudtam, hogy te beszélsz német.
3: Hát bólintottam, nem figyelsz.
2: Na jó. Arra, hogy nem figyeltem. Na apa? Figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalattól.
2: Te tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogyne, persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint foga, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigye.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd
3: jó, te csak érts egyet vele, nem kell semmit mondani, érted, majd én mondom, hogy...
2: Van,
3: a Balázs, figyelj. A kertmester azt tudod.

0: Hát most te zenélni tanulsz?
1: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te puputeve, ide figyelj! Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám! Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már?
0: Konyhába akarsz hegedűt?
1: Igen, az ötborsó főzeleket abban akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hónalá is be lehet tenni, érted?
0: Izzadni fog állam.
1: Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá...
0: De most nem értem,
1: figyelj,
0: hát mit vigyek?
1: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
0: Ilyen szőrös a lábad?
1: Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvasbőgésben.
0: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál.
1: Semmit. Én nem is tudom, te miért nem települtél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél belőle.
0: Várjál, most lejár a vonal. Mit
1: de most
0: vigyek?
1: Miért kell ezt velem csinálni?
0: Mit
1: ne hozzá,
0: hagyjál
1: békén.
0: Ugyan
1: nevetség.
0: Mit vigyek?
1: Figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC árulásszerűség, és mellette van egy kis, mondjam, könyvesbolt. És onnan hozol nekem, kérlek szépen, egy francia impressionistát.
0: Hol van ez?
1: Mondom, ott az ABC árulásznál, ott a gürtelen, tudod?
0: Mi van?
1: Könyvesbolt van ott.
0: Nem, ott videóbolt.
1: Fogd be a pofádat. Ide figyelj, ne hülyéskedjél, hozol nekem egy francia impressionistát.
0: Mi kell, Baudelaire?
1: Nem.
0: Verlaine?
1: Nem.
0: Rambo?
1: Igen. Figyelj, de ne az első kötetet, mert azt már olvastuk. A másodikat tessék szívesen elhozni a szilveszteri kiadásba, a Stallone kötésbe, érted már? Tetszik érteni?
0: Nem értem, de most várjál, most végül is mit vigyek?
1: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
0: vagy csinálj magad. Várjál, más nem kell.
1: Na jó, figyelj Balázska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrészüzlet, érted? Egy svéd alkatrészüzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy alkatrész.
0: Ez autó alkatrész?
1: Hát persze, hogyne. Világos, be akarok építeni az asszony, meg kuplungtárcsát, hát logikus. Ilyen állat nem lehet, Balázska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatban, figyelsz rám?
0: Igen.
1: Férfiak, nők ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
0: Ez valami nyári párt értekezle?
1: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
0: Na most várjál apa, most akkor mit vigyek?
1: Semmit, Balázska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozó, semmit ne hozzá.
0: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon, figyelj, hogy a gáztisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
1: Anyád!

0: Na, ebben jó bekalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt most picsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem?
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom, hogy volt, de a régi jókocsikban nem köptek be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azokat köpték. A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: a családtagoknak
2: azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki késett, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot magának a régi

0: szép időkben milyen kocsia volt?
1: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
1: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyösbe?
1: Hátul gyári karnissal el volt kátva,
0: hogy és
1: hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
2: Csipe jártam.
0: Csipe? Hát az csipe. Amerikai, azt tudom.
2: Nem volt az amerikai.
0: Nem, az amerikai.
2: Nem volt amerikai. Rá volt írva cirű betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
2: Lehet, hogy annak innen amerikai, hogy aztán átállt hozzánk.
0: Persze.
2: Nekem nagyon sok történetem az oda gyűjt el. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentünk vadászni. Aztán ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utána.
0: És akkor mi?
2: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős utána, de lekéstem, az előző vadászaton volt még. Aztán néha nekem kellett beugrani az ős utána helyére.
0: Láttam, még most is tetszik
2: sárkítani. Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárhátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató, felfújható pitófa is volt benne. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
1: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a mávó.
1: Milyen?
0: A mávó. Mávótam, hogy sokat azért mondom, hogy oda jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztelnére jártam nekem. Volt egy gyönyörű Zisán, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Ava jártunk diszemlére, maga járt diszemlére?
1: Jártam. Bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
1: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt, aki papírra le volt takarva.
2: Hát, mentünk a jippel, föl akartunk avatni a Galgahévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
2: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
2: Nem, nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Hát persze, jöttek az utat építeni, mi?
2: Nem, nem.
0: Hát akkor?
2: Szétlőttük a város.
0: Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak még az 50-es évektől visszafelé is találnak, volt egy jó története.
1: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy kucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám egy zsebóráját.
0: Kik voltak ezek az emberek?
1: A Máté Szalkai betlemesek.
0: De mi volt ráírva az óra fedelére? Megismer az óra? Mi volt ráírva a fedelére?
1: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztid.
0: Édesapját nem így hívták.
1: De az illegalitásban ez volt a fedőneve.
2: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
0: Fehér terrorista?
2: Fehér terrorista. Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
0: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
1: Az főnököm mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, szóval most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
0: Hülye viszont.
2: Maguknál volt védőital?
0: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, azt kell. Az az igazság, hogy annak idején azért rend volt, meg kell mondani.
2: De persze, hogy rend volt, hát hogy látom meg?
0: Hát nagy rend volt.
2: Hát annak idején próbálta volna valaki gúnyulni a rendőr.
0: Hát
2: másnap elvitték az egész falut.
0: Így is volt, bizony. Így volt.
2: Utána meg elvitték a rendőr.
0: Az miért?
2: Mégiscsak miatta vitték el a falut. Mert volt szép karácsonyunk is volt.
0: Karácsony, tényleg parlamentre, hosszabb a fenyőfa.
2: Berakták a nagy fenyőfa.
0: De és mi volt, mi lógott rajta?
2: Hát csak mi nem lehetett rajta kis szentecskék, meg az mi nem lehetett ugye.
0: Mi volt rajta?
2: Hát lógtak rajta.
0: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
2: Biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
0: teraszon.
2: Minden szép, akkor voltak a szép.
0: Voltak a szép minden szettek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
1: Meg aztán úton valakinek kivették a fogát téneket, hogy tépes tény lesz, hogy egyszer megöregszik.
0: Soha nem felejtem el, jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztunk, és mondta, ért a kolhoz, ez a falhoz, nagyon csodálkoztunk.
1: Na. főnökön furcsa ember volt.
0: Mondja, milyen volt a grupa ezek szakon?
1: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
0: Na most az az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozom. A következő kombinálom. A város fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt blokkjára, és ez nagyon jó lesz.
1: Miért?
0: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
2: Hát el te vár!
0: De ezek az idők már elmúltak.
2: Régen voltam.
0: Elmúltak ezek a jó
2: idők. Hát azért még nem múlt el.
0: Miért nem múlt
2: el? Én csak önnek értünk.
0: Ugyan már miért?
2: De hogy nézd, jön a két ember.
1: Ki az?
2: A főorvos úr meg az ápoló.

0: Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként.
1: Hát Mészáros Lőrincés élete.

0: megkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodrólendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén... Élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, ond, kond, Habci, Vidor, tudod. Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról. De Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadonbocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenasz Róbert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jégkorsz... Magyar jég... Hideg volt. Gerő is. Nagy Endre. Ilyen Gerő, a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután, 3:44 után, 6:45 a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok, a 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a Kun Bélának műbörk alapja volt. Tildy Zoltán, aki az akkori Kisgazdapárt elnöke volt, de Tildy Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildy Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildy Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek, például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János, a Tildy estéje című ciklusban.
1: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
0: Kedves elvtársak, ugye felvetődött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer s mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, tessék, vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyáján tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Hát nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem, ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom, teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik, de tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk, hogy elhamarkodottam. Mert miről van szó? Hát felesleges azt hiszem a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná Isten, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, de nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszük azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: Papa Seppáns, mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost?
1: Ugye, a formában nem. Nem igaz. Tudnék, a gyerek nagyon jó felfogás.
0: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
1: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-1-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
0: Bocsássa meg, arra is bizonyítékai vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-as, akkor lelöveti.
1: Ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
0: Bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkoma dráj, ugye? Mindenből 3-as drájkoma dráj.
0: De ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénkezik, nem mindig a... Könnyű, hogy ám így ám, meg amúgy ám, de amikor szembe-szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye meg kell
0: szeretném csinálni. Ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják.
1: Dodgem.
0: Dodgemet? Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítják most már a Dodgemet,
0: igen.
1: Arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Érti.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De igaz, pénzt
1: semennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában ugye nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem megyünk Pásztorot, van Sápegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt hegyünk, hát behozottam a szeretet, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megverett a tanárnőt, ugye, hát ez így van. Hogy legalább adjon neki egy 2-es vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ön neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán tontverik a szárvédőt, úgyhogy igaz, hogy szürk és nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikarevtársnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette, ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
1: No hát, ez így, ebben a formában van, ugye? Nem igaz, mert megmondom, mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Nagy képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villagokkal, azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akartam, neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kérdem volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg ugyanilyen. A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát, tegyék ki. No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsülésen már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavart a tökülön a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen pénzem, az pum, belement a vetésbe.
0: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
1: No, ez így ebben a formában.
0: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
1: Ha, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista úgy tanultam, hogy az igazságnak van, hogy egy szubjektív, egy objektív, meg abszolút és a relatív igazság.
2: Ezért
1: nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íz, ez az André Rubeola.
0: Rubjov.
1: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
2: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
1: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot, érde? Hát azért olyan. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szoborra, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde? Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye hát?
0: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
1: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsről mégsem ijedtem ugye még a gyerek. A gyereknek befelé, hát hogy nézett volna azt? Hogy nézett volna azt?
0: Kérem szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
1: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. Még liberót se engedtem, nehogy papír.
0: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
1: Hát, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%.
0: Az... De a rádión, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
1: Azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy ott nem volt.
0: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
1: Halljon meg, hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
0: Nehogy nem igaz!
1: Én részletem hát, a háborúban, részletem a háborúban.
0: Mikor volt itt utoljára háborúra?
1: 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni az én megkérdezésem égre, ugye? Akkor aztán szétfeledtem a tojásokat.
0: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
1: Nem, családtag. Nem családtag. Nem családtag. Legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag. Nem családtag.
0: Mi más lenne, uram?
1: Bocsánat, nem én. A lányom, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megveri közze a dolgokat.
0: Elnézést, alkosabbás. Önnél most hány óra van?
1: Na ez így ebben a formában nem igaz. Szóval ez
0: uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Ön egyfolytában végig hazudozott.
1: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem látom, hol van. Eszéken voltam. Ne hazudj, hogy itt voltam tegnap is, tegnap előtt is. Eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Esetleg nem tudnál megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon föl. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magam. Na, mit szólna hozzá, ha azt mondanám magának, hogy amit sámlink, otthon egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Na, minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld van, amennyi.
1: Az kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bével!
0: Kéményseprő.
1: Gabona az, ami a mezőn terem. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki vagy üzlet felé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váróterem, második osztályú váróterem.
1: Hát ez hű. Ide hallgassuk, Jenci, hogy jártam ma reggel.
0: Na, mesélj.
1: Felkelek reggel 7 órakor.
0: Ki kell tette?
1: Nem fontos.
0: De még? Ki.
1: Feleség.
0: Bocsánat.
1: Hacsányos asszony, feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Őt ki kell tette?
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Van cseléd?
1: Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd.
0: Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják?
1: Mariska.
0: Mariska?
1: Szóval felkelek.
0: Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval felkelek reggel.
0: Hova való ez a Mariska? Hova
1: Csongrádra. Szóval
0: ő a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Tegyem meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska. Híres,
1: igen. Szóval felkelek reggel 7 órakor.
0: És a Mariskát ki kell tette fel a Mariska?
1: Kassák laj.
0: Micsoda?
1: Kassák laj.
0: Az ki?
1: Költő.
0: És abból él, hogy költi a Mariska?
1: Költi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguk.
1: Igen, gyenes lakó. Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én.
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariska.
1: Költse a Mariska.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, uram, megyek. Már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 1.20-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljon, ha csak
1: úr. Jó, bocsájóka.
0: Mi van magával?
1: Jó, ne is kérdezze, minden este nézte a tévét.
0: Nézte a televíziót. Mit látott?
1: Egy kalapot.
0: Mi csodát?
1: Kalapot.
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom.
0: Menjen a fenébe. Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségek. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél.
0: Elmegy a fenébe. A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra 10 perc.
0: Jencikém, egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, legrégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak felső tapolcsámban, maga tökkel ütött lepkevadász? Mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kéne. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaura, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon engem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbiás.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás.
1: Tóbiás nem a dödöllét.
0: Nem a dödöllét szereti. Miért szeretné a Tóbiás a dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Iliás Tóbiás
0: egy tál dödöllét. Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a dödöllét?
0: Nem szereti a dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda vircsef, tudod?
0: Micsoda vircsef?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Mert Éliás Tóbiás egy tál Iza úrát.
0: Fejezze be! Befejezette csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza
1: úrát! Ez se szereti a dödöllét!
0: Ez se szereti a dödöllét!
1: Fantasztikus!
0: Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokba szereti az Iza úrát!
1: Igen! Stikába eszi a spájzben a dödöllét!
0: Nem eszik dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre dödöllőre, már hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a dödöllőt.
0: Nem eszik a dödöllőt.
1: Nem eszik a dödöllőt.
0: Nincs dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok dödöllő, azt
0: hagyja
1: nem eszi meg senki,
0: mert gyújtja a dödöllőt. Mert megetetek magával egy lavor dödöllét, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülyen is tudom képzelni. Maga iváshoz is dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így flancolni? Januárban nagy hideg lesz, ez kész. Hát, mondtam én magának, hogy most december.
0: Hagyjon békébe. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette
0: a névtelen levélben. Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák
0: vagyok. Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: Oh, sok dödöléte, egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Noctacu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiás.
1: Nincs.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Harski innenki felé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova még?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vett el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: És mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeillő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: mi kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem. A kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című tévéfilmsorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: Te biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézzenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Mi csodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinit. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. Csinálj forintból bikinit.
1: Hát az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit, mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jennő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza, ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello.
1: Sajnálom, nincs benne a Béla sávtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, később sem. Nem, nem tudom, Béla sávtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béla.
2: Elnézést kérlek. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
1: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béla sávtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne. Nincsen benne.
2: Béres elvtársat keresném, ha
1: lehetne. Nincs benne a Béres
2: elvtárs. Somosi elvtárs küldött a posta és postaügyi minisztérium, a közlekedés és postaügyi...
1: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én sem tudok.
2: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
1: parancsoljon, Béres Ákos vagyok.
2: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
1: Tessék a sor végére.
2: De most tetszett volna, hogy Béres
1: Ákos. A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
2: Ki kérem?
1: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
2: Azt tessék, figyelj! Kérem szépen, én gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk Bilbaóba.
1: Spanyolországban voltak?
2: Bilbaóba voltunk.
1: Bilbaóba
2: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világkörülő úton. Ez a Szent Jupilis elment, kérem, vitorlás elment 3 éves útra, mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba, a Velorex-el.
1: Gyalogost ütötte?
2: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be, ott ültem a Velorex-be, kérem.
1: Előlült a Velorex-be?
2: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorexnek. És kérem
1: ütes
2: szépen...
1: Ütes burkolata milyen volt? Beton, aszfalt vagy a jellege milyen volt?
2: Marcipán! Volt? Ne hülyéskedjen már! Ott álltam Bilbaóba. És kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani...
1: Hogy van megsérülve az autó?
2: Hogy van megsérülve? Leokoplasztan ragasztottam a Velorexet. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor ha hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorex-el, és csak tolni tudtuk, és annak Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
1: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
2: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt?
1: Hát addigra én följutok.

0: Miss Loy. Honnan?
1: Kezit csókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezit csókolom.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 ezer forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg,

0: És egy pillanatot, személyi sérülés történt?
1: Hogy ne, hát porrá égett a személyén.
0: Nem arról beszéltem. Mi volt még a kocsiba? Hát kisérült meg?
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás
0: van. Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágtam, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóba történt a baleset. Hol történt a baleset? Hát nem az autóba szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklömtől aztán beütettem autóba.
0: Mi mondja, gyocs, és mi volt még kérem a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 ezer karcóra, és azt vittük.
0: 140 ezer.
1: Karcórát vittük.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: Fél kettő. Na,
0: milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy Moszkvics.
0: Moszkvics,
1: ugye? Most szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elé. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott a alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár.
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy, hát zsebből.

0: Balogh bácsi, maga mikor az a vásár, fiam?
1: Veszek a kékes tévé tetejére egy jeges medve szobrot, vagy ha azt nem találok, akkor a TSZ elnököt megállító Toldi Miklós szobrát veszem. Antennát tartja
0: meg. Az a göncsőszekér mellett milyen csillagkép?
2: Az egy kommunista szombat.
1: Paktatok is, szegény, akkor az ember ugye nyugodtan az éjszakában.
0: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
1: Kínje a terem burája?
0: Esebefőtes üveg volt, Balogh.
2: De nem is az oklim hullott le.
1: De a súgban egyed is az égon, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
0: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az orszalagútunk. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót vagy kertné.
2: Tóth Marival. Hát,
0: kivilágítatlanul jön egy méter magasan velem szembe valami. Zárlatos Szent János bogár, azon.
1: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
0: hogy
1: olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe rögtön, ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója? A bukósisaknak, tessék mondani.
1: A bukósisaknak, a dínyének, ez véletlenül volt a
2: kerülés. De ez már megvan lékelve, ez a bukósisak.
0: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
1: Ha mi, olvasni akar?
0: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássa, hogy itt ezek gyönnek eszeveszettem.
1: Ki raktam a lámpát?
0: Hova tettem?
1: A tornácra.
0: Hát ötje meg a fenedegényt, egy ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukósisakja?
2: Aznak nincs a csíp.
1: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni, hogy villoznak a szemei, még kormány is volt a kezébe, oda nézek, ő van a fán mindig.
0: Hát ős van.
2: Ős van, látszik, mi alakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
0: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
1: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

Kominek, chiques, kominek! Vejade, beotokét! Írat, írat, Margit írat! Patata, kominélat! Hála, írat! A végkistány, nem lesz baj! Megjön majd a havi Zsord! Boldog új évet! Kitartam a főnökkelme. Beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalmom, hogy kiosztotta, hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a terrautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitoltam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonon, törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergette saját farkát. Futka ezzel az állattal, majd a föltözsebtársa. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert a feleség az úgy beszél, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. De oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, állítólag megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobb oldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söprő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásba, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne haragudjon nénike meg a boszorkány! De hogy is én is ilyen takarítónő voltam Csernobilban.

legszebbet nem mondtam el. Hey, az volt, hogy múltkor ez az álva fötözsávtárs lekísért az orvosi rendelőben, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. És lementünk, az előtte mentünk, és fő volt töltözve sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Azt mondja, hogy beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, fötözsávtárs? Ez meg odáll, leveszünk a sapkát, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: Uzun ide. Húzzon ide, mint a vadliba! Vigyázz! Az igaz, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot meg. Mi van a kezébe?
1: Görcs!
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy mi az? Mi az ott?
1: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportosra leníratom a fizuráját.
0: Kopasz, ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyot. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör? Vödör, vödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Övödörsz.
0: Mi?
1: Mi? Ja. Mi vödrünk?
0: Ti?
1: Ti vadar?
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör, kopasz?
1: A kopasz vödör három részből. Fej, torp, potró.
0: Mit tart maga a vödörbe, kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú.
0: Ne hűljön! A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólta maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel? Vagy mi van? Atya úristen. A múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összejöttünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt volt.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Nem, fröccsesz.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Mint a után.
0: Mint a sántakú.
1: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sántakutyát miért, kopasz?
1: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégse zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégse fordulja hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
0: Szóval a lóné hátra
1: fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
0: Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság, jó? Szóval voltak népdalszakkörök?
1: Mindenhol voltunk fölök, de nem azért, mert ugye a
0: kulturális könyvtárba, dologhoz... Könyvtárba
1: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
0: Minden órában jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
1: Hát ugye dolgok voltak meg a kezemben, amit vettem a könyvbe, is voltak
0: jó. Olvasmányok. Mondj el a hét vezét!
1: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
0: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
1: De nem.
0: Jó, mondok valamit, remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
1: Mondom. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
0: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktanya kiáratát, ugye?
1: Hát, ha becsukom a szemem és kienged ugye az utcát.
0: Ki volt Monte Cuccoli?
1: Hát ott a bokoraján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
0: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Nero?
1: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
0: Római császár volt.
1: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
0: Mondjon egy török szultán.
1: Azerbajdzsán.
0: Miért? Miért Azerbajdzsán?
1: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
0: Ki volt Hannibal?
1: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
0: Az Kannibal maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
1: Az, ott volt a Naruto.
0: Na kérem, ki volt Attila?
1: Attila? Hát, jaj, a szegény láttam, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
0: Attila, Hun!
1: Hun, hát a kárt végigvált!
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: Hát tisztelte, voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a...
0: Nyír!
1: Nyár, nyúl!
0: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
1: Hát a tokja volt rendesen.
0: Na azt a tokot hogy hívták?
1: Na hát a...
0: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegez!
1: Csezd meg, akkor se tudom rá!
0: Mondjuk eszembe, akkor...

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Keltakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: A kecske és a három gyidó. John Kránga meséje. Volt egyszer egy kecske, és annak három gyidója. A három közül a legnagyobbik és a középső olyan orcátlan, helytelen volt, hogy a nyári légy is elbújt előlük. Annál szorgalmasabb és szófogadóbb volt ellenben a legkisebbik. De hát, öt ujja van az embernek is, és ahány annyiféle, nem hasonlít egyik a másikhoz. Egy szép napon a kecske behívja kintől a gyidóit, és azt mondja nekik. Drága gyermekeim, én elmegyek az erdőbe valami kis ennivalóért. Ti zárjátok be utánam az ajtót, aztán hallgassatok egyik a másikra, nehogy véletlenül kinyissátok, míg hangomat nem halljátok, mert amikor megérkezem, jelt adok, hogy megismerjetek. Halljátok csak ilyen formán. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édes málét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Na, megértettétek, mit mondtam? Meg, édesanyám, mondották a gyidók. Aztán bízhatom bennetek? Ne féljen semmit, édesanyám, szájaskodtak a nagyobbak. Szóval fiúk vagyunk mi, és amit egyszer megmondottuk, azt megmondottuk. Hát, ha úgy van, akkor gyertek, csókoljon meg édesanyátok. A rossztól őrizzen meg titeket az Isten, és tartson meg egészségben. Jár szerencével, édesanyám, szólt a legkisebbik gyidós, a szeme könnyes volt. Isten segéljen, hogy visszatérhess, és hozz nekünk eledelt. Azzal a kecske kifordult a házból, s elment dolgára. A gyidók pedig bezárták az ajtót utána, és a reteszt is ráhúzták. De hát van egy régi közmondás, a falnak füle, s az ablaknak szeme van. Biza, most is úgy volt, hogy egy ravasz farkas, aztán tudjátok csak melyik? Épp a kecske komája, aki régóta leste már az alkalmat, hogy a gyidókat felfalja, ott fülelt a falnál a házneget, míg a kecske a gyidóit oktatta. Jól van, gondolta magában, itt az alkalom. Ha rávinné őket a bűn, hogy az ajtót kinyissák, váljék egészségemre. Tudom, bizam, megkopasztanám, s megnyúznám őket. Ahogy ezt kimondta, már ott is volt az ajtónál, és elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét, nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Hely, nyissátok ki hamar, drága gyermekeim, de hamar! Nem halljátok, fiúk, szólt a legnagyobbik. Ugorjatok, s nyissátok ki azt az ajtót, mert jön édesanyánk az ennivalóval. Szegény fejem, szólt a legkisebbik, nehogy elmenjen az eszetek, s kinyissátok, mert jaj nekünk, ez nem édesanyánk, én a hangjáról ismerem. Az ő hangja nem ilyen vastag és reket, hanem szebb és vékonyabb. Ahogy ezt a farkas meghallotta, elment hamar a kovácshoz, hogy a nyelvét és a fogait megélesítse, hogy a hangja is vékonyabb legyen, aztán visszatérve újra elkezdte. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki! Na látjátok, mondta megint a legnagyobbik, ha rátok hallgat az ember, hogy nem anyánk, nem anyánk, ki volna más, ha nem anyánk? Sze nekem is van fülem, én megyek és kinyitom. Bátyám, drága bátyám, szólt a kisebbik, hallgassatok rám is, hát ha később jöv valaki is azt mondja, nyissatok ajtót, itt van ángyótok. Erre ti mindjárt kinyitnátok az ajtót? Hát nem tudjátok, hogy ángyónk akkor halt meg, amikor a fehér farkasok, és csak a puraha megvan szegénynek?
1: Eredj már!
0: Hát nem jól mondom én, szólt a legidősebb. Hely!
1: Azóta rossz ez a világ, amióta fejlett a farokból. Ha az ilyenekre hallgatnénk, anyánk mind várhatna, és ülhetne kint. Én bizony megyek, és kinyitom.
0: Erre fogta magát a legkisebbi, béhamar a kéménybe, s
1: a lábával, a párkányon, orrával, a koromban. Hallgatott, akár a hal, s reszketett az ijegységtől, mint a nyárfa levél.
0: De hát az ijegység is Isten adománya. A kicsi után sipirc, a középső is béhamarekteknő alá, s ott úgy, ahogy lehetett, összekucorodott az ijegységtől reszketve, meglapult, mint a dinnye a kukoricásban, mert bizony szégyen a futás, de hasznos. A nagyobbik ellenben az ajtó megé húzódott, s nyissam, ne nyissam. Végül is a reteszt elhúzta. S hát, mit lát, Uram Isten? Tehát azt gondoljátok, volt ideje sokat bámulni? A farkasnak úgy villogott a két szemes, olyan éhes volt, úgy korgott a gyomra, hogy se szó, se beszéd, és ham! Elkapta a Gidót a torkánál. Aztán egyszeriben leharapta a fejét, s úgy megette, de akkora étvágyjal, hogy az ember azt gondolta volna, nem elég egy fél fogára se. Aztán megnyalta szépen a száját, elkezdett nagy nyugtalanul a házban szaglászódni.
1: Nem tudom, többen voltak itt, vagy én hallottam rosszul. De mi az Isten, mintha földbe bújtak volna? Vajon hol lehetnek?
0: Szaglászott erre, kotorászott arra, tehát mind forgolódhat, nincsenek a Gidók sehol.
1: Na nézz oda, még ilyet se láttam. De hát nincs otthon kaszálnivalóm, miért ne pihentessem meg egy cseppet vén csontjaimat?
0: És azzal, vagy nehezen összekucolodva, a tekenőre telepedett. És hogy volt, hogy nem volt, nem tudom. Elég az hozzá, hogy vagy a tekenő repett meg, vagy a koma tüsszentett. Hát a Gidó mit csináljon? Amennyi hideg, az mind kirázta, s viszketett a hát a szegénynek.
1: Egészségére, keresztapám! Gidó, Gidócska! Vagy mi is vagy? Hát itt voltál, kedvesem! Na gyere csak ide, keresztapádhoz, hadd csókoljon meg téged!
0: És azzal felemelte szépen a tekenőt, ki a Gidót a fülénél fogva, és úgy elgyámbázta, úgy feldarabolta, hogy foltnak való sem maradt a bőréből.
1: Jól mondta, aki mondta, hogy a madár is a nyelve miatt leli vesztét.
0: A farkas még szaglászott aztán, amíg szaglászott. Hát, ha akad még valami a házban, de bizony nem akadt. Az okos kis Gidó úgy hallgatott a kéményben, mint hal a ciberében. Ha már senkire sem akadt, mit csinált a farkas? Kiagyalt valamit. Fogta a két vigyorgó Gidó fejet, és kirakta az ablakba, hogy azok úgy tűntek, mintha kacagnának. Aztán, hogy még nagyobb legyen a kecske riadalma, a falakat bemázolta vérrel, és elment dolgára. Hát, ahogy kilépett a házból, a kis Gidó csak hamar leugrott a kéményből, az ajtót jól bezárta, s fejét vakarva elkezdte keservesen siratni a testvéreit.
1: Drága testvérkeim! Ha nem hallgatnak a farkasra, nem ette volna meg őket. S édesanyám szegény, nem is tud erről a szörnyűségről, ami a fejünkre szakadt. Sírt zokogott a Gidó, hogy majd eszét vesztette. De hát mit tehetett volna? Nem ő volt a hibás azért, hogy a testvérei megkapták, amit kerestek. Hát, ahogy ott keserget, csak jön a kecske is. De úgy megrakva ennivalóval, hogy csak úgy lihegett bele. És ahogy jött, már messziről észrevette az ablakban vigyorgó két Gidó fejet. Édesanyám, drága gyermekei, milyen örömmel várnak, és hogy kacagnak elémbe, ha látnak. Anyám, drága gyermeki, drága fürtös kis kecskéi. Nem volt oktalan a kecske nagy öröme, de hát amikor közelebb ért, mit lát, Uram Isten? Jéghideg borzongás futott végig az ereim. Lábaim megcsuklottak. Egész testét reszketés fogta el, s homályba borult a szeme, mert amit látott, bizony szomorú volt. Ő azonban csak mind ment,
0: hogy tudott egészen az ajtóig. Azt gondolta, hát ha csak a szeme káprázik. És ahogy az ajtóhoz ért, el is kezdte mindjárt. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki, mert anyátok hoz nektek szájában levelet, tőgyébe friss tejet, sódarabot, nyalnivalót, édesmálét nagy darabot, hóna alatt virágcsokrot. Nosza ugrik hamar a legkisebbik, aki most már nem csak a legkisebbik, hanem a legnagyobbik is volt, kinyitja az ajtót, aztán csak ráborul az anyjára, s keserves könnyeket hullatva panaszkodni kezd. Anyám, drága édesanyám, nézze, hogy jártunk. Nagy szerencsétlenség szakadt a nyakunkba. A kecske nagy szemeket merezte, sokáig bámult szerte a házban, aztán elfogta a rettegés, és úgy maradt kővé meredte. De kis idő múltán összeszedte magát, s úgy, ahogy kiózanodva megkérdezte. Mi volt itt gyermekem? Mi lett volna, édesanyám? Nem sokkal azután, hogy elment hazúzsult, csak halljuk, hogy valaki kopogtat az ajtót, s azt mondja. Három fürtös kecskefi, az ajtót nyissátok ki. És aztán? És aztán a nagyobbik testvérem, tudja milyen helytel és boldogtalan, neki hamar az ajtónak, hogy kinyissa. És aztán? Aztán én elbújtam hamar a kéménybe, a kisebbik bátyám a tekenő alá, s a nagyobbik pedig, ahogy mondom, nem törődött semmivel, csak odaállt az ajtó megé, s a reteszt elhúzta. Aztán, ami volt, az rettentő volt. A mi keresztapánk, a maga barátja, farkaskoma tűnt fel a küszöbön. Kicsoda? Az én komám? Aki megesküdött saját bőrére, hogy a gyermekeimet soha, de soha nem fogja még megijeszteni sem? Hagyja már, anyám. Amit látja, jól megijesztett minket. Na, hadd csak. Megtanítom én, amiért szegény özvegyasszony vagyok, és egy rakás gyermek a nyakamon, még ő csináljon csúfságot a házamból, titeket pedig a füstre tegyen, kölcsönkenyér visszajár. A hétvány semmire kellője. S még vigyorgott rám, s a fogait mutogatta. De nem vagyok én olyan, amilyennek gondol. Én nem szöktem át soha életemben a más kerítésén. Na várj, komám, ellátom a bajodat. Éppen velem kellett összeakaszkodnod. Tudd meg, hogy az ördöggel fogtál kezet. Jaj, édesanyám, hallgasson inkább, s hagyja csak, majd megfizetnék ki az Isten. Tudja jól, van egy közmondás, az ördögöt se lássa az ember, de ne hányan keresztet se. De biz nem úgy van az, drága gyermekem, mert amíg az Istenhez ért, megesznek a szentek. És aztán jegyezd meg jól, fiam, amit mondok. Csak egyszer dugja még ide az orrát, mert csak el ne járjon valahol a szád, hogy meg ne szelje. Attól kezdve kereste folyton az alkalmat, hogy a komája baját ellássa. Nagy gondban volt. Nem tudta, hogy csinálja, mint csinálja, hogy komáját méltóképpen megbüntesse. Aha! Na várj csak! Tudom már, hogy mi az orvosságot, mondta magában. Csendesen, mert úgy elintézem én a komát, hogy a saját lábát fogja harapni kinyában. A háza mellett volt egy négy gödör, az volt most minden reménysége. Na, most megeszed a főztött farkas, komám, mert ez egyszer biztos, hogy nem szabadulsz. Most lesz, ami még nem volt. De lásd munkához, kománé, mert ha nem volt, most akad dolgot a farkassal. Ahogy ezt mondta, fel is tűrte mindjárt a szoknyáját, neki gyűrközve tüzet gyújtott, és hozzáfogott, hogy ételt készítsen. Készített aztán töltött káposztát, rizses hús, túrós lepény, tejfeles tojásos kását, és más mindenféle ennivalót. Aztán megtöltötte parázssal a gödröt, és a parázsra valami szubas fát rakott, hogy a tűz csak úgy sem vegyen alatta. Azután a gödör száját egy alulról alig-alig megtámasztott veszőgyékénnyel borította le, arra pedig zöld gajakat szórt, s a gajakra morzsalékos földet hordott. A földre sázsgyékén terített, aztán viaszból széket gyúrt a farkas számára. Majd a tűzön hagyta az ételt, hat hőjön, és elindult az erdőbe, hogy a komáját elé keresse, és meghívja a lakomára. Ment aztán, ment a rengetegbe, míg egyszer csak rá nem akadt valami rettentően mély, sötét szakadékra, és a szakadékban pedig a farkasra.
1: Minden jót, kománé! Téged miféle szél hozott erre?
0: Olyan legyen a szíved is, amilyen a kívánságot, komám. Hát aztán nem tudod te, hogy a nyomorúság elviszen, amerre nincs is kedved? Ottné nem tudom, ki járhatott a házamnál, amíg oda voltam, de mondhatom, jól megcsúfolt.
1: Hogy kománé, drága!
0: Hát úgy, hogy a gidóimat magukba találta, és széttépte őket, hogy a bánat majd megölt engem is, csak özvegy ne legyen az ember.
1: Menj már, ne beszélj, kománé!
0: Most már akár megyek, akár maradok, mindegy az. A gidóim szegények az úr elé kerültek, és a mi feladatunk az, hogy lelkünkről gondoskodjunk. Éppen azért, amennyire kitelt az erőmből, valami tort rendeztem én is. Aztán úgy gondoltam, komám, téged is meghívlak, hogy megvigasztalj egy cseppet.
1: Örömmel, drága kománé, de ha lagzira hívtál volna, boldogabban mentem volna.
0: Elhiszem, komám, de hát mit csináljak? Sosincs úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy a fennvaló rendeli. Azzal megindultak. A kecske ment elől sírva, utána meg a farkas. Úgy tette magát, hogy ő is könnyezik. Istenem, te komám, szólt a kecske sóhajtva. Ami a legdrágább az embernek a világon, éppen abból nincsen része.
1: Hát bizakománé, ki se lépnénk, ha tudnánk előre, mire lépünk ki a házból. Ne búslak, hogy annyit. Egyszer úgy is oda jutunk mindnyájon.
0: Úgy van, bizakomám, szó se róla. De szegény fiókáim fiatalon mentek a más világra.
1: Hagyd el, kománé! Úgy látszik, az Isten is a kicsi fiókákat szereti.
0: Nem szólnék semmit, de legalább az Isten vette volna el őket, de így...
1: Istenem, te kománé! Azt kérdem én is, mint a bolond, vajon nem a marci medve vetődött el a házad felé? Emlékszem, egyszer a málnásban találkoztam véle, és akkor mondta volt, nem adnád-e oda vajon az egyik fiadat, hogy szűcs mesterségre kitanítsa.
0: Szóból szó lett, s így beszélgetve megérkeztek a kománéhoz. Foglalj helyet, komám, szólt a kecske, aztán a széket a gödör fölé helyezte. Ülj ide le, s egyél abból, amit az Isten adott. Azzal egy cseréplábast megrakott töltött káposztával, és a farkas elé tette. Neki esett a mi farkasunk mohón az evésnek. Gugrucz, gugrucz, csak úgy habzsolta be egészébe a töltelékeket.
1: Isten nyugtassa meg az elhunytakat, kománé, mert bizony jó töltött káposztát készítettél.
0: És hát, ahogy lakomázott, egyszer csak rop! Észre se vette magát, és már bent volt a gödörben, az égő parázson, mert hát a szék viaszból volt, elolvadt, a vesződékeny pedig csak épp, hogy megállott. Úgy támasztotta volt ki a kecske, se jól, se rosszul, hanem ahogy éppen kellett a koma számára.
1: Úgy, na! Most edd meg, amit főztél, a kecskével kezdtél te ki, a kecske ellátta a bajod. Jaj, kománé, jaj a talpam, húzzál ki, könyörgök, se sül még a lelkem is.
0: De bizony nem húzlak, komám. Hadd el, mert úgy égett az én lelkem is a kicsi gidóimért. Az Istennek tetszenek a kicsi fiókák, de nekem tetszenek az ilyen öregebbek is, csak legyenek jól megsülve. Tudod, úgy szépen pirosra.
1: Kománé, pergelődöm, elégek, meghalok, ne hagyjál!
0: Süljél csak, komám, s hajj meg, mert élve se vagy jó.
1: Legalább múlik valamicskét a fiam ijegysége, mert biza, sok szőrödre van szükségem, hogy kifüstöljem belőle. Jusson eszedbe csak utálatos, gonosz féreg, hogy esküdtél meg nekem a saját bőrödre, mégis megetted a gidócskáimat. Sajog bennem a lélek, kománé! Könyörgök, húzzák is, ne kínozz annyit! Szemed szemért, komám, fogad fogért, mert te is jól eltaláltad az imént az írás szavait. Aztán kecske fogta magát, s a gidóval együtt rádobott még egy bogja szénát a farkasra, hogy a tűz lángra kapjon, legvégül pedig nekirontottak a kövekkel, s ami csak a kezükbe akadt, addig verték a fejét, míg csak szusz volt benne. Szegény kecske úgy vesztette el a kis gidóit, de legalább a komájától, a farkastól is megszabadult. Mikor ezt a környékbeli kecskék hallották, erősen megörültek, összegyűltek aztán virasztani, s olyan evést, ivást csaptak, de olyant mulattak együtt, hogy messze ment a híre. Én is ott voltam, és mindjárt utána gyerekbe pattantam, aztán ide nyargaltam, hogy nektek a mesét elmondjam. Ráültem a kas szélére, úgy értem mesém végére, s megnyergeltem a világot, s jó emberek, mondtam egy nagy hazugságot.

0: a táltos kecske. Egyszer volt, hol nem volt, nem is erőst messze, csak Galambfalván. Volt egy talipásztor legény. Nem volt ennek a legénynek semmi egyebe az égvilágon, csak egy bottya, és egy huncfut táltos kecskéje. De tudjátok meg, hogy azzal a 100 darab jóval, amit a kezére adtak a gazdák, nem volt annyi baja, bosszúsága, mint az egy kecskével. Mindig félrejárt a jóseregtől. Nem lehetett semmi letteképpen becsületre szoktatni. Egyszer, mikor már erősen kijött a béketűrésből a szegény legény, fogta a bottyát, és amúgy istenesen ódalba hajítja a kecskét. Nagyot nyekken a kecske, de azzal csak tovább ugrándozott. A bot pedig, lásd csodát, eltűnik a föld színéről. Odafutott a legény, keresi a bottyát, hát akkora lik van ott, hogy egy ember éppen jól befért ott. Gondolja magában a legény, hogy ő bizony nem hagyja ott veszni a bottyát, ha addig él is, mert egyebe sem maradt az apjáról. Rikkant egyet, szervusz világ! És azzal csak hupp, eltűnt, mintha sohasem is lett volna ezen az árnyékvilágon. 7 nap, 7 éjjel mind ment lefelé a legény, és csak akkor ért igazi földet a lába. Hát, édes jó Istenem, milyen országba került szegény feje. A réteken csupa aranyfű termett, a vizekben aranyhalak úszkáltak, és az erdőkben csupa aranytollas madarak fütyöltek. Megy, mendegél a legény, és ím egyszerre olyan fényes palotára talál, hogy szinte megvakult a nagy fényességtől. Csak a kapuján 3 gyémántalma világított gyertya helyett. Hát még a palotában. Gondolja a legény, egy életem, egy halálom, bemegyek. Hadd lássam, miféle népek laknak ott. Oda bizony be is mehetett, mert ott csupa tündér kisasszonyok voltak. Egyik szebb a másnál. Bezzeg volt-e keze fogója. Mindjárt körbevette ez a sok szép leány. Megfogták, s úgy megtáncoltatták, hogy a lelkit is szinte kirázták. Könyörgött szegény feje, hogy eresszék szabadon, ő a bottyát keresi. De bizony a leányok nem eresztették el, míg az óra éjfélt nem ütött. Ekkor azt mondta az egyik tündér kisasszony. Hallod-e, te szegény legény? Most már mehetsz, de arra ne is gondolj, hogy többet ez életben megtalálod a botodat. Ami egyszer idejő a ti országotokból, az többet vissza nem kerül. Hanem adunk neked egy aranyvesszőt, és ahogy gondját viseled, úgy veszed hasznát. Hát tudd meg, hogy ennek a vesszőnek olyan csuda ereje van, hogyha elevenre ütsz, mindjárt szörnyed halaz. A nem eleven testnek úgy összezsugorodik az ütéstől, hogy a zsebedben is elvihet. Megköszöni a legény szép ajándékot, és gondolja, mindegy már, ha nem is találja meg a botot, többet ér az aranyvessző annál. Azzal nyakába vette a föld alatti országot, és addig ment, hogy elért egy rézvárhoz. Hát, annak egyik ablakából egy szép leány hajol ki. Köszön a legény. Adjon Isten jó napot, ifjú leány. Adjon Isten neked is, szegény legény. Hol jársz itt, ahol még a madár se jár? Én bizony, feleli a legény. Jöttem, ahogy jöttem ebbe az országba, de hogy kerültél ide te? Azt mondd meg nekem. Könnyű volt nekem, te szegény legény, mert engem a 7 fejű sárkány hozott ide. Szóból szó lesz addig, hogy a legény csak beszökött az ablakon, és megegyeztek, hogy megszöknek, míg a 7 fejű sárkány vadászni jár. De egyszer csak nagyot csendül a rézvár. Hát jó a 7 fejű sárkány. 7 singre szakadt előre a láng a szájából. Megijedt a leány, hirtelen bebújtatja a legényt az ágy alá. De bejön a sárkány nagy zakatolással, derendóciával, nagyokat cippogat az órával, és kérdi a leányt.
1: Ki van itt, hé? Miféle emberszagot érzek?
0: Melegetesküdözik a leány égre, földre, hogy itt senki lélek nincsen. De hiába. A 7 fejű sárkány mindent össze-vissza hány. A legényt megtalálta az ágy alatt. Na ez most bizonyosan szörnyű halálnak halálával hal meg szegény feje. De bezeg nem ijedt meg a legény. Eszébe jut, hogy van neki egy aranyvesszeje. Suhint egyet azzal a 7 fejű sárkányra. Ez úgy hanyat vágta magát, hogy a föld is megdöntült belé. Abba a helybe szörnyű halált halt. No, most mehetünk, mondta a legény. Ez ugyan fel nem ébredt többet az álmából. Kimentek a várból, s hát, lásd csodát. A rézvárból egy kicsi rézarma lett, pedig csak megsuhinte a legény az aranyvesszővel. Szépen a zsebébe tette, s tovább mentek. Amint mentek, mendegéltek, egy ezüstvárhoz értek. Hát, Ennek az ablakából még szebb leány nézett ki. Szóba legyenek vele, s megtudják, hogy ezt meg a 14 fejű sárkány rabolta el.
1: Hiszen majd adok én annak,
0: erősködött a legény. Bementek a várba, és mikor a 14 fejű sárkány hazajött, a legény meg sem várta sem jó, sem rossz szavát. Fejbe kolintotta az aranyvesszővel, és a sárkány egyszeribe felfordult. Az ezüst várból csak rásuhintott, egy kicsi ezüst alma kerekedett. A legény ezt is eltette szép gondosan. Most már hárman folytatták az útjukat. Mentek, mendegéltek, hegyen, völgyön által, s ím egyszerre csak egy aranyvárhoz értek. Volt, amilyen volt az a kettő, de még az aranyvárból nézett ki gyönyörű szép leány. Mindjárt felszól a legény, hogy tartson velük, ha jobban szereti odafönn a más világban. Hely, hogy ne szeretném, sóhajtozott a leány. Elmennék én szívesen, de 24 fejű sárkány megöl, ha innét elmozdulok. Csak gyere ki, ne félj, biztatta a legény. Majd eligazítom én a dolgát a 24 fejű sárkánynak. Kettőt már megöltem, ő lesz a harmadik. Még jóformán nem is végezheti a beszédjét. Nagyot csendül bondul az aranyvár, s hát jó a sárkány, hogy a szájából 77 sinnyire szakad a veres láng. Megérkezik a várhoz, nagyot dobbant egyet, s kérdi.
1: Hát ti mit kerestek itt, emberizinket?
0: Mi bizony téged? Felelt a legény, és azzal úgy meglegyintette az aranyvesszővel, hogy mind a 24 feje leszakadt a testéről. Hely, megörült a leány, örömibe kiugrott az ablakon, éppen a legénynek a nyakába. Hálálkodott, hogy csak érjenek ki a más világra, soha meg nem felejtkezik róla. A legény pedig megsuhintotta az aranyvárat, abból meg lett egy szép kicsi aranyalma, és azt is eltette. Elindult most a legény negyed magával, és addig meg sem állapodtak, míg annak a liknak a szájához nem értek, amelyik éppen az igazi világba vezetett. Megérkeznek a likhoz, indulnának is fölfelé. De hogy?
1: Hely, aki árgyélusa van,
0: rikkant egyet a legény.
1: Ide eljöttünk, de még magam sem tudom, hogy vergelődünk fel.
0: Bucsálódott a legény, vakarta a fejét, gondolt ide, gondolt oda, de semmi letteképpen nem tudott valami okosat kieszelni. Hát egyszer csak, amit így bucsálódnak, valami kecskemekegést hallanak. Megszólal a legény. Akár mi legyek, ha ez nem az én táltos kecském mekegése. No, ne féljetek, leányok, nem maradunk itt. Azzal odahajlik a lik szájához, a száját fölfele tartja, s nagyot rikkant. Cege, te! Hé! Hé! Cege, hé! Mekeke! Felelt vissza a kecske. Te vagy édes kecském! Szaladj! Kerítsd össze, ami kötél van a faluban, kösd össze azokat, azután kösd a farkadra, erezd le a likon, s húzd fel minket innét! Mekeke! Hányan vagytok? Kérdi a tártos kecske. Csak négyen! Kiállta a legény. Hát aztán, persze meg többet! Kérdi a kecske. Nem, édes kecském, csak keríts sok kötelet. Elfut a kecske, összekeríti, amennyi kötél csak volt a faluban, azokat összekötözte, aztán jól a farkára bogozta, s leeresztette a likon. Hanem, hogy szavamat össze ne keverjem, amíg a kecske odajárt kötélért, a leányok közrefogták a legényt mindenféle mézes-mázos beszédekkel, és elcsalták tőle mind a három almát, de még az aranyvesszőt is. Úgy egyeztek meg azután, hogy először felhúzatják a rézvárbeli leányt, másodszor az ezüstvárbelit, harmadszor az aranyvárbelit, s legutoljára a legényt magát. De bezzeg ezeknek sem kellett egyéb, csak fenn legyenek. Mindjárt összesúgtak-búgtak, hogy a legényt nem húzatják fel egészen, hanem amikor a kecske féligre felhúzta, elvágják a kötelet. Ők pedig tovább állítanak az almákkal meg a vesszővel. Úgy tettek, ahogy megbeszélték. De a szegény legény nem volt olyan erősen feje lágyára esett, mint ők gondolták. Gondolta magában, hogy próbára teszi azokat a fehér népeket. Vajon nem akarnak-e vele valami huncfutságot? Felkötött a kötélre egy jó nagy követ, és azt el is kezdte húzni a táltos kecske, de még féligre sem húzhatá fel, azok a fehér népek elnyiszentették a kötelet, s a kő visszasuppant. Hely, de elbusulta magát a szegény legény, s erőst meg volt keseredve, hogy őt így el tudták bolondítani azok a leányok. Kiabált fel a likon torka szakadtából, szólongatta a táltos kecskét, de bizony az nem mekegett vissza, mert azok a gonosz leányok magukkal vitték. No,
2: most már mehet, amerre a szeme lát, csak ki nem a hazájába. Hová tekeredjék? Merre facsarodjék?
0: Gondolja magában, ő bizony egyet sem ereszti Búnak árva fejét. Ha már itt kell élni, hát vígan éli a világát. Elmegy a tündér kisasszonyokhoz, s kitáncolja minden búját, baját. Azzal nekiindult, s meg sem állott a tündér kisasszonyok palotájáig. Éppen jó estére ért oda, s hát a tündér kisasszonyok úgy táncolnak, hogy fordítják fel a palotát. Mikor aztán egy kicsit beléhagyták a nagy táncot, azt kérdi a legszebb tündér kisasszony. Hát te szegény legény, ugyan bizony, hogy kerekedtél ide-vissza? Elbeszélni a legény nagy szomorúan, hogy járt, mint járt azzal a három leánnyal, s ahogy elbeszéli, mondja a tündér kisasszony. Egyet se búsulj, te szegény legény. Nesze, adok neked most egy gyémánt veszőt. Azok a leányok bizonyosan újra várat csináltak azokból az almákból. De te csak suhincs meg ezzel a gyémánt veszővel mind a három várat, és megint három alma lesz azokból. A három almát megint suhincs meg egyszer-egyszer, s a háromból lesz egy gyémánt vár. Azt mondja a legény. Köszönöm a drága ajándékot, szépséges tündér kisasszony. De mit csináljak vele, ha nem tudok kivergődni a hazámba? Azon se évelődj, mondta a tündér kisasszony. Csak most siess el innét, mert mindjárt 12-t üt az óra. Majd csak eligazodol ezzel, vagy így, vagy úgy. Elbúcsúzik a legény nagy hálálkodással, s tovább megy. Amint mendegélne, talál egy nagy fát. De ez akkora volt, hogy a legfelső ága éppen az égig ért. Ezen az ágon volt egy sasfészek, abban 6 sasfióka. Hát, lelkem, Istenem, egy rengeteg nagy kígyó csak tekerőzik fel a fán, s egyenest a fészeknek tart. Na, ez a falánk állat most bizonyosan mind felfalja azokat a sasfiókákat. De már azt nem hagyom, mondál legény magában. Ugyi neki, csak beléfogódzik a legalsó ágba, hirtelen felmászik a fára, elő a gyémánt veszőt, s olyat suhint a kígyóra, hogy ez mindjárt lefordult a fáról. Hely, hálálkodtak a sasfiókák, hogy így, hogy úgy lesz, csak az anyjuk hazajöjjön. És így egyszerre csak nagy fekete felleg kerekedik a fészek között. Bezzeg, hogy éppen az öreg sas volt ez a felleg, mindenféle eleséggel jól megrakodva. Csak az egyik szárnya alatt hozott 12 őzet. Meglátja legényt a fészek mellett, s nagy mérgesen feléje legyint egy szál tollával.
1: Hát te mit keresel itt? Most mindjárt halálfia vagy.
0: Oly, sírnak, csipognak a fiókák, hogy ne bántsa azt a jó embert, mert az életüket mentette meg.
1: Azt mondja az öreg sas. No, te legény, azt hallom, hogy megmentetted a fiaim életét. Mivel szolgáljam meg?
0: Hely, sóhajtott a legény. Nagy lenne az én kérésem még neked is.
1: Talán bizony ki szeretnél jutni ebből a mi hazánkból.
0: Ennyi, de eltalálod, te öreg sas. Álmélkodott a legény.
1: Noha csak ez a baj, az még nem sok.
0: Azzal nagy hirtelen felvetett a hátára egy nagy átalvető elemózsiát, a legényt ráültette, s meghagyta neki, hogyha enni kér, csak vessen neki mindig egy-egy jó falást az átalvetőből. Felül a legény a sas hátáros, ez repül is, de úgy, hogy amerre szárnyalt, rettentő nagy fergeteg támadt utána. Csak repült, repült a sas felfelé alikon, s mindegyre kért egy-egy falást az átalvetőből. Egyszer-kétszer még nagyokat rebbentett, s azzal alig száján voltak. Ott letette a legényt, elbúcsúztak egymástól, a sas visszarepült, a legény pedig útnak eredt, ha valahol megtalálná három várat. Megy, mendegél, hegyeken, völgyeken által, országvilág ellen, s hát egyszer kecskemekegést hall. Megáll a legény, s hallgatózik, füle mindenfelé. Ez bizony az én táltos kecském. Megy a mekegés után, s addig megy, hogy egy rézvárat ér. No, hiszen ez kellett neki is. Az ablakban ott ült nagy pirimókusan az első leány. Megállj, gondolá a legény, mindjárt a zsebembe kerülsz te. Azzal csak megsuhintá a várat a gyémánt veszővel. Alma lett belőle, s a zsebébe tette. Megy tovább, s megint kecske mekegést hall. Addig megy a mekegés után, hogy az ezüst várhoz ér. Ezt is megsuhintja, s a várból lett almát leányostul zsebébe teszi. Így tett az aranyvárral is. Mikor mind a háromból alma lett, megsuhintá újra azokat, s a három almából olyan gyémánt vár lett, hogy nem volt annak párja hetet hét országban. Nosza mindjárt bement a várba, de szeme szája elállott a sok minden fényességtől. Azt hitte, hogy megvakul a szertelen ragyogástól. Végigjárta a rengeteg nagy szobákat,
2: de csak nem tudta, hogy melyikbe telepedjék meg. Akkor át sóhajtott, hogy a gyémántvár is megmozdult belé. Hely, csak volna itt még valaki. Még ki sem mondta, hát csak megnyílik egy ajtó, s a nyakába szökik éppen az a tündér kisasszony, aki a gyémánt veszőt ajándékozta. Te az enyém, én a tied. De bezzeg, lett nagy sokadalom, lakodalom. Táncolt minden lélek, de legelől a tátos kecske, hogy minden ablakot kirúgott nagy kedvide. Holnap a kecske legyen a vendégetek.

0: volt egy öreg anyakecske, s annak 7 gidácskája. Úgy szerette őket, ahogy csak anya szeretheti a gyerekeit. Egyszer eleségért készült az erdőbe, összehívta gidákat, és így szólt hozzájuk. Kedves gyerekeim, kimegyek az erdőre. Vigyázzatok, óvakodjatok a farkastól. Ha beengeditek, szőröstül-bőröstül fölfal benneteket. Furfangos állat a farkas, még azt is megteszi, hogy idegen bőrbe bújik. De ha jól figyeltek, reszelős hangjáról, fekete mancsáról nyomban ráismertek.
1: Vigyázzunk, édesanyáskánk, hogy is ne vigyáznánk?
0: Mondták a gidák.
1: Elmehetsz nyugodtan.
0: Erre a kecske mama búcsút vett tőlük, és elindult az erdőbe. Alig telik el egy negyed óra, kopogtatnak az ajtón, s valaki beszól.
2: Nyissátok ki, kedveseim, én vagyok itt, édesanyátok. Mindegyiteknek hoztam valami finomságot.
1: Nem nyitjuk ki,
0: kiabálták.
1: A mi édesanyáknak kedves lágya hangja, a tiéd meg csúnya, reszelős. Nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A farkas mordult egyet, bosszantotta, hogy így túljártak az eszén. Kapta magát, elszaladt a boltba, vásárolt egy jókora darab krétát. Minek neked az a kréta, ordaskoma? Tréfálkozott a boltos. Talán beiratkoztál az iskolába? De a farkasnak nem volt kedve a tréfához. Végigmérte a boltost úgy, hogy annak majd elhűlt a vére. Azt sem tudta, hogyan szabaduljon a kedves vevőtől. A farkas pedig megette a krétát, s attól egyszerre vékony lett a hangja, szinte maga sem ismert rá.
2: No, gondolta, ez így jó lesz.
0: Azzal visszament kecskéjékhez, megint bekopogtatott, s megint beszólt nagy mézes mázossal.
2: Nyissátok ki, kedves enyém, én vagyok itt édesanyátok. Hoztam mindegyiteknek valami jó falatot.
0: De már annyira kívánta a gida húst, hogy nem tudta megállni, hogy bele lessen az ablakon, és szemügyre ne vegye a kívánatos pecsenyét. Éppen csak egy pillanatig tartott az egész, aztán már is lekapta a fejét, nehogy észrevegyék, de a mancsát meggondolatlanul otthagyta az ablakpárkányon. A gidák meglátták, és visszakiabáltak neki.
1: Nem nyitjuk ki, dehogy nyitjuk, a mi édesanyánknak szép fehér lába van, a tiéd meg csúnya, fekete, nem is édesanyánk vagy te, hanem a farkas.
0: A vén ragadozó dühösen körülszaglászta a házat, nincs rajta valahol rés, ami befurakodhatna. De még egy fia repedést sem talált. Erre nagy mérgesen elszaladt a békhez. Megütöttem a lábamat, kenj rá gyorsan egy kis tésztát. A péktől meg loholt a molnárhoz. Szóld be hamar lisztel a mancsomat! A molnár nem tudta mire vélni a furcsa kívánságot. Na, ez a hamis jószág. Megint rosszban töri a fejét, gondolta. Hímezett, hámozott, de a farkas rámordult. Egy, kettő, vagy nyomban fölfallak! A molnár megijedt. Nem teketóriázott tovább, beszórta liszttel a farkas lábát, úgy, hogy az tiszta fehér lett. Akkor a rossz csont harmadszor is bekopogtatott a kecskéjék ajtaján.
2: Nyissátok ki, kedveském! Én vagyok itt édesanyátok! Találjátok ki, mit hoztam nektek az erdőből!
1: Előbb mutasd meg a lábadat!
0: Szóltak odabent az óvatos kis gidák. A farkas nagy bátran föltette csirízes, lisztes mancsát az ablakpárkányra. Fehér volt, a kecske lába sem lehetett fehérebb. Erre a gidák nyugodtan ajtót nyitottak. Bezzeg megrémültek, amikor meglátták a dühös ordast.

0: meghasadt a szíve attól, amit látott. Az ajtó tárva nyitva, asztal, szék, lóca egymás hegyén hátán, a mosdótál összetörve, vánkos takaró lehúzva az ágyról. Jaj, kereste a gyerekeit, de hiába. Sorra kiabálta a nevüket, de nem felelt senki. Végül, amikor az utolsót hívta, megszólalt egy cingár hangocska.
1: Itt vagyok, édesanyám!
0: Hol? Kiáltotta kétségbe esetten szegény kecskemama, és föl-alá rohangált, szaladgált a robok között. Hol vagy, édes lelkem?
1: Itt vagyok az órában!
0: Cincogta a gida. A kecskemama fölágaskodott, és kiszedte az órából a csemetéjét. A többit siratta, ennek az egynek meg úgy örült, hogy csak úgy potyogtak a könnyei. Hát még akkor hogy potyogtak, amikor a legkisebbik gidától megtudta, mi történt. Azt sem tudta, hová legyen bánatában. Már-már azon volt, hogy neki szaladt keservében a világnak. Kifordult a házból, neki a rétnek. A kis gida meg sírva rívva a nyomában. Hát, ahogy a rétre ért, szinte gyökeret vert a lába. Ott feküdt a farkas a fa alatt, és horkolt, hogy csak úgy remegtek belé az ágak. Az öreg kecske nézte, mint aki kővé dermedt. Addig nézte, míg észre nem vette, hogy valami fickándozik a farkas kövér hasában. Uram teremtőm, csak nem az én szegény gyerekeim mozognak ott, gondolta. Hazaszalasztotta a gidát ollóért, tűért, cérnáért, aztán nekilátott, és kezdte fölvágni az ordas bendőjét. Alig nyisszantott egyet, már is kidugta a fejét egy gida. Csak hogy látlak, édesanyám! Kiáltotta, s örömében már-már a nyakába ugrott kecskemamának, de az most nem ért rá az ilyesmire. Szaporán csattogtatta az ollót, metélte a farkas irháját, míg csak mind a hat fia ki nem ugrott a bendőből, s ott nem táncolt körülötte. Mert hát a mohó fenevad egészben nyelte le valamennyit. Mikor mindnyájan együtt voltak már, és alaposan ki is örvendezték magukat. Azt mondta a kecskemama, menjetek, keressetek jó nagy köveket, belevarjuk ennek a tűzre való állatnak a hasába, amíg alszik. A gidák egész halomkövet hordtak össze, aztán nekifogtak, s annyit tömtek az ordasba, amennyi csak belefért. Mikor a rakodással elkészültek, kecskemama sietve összevarta a farkas irháját. Észre se vette a gonosz, olyan mélyen aludt, meg sem moccant közben. Késő délutánig horkolt, akkor elfordult az árnyék, rásütött a lemenő nap, és fölébresztette. Ásított egy nagyot a koma, aztán föltápászkodott, hogy igyék egyet a kútnál, mert rettenetesen megszomjazott. Húszni akarnak a gidák, mormolta kedélyesen. Csak azt nem értette, hogy lehet ilyen átkozottul nehéz az a hat gyenge csontú gidácska. Lépett egyet-kettőt, imbolyogva, mint a részek, a kövek meg összekocoltak, és zörögni kezdtek a hasában. Mi zörög? A hasamban mi zörög? Azt hittem, hat gidát nyertem, mégiscsak kőkocog bennem, dünnyögte bosszúsan, s alig várta, hogy egy jót kortyolhasson a jéghideg vízből. Áthajolt a káván, s abban a pillanatban a sok kő mind előre lódult a hasában. Fejes bukott a kútba, és szánalmasan belefulladt. A gidák a sövény mögül lesték, mi történt. Mikor az ordas eltűnt a kútban, nagy vidáman előszaladtak, körbefogóztak, nótára gyújtottak, azt énekelték. Kellett neked, kecske gida, oda lettél, farkaskoma, me. És örömükben anyjukkal együtt körültáncolták a kutat.

kecske. Nem jött az este haza a kecske. Hiába várta, hiába leste szegény gazdája, nem jött a restje. Erre a gazda dolgát otthagyta, és vesszőt nyesve kósza kecskéjét keresni kezdte. Ide belesve, oda belesve, itt is kereste, ott is kereste, de csak nem találta. Kiment a határba. Fekete volt az este, fekete volt a kecske, minden, de minden feketére feste a csillagtalan este. Ha ott lett volna, se találja. Boru szállott a gazdára. Bizonyára kóbor, ordas, éhes farkas lehetett veszte, s drága kecskéjét sajnálni kezdte. Drága kecske, jó kis kecske, volt tejecske, nincs tejecske, mennyit adott reggel este, s gazdáját is hogy szerette. Így keserget hazáig a kecske nélkül maradt gazda. De egyszerre furcsa neszre lett figyelmes. Közelebb lépett a kerthez. S hát a halvány akkor kelő holdvilágán látja, hogy a drága kecske fényes teste ágaskodik az ágakig, egész este a gazda oltványait nyeste. Megállj, kecske, így a gazda egyik szarvát megragadta, s a vesszővel, melyet nyesett, kecskéjének nekiesett, s nyeste, nyeste, és a kecske sírt, mekegett egész este. Jámbor medve. Februárban föl szokott ébredni a medve, s elindul a barlangból lassan lépegetve. Úgy lépeget, mint aki nincs mezitláb szokva, s karjaival kalimpál, folyton kapaszkodna. Nem is csoda szegénynek érzékeny a talpa, kivékonyult télen át álmában is nyalta. Álmos is, meg gyönge is ilyenkor a medve, lézeng, cselleng egy kicsit, ha volna mit enne. De csak azért jön elő, lássa, mi a dolga. Ha süt a nap, visszamegy, mert a nap csalóka. Hátra még az igazi zimankós haddelhad, hátra még a téljava, kíméljük a talpat. Ha pedig az idő zor, künn marad a medve. Itt a tavasz, amire visszaszenderedne. Legénykedik csak a tél, mutatja hatalmát, holott nyílni készülnek a rügyek s a barkák. Künn marad a medve és, talpát nem kímélve, elcammog a még jeges kispatak vizére. Na de, amíg odaér, nagy ügyetlenkedve, hadd mondom el, mint került kötére a medve. Egyszer, épp egy ilyen zord februári reggel, erdőni indult el egy falumbeli ember. Hát, amint megy, mendegél fölfelé a hegyre, szembe véle jődögél jámboron a medve. Megtorpan az emberünk. Ám a medve báván, s ártatlanul néz rá, mint egy szelíd bárány. Áll, tűnődik emberünk, majd egyet gondolva válláról a fának szánt kötelet leoldja. Nem volt nekem soha még életemben medvém. Mi lenne, ha ezt most én szépen hazavinném? Veti hát a kötelet a medve nyakába, s vezeti, mintha tinót vinne a vására. Így ballagnak csendesen egészen hazáig, már emberünk zsindelyes kapuja is látszik. Ki csak látja, nem akar hinni a szemének, szó ki nem jő torkukon, szájukkal is néznek. Vakkantásuk lenyelik a kutyák s a ludak, ámultukban mind egy-egy hosszú nyakká nyúlnak. De mindenre jóformán rá sem hederítve, lépked a mi emberünk, s mellette a medve. Elérik a kaput is, be is mennek rajta. Nézd, mit hoztam, feleség, kiált be a gazda. Jön az asszony, s vele a gyermekek is nyomban, de a kapu előtt már fél falu is ott van. Ám a medve meg nem áll, egyenesen hátra, mintha menni akarna a disznópajtába. Megy vele a gazda is, húzza most a medve. Még valami kár csinál, jaj, el ne eressze! Nem csinált az semmi kárt, még csak meg sem mordult. Egyenesen a disznók vájójának fordult. A vájúban éppen még párolgott a moslék, beledugta orrát és ki se vette onnét, de nem amíg fenékig be nem kebelezte, akkor aztán fölállott két lábra a medve, bődült egyet, nyilván a reggelit köszönte, kifordult a kötélből, s ledobta a földre,
azzal át is lépett a deszkakerítésen, és megindult, merről jött vissza az ösvényen. Már messzire járt, mikor fölocsuttak végre a gazda és ámuló egész házanépe. Elkezdtek a kutyák is ugatni, s a ludak mind egy-egy nagy égtelen gágogássá nyúltak. Állt a gazda, s tán ma is ott állna, ha élne, kezében ott lógna az üres kötél végén.

0: Élt volt hajdanában egy öreg ember, meg a felesége. Három eladó lányuk volt nékik. Hát egyszer az anyjuk neki fogott sütni, és kiküldte a legnagyobbik lányát a kertbe, káposzta levényét. Kiment a leány a kertbe, és látja, hogy az ágyás hosszában egy selyem matrinkon bajlik. A leány meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szalad, szalad a gombolyag nyomában, és egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medve hátára, az meg elvitte az erdei házába, feleség. Kiküldte az anya a középső leányát, hogy szedjen káposztalevelet, s keresse meg a nővét. Kiment a leány a kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matrink gombolyodik. Meg akarta fogni a gombolyagot, az meg tovább s tovább, által huppant a kerítésen, és az úton gurult tovább. A leány szaladt, szaladt a gombolyag nyomában, s egyszer csak egy medve állt elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a középső leánya medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleségnek. Kiküldte az anyjuk a legkisebbik lányát a kertbe, hogy szedjen káposztalevelet, s kerítse meg a nővéreit. Kiment a leánya kertbe, s látja, hogy az ágyás mentén egy selyem matrink gombolyodik, meg akarta volna fogni, de a gombolyag tovább s tovább, keresztül huppant a kerítésen, s az úton gurult tovább. Futott a lány, futott a gombolyag után, s egyszer csak egy medve állt neki elébe.
1: Üljél fel a hátamra, mert ha nem, fölfallak.
0: Fölült a leány a medvének a hátára, az meg elvitte őt az erdei házába, feleség. Éltek, éldegéltek, és egyszer aztán a nővérek meghagyták a medvének, hogy készítsen hozományos ládákat, amiben ajándékot küldjenek a szüleiknek. Csinált a medve három ládát, igen nagyot, mind a három nővérnek akkorát, mint egy ember. Azok mindenféle holmit tettek a ládába, belerakták abba a legnagyobbik nővérüket, azt mondják a medvének. No, teli van a láda a szüleinknek ajándékkal, hanem az úton nem szabad ám kinyitni, mi a ház tetejéről fogunk te utánad nézni. A medve hátára vette a ládát, s neki lódult vele az öregekhez, hanem a láda ugyancsak súlyos.
1: Valami biz igen nehéz, mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Ahogy le akarja állítani a ládát a földre, egyszer csak egy hangot hall.
2: Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt, meglátom, messziről is meglátom.
1: Nézd csak, azt
2: mondja, ilyen éles a szeme az én feleségemnek. Ilyen messziről is lát még mindig.
0: Elvitte a medve a ládát az öregek portájára. Oda puffantotta a tornácukra, és bekirvan.
1: A nagylányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öreg ember meg a felesége bevitték a ládát a házba. Fölnyitották a tetejét.
3: Hát, ott ül benne a legnagyobbik leányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a leányuk visszaérkezett.
0: Hazatért a medve, de a középső lány még azt se hagyja, hogy kiszuszogja magát. Rögtön rögvest, vidd el az én ajándékos ládámat! Mit tehetett volna? Fölkászálódott a medve, hogy elcipelje az öregekhez a második ládát.
3: Közben meg a középső nővér belebújt a ládába, és magára csukta.
1: A medve a hátára kapta a ládát, s neki indult vele az öregekhez, hanem a láda felettébb súlyos. Valami ugyancsak nehéz, mondja a medve. Mindjárt megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
0: Amint le akarja tenni a ládát a földre, egyszer csak egy hang hallatszik a ládából.
3: Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Ejnye, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig. Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, lelódította a tornácukra, s bekiabált. A középső lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öreg ember meg a felesége bevitték a ládát a házba, kinyitották a fedelit.
3: Hát ott ül benne a középső lányuk.
0: Nagyon megörültek az öregek, hogy a második lányuk is előkerült. A medve hazaért, hanem a legkisebb nővér még azt se hagyta, hogy kifújja magát. Tüstént vigyed el az én ajándékos ládámat is.
3: Mit volt mit tennie? Neki kászmálódott a medve, hogy a harmadik ládával is elcaplasson az öregekhez.
0: Amíg cihelődött, a leány fölvitt a ház tetejére 3 mozsarat. Leányruhát húzott reájuk, s azt mondja a medvének.
3: Vigyed az ajándékos ládámat, az úton föl ne nyissad, s bele ne kukkancsál. Mi 3 nővérek a ház tetejéről fogunk te utánad nézni.
0: Aztán a legkisebb nővér belebújt a ládába, s erősen magára csukta a tetejét.
1: A medve fölnyalábolta a ládát a hátára, s megindult vele az öregekhez. Hanem a láda súlyos nagyon.
4: Hát ez bizony... Ugyancsak nehéz, mondja. Tüstént megnézem, mit raktak bele olyan nehezet.
3: Még csak készült, hogy letegye a ládát a földre, amint egyszer csak hang hallatszott a belsejéből. Le ne merjed rakni, ki ne merjed nyitni, látom én azt meglátom, messziről is meglátom.
1: Nohát, azt mondja, milyen éles a szeme az én feleségemnek, ilyen messziről is lát még mindig.
0: Elvitte a medve a ládát az öregek házáig, odalódította a tornácukra, s bekiáltott.
4: A legkisebbik lányotoktól hoztam ajándékot.
0: Az öregember meg az asszony bevitték a ládát a házba, felnyitották a tetejét, hát ott ül benne a legkisebbik lányuk. Nagyon megörültek az öregek, hogy a harmadik lányuk is hazaért.
3: Megérkezett a medve haza, s látja, hogy a 3 nővér kiöltözködött, s még mindig a ház tetején állnak. Oda kiált nekik a medve.
4: Gyertek le szaporán a ház tetejéről, s adjatok enni nékem.
3: Azok meg ott egy szót se felelnek, s eszükbe sincs lejönni.
0: Kiabált, kiabált a medve. Végtére aztán méregbe jött, fogta a hosszú kampós rudat, s utánuk böködött vele.
3: A felöltöztetett mozsarak meg legurultak, a fejére zuhantak a medvének.
0: Agyonütötték. A 3 nővér hazamegyek, s tán még most is élnek, megvannak a szüleikkel.

Volt a régi világban, amikor az állatok még beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön bele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau. Hát, ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk és most futunk, ahogy tudunk. Hadd hussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sutba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik, én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, visítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen! Most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szoba ajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a keze feje. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált, de a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt, a mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: A teknős béka már hajnalok hajnalán elindult. A közismert kán-kán táncdallamot választotta kíséretül. A tüzes ritmus azonban a lassú járású teknős lépéseihez igazodva cammogó, totyogó zenévé változott.
1: A szőrdisznyúcska és a fekete kakas. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, az óperenciás tengeren estó. András falván volt egy nagy erdő, és abba az erdőbe egyszer egy király elment vadászni. Vadászott, vadászgatott, és addig vadászott, hogy úgy elveszett az erdőbe, hogy akármerre ment, nem talált ki belőle. Már három napja bolyongott étlen szomjan. Felsohajtott egyszer csak, Istenem, Istenem, bár valaki kivezetne ebből az erdőből, nem bánnám én akárki. Három leányom van, és az egyiket feleségül adnám neki. Ott termett valaki a lábon. Itt vagyok, felséges királyom, jöjjön utána. Néz a király erre, néz arra. Nem látok senkit. Ügyeljen, nehogy olyan lépjen. Nézze a király jobban, s hát egy szőrdisznyócska volt. Ment a szőrdisznyócska előre, s a király utána. Mikor kiértek az erdőből, megköszönte a király. S mondja a szőrdisznyócska, aztán felséges királyom, el ne felejtse, amit ígért. Nem felejtem, nem, mondja a király. Telt, múlt az idő, s egyszer csak egy bótos, egy árus ment keresztül az András falvi nagy erdőn. S ahogy menjen, őjes a portéka hátán volt, amit el akart adni, s addig ment erre, addig ment arra, az ösvent elvesztette, és az erdőből nem tudott kimenni. Telt, múlt az idő, három-négy nap eltelt, de csak bolyongott. Jaj, jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, de három leányom van, s az egyiket neki adnám feleségül. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, uram, gyere utána. Nézz erre arra, bótos, s ha meglátta a szőrdisznyócska. Szőrdisznyócska ment előre, s a bótos utána, kivezett egy hamar. Aztán bótos uram, el ne felejtse, amit ígírt. Nem felejtem, nem, mondta bótos. Telt, múlt az idő, eltűnt egy hét, kettő, s hát egy székely ember elment, ágott, vesszőt gyűjtögetni, hogy hazavigye tüzelni. Addig szedegette, gyűjtögette az ágot, amíg elveszett az erdőbe. Ment erre, ment arra, s nem talált ki belőle. Már egy hete ott volt, étlen szonnyan. Jaj, Istenem, bár valaki kivezetne. Nem bánnám én akárki, akármilyen rusnya féreg, még egy akkora és nem mind a hüvelykujjam, csak kivezetne. Fiam, már fogadnám. Ott termett a szőrdisznyócska. Itt vagyok, édesapám, jöjjön utánam. Nézze a szegény székely ember, s hát lássa a szőrdisznyócskát. Szőrdisznyócska ment előre, s a szegény székely ember utána. Mikor kiértek az erdőből, na aztán, édesapám, el ne felejtse, mit ígírt. Nem felejtem, édesfiam, nem. Hazament a szegény székely ember, de ő biza elfelejtette a dolgot. Telt, múlt az idő, egyszer úgy este felé valaki kopogott az ablakán. Édesapám, ereszem bé, megjöttem. Hát nekünk nincsen fiunk, mondja az asszony. Ki lehet ez? Jaj, édes feleségem! El is felejtettem én neked mondani, hogy a múltkor, amikor egy hétig én nem jöttem haza, hogy jártam. Elvesztem az erdőbe, és egy szőrdisznyócska kivezetett, és én az fiamát fogadtam. Az asszony közben kinyitotta az ajtót, és a szőrdisznyócska csak végurult rajta. Jaj, hát ezt a rusnya férget, ezt a szőrdisznyót kellett a fiadnak fogadni. Mérgelődött az asszony, veszekedett. De a szőrdisznyócska csak odakonyorodott egy székre, és mondja a szegény asszonynak, most vacsorát adjon nekem, édesanyja. Éppen vacsorázni akartak. Az asszon hamar töltött a curának, s magának porcelántányérba, s a szőrdisznyócskának egy vádik tányérba az asztal alá. Édesanyám, töltsen csak nekem egy porcelántányérba. Hát a szegény asszony töltött, s odaültette az asztal mellé. Mikor megvacsorázta, akkor a füttőlikba, a kutrucába tett egy darabocska rongyot, hogy majd a szőrdisznyócska odafekszik le. Édesanyám, vessen csak nekem derekajas ágyot, nem hálok én ott abba a füttőlikba. Hát nagy duzzogva a szegény asszony vetett ágyot neki, és lefeküdt a szőrdisznyócska. Mikor reggel lett, mondja az apján, édesapám, van-e két krajcád? Hát, édes fiam, lehet, hogy van a tulipántos láda fiába, de megnézem, megkotorázta a szegény ember. Itt van, ne, megkaptam. Édesapám, menjen el kend a piacra, s ott egy öreg asszon árul egy nagy fekete kakast, s azt kell nekem vegye meg. De még van egy két krajcára? Hát, megnézem, lehet, hogy még akad. A szegény ember újra megkotorázta. Itt van, ne, megint kaptam. Menjen csak el a piacra, s ha megvette azt a kakast, akkor vegyen rá a nyerget, kantát, s két sarkantyút, s azt kell hozza haza nekem. El is ment a szegény ember, megvette azt a nagy kakast, megvette a nyerget, kantát, sarkantyút, s hazavitte. S hát halljátok-e, kedves gyermekek, mikor a szőrdisznyócska felöltözött, a két lábára felkötte a sarkantyút, a két sarkára. Megkantározta a kakaskát, s felpattant reja. Hát, még olyant én se láttam. Aki meglátta, mindenki kacagta. Visszaszólt a szüleinek. Isten velik, édesapám, édesanyám, ellovagolt a királyhoz. Mikor odaért, jó napot, felséges királyom, adjon Isten, megjöttem a leányáért. Hát, akkor jutott eszébe a királynak, hogy mit ígír. Na, édes leányaim, gyertek csak, melyik akar a szőrdisznyócskához férhez menni? Nem is mondtam nektek, hogy hogy jártam. Ott a király hamarjába elmesélte, hogy ő hogy járt, és odaígírta a három közül az egyik leányát. De a két leány úgy bőgött, hogy rettenetes, hogy ők nem akarnak férhez menni a szőrdisznyócskához. De a legkisebbi király kisasszony azt mondja, elmegyek én, mert ha édesapámot ki nem vezette volna, akkor még most is ott volna. Így hát azt mondja a szőrdisznyócska a király kisasszonynak, maradjál csak itt, majd érted jövök. Elment a bótoshoz. Bótos uram, emlékszik-e, mit ígért? Emlékszem, emlékszem, hogy ne emlékeznék, bár ne is emlékeznék, reja. Hol vattok, leányaim? Gyertek csak ide! Oda ment a három leány. Na, melyiketek akar férhez menni a szőrdisznyócskához? Hát, abbiza egyik se akart. Úgy bőgtek mind a hármon. Na, de a legkisebbiket addig-saddig, hogy rea beszélték, felöltöztették szépen teveszőrokajába, s egyénbe, lájbiba. A szőrdisznyócska írt a porba egy hintót, s beültették. A bótos még három szeker aranyat is adott. A hintó mellett lovagolta szőrdisznyócska a fekete kakason, s egyszer csak néz be a hintóablakán. Úgy sír a bótos leány, hogy a szüve szakad meg. Miért sírsz? Azért, hogy nem akarok a te feleséged lenni. Na, ha nem akarsz, akkor mehetsz vissza. Kinyitotta az ajtót, s a bótos leány visszafutott, s a három szekár aranyat hazaküdte a szőrdisznyócska a szüleinek, s ő megint visszafordult a király kisasszonyét. Na, gyere, édes király kisasszonykám, szüvem szép szerelme, ülj be a hintóba. Biesült az egy-kettőre, elindultak. Egyszer nézd be a szőrdisznyócska a hintóba, s hát olyan vigan van a király kisasszonka, hogy annak semmi baja nincs, az nem busul. Miért nem busulsz? Hát én miért busuljok? Férhez menjek, jobb volna, ha teljes ide ülnél melléjem, szőrdisznyócska. Hát nem tész tőlem? Hát én miért félnék tőled? Ekkor tudjátok-e, kedves gyermekek, a kakas egyet kecskebukázos lett belőle egy olyan szép fehér paripa, a szőrdisznyócska és egy kecskebukát vetett, és egy olyan gyönyörű szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Egyszer néz ki a király kisasszonka, s ha volt kakas, volt szőrdisznyós, nincsen. Hát te királyfi, hogy kerültél ide? Hát én vagyok az a szőrdisznyócska, s a lovam a fekete kokos, mert el voltam átkozva varázsolta, és te megszabadítottál. Hamar megállították a hintót, és a porba írtak egy szép nagy palotát, és odahitta a királyfi a szegény ember, szegény asszon, aki szülei voltak, a király kisasszonnak a királyapját, királynét, testvéreit, és akkora lakodalmat csaptak, hogy még ma es foly a lakodalom, ha vége nem lett. Ez tiszta, igaz volt, úgy láttam, mint most.

Néhány perce most megállt a menet. A zeneszerző farsangi fintora következett. Paródizáló, torzító tükörrel kifigurázta a lélek nélkül skálázó zongoristákat. Talán azért is kerülhettek az állatok vidám farsangi fölvonulásába, mert gyakorlásuk hasonlít a mindig azonos ritmust és dallamot hajtogató állati hangokhoz.

0: Jótékonysági felhívás következett.
1: Értesítjük a lakosságot, hogy 2012. június 8 és 15 között a Tilos Rádió gyűjtés szervez a város szélén felépített hatalmas sátorában, a Dürer kertben. Közös étkezések, adománygyűjtőpult, ideverek, odaverek, mindenhol a tilosos pulóverek, világhírű tilos DJ-k, kulturális programok, kerékpáros nap, közös egyhetes szétesés. Aki ad magára, ott lesz. Tilos Rádió Maraton Dürer kertben június 8-ától. A Tilos Rádióért, a hazáért, a szabadságért.
0: Jótékonysági felhívást hallottak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Ray Bradbury-re emlékezünk sci-fi novellákkal. Jó hallgatást!

Ray Bradbury. Langyesők jönnek. A nappali szobában a beszélő óra énekelni kezdett. Tik-tak, tik-tak, 7 óra, ébredjetek, szép szóra! Mintha attól félne, hogy senki sem ébred. A ház üresen állt a reggelben. Az óra tiktakkolt, és újra meg újra ismételte a szavakat a nagy ürességnek. A 4:45 veri, készen áll a reggeli. A konyhában a tűzhely sziszegett és sóhajtozott, és forró belsejéből kitálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet. Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Ellendale városában, Kaliforniában. 3-szor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Featherstone születésnapja és Tilita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt. Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra. De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és ragyogó szárazon kerültek megint elő. 9:50, takaríts! Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek surrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín elektromos szemük kialudt. A ház tiszta volt. 10 óra! A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzást bocsájtott ki. 10:11. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala, néhány foltocskát kivéve, teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék volt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az, mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és villányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült. Nem. Még egy madár sem érinthette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10 000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták,
és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. Déli 12. Az elülső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedni ők, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kemence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan vakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat oda bent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott, körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelte a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben. 3:45. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge-asztalok hajlottak ki a kertilak falából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfaasztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 4:50. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet, és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5 óra. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6:00-7:00-8 óra. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9:00. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9:05. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Hangzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon,
és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandallóban, a szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhaablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva

A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobot arcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlásgerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerend a csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a törékeny téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. Egy... 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfeledten jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át. Ezernyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás, néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikra esőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk a tűz mindent felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma... Isaac Asimov, a tréfamester. Noel Meyerhoff megnézte a már korábban előkészített listáját, és kiválasztotta, melyik pont legyen az első. Szokásához híven, most is elsősorban ösztönére bízta magát. Szinte törpének tűnt az előtte álló gép mellett, noha abból csak igen kicsiny rész volt látható. Ez azonban nem számított. Fölényes magabiztossággal beszélt, mint aki tökéletesen tisztában van vele, hogy ő

0: a mester.
1: Johnson, mondta, váratlanul hazaérkezett üzleti útjáról, és feleségét legjobb barátja karjaiban találta. Visszahőkölt, majd így szólt. Max, én a hölgy férje vagyok, így hát nekem kötelességem, de neked? Oké, hadd mélázzon rajta egy kicsit, gondolta. Ekkor egy hang szólalt meg mögötte. Hé! Meyerhof törölte ezt az egytagú szót, és kikapcsolta az áramkört, amit használt. Hirtelen hátrafordult, és így szólt. Dolgozom! Mit nem kopog? Most nem mosolygott, mint általában szokott, valahányszor Timothy Whistlert, a vezető analitikust köszöntötte, akivel gyakran dolgozott együtt. Olyan rosszalló képet vágott, mintha egy idegen zavarta volna meg. Vékony arcát komorráncok torzították el, s amúgy is kócos haja, mintha még jobban felborzolódott volna. Whistler vállat vont. Fehér laborköpenyt viselt, melyen merev függőleges vonalakat gyűrt, zsebrevágott és összeszorított ökle. Kopogtam, de maga nem válaszolt. A működés jelző lámpa nem égett. Meyerhof dühös lett. Nem erről volt szó. Túl erőteljesen összpontosította figyelmét az új tervre, és elfeledkezett a részletekről. És mégsem igen tudta hibáztatni magát emiatt. Ez a dolog fontos volt. Hogy miért, azt persze nem tudta. Nagymesterek ritkán tudják. Éppen az tette őket nagymesterekké, az a tény, hogy az értelem fölött állnak. Másképp hogyan is tudna az emberi ész kapcsolatot tartani azzal a 10 mérföld hosszú, szilárd halmazállapotú értelemtömeggel, amit multivaknak hívnak, és amely az összes eddig épített komputerek között a legbonyolultabb? Most dolgozom, szólt Meyerhof. Valami fontos dolgot akar közölni? Semmi olyasmit, amit ne lehetne elhalasztani. Néhány hiba van a válaszban a többdimenziós... Whistler későn kapcsolt, és arca sajnálkozóan kétkedő kifejezést öltött. Dolgozik? Igen. Hát aztán. De... Körülnézett az alacsony helyiség falmélyedéseibe, a beolvasók és kiírók sorozatára bámult, amely a multivaknak csak kis részét tette ki. Senki nincs itt. Ki mondta, hogy van, vagy kellene lenni? Egyik viccét mondta el, ugye? Na és... Whistler kényszeredetten mosolygott. Csak nem azt akarja mondani, hogy viccet mesélt a multivaknak. Meyerhof hűvös hangon kérdezte. Miért ne? Tényleg? Igen. Miért? Meyerhof végigmért a másikat. Nem vagyok köteles beszámolni sem magának, sem másnak. Jóságos Isten, hát persze, hogy nem. Pusztán kíváncsiságból kérdeztem, semmi másért. De hát, ha dolgozik... Magára hagyom. Homlokát ráncolva, még egyszer körülpillantott. Tegye azt, szólt Meyerhof. Szemmel követte a távozót, majd dühös mozdulattal bekapcsolta a működést jelző lámpát. Nagy lépésekkel föl alá járkált a szobában, és próbálta összeszedni magát. Átkozott Whistler. Átkozott mind. Mivel nem gondol rá, hogy ezeket a technikusokat, analitikusokat és műszerészeket társadalmi téren kellő távolságban tartsa, mivel úgy bánik velük, mintha ők is alkotóművészek lennének, ilyen dolgokat engednek meg maguknak. Még vicceket sem tudnak tisztességesen elmondani, gondolta elkeseredetten. Ez nyomban visszatérítette jelenlegi munkájához. Újból nekilendült. Az ördög vigyel mindannyiukat. Ismét működésbe hozta a megfelelő multivak áramkört, és beszélni kezdett. Egy rendkívül viharos óceáni átkelés alkalmával a steward megállt a hajókorlátnál, és szánakozva nézett egy emberre, aki a korlát fölé roskadva és mereven a mélységbe nézve, nagyon is magán viselte a tengeri betegség pusztító nyomait. A steward gyöngéden vállon veregette a férfit. Vigasztalódjék, uram, suttogta. Tudom, hogy ez nagyon rossz érzés, de valójában soha senki nem hal meg tengeri betegségben. A kínlódó ember elgyötört zöld színű arcát vigasztalója felé emelte, és rekedten zihálva így felelt. Ember, ne mondja ezt! Az Isten szerelmére ne mondja ezt! Egyedül a meghalás reménye tart életben! Timothy Whistler kissé belefeledkezett gondolataiba, de azért mosolyogva bólintott, amikor a titkárnő íróasztala mellett elment. Az visszamosolygott rá. Itt, gondolta, még egy archaikus pont található a 21. század kompjúterektől uralt világában, egy élő titkárnő. De talán természetes is, hogy ez a szokás éppen a kompjúterfellegvárban, a multivakot kezelő kolosszális világvállalatban maradjon fenn. A minden igényt kielégítő multivak mellett ízléstelen dolog lenne kisebb kompjúterekkel végeztetni a lényegtelen feladatokat. Whistler belépett Abraham Tresk irodájába. A kormánytisztviselő félbeszakította a pipagyújtás gondosan végzett műveletét. Kampós orra éles ívben emelkedett ki a mögötte levő ablak négyszögéből.
0: Nincs csak Whistler! Üljön le!
1: Whistler leült.
2: Úgy hiszem, akadt egy problémánk, Tresk.
1: Tresk kissé elmosolyodott.
0: Remélem, nem műszaki jellegű. Én csak ártatlan politikus vagyok.
1: Ez egyik kedvelt kiszólása volt. Meyerhoffal kapcsolatos. Tresk azon nyomban leült, és rendkívül elkeseredettnek látszott.
2: Biztos benne?
1: Alaposokon van rá.
0: Whistler teljes mértékben megértette a másik ember hirtelen elkedvetlenedését.
1: Tresk a belügyminisztérium elektronikus számológépek és önműködő irányító berendezések osztályának felügyeletével megbízott kormánytisztviselő volt. Feladata az volt, hogy a multivak mellett dolgozó emberek politikai ügyeivel foglalkozzék, épp úgy, ahogy a műszaki képzettségű dolgozóknak magával a multivakkal kellett foglalkozniuk. Egy nagymester azonban több, mint egyszerű dolgozó. Sőt, az egyszerű embernél is több. Már a multivak történetének kezdetén nyilvánvalóvá vált, hogy a kérdések feltevésének módja jelenti a legnagyobb nehézséget. A multivak feleletet tudott adni az emberiség összes problémájára, az összes problémára, ha értelmes kérdéseket tettek fel neki. De ahogy az ismeretek egyre gyorsabb tempóban halmozódtak, ezeknek az értelmes kérdéseknek a kitűzése mind nehezebb lett. A józanész egymagában nem ért semmit. Ritka fajtájú intuícióra volt itt szükség, ugyanarra az értelmi képességre, csak sokkal fokozottabb mértékben, mint ami nagymesterré tesz valakit a sakkban. Olyan fajta elme kellett ehhez, amely percek alatt átlátott a sakkjátszma kvadrilliónyi lehetőségén, hogy rátaláljon az egyetlen legjobb lépésre. Tresk nyugtalanul fészkelődött.
2: Mit csinált Meyerhoff?
1: Új irányvonalat vezetett be kérdéseibe, amit én aggasztónak találok.
0: Ugyan menjen már, Whistler. Ennyi az egész. Egy nagymestert nem lehet megakadályozni, bármilyen neki tetsző irányba tereli is a kérdéseit. Sem maga, sem én nem vagyunk jogosultak megítélni kérdéseinek értékét. Maga tisztában van ezzel. Én tudom, hogy tisztában van ezzel.
2: Igen, természetesen, de Meyerhoffot is ismerem. Találkozott már vele társaságban valaha?
0: Uramisten, dehogy is. Van egyáltalán olyan ember, aki nagymesterekkel társadalmilag érintkezik?
2: Ne viselkedjen ilyen nevetségesen, Tresk. Ők is emberek, és még hozzá elég sajnálatra méltóak. Jutott-e már valaha is eszébe, milyen lehet nagymesternek lenni? Tudatában lenni, hogy az egész világon mindössze talán egy tucat magához hasonló lény található? Hogy egy egész emberöltőben legfeljebb egy-két ilyen ember bukkan fel, hogy a világ sorsa magától függ, hogy ezernyi matematikus, logikatudós, pszichológus és fizikus támaszkodik önre.
1: Tresk vállat vonva dünnyögte.
0: Istenem, a világ császárának érezném magam.
1: Nem hiszem, felelt a vezető analitikus türelmetlenül. Nincs velük egyenrangú partner, akivel beszélgethetnének, nem tartoznak sehová sem. Figyeljen ide! Meyerhoff egyetlen alkalmat nem mulaszt el, hogy együtt legyen a fiúkkal.
0: Persze nőtlen, nem iszik, nincsenek társadalmi kapcsolatai,
1: és mégis erőszakkal kényszeríti magát, hogy társaságba járjon, mert szüksége van rá. És tudja-e, hogy mit csinál, amikor legalább hetenként egyszer összejön velünk?
0: A leghalványabb fogalmam sincs. Felelte a kormányember. Mindezt most hallom először.
1: Ő a tréfa mester.
0: Micsoda?
1: Vicceket mond. Jó vicceket. Fantasztikus alak. Bármilyen történetbe is kezd, akármilyen ócskába és unalmasba, olyan módon adja elő, hogy érdekesen hangzik. Érzéke van hozzá.
0: Értem, hát ez nagyszerű.
1: Nem biztos, hogy nagyszerű. Ezek a viccek fontosak számára. Whistler mindkét karjával Tresk íróasztalára könyökölt és hüvelykújja körmét rágva a levegőbe bámult. Ő más, mint mi vagyunk. Tudja, hogy más, és úgy érzi, hogy csupán e viccek segítségével érheti el, hogy mi, közönséges fickók, magunk közé fogadjuk. Nevetünk, hahotázunk, hátba veregetjük, és még arról is megfeledkezünk, hogy ő nagymester. Ez az egyetlen láncszem, ami összekapcsolja velünk.
0: Mindez nagyon érdekes. Nem tudtam, hogy maga így ért a lélektanhoz, de mit akar ebből kihozni?
1: Csupán a következőt. Mit gondol, mi történik, ha Meyerhof kifogy a viccekből?
0: Micsoda?
1: A kormányhivatalnok meghökkenve nézett rá. Ha ismételni kezdi magát, ha a hallgatósága egyre kevésbé nevet, vagy teljesen abba hagyja a nevetést. Ez az egyetlen ereje, amellyel fogva tart bennünket. Enélkül magában marad. És akkor mi történik vele? Végül is Tresk. Ő annak a 12-nek egyike, akiket az emberiség nem nélkülözhet. Nem engedhetjük, hogy bármi is történjék vele. Nem csak a fizikai dolgokra gondolok. Azt sem hagyhatjuk, hogy boldogtalan legyen. Ki tudja, hogyan befolyásolná ez intuitív képességét?
0: Előfordult már, hogy ismételte önmagát?
1: Amennyire én tudom, még nem. De azt hiszem, ő másként gondolja.
0: Miért mondja ezt?
1: Mert hallottam, hogy vicceket mond a multivaknak. Nem igaz. Véletlenül történt. Bementem hozzá, és kidobott. Dühös volt, általában elég szívélyes, és rossz jelnek tartom, hogy alkalmatlankodásom annyira felingerelte. Tény azonban, hogy viccet mondott a multivaknak, és meggyőződésem szerint ez egy volt a sorozatból.
0: De miért?
1: Whistler vállat vont, és kezével erősen megdörzsölte állát.
0: Gondolkoztam rajta. Azt hiszem, nagy készletű viccet próbál felhalmozni a multivak adattároló egységeiben, hogy új változatokban nyerje vissza.
1: Érti, mire gondolok? Gépi tréfamestert kíván létrehozni, hogy végtelen mennyiségű vicc álljon rendelkezésére, és soha ne kelljen félnie, hogy kifogy belőlük. Jóságos Isten! Tárgyilagos szemmel nézve, talán nincs is semmi rossz ebben, de én fenyegető jelnek tekintem, amikor egy nagymester személyes problémái megoldására kezdi használni a multivakot. Mindegyik nagymesternél felelhető egy bizonyos vele született szellemi labilitás, és ezért ügyelni kell rájuk.
0: Lehetséges, hogy Meyerhof már közel jár egy olyan határvonalhoz, amelyen, ha túllép,
1: elveszítünk egy nagymestert.
0: Tresk zavartan kérdezte. A maga véleménye szerint mit kell tennem?
1: Ellenőrizhetne engem. Én annyira a közelében vagyok, hogy esetleg helytelenül ítélem meg, és az emberek megítélése különben sem a legerősebb oldalam. Maga politikus, és így inkább ért hozzá.
0: Embereket megítélni talán igen, de nem nagy mestereket.
1: Ők is emberek, és különben is ki más tegye meg?
2: Tresk ujjai vontatott, tompa doppergéshez hasonlóan, gyors tempóban kopogtak íróasztalán.
0: Magam is azt hiszem, meg kell tennem, mondta.
2: Meyerhof így szólt a multivakhoz.
1: A szenvedélyes szerelmes, miközben vadvirágot szedett kedvesének, egyszerre meghökkenve tapasztalta, hogy egy ellenséges tekintetű, hatalmas bika tartózkodik a mezőn az ő közelében, kitartóan nézi őt, és fenyegetően kapálja lábával a földet. A távoli sövénykerítés túloldalán a fiatal ember egy farmert fedezett fel, és oda kiáltott neki.
0: Mondja, uram, nem közveszélyes ez a bika?
1: A gazda lesújtó pillantással figyelte a helyzetet, majd köpött egyet, és így szólt vissza.
0: A legkevésbé sem.
1: Újra köpött, és folytatta.
0: Magáról viszont ez egyáltalán nem mondható el.
1: Meyerhof éppen rá akar térni a következőre, amikor az idézés megérkezett.
0: Valójában nem volt ez idézés.
1: Egy nagymestert senki nem idézhetett meg. Mindössze üzenet jött, hogy Tresk osztályvezető nagyon szeretne beszélni Meyerhof nagymesterrel, ha Meyerhof nagymester időt tud szakítani erre.
2: Meyerhof minden további nélkül eldobhatta volna az értesítést, és folytathatta volna, amit éppen csinált. Ő nem volt alávetve a hivatali fegyelemnek.
1: Másrészt viszont, ha így cselekszik, tovább háborgatják. Ó, persze, nagyon tiszteletteljesen, de mégiscsak háborgatják. Így hát, kikapcsolta a multivak megfelelő áramköreit. A működést jelző lámpát kiakasztotta a laboratóriuma elé, hogy távol létébe senki ne merjen belépni, majd átment Tresk irodájába. Tresk zavartan köhintett, és némi félelmet érzett a másik ember mogorva, indulatos külseje láttán. Nagyon sajnálom, nagymester, hogy még nem volt alkalmunk megismerkedni egymással, mondta végre.
2: Én jelentést tettem magánál,
1: válaszolt kimértem Meyerhof. Tresk szerette volna tudni, mit rejtenek-e metsző és dühös pillantású szemek. Nehéz volt elképzelnie, hogy ez a sovány arcú, sötét és sima hajú, komoly fellépésű Meyerhof akár csak annyi ideig is engedni képes tartózkodásából, amíg mulatságos történeteket mond el.
0: A jelentések nem azonosak a baráti ismeretséggel, mondta. Értesültem, hogy ön hatalmas adomakészlettel rendelkezik.
1: Tréfamester vagyok, uram. Ez az a kifejezés, amit az emberek használnak. Tréfamester.
0: Velem még nem közölték ezt a kifejezést, nagymester. Mondták, hogy pokolba velük.
1: Bánom is én, mit mondanak. Figyeljen ide, Tresk. Akar egy viccet hallani? Előrehajolt az íróasztal fölött, összehúzta a szemét.
0: De még mennyire, persze, hogy akarok, válaszolt Tresk erőltetett szívélyességgel.
1: Helyes. A vicc a következőképpen hangzik. Mr. Jones felesége a jövendő mondókártyára pillantott, amit a mérlegautomata felszínre dobott, miután a férj a szükséges egypenis érmét előzőleg bedobta. Az asszony így szólt.
0: Ez azt mondja, George, hogy te kedves, értelmes, körültekintő, szorgalmas ember vagy, és elbájolóan viselkedsz a nőkkel szemben.
1: Ezután megfordította a kártyát és hozzátette.
0: A test súlyodat is rosszul állapították meg.
1: Tresk nevetett. Anélkül alig ha tudta volna megállni. Bár a csattanót előre sejtette, de az a meglepő könnyedség, ahogy a Meyerhof az asszony hangjában a lekicsinlő megvetés árnyalatát életre keltette, és az az ügyesség, ahogyan saját arcvonásait ehhez a hangszínhez igazította, nevetésre fakasztotta a politikust. Meyerhof élesen közbevágott.
0: Miért mulatságos ez?
1: Tresk hirtelen kihúzanodott. Tessé?
0: Azt kérdem, miért mulatságos? Miért nevet?
1: Nos, felelt Tresk, igyekezve elfogadhatóan érvelni.
0: Az utolsó mondat az összes előzményt új megvilágításba helyezte. A meglepetésszerűség a lényeg az,
1: mondta Meyerhof, hogy egy olyan férjet festettem le, akit a felesége megszégyenített. Olyan csődbe jutott házasságról beszéltem, ahol az asszony meggyőződése szerint férje egyetlen jó tulajdonsággal sem rendelkezik, és maga mégis nevet ezen. Ha maga lenne a férj, akkor is mulatságosnak találná. Egy pillanatig elgondolkozva várt, majd így folytatta.
0: Próbáljuk meg ezt, Tresk. Ébner felesége beteg ágya mellett ült, és vigasztalhatatlanul zokogott, amikor az asszony megmaradt erejét összeszedve egyik könyökére támaszkodott.
2: Ébner, suttogta. Ébner, nem járulhatok a teremtőm elé anélkül, hogy meg ne gyónnám bűnömet.
1: Most ne, mormolta a lesújtott férj.
2: Most ne, drágám, feküdj vissza és pihenj.
0: Nem tudok,
1: kiáltott az asszony. Meg kell mondanom, különben lelkem soha nem talál nyugalmat.
0: Megcsaltalak, Ébner, méghozzá ebben a házban.
2: Egy hónapja sincs.
0: Nyugodj meg, kedvesem. Csillapította Ébner. Mindent tudok. Mi másért mérgeztelek volna meg?
1: Tresk próbált egy kedvű maradni, de sikertelenül. Kuncogását nem tudta teljesen elfolytani.
0: Így hát ez is mulatságos, jegyezte meg Meyerhof. Házasságtörés, gyilkosság, csupa derű.
2: Nos hát,
1: mondta Tresk, könyveket írtak a humor elemzéséről.
0: Ez igaz, szólt Meyerhof.
1: Én is sokat olvastam közülük, sőt, mi több, a legtöbbet a multivaknak is elolvastam. E könyvek szerzői azonban csak találgatásokba bocsátkoznak. Egyesek szerint azért nevetünk, mert különbeknek tartjuk magunkat a viccben szereplő egyéneknél. Mások úgy vélekednek, hogy a képtelenség gyors tudatosulása, a feszültség hirtelen enyhülése, vagy az események váratlan átértékelése idézi elő. Van-e egyáltalán egyszerű oka? Különböző emberek különböző vicceken nevetnek. Nincs vicc, ami mindenkire hatna. Némely ember semmilyen tréfán nem nevet. A legfontosabb azonban mégis az, hogy az ember az egyetlen olyan állat, amelynek valóságos humorérzéke van. Az egyetlen állat, amely nevet. Tresk hirtelen közbevágott. Most már értem. Maga elemezni próbálja a humort. Ezért táplál be vicc sorozatot a multivakba.
2: Ki mondta ezt magának? Mindegy, Whistler.
1: Most már emlékszem, rajta kapott. Kinek mi köze hozzá?
2: Senkinek semmi.
1: Remélem, nem vonja kétségbe azt a jogomat, hogy bármivel kiegészíthessem a multivak tudáskészletét, vagy hogy bármilyen kérdést feltegyek neki, amihez csak kedvem van.
2: Ó, dehogy,
1: jegyezte meg sietve Tresk. Nem vonom kétségbe, hogy ez igen lényeges új elemzési lehetőséget nyit majd meg a pszichológusok számára.
2: Lehetséges.
1: Minden esetre van valami, ami jobban foglalkoztat, mint a humor általános elemzése. Van egy különleges kérdés, amit fel kell tennem. Sőt, valójában kettő.
2: Rajta. Mi az?
1: Tresk kíváncsian várta, vajon felele a másik.
2: Ha nem akar, semmi módon nem lehet kényszeríteni.
1: De Meyerhof megszólalt. Az első kérdés a következő. Honnan származnak mindezek a viccek?
2: Hogyan?
1: Ki gyártja őket? Figyeljen ide! Körülbelül egy hónappal ezelőtt egy egész estét viccalgatással és viccmondással töltöttem. Most is én mondtam a legtöbbet, mint rendesen, és az ostobák nevettek, mint rendesen. Lehet, hogy tényleg mulatságosaknak találták a vicceket, lehet, hogy csak a kedvemben akartak járni. Minden esetre az egyik fráter vette magának a bátorságot ahhoz, hogy hátba veregessen és így szóljon. Meyerhof, maga több viccet tud, mint 10 ember együttvéve. Tudom, hogy igaza van, de e megjegyzése egy gondolatot keltett bennem. Fogalmam sincs, hogy életem egy-egy szakaszában hány száz vagy hány ezer viccet mondtam el, de a tény az, hogy én soha egyetlen egyet sem agyaltam ki. Egyetlen egyet sem. Csupán elismételtem őket. Közreműködésem egyedüli formája az volt, hogy elmeséltem őket. Vagy hallottam a vicceket, vagy pedig olvastam. És a forrás, ahonnan hallottam vagy olvastam, sem maga gyártotta a vicceket. Még soha nem találkoztam senkivel, aki valaha is azt állította volna, hogy ő kitalált egy viccet. Mindig csak a napokban hallottam egy jó történetet, vagy hallott valami jó viccet mostanában? Minden vicc régi. Ezért tükröznek a viccek ekkora társadalmi lemaradást. Például még mindig tengeri betegségekről szólnak, holott ez manapság könnyen megelőzhető és sohasem tapasztalható. Vagy jövendőmondó mérlegautomatákkal foglalkoznak, mint amit elmondta magának, amikor ilyen gépek már csak a régiség kereskedésekben találhatók. Nos hát, akkor ki gyártja a vicceket?
2: Ez az, amire megpróbál rájönni?
1: Kérdezte Tresk. Már a nyelve hegyén volt, hogy hozzátegye. Uramisten, kitörődik ezzel, de uralkodott magán is hallgatott. Egy nagymester kérdései mindig jelentőségteljesek.
2: Igen, ilyen szempontból figyelem őket. Nem csak arról van szó, hogy a viccek ósdiak.
1: Ósdiaknak kell lenniük, hogy élvezni tudják őket. Lényeges kellék, hogy a vicc ne legyen eredeti. Egyetlen fajta humor van, amely eredeti lehet, és eredeti is, ez pedig a szójáték. Hallottam szójátékokat, amelyek kétségtelenül az adott pillanat hatása alatt keletkeztek. Magam is faragtam néhányat, de ilyen szójátékokon senki nem nevet. Nem is várják el, hogy nevessen. Az emberek pisszegnek. Minél jobb a szójáték, annál hangosabban pisszegnek. Eredeti humor nem fakasz nevetésre. Miért?
2: Megvallom, nem tudom.
1: Helyes. Próbáljunk meg rájönni. Miután a humor általános tárgykörével kapcsolatban minden információt megadtam a multivaknak, amit szükségesnek tartottam, most válogatott vicceket táplálok be. Tresk azon kapta rajta magát, hogy egyre inkább érdekli a dolog. Mi szerint válogatott? Kérdezte.
2: Nem tudom, felelte Meyerhof. Ezek tűntek a legmegfelelőbbeknek. Mint tudja, nagymester vagyok.
1: Persze.
2: E viccek és a humor általános filozófiája alapján az első kérdésem az lesz a multivakhoz, hogyha tudja,
1: állapítsa meg a viccek eredetét.
2: Mivel Whistlert ez érdekli, és mivel célszerűnek látta, hogy jelentést tegyen magánál, rendelje le holnap utára az analizálóba.
1: Lesz egy kis munkája. Feltétlenül. Én is jelen lehetek?
2: Meyerhoff vállat vont. Tresk részvétele nyilvánvalóan teljesen közömbös volt számára.
1: Meyerhoff különös gonddal választotta ki a sorozatból az utolsót.
2: Nem tudta volna megmondani, hogy miért okozott ez gondot, de tucatnyi lehetőséget forgatott agyában, és újra meg újra ellenőrizte mindegyiket, valamilyen meghatározhatatlan minőségű jelentőség után kutatva. Majd a következőt mondta.
1: Ug, a barlanglakó ősember, megpillantotta élete párját, aki zilált párduc bőrszoknyában könnyek között szaladt hozzá. Ug, kiáltotta zaklatottan, csinálj gyorsan valamit! Egy kardfogó tigris ment be a mama barlangjába, csinálj valamit!
2: Ug sóhajtott, felemelte simára rágott bölénycsontját, majd így felelt.
1: Mi szükség van erre? Ki az ördög törődik azzal, hogy mi történik egy kardfogó tigrissel?
2: Ekkor tette fel Meyerhoff két kérdését, és szemét lehunyva hátradőlt. Nagyon kifáradt.
1: Egyáltalán semmi bajt nem észleltem, mondta Tresk Whistlernek. Elég készségesen beszámolt róla, hogy mit csinál. Tényleg szokatlan a dolog, de nem hágja át a szabályokat.
2: Az nem, amit elmond, jegyezte meg Whistler.
1: Még akkor sem állíthatok le egy nagymester puszta vélekedés alapján. Különösnek látszott, de a nagymesterek elvégre megengedhetik maguknak, hogy különösen viselkedjenek. Nem hiszem, hogy meg tébolyodott volna.
2: Arra használni a multivakot, hogy megtalálja a viccek eredetét, dünnyögte a vezető analitikus.
1: Ez nem volt tébolyultságra?
2: Miből tudhatnánk?
1: Hangzott Tresk ingerült kérdése. A tudomány eljutott arra a fokra, amikor csak a képtelen kérdéseknek van valami jelentőségük. Az értelmes kérdéseket már régen kiagyalták, megkérdezték és megválaszolták.
2: Hiába. Én változatlanul aggódom.
1: Elhiszem, Whistler, de most nincs más választásunk. Elmegyünk Meyerhoffhoz, és maga elvégzi a multivak válaszának szükséges analízisét, ha egyáltalán kapunk feleletet.
2: Ami engem illet, az én egyetlen munkám, hogy a bürokráciával foglalkozzam.
0: Jóságos Isten, még arról sincs fogalmam, hogy egy ilyen magához hasonló vezető analitikusnak mi a dolga. Csak annyit tudok, hogy analizál, és ez bizony nem sok.
2: Whistler így válaszolt. Ez meglehetősen egyszerű. A nagymester, mint például Meyerhoff, kérdéseket tesz fel, és a multivak automatikusan matematikai mennyiségekké és műveletekké alakítja át. A multivak tömegének legnagyobb részét az a gépezet foglalja el, amelynek segítségével a szavak jelekké alakulnak át. A multivak ezután mennyiségekben és műveletekben adja meg a választ, de nem fordítja vissza szavakra, csak a legegyszerűbb, legközönségesebb esetekben. Ha úgy szerkesztették volna meg, hogy az eredeti nyelvre való visszafordítás általános problémáját is meg tudja oldani, akkor legalábbis négyszer akkora méretű lenne.
1: Értem. Tehát a maga munkája az, hogy a jeleket szavakká alakítsa át.
2: Az én munkám meg a többi analitikusé. Szükség esetén kisebb, különlegesen szerkesztett kompjútereket is használunk.
1: Whistler keserűen mosolygott.
2: Az ókori Görögország Delfi jósnőjéhez hasonlóan a multivak rejtett értelmű és homályos válaszokat ad. A különbség tudja csak annyi, hogy nekünk vannak fordítóink.
1: Megérkeztek. Meyerhoff már várta őket.
2: Milyen áramköröket használt nagymester? Kérdezte élénken Whistler.
1: Meyerhoff megmondta, és Whistler munkához látott.
2: Tresk próbált a nyomon követni, mi történik, de semmit sem értett. A kormány tisztviselő egy tekercsre figyelt, amelyről lyukszalag csavarodott le véget nem érően és felfoghatatlan módon. Meyerhoff közönyesen állt az egyik oldalon, Whistler pedig az előbukkanó lyukszalagot vizsgálta. Az analitikus fejhallgatóval és mikrofonnal szerelte fel magát, és időnként egy sor utasítást mormolt, amellyel más kompjúterekben létrejött elektronikus parancsok útján
1: távoli pontokon dolgozó alkalmazottakat irányított. Egyszer-kétszer Whistler lehallgatott valamit, majd egy-egy sorozatot ütött be a különböző jelekkel ellátott billentyűkön, amelyek némiképp matematikai jellegűeknek tűntek, de valójában nem voltak azok. Jóval több telt el, mint egy óra.
2: Whistler arckifejezése mind jobban elsötétedett. Egyszer felpillantott a másik két emberre, de csak annyit mondott. Ez hihetetlen. Majd visszafordult munkájához. Végül reketten így szólt.
1: A válasz, amit adhatok, nem hivatalos. Szemei véredesek voltak. A hivatalos válasz teljes analízist kíván. Akarják a nem hivatalosat hallani?
0: Rajta!
1: Szólt Meyerhoff.
2: Tresk bólintott. Whistler sunyi pillantást vetett a nagymesterre.
1: Őrült kérdés volt.
2: Szólt, majd nyersen kibökte.
1: A multivak szerint földön kívüli eredet.
2: Mit beszél? Kérdezte Tresk.
1: Nem hallja? A vicceket, amelyeken nevetünk, nem emberek találták ki.
2: A multivak az összes megadott adatot elemezte, és az ezeknek legjobban megfelelő egyetlen válasz az, hogy valamely földön kívüli intelligencia alkotta a vicceket. Az összes viccet és kiszemelt emberi agyakban, kiszemelt időben és helyen helyezte el őket.
1: Ez úgy ment végbe, hogy egyetlen ember sincs tudatában annak, hogy egyetlen viccet is saját maga talált volna ki. Minden további vicc e nagy eredeti típusok kisebb változata és átformálása csupán.
2: Meyerhoff közbeszólt, olyasféle győzelemtől kipirult arccal, amit csak egy nagymester érezhet, ha ismét sikerült egy helyes kérdést feltennie.
1: Az összes vígjátékíró azon dolgozik, szólt, hogy a régi tréfákat kitekerve új célok szolgálatába állítsa. Ez közismert.
0: A válasz megfelelő.
1: De miért? Kérdezte Tresk. Miért kell vicceket gyártani?
2: A multivak szerint, mondta Whistler, az összes adatok alapján megállapítható egyetlen cél az, hogy ezek a viccek az emberi lélek tanulmányozását szolgálják. A patkányok pszichológiáját úgy tanulmányozzuk, hogy arra kényszerítjük őket, próbálják megtalálni a labirintusból kivezető utat. A patkányok nem értik, miért kell ezt tenniük, és még akkor sem értenék, ha tudnák, mi történik, amit persze nem tudnak. Ez a külső értelem oly módon tanulmányozza az ember lélektanát, hogy megfigyeli, miként reagál az egyén a gondosan kiválasztott adomákra. Minden ember másként reagál. Ez a külső értelem feltehetően ugyanaz számunkra, mint mi vagyunk a patkányoknak.
1: Megborzongott. Tresk merev tekintettel így szólt.
2: A nagymester azt mondta, hogy az ember az egyetlen humorérzékkel rendelkező állat. Úgy tűnik, hogy a humorérzéket is kívülről ruházták ránk.
1: Meyerhoff izgatottan tette hozzá. És a bennünk létrejött esetleges humoron ugyanakkor nem tudunk nevetni. A szójátékokra gondolok.
2: A földön kívüliek valószínűleg kioltják a spontán humor reakcióit, hogy elkerüljék az összetévesztés lehetőségeit.
1: Jegyezte meg Whistler.
2: Tresk váratlan izgalommal felkiáltott.
1: Uram Isten, hát maguk ezt elhiszik?
2: A vezető analitikus hideg pillantással nézett rá.
1: A multivak ezt mondja. Ez minden, amit eddig meg lehet állapítani. Megmutatta a világegyetem igazi tréfamestereit, és ha mi még többet akarunk tudni, akkor nyomon kell követnünk ezt a kérdést.
2: Suttogva tette hozzá, ha merészeli valaki nyomon követni.
1: Meyerhoff nagymester hirtelen közbeszólt. Mint tudják, két kérdést tettem fel. Eddig csak az elsőre jött válasz. Azt hiszem, a multivaknak elég adat van a birtokában, hogy a másodikra is feleljen.
2: Whistler vállat vont. Kissé elkeseredetnek látszott.
1: Ha egy nagymester úgy véli, hogy elég adattal rendelkezünk, mondta, akkor én könyvet írnék róla.
2: Mi a második kérdése?
1: A következőt kérdeztem. Mi lesz a következménye, ha az emberiség felfedezi az első kérdésemre adott választ?
2: Miért tette fel ezt a kérdést? Tudakolta Tresk.
1: Az volt az érzésem, hogy meg kell kérdezni.
2: Válaszolta Meyerhoff.
1: Őrültség. Őrültség az egész.
2: Szólt Tresk, és elfordult.
1: Saját maga is érezte, hogy ő és Whistler milyen furcsa módon változtattak álláspontot. Most Tresk nyilvánította esztelenségnek az egészet.
0: Tresk lehunyt a szemét. Nyilváníthatő őrültségnek bármit is. Az elkövetkező 50 évben úgy sem lesz ember, aki egy nagymester és a multivak kombinációját kétségbe vonná, és megerősíteni az ő gyanúját.
1: Whistler csendben, összeszorított fogakkal dolgozott. Újból próbára tette a multivaknak és kiegészítő gépeinek a képességét. További óra múlt el, majd rekett hangon felnevetett.
3: Őrült lidérc nyomás.
1: Mi a válasz? Kérdezte Meyerhof. A multivak észrevételeire vagyok kíváncsi, nem a magáéra.
2: Helyes. Parancsoljon. A multivak megállapítása szerint, amint egy valaki is rájön arra, hogy az ember pszichológiai elemzését ilyen módszerrel végzik, e tárgyilagos eljárást többé nem használhatják azok a földön kívüli hatalmak, amelyek jelenleg e módszerrel dolgoznak.
1: Úgy érti, hogy többé nem juttatnak vicceket az emberiségnek? Hangzott Tresk félénk kérdése.
0: Vagy hogyan érti?
1: Nincsenek többé viccek, mondta Whistler. Már most. A multivak szerint már most. A kísérlet most ért véget. Új eljárást kell majd bevezetni.
2: Egymásra néztek. Múltak a percek. Meyerhof megfontoltan beszélt.
1: A multivaknak igaza van. Whistler elgyötörten így szólt.
0: Tudom. Még Tresk is ezt csuttogta.
1: Igen. Bizonyosan.
2: Meyerhof talált rá a bizonyítékra. Meyerhof a tökéletes tréfamester.
1: Tudják meg, hogy vége. Mindennek vége, szólt.
2: Már 5 perce próbálkozom, és egyetlen vicc sem jut az eszembe. Egyetlen egy sem. És ha könyvben olvasnék viccet, nem nevetnék. Biztos vagyok benne.
1: A humor adományának vége, szólt bánatosan Tresk. Egyetlen ember sem fog nevetni többé.
2: És továbbra is ott maradtak, merev tekintettel bámultak, s érezték, hogy a világ egy kísérleti patkányketrec méretére zsugorodik össze, amelyből eltűnt a labirintus, és valami más kerül majd a helyére.
1: Bob Shaw, Régmúlt napok fénye. Elhagytuk a falut, és felfelé igyekeztünk a kaptatón, a lassú üveg hazájába. Ilyen gazdaságokat még sohasem láttam, és először kissé borzongatóan hatottak rám, amit a képzelet és a különleges körülmények még csak növeltek. A kocsi turbinája simán és egyenletesen húzott a párás levegőben, úgyhogy szinte természet fölötti csendben követtük az út kanyarjait. Jobbra a hegy fenyőkkel borított, hihetetlenül gyönyörű völgyre nézett le, és mindenütt a lassú üveg óriási ablak keretei álltak, és itták a fényt. Néha megcsillant rajtuk a délutáni nap, és ez a mozgás illúzióját keltette. Az üvegsorok évek óta álltak már a domboldalon, és néztek le a völgybe. Csak éjfél tájt tisztították őket, amikor az emberek jelenlétét nem érzékelte a szomjas üveg. Ezek az ablakok lenyűgözőek voltak, de sem Selina, sem én nem beszéltünk róluk. Azt hiszem, annyira gyűlöltük egymást, hogy érzelmi kapcsolatunkba szándékosan nem engedtünk betolakodni semmi újdonságot. Lassan ráébredtem, hogy a kirándulás rossz ötlet volt. Azt gondoltam, hogy mindent helyrehoz közöttünk, de természetesen nem szüntette meg Selina terhességét, és ami még ennél is rosszabb, az emiatt érzett bosszúságát sem. Hogy igazoljuk állapota feletti kétségbeesésünket, azt mondogattuk barátainknak, hogy bár akartunk gyereket, de később, megfelelő időben. Terhessége miatt Selina kénytelen volt jól fizetett állását feladni. Ez azt is jelentette, hogy le kellett mondanunk az új ház megvételéről, mert ez költői működésen bevételeiből elérhetetlen volt számunkra. De bosszúságunk igazi forrása az volt, hogy rá kellett ébrednünk. Mindazok, akik azt állítják, hogy csak később akarnak gyereket, valójában sohasem akarnak.
2: Súlyosbította ezt még az is, hogy mi, akik olyan különlegesnek tartottuk magunkat, ugyanúgy beleestünk ebbe a biológiai csapdába, mint a világ bármely más oktalan teremtménye. Az út Ben Cruachan déli lejtőin vezetett. Messze előttünk megpillantottuk a szürkén elterülő Atlanti-óceánt. Kissé lassítottam, hogy gyönyörködhessünk a kilátásban, amikor egy kapura erősített cégtáblát pillantottam meg. Kiváló minőségű lassú üveg, olcsó áron. G.R. Hagen. Egy hirtelen ötlettel az út szélére kanyarodva lefékeztem, s összerezzentem, amikor a kemény szálú fű végig súrolta a karosszériát. Miért álltunk meg? Kérdezte meglepetten Selina, ezüst füstös frizuráját felénk fordítva. Nézd csak ezt a táblát. Ugorjunk be és nézzünk körül. Biztosan elég olcsó hely. Selina szemrehányó hangon tiltakozott, de nekem már annyira megtetszett az ötletem, hogy nem hallgattam rá. Valami esztelen gondolat azt súgta. Ha valami őrültséget vagy különlegességet csinálunk, még minden jóra fordulhat közöttünk. Szálljunk ki, mondtam. Egy kis mozgás jót fog tenni. Ma már túl sokat hajtottunk. Vállat vont, és kiszállt. Nekivágtunk felfelé a fiatal hajtásokkal szegélyezett, szabálytalanul kivágott agyaglépcsős ösvénynek, amely kanyarogva kerülgette a nagyobb fákat a lejtő meredek szélén, és eljutottunk egy alacsony falusi házhoz. A kis kőépület mögött a lassú üveg magas keretei néztek a Cruachan enyhe lejtőjén át a Linnetó vízére. A legtöbb tábla teljesen átlátszó volt, de akadt köztük néhány sötét is, olyanok, mint a fényezett ébenfa. A tiszta, kövezett udvaron egy szürke szövetruhás középkorú férfi állt fel és intett felénk. Az udvart bekerítő alacsony kőfalon ült és pipával a szájában nézett a ház felé. Az ablakban narancsszín ruhás fiatal nő állt, karján egy kisfiúval, de közelettünkre közönösen megfordult és eltűnt a szemünk elől. Hagen úr? Kérdeztem. Igen. Üvegeket néznek? Nos, jó helyen járnak. Hagen pattogó, tiszta felföldi kiejtéssel beszélt, amelyet az idegen az írhez hasonlónak vélhet. Arca azt a nyugodt, beletörődött csalódást mutatta, amelyet idős útjavítókon és filozófusokon lehet látni. Igen, mondtam. Kirándultunk és megláttuk a cégtábláját. Selina, aki máskor idegenekkel rögtön megtalálja a hangot, hallgatott. Szerintem kissé hökkent arckifejezéssel a most már üres ablakot nézte. Londonból jönnek? Nos, mint mondtam, jó helyre jöttek, és jó időben is. A feleségem és magam nem sok embert látunk ilyenkor az idény kezdetén. Nevettem. Ez azt jelenti, hogy vásárolhatunk talán egy kis üveget anélkül, hogy kénytelenek lennénk eladni a házat a fejünk felől. Nézze, mosolygott Hagen gyámoltalanul. Én nem keresek az üzleten. Rosa, a feleségem azt mondja, hogy sohasem fogok beletanulni, de azért üljünk le, és beszéljük meg a dolgot. Az omladozó falkerítésre mutatott, aztán aggodalmaskodva Selina makulátlanul tiszta, kék szoknyájára pillantott. Várjanak, hozok valami takarót a házból. Gyorsan a ház felé sántikált, bement, és behúzta maga mögött az ajtót. Talán nem is volt olyan pompás ötlet, hogy feljöttünk ide, suttogtam, de azért kicsit kedvesebb is lehetnél ehhez az emberhez. Azt hiszem, jó vétel csinálhatunk. Naív remény, mondta Selina kimért nyersességgel. Talán még te is észrevetted, a felesége milyen ócska ruhát visel. Nem hiszem, hogy nagy engedményeket tenne idegeneknek. Az a felesége. Természetesen az. Jó, jó, mondtam meglepetten. Minden esetre próbálj kissé barátságosabban viselkedni. Nem szeretem a kínos helyzeteket. Selina prüszkölt, de halványan mosolygott, mikor az ember újra megjelent, és megkönnyebbültem kissé. Furcsa, hogy az ember szerethet egy asszonyt, de ugyanakkor azért is imádkozhat, hogy bárcsak esne a vonat alá. Hagen kockás takarót terített a falkerítésre, és mi elfogódottan, mint a falura került városi emberek, leültünk. A tó távoli víztükrén, túl az őrködő lassú üveg keretein, egy gőzös fehér vonalat húzott maga után délfelé.
1: az éles hegyi levegő megtöltötte tüdőnket, és látszólag jóval több oxigént adott, mint amennyire szükségünk volt. Egyes üvegtermelők, mondta Hegen, itt a látogatóknak üzleti reklámból csodákat mesélnek arról, hogy milyen szép az ősz Argyll vidékén. Vagy a tavasz, vagy a tél. Én nem élek ezzel a fogással. Mindenki tudja, hogy ha egy táj nem szép nyáron, nem szép az máskor sem. Mi a véleményük? Egyetértően bólintottam. Nézzem múl felé, Mr. Garland. Garland. Ezt kapja, ha megveszi az üvegemet, és máskor sem szebb, mint most. Az üveg tökéletes szinkronban van a valóságos idővel. Egyik tábla vastagsága sem kevesebb 10 évnél. Egy 4 lábnyi ablakot 200 fontért odaadok önnek. 200? Tiltakozott Selina. Hiszen ez ugyanannyi, mint a Scanado boltban, a Bond Street-en. Hegen elnézően mosolygott, és rám pillantott. Látni akarta, hogy én tudok-e annyit a lassú üvegről, hogy értékelni tudjam, amit mondott. Az ár, amit megadott, valóban magasabb volt, mint amennyit gondoltam, no de 10 év. A Vistaplex vagy a Panorama üzletekben árusított olcsó üvegek, a 1/4 incs vastag közönséges üvegtáblák legfeljebb 10 vagy 12 hónapos vastagságúak voltak. Nem érted, drágám? Mondtam, és már a vásárlás mellett döntöttem. Ez az üveg 10 évig tart, és tökéletes a szinkronitása. Ez nem annyit jelent, hogy csak megőrzi az időt. Hegen Selinára mosolygott, miután látta, hogy miattam már nem kell aggódnia. Ön azt mondja csak. Megbocsássa, Mrs. Garland, de úgy látszik, hogy nem értékeli kellően ezt a valóságos csodát, azt a precizitást, ami egy szinkronban levő üveg előállításához szükséges. Amikor azt mondom, hogy az üveg 10 év vastag, ez azt jelenti, hogy 10 évig tart, amíg a fény áthalad rajta. Ez a 10 fényév több mint 2-szer annyi, mint amennyire a legközelebbi csillag van ide, így 1 milliomod incs változás a vastagságában is annyit jelentene, hogy... Elhallgatott egy pillanatra, és a ház felé fordult. Én is elkaptam a tekintetemet a tóról, és láttam, hogy a fiatalasszony ismét az ablakban áll. Hegen szeme furcsa, sóvár hódolattal telt meg, ami kényelmetlen érzést váltott ki bennem, és egyben azt a meggyőződést is, hogy Selinának nincs igaza. Tapasztalatom szerint egy férj sohasem néz így a saját feleségére. A nő néhány pillanatig az ablaknál maradt meleg színű ruhájában, majd visszavonult. Hirtelen az a határozott, de megmagyarázhatatlan érzésem támadt, hogy vak. Mintha Selina meg én pontosan olyan érzelmi közjátékba botlottunk volna, mint a magunké. Elnézést, mondta Hegen, azt hittem, hogy Rose hív valamiért. Hol is tartottunk, Mrs. Garland? Igen, 10 év 1/4 incsbe préselve azt jelenti, hogy... Nem figyeltem tovább. Részben, mert már döntöttem, részben pedig, mert már sokszor hallottam a lassú üvegelvének a magyarázatát, mégsem értettem meg soha. Egy tudományos képzettségű ismerősöm mondta egyszer, hogy próbáljam úgy elképzelni a lassú üveget, mint egy hologramot, melynél nincs szükség koherens lézersugárra a vizuális információ visszaadására, és melyben a közönséges fény minden fotonja egy spirál alakú alagúton halad át, amely az atomok befogási sugarán kívül van az üvegben. Ez nem csak hogy érthetetlen volt számomra, hanem arról is újra meggyőzött, hogy ha valakinek oly kevés a technikai érzéke, mint nekem, az ne törődjön az okokkal, hanem elégedjék meg a hatásokkal. A legfontosabb hatás az átlagember szemében az, hogy a fény csak hosszú idő alatt halad át a lassú üvegen. Az új készítményű lassú üveg mindig korom fekete, mert még semmi sem haladt át rajta, de ha egy erdei tó mellett tartják egy évig, és azután beteszik egy városi lakás ablakába, ott egy évig az erdei tavat mutatja, de nem puszta csendéletként, hanem az összes felvett jelenségekkel együtt. A víz fodorozódik a napfényben, az állatok lejárnak inni a tóhoz, a madarak átrepülnek az égen, az éj követi a nappalt, évszak az évszakot. Aztán, egy év múlva, a szubatomok csatornáiban visszatartott szépség kimerül, és az üvegen át ekkor már csak az ismerős, szürke városi utcaképe lesz látható. Az újdonságon kívül a lassú üveg kereskedelmi sikerét az a tény is ösztönözte, hogy a föld birtoklásának illúzióját keltette. A legsivárabb pince lakója is ködös parkra nézhetett ki. És ki mondhatja, hogy az nem az övé? Akinek valóban ápolt kertje vagy birtoka van, az sem bizonygatja állandóan a tulajdonjogát azzal, hogy szagolja, ízleli, tapogatja a földet. Csupán a látványát élvezi. Az abból kisugárzó fényalakzatokat, és ezek a lassú üveg segítségével levihetők akár a bányákba, a tenger alattjárókba, vagy a börtöncellákba is. Több alkalommal próbálkoztam rövid írásokkal erről a varázskristályról, de számomra a téma oly megfoghatatlanul költői maradt, sőt, paradox módon a költészettel, legalábbis az enyémmel, el sem érhető. Egyébként a legjobb dalokat és verseket a jövőt sejtő ihlettel már réges-rég megírták olyanok, akik jóval a lassú üveg feltalálása előtt meghaltak. Semmi reményem nem volt arra, hogy felvehessem a versenyt, például Moore alábbi soraival. Csöndes, varázsos éjben, míg álmom karjaiba fog, régen múlt napok fénye emlékeimből újra felragyog. A lassú üveg alig néhány év alatt a tudományos különlegességből jelentős iparrá fejlődött. És mi, költők, kiknek meggyőződésünk, hogy a szépség él, még ha a liliumok meghalnak is, csodálkozva láttuk, hogy ennek az iparnak a csábításai sem különböztek a többiétől. Voltak jó üvegek, melyek sok pénzbe kerültek, és kevésbé jók, melyek olcsóbbak voltak. Az években mért vastagság az ár fontos tényezőjének számított, de volt még egy tényező. A valóságos vastagság, vagyis a szinkronitás. Ezt a legagyafurtabb technikai eljárások alkalmazásával is csak találomra tudták szabályozni, és egy durvább eltérés azt eredményezhette, hogy egy 5 éves ablak 5,5 év vastagra sikerült, miáltal a nyáron felívódott fényt télen sugározta ki, egy-egy kisebb eltérés miatt pedig a déli napsütést éjfélkor. Ennek is megvolt a maga vonzereje. Például sok éjjeli műszakban dolgozó ragaszkodott a saját időzónájához, de általában a valóságos idővel szinkronban levő üvegek többe kerültek. Selina hitetlenkedve nézett maga elé. Hagen érvei nem győzték meg. Alig észrevehetően megrázta a fejét, és tudtam, hogy Hagen rossz oldalról közelítette meg a dolgot. Hirtelen hűvös szél kerekedett, felborzolta Selina hajkoronáját, és nagy esőcseppek kezdtek hullani a teljesen felhőtlen égből. Adok egy csekket, mondtam sietve, de láttam, hogy Selina zöld szeme haragosan villan rám. El tudja intézni a hazaszállítást? A szállítás nem probléma, mondta Hagen felállva, de nem vinné inkább magával? Na jó, ha úgy gondolja. Meglepett az aláírásomba vetett korlátlan bizalma. Akkor leveszek maguknak egy táblát. Várjanak itt. Nem tart sokáig, míg bekeretezem. Hagen sántítva megindult a táblasorok felé, melyek linne napfényes vagy felhős táját mutatták, de voltak még teljesen feketék is. Selina felgombolt a blúzanyagát. Igazán behívhatott volna a házba bennünket? Biztosan nincs nagyon sok olyan bolond vevője, mint mi, hogy ilyen udvariatlan legyen velünk. Eleresztettem a fülem mellett a sértést, és a csekk kiállítására fordítottam figyelmemet. Egy nagy esőcsepp a csuklómról a rózsaszínű papírra cseppent. Jól van, mondtam, menjünk az ereszhalá, amíg visszajön. Dühös voltam, hogy minden jó szándékom csődöt mond. Bolond voltam, hogy elvettelek, gondoltam. Az őrültek őrültje voltam, és most, hogy gyerekünk lesz, sosem szabadulok meg tőled. Gyomrom fájdalmas görcsbe rándult, miközben Selina után a házhoz futottam. Az ablakon át láttuk a csinos szobát a széntüzelésű kályhával, és a gyermeket a padlón szétszórt játékaival, kockákkal, rajtuk az ABC betűivel, és egy sárgarépa színű játéktalicskát. A kisfiú befutott a másik szobából, és rugdosni kezdte a kockákat. Engem nem vett észre. Néhány pillanattal később bejött a fiatal nő is, és vidám kacagással felemelte, és hintáztatni kezdte a gyermeket a karjában. Az ablakhoz lépett, mint előbb. Zavartan rámosolyogtam, de sem ő, sem a gyermek nem vett rólunk tudomást. Homlokomon kiütött a hideg veríték. Lehetséges, hogy mindketten vakok? Félrehúzottam. Selina felsikoltott, hozzáugrottam. Mi baj? Kérdeztem.
4: A takaró, mondta. Átázik.
1: Átfutott az udvaron az esőben, felkapta a kockás takarót a kerítésfalról, és visszafutott vele a ház ajtajához.
4: Selina! Kiáltottam önkéntelenül. Ne nyisd ki!
1: De már elkéstem. Belökte a reteszre zárt fajtót, de kezét szájához

Gyorsan bezártam az ajtót, azzal a szilárd elhatározással, hogy elfelejtem, amit láttam. Az egyedül élő férfiak néha jó házigazdák, de vannak, akik ehhez egyszerűen nem értenek. Selina arca falfehér volt. Nem értem. Nem értem. A lassú üveg. Mindkét irányban működik, mondtam gyengéden. A fény kifelé is terjed, nem csak befelé. Úgy érted, hogy... Nem tudom. Nem tartozik ránk. Szedd össze magad. Hege, hozza az üvegünket. Gyomorgörcsöm kezdett feloldódni. Hegen hosszúkás műanyag keretet hozott. Átnyújtottam neki a csekket, de ő Selina sápadt arcát nézte. Kitalálta, hogy avatatlan kézzel beletúrtunk a lelkébe. Selina kerülte a pillantását. Öreg és csúnya lett egyszerre, és szeme mereven a tájra szegeződött. Adja ide a takarót, Mr. Garland, mondta végül Hegen. Kár volt, hogy gondot okoztak maguknak miatta. Semmi az egész, tessék a csekk. Köszönöm. Még mindig Selinát nézte különös szemrehányó tekintettel. Nagyon örülök, hogy üzletet kötöttünk. Én is örülök, mondtam szemtelen, formális udvariassággal. Felemeltem a nehéz keretet, és megindultam Selinával az ösvényen az országút felé. Amikor a most már nedves, csúszós lépcsőkhöz értünk, Hegen megszólalt. Mr. Garland! Kelletlenül megfordultam. Nem az én hibám volt, mondta feszülten. Egy ámokfutó autós mindkettőjüket elütötte 6 évvel ezelőtt, lent az Obani országúton. A fiam még csak 7 éves volt. Jogom van valamit megtartani, nem? Szótlanul bólintottam, és tovább lépkedtem lefelé az ösvényen, feleségemet szorosan magamhoz vonva, s rám fonódó karját most drága kincsnek éreztem. A kanyarból visszanéztem. Hegen ugyanott ült, mint amikor először megpillantottuk a falkerítésen. A ház felé nézett, de az esőn át nem láthattam, hogy van-e valaki az ablakon.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Ray Bradbury-re emlékeztünk sci-fi novellákkal. Először Ray Bradbury Langyesők jönnek című novelláját hallottátok a Mashbeli krónikákból, aztán Isaac Asimov, a tréfamester, és a végén Bob Shaw Régmúlt napok fénye szólt. További jó tilosozást, és akinek van ereje, kedve, az irány a Dürer kert. Családi nap van, este koncertek, jó kis DJ-k, tilos szuvenírek, jó hangulat,

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
1: Na, kelt a karó.
7: Kelt a karó.

Szeptemberi ájtott. Szeptemberi reggel. Fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezes. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül a fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba, méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, mint hogyha a perc szárnyakonosonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom, virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorunkban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néken, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fülöttek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján méma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga csöp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliában. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, fenn villanyfényél őszi takarítás, a készülődés télre,
az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pára? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozott? Csodálatos! Szép életem lobog, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi mag. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag, remegő sugarát. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredére már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egyek társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsügget sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakja.

Levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdogolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elem. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel. Remélem újra, s az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhant vártak. Ellenőre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kérek. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám a kétszer kettő jó.

Estelon. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a holcs fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépd el a falra vetődő az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá, a távol a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. S kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon, és már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám.

amelyben néma hallgatóknál. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltott.

szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsonkrém felállalám, sok bűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatok újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam itt az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor varázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fána kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vadférfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugta. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő jó.

szöges dróttal beszegett vad tölgykerítés, barak, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksín. Hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köd száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben, szétdarabolt lázas test. S mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd, újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled immár. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben. 1944. július.

nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, te lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, tanyát. Az gyárat lát a lácsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegy. Erdőt, füttyös gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház. S a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt. Én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szerelem.

Rod Note mi Cluj. Bajoru. Redben szemmel előtt fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a pelleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékje lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

radnótimus, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelölt, nem csak parancsolat. S míg balhitekben hitt stajtézott téletek, befonták életét vadkézzel képzett. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áru, a rabló volt a hős. S ki néma volt nekem, s csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákhagyt a szégyenében ökölt. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápa volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigylé a férges síri holtot, míg habszott asztalán a sűrű méreg oldott. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa.

Vadnóti Miklós. Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfülebb fázik, melegítsen, s én forrókat leheltem rá, mint a tálkos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szál. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők hajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karánya kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben, s idegen degelőkön alusznak.

Nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. És mint egykor a régi hős verondán a béke mélyhez öngnemig ül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, a lom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. És lehet talán még hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Mellé zuhantam, átfordult a teste, s veszes volt már, mint húr a patton. Tarkólövés, így végzett át, te is súgta magamnak. Feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg bal hitekben nincs tajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netán s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetért. Az élő irigyli a férges sírja oltat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szava.

Razglednice. 1944. augusztus 30-a. A hegyek között. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul. A hegygerincre dobban, majd tétováz, s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, e mozgó zűrzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulás csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944, október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok tipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyány. Mohács, 1944, október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944, október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr hapattan. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér szárad fülemen. A la recherche. Régi szelíd esté, ti is emlékkének. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt, aki szapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok a szép szemű karcsú pohárból? Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a pontok. S otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, s most a
szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt ahová, mint. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körüls szeme alján. Elnehezettek a tündérlét tüleányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj? Az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzik kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkön.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisimulva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a som fanyarékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne hújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, tél ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakállal át. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd, fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjfüllel a szíveden alvó gondütemét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltat, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt merép. A vén villanzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halál. Veres Marta.

mint észrevétlenül. Mint észrevétlenül álomba hull az ember, úgy hull a kisfiúkorból a férfi korba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kocsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mát, s a bíbor húsú megy, a bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél, hiába táncol és csal a forró emberész, s minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már, sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant, s hogy eljut így is ő mindenhová, ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. És mit tollára dől, a gyermekekre gondol, és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma portól csikorgó gyárban élők, s műhelyben gör.

0: Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztele, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú, nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felett. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanok, az hajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendeleg az emberséghez méltó hirtelen. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés barakoly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét eleveszti a lassú tekintet, és csak az ész. Csak az éz azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra ever, hazatére.
1: Mond, van-e ott haza még, ahol értik el, szóval?

sem Emlék, sem varázs. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a baj. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértett, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekérő. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts. Hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most.

Tilosárjó. A Kelta Karót hallottátok. A napokban 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanni évfordulója kapcsán emlékeztünk Radnóti Miklósra. Többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilosozást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

0: a Szaharából jelentik. A völgyben lakók mindenféle fantasztikus meséket tudnak szökevényekről, nyuktákról, csirkefogókról és arab törzsfők cinkosairól. De hát mindig voltak lázas agyú babonás egyének. Végre is az ember azt hiszi, amit lát. És amikor a hóvidékről a beteg szél búgni kezd, a hegyi falu eltűnik a leereszkető felhőkben. Villámlik és éjszaka von. Ilyenkor minden villámlásnál jól látja még a vak is. Sőt, a vak még jobban látja. Semmi kétség, ott mennek, és rövid, harsány, ellentmondás nem tűrő hazugságokat kiáltanak egymásnak. Ezt mindenki jól érti, világos és megmagyarázható. A többit, még a legtartósabb köhögést jelentő sűrű töltfalevéllel ellátott beteg katonák sem tudják megmagyarázni. De azért mégis mindenfélét beszélnek. Ezt is, azt is. De hát babonás emberek mindig voltak és lesznek. Mert Allah úgy akarta, hogy némely ember ne azt lássa, amit lát, és ne azt hallja, amit hall, hanem külön igazságot keressen magának. És ha ezt megtalálta, akkor hinni tudja, hogy okosabb, mint a többi. Allah nagy, és Mohamed az ő prófétája bizonyára megmagyarázzák az érteklődőknek, hogy ez miért kell. Világrejtély. Kétségtelen megállapítás nyert, hogy a közben legalább 200 főre szaporodott, nagyon vegyes, járkáló dandár, nehéz páncéltörő, potyázói felszívódtak a melegben. Elpárologtak, mint talaj, hajszál csöveiben a nedvesség. És párolgott a nedvesség magasrangú tényezők hajszálain is, és őszültek is kissé, továbbá támolyogtak és szédültek, mivel kétségtelen volt, hogy a szökevények teljes felszereléssel, rendes menettempóban, két páncélkocsival, valamint titkos földfeletti kiállaton keresztül az űr valamelyik előretolt kisebb bolygójára távoztak. Pedig az üldözők egy nap hátránnyal a szökevények sarkában voltak. A kincstári utalványok nyomán üldözték őket, és faggatták az egyes törzseket. Az arabok, akik utalvány ellenében ellátták őket, pontosan leírták a járműveket, a páncélkocsikat, továbbá a spáhi tisztnek öltözött vezetőt, a vajszínű autóban utazó alezredest, aki mellett egy adjutáns ül teljes hívfelszerelésével. Gorcsev rájött egy első rangú dologra. Senki sem tudja pontosan a gyarmaton, hogy hol, merről és hová menetel éppen egy század. Hol az a csendőr, amelyik megállít egy jól felszerelt menetoszlopot, minden eshetőségre, sítalpal is ellátva, hogy igazoltassa? És melyik szembejövő csapat tudja pontosan, hogy az ellenkező irányból éppen most és éppen ezek nem jöhetnek? Afrikában nagy a jövés-menés. A rádiók türelmetlenül bömbölik mindenfelé, hogy ennyi meg ennyi legionista megszökött. Színüket se látták. Rejtély. Ezután sokáig tartotta magát a babona, hogy van valahol a sivatag kellős közepén egy föld alatti város, amiről már filmet is írtak Hollywoodban, és itt egy nagyon gazdag és nagyon szép hölgy menedéket ad a szökött idegen légiósoknak, gyűjti őket, jó fizetést kapnak, gramofonoznak, kitűnő szivarokat szívnak, de aki megérinti a hölgyet, az halálfia. Az senki sem tudta, hogy mi oka lenne ilyen szökevények gyűjtésére a Szahara közepén a föld alatt egy igen gazdag nőnek, pláne ha szép is. És azt sem lehet tudni, hogy miért van az, hogy aki hozzáér, az halálfia. Senki sem értette, éppen ezért erősen tartotta magát a hír, hogy ez igaz. Annyira ment a dolog, hogy még a hadvezetőség is elhatározta, hogy utána néz. Hiszen az bizonyos, hogy igen sok legionárius megszökött, és egyet sem találnak. Ekkor azután végre hurokra kerültek. Illetve hurokba, ami csak össze kell húzni. Hihetetlenül egyszerű a megoldás. Ez a teljesen elvetemedett, kétségbejtően züllött és rémületesen pimasz válogatott briganti társaság nem csak páncélkocsit lopott, ami már magába véve is elég súlyos bűncselekmény, és nem mentheti szórakozottság vagy kleptománia? Mondom, kiderült, hogy ezek a mindenre kész szélhámosok kincstári utalványokkal is rendelkeznek egy lopott zubbonyó voltából. Egyszer csak érkeztek sorra a törzsfők az Atlasz vidékéről, hogy beváltsák utalványaikat, amiért zabot, pálinkát, szállást, élelmet adtak, mint a blanketta alján az alakulat neme rubrikákban olvasható, mindezen szolgáltatásokat felvette az első számú legvegyesebb brigád. Az út célja és iránya, mint a megjelölés mondja, portyázás. Azonban bizonyára a nagy sietségben a Rumi úr elírta, és így potyázás lett a szóból. A város parancsnokságon biztosították a sejket igen dühösen, hogy ez az egyetlen valóságnak megfelelő szó az elismervény szövegében. És pontos megállapítás nyert az is, hogy az utalványon szereplő írás a La Grenelle erődből dezertált Poyatz Csúf nevű legionárius kezevonása. Dühösen fizettek, na, de legalább megvan a züllött banda. Azonnal nyugatról, keletről bekerítő mozdulattal könnyű motoros és tevés osztagok, valamint egy száza csendőr erőltetett iramban induljanak az elismervények után, egyenesen az Atlasz jobbra és balra kikerülhetetlen útja felé, és órákon belül megvannak. Rádió érintkezést kell létesíteni egy felderítő vadászrepülő rajjal, amely nyomban parancsot kap. Ha a repülők felfedezik a szökevényeket, és nem adják meg magukat, nyissanak gépfegyvertüzet, s lekaszálni mindet. Néhány óra, és megvannak. Követték nyomukat az Atlasz keskeny hágóján. Nincs menekvés. És Malbur helyiségben néhány száz méterrel a csúcs előtt a berber lakosság nem látta már őket. Ostobaság! A katonák parancsnoka sorra kihallgatta a lakosokat, fenyegette őket, hiába. Esküsznek, hogy ezen a tájon két hónapja nem járt katona. Debon és Malbur között nyoma veszett a csapatnak. Jobbra és balra lapos járhatatlan vulkanikus sziklák. Ember nem értheti. Kénytelenek voltak elismerni a lehetetlent. Nyomtalanul eltűnt több mint száz ember. Az üldözők most már végigmentek a hágón, fel a hegy csúcsáig és a túlsó oldalon tovább haladtak Marokkó felé. A következő helységben azonban nem tudták, hogy előre menjenek-e vagy hátra. Sírjanak, nevessenek vagy imádkozzanak. Ugyanis a helység vak elöljárója felkérte őket, hogy ha lehet, váltsák be egy század utalványát, mely tegnap előtt áthaladt erre. És kiderült, hogy az írás ugyanaz. Az első számú legvegyesebb brigád potyázott erre is. És pontosan leírták a páncélkocsikat, az alezredest, az adjutánsát, a sítalpakkal, és egy különleges alakulatot, mely felfújható gubicsónakot is hozott ide a hegyre, készen minden eshetőségre. Hát, ha feljön egy folyó. A katonák a parancsuk szerint állandó összeköttetésben álltak a pilótákkal, a pilóták velük, és szabályos időközökben rádión értesítették egymást. Itt megáll az ember esze. A pilóták nem láttak sehol egy teremtett lelket sem. Végképp betetőzte a felfordulást, amikor egy szökött rab jelentkezett a Szahara másik határán egy csendőrőrsnél. Valamikor őrmester volt, és Baradin néven szolgált, hogy vissza akar térni követ törni, mert nem tudta, mit cselekszik, mikor azt a kényelmes úri életet otthagyta. A két méter magas őrmester érthetetlen módon pontosan 42 kiló és 32 deka volt, alig élő súlyban. Kínzásnak nyoma sem látszott rajta, egyetlen karcolás, egy ütés helye nem látszott. Alig lehet kivenni szavaiból, hogy mi történt vele, mert valamitől dadogó lett. Rezgeti a fejét, pislog és kisé meghűlt. De felmutatott egy csomó kitöltetlen kincstári utalványt az ellopottak közül, és felismerte a századnál, amely szembe jött, a Poyatz Csúf nevű és a Királynő Csúf nevű két fő elvetemedettet, akik a La Grenelle-ben szolgáltak és vezetői a felszívódott brigádnak. Most aztán hajrá! Meg kell tudni, mi van itt. Gyerünk a vadászrajjal, motorral, tevére, lóra és gépkocsira, körbe mindenfelé, aki csak él és mozog a gyarmati hadseregből. 20 000 űzték élet-halál iramban ezeket a világ szégyeneit, és egy végelgyengülésben pihegő altábornagy ismét említette orvosának, hogy szeretné megérni, amikor ezeket elfogják. Az orvosnak este már nem is kellett volna bemenni az injekcióval, mert délután világgá röpítették a hírt, megvannak az aljasok. 2 páncélkocsival és mindennel egyetemben harc nélkül kézre kerültek, és hozzák őket. Na megálljatok! Most aztán nincs olyan csoda, hogy megmeneküljetek. Nincs. De hiszen a csodának az a lényege, hogy érzékelhető valóság a nincs. Az altábornagy este még ivott egy korty húslevest, és közölte leányával, hogy nem adja beleegyezését a házasságához. Éjféltájban csendben elszunnyalt 82 éves korában a hadtápnál eltöltött teljes 45 év szolgálati idő után végelgyengülésben, és íme kiderült, hogy a jó öreg korán költözött el. A rádió leadók másnap úgy sikongtak, sírtak, szitkozódtak, mint meg annyi sötétben inzultált védtelen hölgy. A foglyul ejtett 200-nyi katonáról, amelyet diadalmasan hurcoltak Ain Szefra várába, kiderült, hogy reguláris, tisztes katonai csapat. Nem a szökevények. De mi ez a 2 páncélkocsival? Hát kérem, ők parancsuk szerint meneteltek a Csátó felé főhadnagyukkal, mivel azt hallották, hogy lázadók támadtak a telepre, és a végszükségben szorongatott európaiakat kell megmenteni. Útközben szembe jött a keresett csapat. Élén, bajszínű autóban egy alezredes, akinek jelentették előírásszerűen létszámukat, rendeltetésüket és menetirányukat. Az ősz katonatiszt veszélyeztetett honfitársai miatt érzett aggodalmában megparancsolta, hogy nyomban vegyék át a 2 páncélkocsit, és amint Ber al-Ghazar felé alkalmasabb terepre érnek, 2 osztag siessen előre. Átvették a páncélkocsikat, de félnapi járásra sem lehettek, amikor a szélrózsa minden irányából megérkezett a gyarmati hadsereg. Körülvették őket gépfegyverekkel, puskákkal, lángszórókkal, közölték velük, hogy egyetlen szót sem beszélhetnek, tegyék le a fegyvert, és kövessék a csapatokat. Nem értették az esetet. Most sem értik, de engedelmeskedtek. A zord katonai ügyészek és nyomozók arca sárga, halványzöld, májszínű, és teljesen bíborpiros lett. Hát nem lehet. Ezeket nem lehet egyszerűen csak agyonlövetni, ha majd kézre kerülnek. Nem büntetés a történtekért. Egy tiszta homlokára ütött. Szentatyám, mi van a Csátó melletti olajkutatókkal? Rohantak. Rövid hullámon hívták az előző napon vészjelekkel jelentkező telep leadóját. A telep jelentkezett. Tehát élnek. De mennyire élnek? Köszönik a segítséget. Utolsó pillanatban itt teremtek a katonák egy alezredessel és egy szpáji főhadnaggyal. Elszántan érkezett a kis csapat, készen arra, hogyha kell, a Rovenzori csúcsáig üldözik a lázadókat, bizonyára azért hozták magukkal a síjelő járőrt. Rövid tűzharc, utána szuronyroham, és megsemmisítették a rablók zömét. A többi elfutott. Csodálatos katonák önök! A tiszt erre azt szerette volna felelni, hogy ha nem muszáj, ne általánosítson itt. Ne vegyen mindenkit egy kalap alá. De azután mégsem mondta. A csátói állomás megemlíti, hogy természetesen boldogan rendelkezésére álltak a felmentő csapatnak mindenféle utánpótlással. Különösen sok szivart és egészen finom likőröket vásároltak. Most arra kéri az érdeklődő tisztet, hogy adjon tanácsot, mit csináljon az utalványokkal. Errefelé messze környéken nincsen helyőrség. A tiszt azt felelte, örül, hogy jól vannak, és igazán nem mondhatja meg, hogy mit csináljanak ezekkel a kincstárjegyekkel. Ekkor jelentkezett a már egyszer átkutatott, az Atlasz Marokkóhoz közeli lejtőjéről Insalla község elöljárója, hogy 5 napja egy spáji tiszt, egy alezredes vajszínű kocsin, aki mellett síjelő adjutánsa ült, egy századot szállásolt be náluk, és ezt a kincstári utalványt adták. A helység lakossága apróra leírta a katonákat, és esküdtek, hogy itt álltak és pihentek egy napot. Most már csak bágyadtan ültek a tanácskozókban. Meggyőződés nélkül suttogtak módszerekről és teendőkről, megviselten és lesoványodva, sok vihart megélt, sok pokoli csatában keményen helytállt öreg katonák, tábornokok és vezérezredesek, sőt, közöttük egy marsal is, aki egy év előtt szürke köpenyben éjszaka maga vizsgálta a posztokat egy felkelők elleni döntő ütközetben, és miközben cigarettára gyújtott, egy golyó elvitte a sapkáját, de ő még sokáig pöfékelt és mondta, hogy nedves a dohány. Ez a marsalmos tanácskozás közben zsebkendőit egy pohár vízbe mártotta, homlokára kötötte, és fehér fiolából valami nyugtató port vett be. Mint egy hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy nem foglalkoznak az ügyjel. De mit tehetnek róla, ha az ügy foglalkozott velük? Egy hét múlva Luangó szabad bantú nemzetközi garancia alatt álló semleges föld királya követe útján közölte a főhadiszállással, hogy fegyveres ellenállás nem fejtett ki, de a francia erők megjelenését jogtalannak tartja, tiltakozik ellene. Provokációra nem hivatkozhatnak, békés és a franciákkal szemben barátságos magatartást tanúsító népével szemben. Ő megadta a kért összeget a megszálló csapat élelmezésére, sőt kívánságukra, az élelmezésükről is gondoskodik. Tudomásul vette, hogy éppen a francia hadsereg számára szállított mahagóni, gumi és kopra árát foglalták le. Tiltakozott, de nem tehetett semmit az ellen, hogy első tanácsadóját és miniszterét, mivel az vonakodott számukra nemzeti táncokat eljárni, állásától megfosztották, sőt két fogától is, és kijelentették, hogy országának francia helytartója, egy Abu Ben Pullover nevű rejtélyes egyén, kis sötét, viharos éjszakában eltűnt baromfikat süt az erdőben. Ő elsősorban kifizette, s erről kincstári utalványa van, a megszálló csapatok teljes adóját, nehogy ezzel ürügyet szolgáltasson a provokációra. Az egész lakosság dolgozik nekik, mert himlőoltással, kötelező népoktatással, féregirtással és más életveszélyes fenyegetésekkel terrorizálják hűséges és becsületes népét. Ez az eljárás az égre kiált. Különösen a himlőoltás méltatlan pressziója. Tiltakozásukat egy példányban eljuttatták Rangesibe, Morton úrhoz, aki valamiféle kereskedelmi konzul, olasz vagy amerikai vagy török, biztosan nem is tudja, de legutóbb, amikor nála járt, közölte, hogy a nemzetközi vitás kérdésekben legtöbbször az ő döntése irányadó, és ezért ő már akkoriban 6 gyönyörű elefánt agyarat adott ennek az úrnak. Miután közölte álláspontját és tiltakozását a francia kormánnyal, nyugodtan tekint Morton úr döntése elé, mely úgy véli, hogy csak a tisztelt köztársaságnak lesz kínos, kellemetlen és sok tekintetben káros, ha tekintetbe vesszük, hogy az Egyesült Amerikai, olasz és portugál haderők Luangó segítségére sietnek, amit különben Morton úr szükség esetére fix ígéretben biztosított. Mire az első vadászgépek megjelentek Luangó országban, már nyomuk sem volt. Utóbb kiderült, hogy 2 hétig Argenton, Kongó melletti erődben éltek valami homályos történet alapján, hogy Luangó fenyegető magatartása arra az elhatározásra juttatta a katonai parancsnokot, hogy velük megerősítse az itteni helyőrséget. Mivel a hadtápnak a 2-ös létszámról nem volt fogalma, s így megfelelő utánpótlásról gondoskodás nem történt, a különleges segédcsapat megevett és megivott mindent az erődben, majd dalolva elvonultak, és a vészjeleket leadó éjségbe jutott erődnek 3 motoros bombavető gépről, zuhanó bombázókról, 4 egymás után következő hullámban minden bázisról felszálló rajok kenyeret és szárított húst dobtak le. Ekkor már a gyarmati hadsereg 3. hadügyfőparancsnoka vonult nyugállományban az ügyből kifolyólag. A 4. deréktáji fájdalmaira hivatkozva, közvetlenül kinevezése előtt kérte, hogy helyezzék nyugállományba. Majd sürgönyileg közölték a francia köztársasági elnökkel, hogy gratulálnak neki, amiért őt éltetve megalapították itt az autonóm francia legionáriusok független, de francia barát erődjét, és mindaddig, amíg megfelelő mennyiségű élelemmel, szivarral, pálinkával és napilapokkal ellátja őket a hadtáp, biztosítják Franciaországot támogatásukról. Rádióműsor a Szaharában. Az Atlasz lejtőjén ültek, és helyzetük most már igazán kilátástalan volt. A Szaharából egy csapat portyázó követi a nyomukat. Elhagyták őket, de ez csak fél nap haladékot jelent. Egérfogóba kerültek. A hatalmas hegylánc egyetlen átjárója a Kaszba mellett visz el, ahová be akartak nyomulni. Igen ám, de a Kaszba körül a francia katonaság táborozik. Ide látszik a tüzük. Gyönyörűen bekerítették magukat. Ha megérkeznek a portyázók, nincs tovább. Hátukban egy osztag katonaság. Reménytelen a helyzet.
1: Ha nem megy másképp, mondta Sába, megadjuk magunkat.
0: A különben leleményes Gorcsevis tanácstalanul nézegetett jobbra-balra.
1: Talán akad itt valahol átjáró, hogy megkerülhessük őket, mondta Dietrich sötéten. A fenét akad. Azért mégis vihetünk egy pár embert őrjáratba.
0: Elindultak 8 Gorcsev vezetésével, köztük Svetozár, aki valamilyen rejtélyes okból azt hitte, hogy vacsorájuk van, csak a tüzelő hiányzik, azért mennek.
2: Maga mindig csak a lábát lógatja, ha dolgozni is lehetne,
0: mondta dühösen Krajovácnak, aki erre elhúzta a tenyerét homloka előtt, jelezve Svetozár elme állapotáról kialakult nézetét, és visszaordított.
3: Az a mániája, hogy lopják a cigarettáit, maga meg fog hűlni ebbe.
0: De mivel elindultak, velük ment ő is, és közöttük volt 2 műszaki, sőt 2 postás is. Most távolról a holdfény egy darabján látszott a burnuszban közeledő partizánok csapata. A katonaság lassan megindult a hegyoldalról. Nincs tovább. 2 tűz között vannak.
2: Megadjuk magunkat, fiúk, a katonáknak, mondta Sába. Megehetné a fene az egészet, dünnyögte Abu Ben Pullover. Most 4 évet ülhetek. Nem jár 4 év a katonaszökevényeknek?
4: Az igaz. De másképp mérlegelik a dolgot, ha valaki a timbuktui fegyházból szökik meg, mert pillanatnyi neuraszténiából agyon vágta egy sörös kancsóval a sógorát. Egy vacak sógorért 2 évet kap az ember. Azon felül a sógorom tüdőbajos volt. Olvasni írni nem tudott, amit mind enyhítő körülménynek kéne számítani. De ehelyett 4 év lesz.
0: Így derült ki Pullover próféta múltja, aki csendben, búsan üldögélt aztán egy kövön.
1: Oda nézzetek!
0: Kiáltotta Klausner, és a völgy felé mutatott. Csodálatos, megdöbbentő látvány. A katonaság eltűnt a sötét szerpentin út kanyaraiban, egyáltalán nem véve tudomást róluk. Ehelyett futó lépésben értek a völgybe, felfejlődtek a gyanútlanul vágtató partyázókkal szemben, és amint ezek lőtávolba értek, olyan tüzet nyitottak meg, hogy csak úgy bukfenceztek jobbra-balra, tevéikről a burnuszosok. Képfegyver, golyószóró, szabályosan feldördülő sortüzek poklának gyargaltak egyenesen, és míg visszaráncigálták tevéiket, hogy a titokzatosan rájuk zúduló halál elől meneküljenek, a fele ott feküdt már a sivatagban, és gazdátlan, nekivadult tevék futkároztak össze-vissza közöttük.
1: Újabb futólépés,
0: a portyázók eszeveszetten menekültek, és a katonaság szépre

0: folytatta, és nyomban láttuk, hogy ez egy műszaki csoport, amely a hírszolgálatot látja el. Bementünk, és felkértük, hogy hagyják leváltani magukat. Végül is beleegyeztek. Majd el kell hozni őket, mert itt a bazalt kiugrón fekszenek megkötözve. Közöltük telefonon, mesélt Dietrich, az itt táborozó 63-as zászlóalj katonáival, hogy egy lázadó törzs megsemmisítette grabóázist. Az atlasz felé tartanak és golyót nekik. A század haladéktalanul szállja meg a Goha forrásvidéket, és várja be a további utasításokat. Azt hiszem, ezek sokáig fognak ott állomásozni, amíg utasítást kapnak. Közben Dietrichtől azt is megtudták, hogy egy alezredes és néhány tiszt valamiért látogatóban van Caidnál. Nem tanakodtak sokáig. Nyomban cselekedni kellett, mert a Szahara már hemzsegett az üldöző csapatoktól. Éjfél után felszedelőzködtek, és megkezdődött a legkockázatosabb, legravaszabb legionárus csíny, amit valaha csak hallottak. Csendben elindultak, és gyors egymás utánban a következők történtek. Először a műszakiak sátránál időztek. Sába telefonált. Később két csoportra oszlottak. Egyiket a kövér Trovacek vezette, és vagy 50 tagja volt. A másik a főhadnagyi egyenruhát viselő Sába irányításával felfelé kapaszkodott a kaszbába. Közben a kaszbában egy kitüntetésekkel elhalmozott ősz alezredes és három tisztje Caiddal tárgyalt.
1: Higgy el, nem bizalmatlanság. Szeretném azonban, ha a nagy gyakorlatok idejére átadná a kaszbát katonáinknak. A békében éltem mindig a franciákkal, és békében fogok élni mindaddig, amíg nem űznek el lakhelyemről, mondta Caid.
0: A tisztek kedvetlenül néztek a távozó Caid után.
2: Gazember, aki hihetetlen ravassággal őrzi ezt a pozícióját, és ha a kaszba teraszáról kikémlel, mindent lát, mindenről értesül, és ki tudja, nincs-e itt valahol rádió leadója, vagy ilyesmi, amivel a tuaregeket irányítja. Mert ezeknek a gazembereknek olykor hihetetlenül jó értesüléseik vannak.
1: Ördög vigye el a diplomáciát, mondja az egyik tiszt. Én már régen elintéztem volna úgy, ahogy kell, minden udvariaskodás nélkül.
0: Rossz kedvűen ültek.
1: Pokolba a sokféle oknyomozással, meg bizonyítgatással, mert amíg a hadügyben, meg a vezérkarnál felvirad a döntés, addig ez a rabló eladja őket. És kénytelenek itt francia négyes táncolni a sej körül, olyan instrukciókkal, hogy az embernek mosolyognia kell, ha viszket a tenyere. Búsan cigarettáztak, veregették a csizmájukat, és egyszer csak jön egy ordonánc. Alezredes urat keresi a parancsnokság. Biztos érdeklődnek, mondta az egyik tiszt, miután az ezredes kiment, hogy küldünk-e naponta friss virágot a rablóknak. Hát most az egyszer tévedtek. Speyer főhadnagy, a marokkói kormányzóság futára jelentkezett telefonon. A parancsnok úr intézkedésére továbbítok egy mai keltezésű sürgönyt Marokkóból. Caid bűnössége beigazolódott. Utasítottam a 63-asokat a kaszba haladéktala megszállására. Szólítsa fel Caidot, hogy adja meg magát. Ruf Marshal, SK. Jelentse, hogy megértettem. Mikor Caid a tisztek hívására ismét a szobájukba ment, valaki bezárta az ajtót. A főhadiszállás parancsára, mondta az alezredes. Letartóztatom, és ha emberé ellenállnak, az elfogatásra kiküldött alakulatok megsemmisítik őket. Bebizonyosodott, hogy ön áruló. Kérem, ezért nem kérdezték, maga fogoly, és a haditörvényszék elé kerül.
0: Caid egy tört rántott elő, de nyomban lefogták és megkötözték. Alig fél óra múlva a kaszba legalsó terasza előtt megszólalt a kürt. Ezt a felszerelési tárgya Trovacek próféta, ha nem is volt katona, de Timbuktuban sokáig működött egy amatőr zenekarnál, fújta most kissé hamisan. Ez nem adhatott okot félreértésre, mert a katonák a fejbeütések és találatok olyan igaziak voltak, hogy álmodni sem lehetett különbet. Egyidejűleg a domboldalban ügyesen elhelyezett gépfegyverek fedezéke mellett megrohanták a várszerű építményt, és percek alatt három melvédet elfoglaltak, és újabb percek alatt a domboldali gépfegyverek már a melvédről pásztázták az udvart. Remek teljesítmény volt. A hatodik terasz ablakából látsövön kémlelő tisztek jelentőség teljesen bólogattak. Ez igen.

0: Ezt nevezik ők diplomáciának. Hatásos, gyors és aránylag kevesebb áldozattal jár, mint a sok szóbeszéd. A második teraszra visszavonult felkelő közben kissé felocsúttak a meglepetéstől, és erős ellenállással védték az udvart. Ekkor a negyedik terasz magasságában leugráltak a hegyoldalból érkező katonák a kövér trovacsák vezetésével, és abban a pillanatban, ahogy a talpuk földet ért, elő a kézigránáttal. És szinte még az ugrás lendületében hajítják egyiket a másik után a mélybe, a második teraszra. Ez köszöni szépen, és összedől. Nagy por és füstfelhő. A társaság egy részét eltemette az építmény. A többi beduin a következő teraszra kapaszkodott. E rövid idő alatt már a mellvédről az udvarra továbbították a gépfegyvereket, onnan kattognak veszettül, míg a katonák keresztül kasó futkosnak, lebuknak a porzó golyólecsapódások között, bódék, kövek és árkok mögül előre. A kövér trovacsekkel érkezők fentről kézi tusával foglalták el egyik tetőt a másik után. Három helyen ég a kaszba. Füst, láng, tűz, ordítás, lövöldözés, és két perc múlva egy burnus leng. A törzs megadta magát. A tüzelés beszüntetik, innen is, onnan is felemelkednek, leszámítva azokat, akik örökre vagy jó időre úgy maradtak. És megkezdődik a bennszülöttek lefegyverzése. A tisztek maguk is részt vettek a harcban, és tartották fél órán keresztül az állásukat a behatolást megkísérő néhány beduin ellen. Egy spáhi főhadnagy vezette az ostromlókat, jól megtermett hatalmas fiú, Sába István. Az alezredes elé lép keményen. Ramánt főhadnagy jelentkezik. Létszám, 3, jó. Ezentúl rajtad lesz a szemem, mondja az alezredes. Intézkedni fogok, hogy a téged megillető helyre kerülj végre. Sába is ettől félt, hogy ilyen intézkedés az alezredes részéről esetleg még lehetséges. A katonák letáboroztak, és az alezredes azonnal telefonált. Sába ekkor már ismét a műszaki sátorban ült, mert ide kellett valaki, aki többféle hangon is beszél. Változatos és sokféle dolga volt, az bizonyos. Lihegett és felvette a hallgatót. Kapcsolja a főhadiszállást! Igenis, alezredes úr! Dörögte mély hangon, és vagy 20 perc múlva krákogva, nyávogva jelentkezett. Időjüver! Ismert egy ilyen nevű vezérkari ezredest. Mi van? Úgy látszik, ezek a 63-osok paterkáznak a sivatagban. Már egy órája várjuk a jelentését a kaszba megszállásáról.
1: A 63-osok pompásan csinálták, feleli az alezredes. A gyarmati hadsereg egyik legjobb alakulata ez. Ramánt főhadnagyot a jelentésben külön kiemelem. Első rangú tiszt. Személyes bátorsága, ötletessége. Igen. Egy tehetséges fiú. Felelte krákogva és némi őszinte mélabúval Sába. Hát akkor rendben van. Vegye át a parancsnokságot tisztjeivel együtt. Nyugodt vizsgálatot várok. Milyen idő van arra felé? Száraz, tűrhető. Nálunk már 2 napja tombol a homokvihar. Viszontlátásra, Mumie! És letette a kagylót, illetve Sába zörgött valamit, aztán más hangon beszélt.
2: Már akkor fővonal, bontom a főhadiszállást!
0: Sercegés, majd az alaphang. 63-as műszaki altiszt. Parancsol, alezredes úr!
1: Kapcsolja Kolombesert, a 79-es mellékállomást! Mi? Ez kedves, ma mindegy. Nem jelentkezik, alezredes úr! Kizár dolog, vasútállomás, próbálja újra!
0: Lesz, ami lesz.
1: Honbeser!
0: Kiáltotta a zsebkendővel letakart kagylóba.
1: Rövid beszélgetés kérek! Homokvihar! Tömte a helység!
0: Egy intésére körülötte zajongani kezdtek és csörögni. A süket Svetozár kezei tördelve nézte őket.
1: Őrült társaság! Berúgtak a telefonnál!
0: Krajovác vidáman vállat vont.
1: Egyszer győztünk, miért ne daloljunk?
0: És rágyújtott egy nótára, és Sába kétségbe esette jelentette, hogy úgy látszik valaki megőrült a homokviharban. Az alezredes azt kérdezte, hogy ott van-e Monsieur Tribon.
1: Sajnos egy perc előtt távozott, ma már nem is jön vissza.
0: Ugyan? És mit csinálnak ott állomásfőnök nélkül?
1: Mi a helyettese?
0: Izzadt Sába, és szinte megőrült a lármától,
1: különösen Krajovács miatt, aki valamilyen nemzeti táncnak azt a figuráját járta, amelynél egyet az asztalra, egyet a cipőjére, egyet sápa hátára vágott, hogy az folyton kiejtette a kagylót. Baumgarten csomagolt. Menekülni fog, mert erre a Schwindlire biztos rájönnek.
2: Küldje a helyettesét, Monsieur Morielt!
1: Kiáltott az ezredes.
3: Épp most rohant ki, mert beállt Ilszállakból a személy.
1: Klausner, hogy segítsen, egy vontatotta a tütyült. Na hála Istennek már indul, mondta az alezredes, és a sába kezéből kirepülő transformátor csak hajszál hián hibázta el Klausnert. Teljesen rekedt hangot imitálva súgta a telefonba.
4: Itt Moriel beszél, oda a torkom, csupa por.
2: Gargalizálni kell.
4: Tudom, már is gargalizálok.
1: Erre ez a hülye ápupen pullóver elkezd gargalizálni harsányan, mire a süket Svetozár, akit nem engedtek elmenekülni, a sátor sarkában imádkozni kezd. Ha nem tudja elhitetni az alezredessel, hogy téves kapcsolás folytán az elmeosztály jelentkezett, akkor végük.
2: Hát kérlek, azért hívtalak fel, hogy megtudjam, mi van a 80 frankkal.
4: Rendben lesz.
1: Lihegi aszmásan sába, és egy kissé már valóban tönkrement a torka. Jelzi az ajkai közé dugott ujjal, hogy fütyüljön valaki, mintha vonat érkezne. Abupen pullover készséggel tölt sába szájába egy kis rumot a kolacsból, és nem érti, hogy ez miért fuldoklik.
4: Rendben van,
1: súgja lihegve sába.
2: Minden a kívánságot szerint történt.
1: Igazán? Kiáltja az alezredes.
2: De hisz akkor 10 000 frankunk van.
1: Na jó, hát ez így nem megy. Az erődöt bevenni kedves tavaszi majál is ehhez képest. Hogy jön ide 10 000 frank? 80-ból.
2: Még csak azt mondd meg,
1: üvölti az alezredes,
2: hogy simán befutott-e a ló, vagy Tartarus megelőzte közben.
4: Megelőzte.
2: De az utolsó fordulóban átugrott a korláton.
1: Mi? A kocsival együtt?
2: Nem, a kocsi leszakadt.
1: Kimerülten törölte a homlokát, aztán egyik kezével eltávolította Krajovácot az öléből, másikkal pullover szájába nyúlt, hogy beszüntesse a gargalizálást.
2: Jaj!
1: Mi bajod? Kérdezte az alezredes a rémes orbitásra.
4: Semmi. Oda csíptem az ujjamat az asztalhoz.
1: Pullover ijedtében kis hián tövig leharapta 3 ujját.
2: Klausner röhögbe hátba vágta. Hát ilyen csibész. Itt becsap mindenkit, úgy tesz, mint a beszélne valakivel, és most sül ki, hogy csak mindenféle hülyeségeket mond. Halló, öreg alezredes, szervusz!
1: Sábában megült a vér. Az alezredesben is.
2: Egy részek katona garázzálkodik itt.
1: Ebegi a királynő gyorsan, és azt hiszi, hogy ugratom.
2: Majd elküldök a pénzért. Gramárt üdvözlöm.
4: Átadom.
2: Vele van most az Ágnes?
4: Nem.
2: Beteg. Ne mondd. Mi baja annak a kancának?
4: Antit.
2: Halló? Beállt egy vonat.
1: Mondta boldogan, meg Krajovác közben megrúgott egy hordót, és az égtelen dübörgése legurult a tombról. Lihegve és halálosan kimerülten ült a beszélgetés végeztével. Dietrich jött fentről, és örömmel újságolta, hogy milyen remekül megy minden.
2: Ügyes fiú ez a királynő, mondta Klausner. De nem sokra megy, ha mi nem állunk szíven lélekkel melléje.
1: Amit a különben nem durva sába erre felelt, hosszan, fájdalmasan, ordítva és kissé kimeredő szemekkel, azt kihagyom. Mert sába azon túl újra csak az az ember maradt, aki volt. Jó indulatú és szelíd.
2: Ha így veszekszik velünk, mondja Abuben Pullover, akkor a jövőben nem segítünk a műszakiakon.
1: Remélem, mondja a teljesen kimerült sába, hogy most békében hagynak a fentiek. Megrázta dühében a rádiót. Soha sem hallottam még, hogy francia tisztek lázas szenvedélye a rádió. Úgy látszik, mégsem volt a rádió olyan kimondott szenvedélye a tisztikarnak, mert csend lett. Sába odaültette a helyére Dietrichet, hogy vegye fel a tisztek kívánságait, aztán hívja őt, ha kell. A tisztáson Krajovács és Bengúz, a török, akit legutóbb majdnem megittak, csevegtek. Sába behúzódott kissé a ponyva mögé.
5: Azt nem értem, mondja Bengúz, miért vakulna meg, ha feltakarják, amikor nem is süt a nap a szemébe.
2: Én is úgy gondoltam, hogy valamit süthetne melléje, mert ha úgy vesszük a burgonya egymagában, még nem kimondott étel.
0: Maga süket? Kérdezte hangosabban.
2: Úgy van, köret! Ez a szó sohasem jut eszembe.
1: Most már Bengusz tisztában volt az üggyel, és mert éppen arra jött csillogó szemekkel, túl boldogan Hagebeck megszólította. Vár csak, egy kérdést szeretnék tisztázni. Kérlek, te is orvos vagy. Érdekel Gorcsev egy intézkedése. Azt mondja, hogy a beteg öreget nem szabad feltakarni, mert rögtön megvakul a fénytől. Hagebeck nem is válaszol, sietett tovább, mert a sebesültekkel volt elfoglalva. Sába azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Oda ment a törökhöz. Nem helyes, közölte a véleményét Bengusszal. Ha a befogadott egyén mondjuk valami iránt érdeklődik itt, ami úgy tudom nem tartozik rá. Mint ahogy nem tartozik másra, hogy te hogy jöttél ide Azurmarukból. Pedig erre nehéz lenne felelni, mert autóval sem lehet néhány hét alatt ideérni. Igen, sok és jó felszereléssel. Ez engem nem érdekel. De ha te megkérdezél valakit, hogy én mit írok esténként a Vörös Zsolt könyvbe, ami csak is az én dolgom, akkor én megfognálak és kicsavarnám a nyakadat. Rágyújtott egy cigarettára, és a török lassan felemelkedett. Nyugodtan álltak egymással szemben. A török ólomszínű tekintete, magária arca épp olyan kevéssé változott, mint Sábáé. Ő is kivett egy cigarettát, elgondolkozva lebiggyeztette a száját, és mert a másik öngyújtója nem fogott, oda nyújtotta az égő gyufát. Aki ki akarja csavarni a nyakamat, az megpróbálhatja. Nem érdekel. Az égen, széles fénydorongokba, narancssárgán és bíborpirosan, szürkén és egészen lilán terült szét a nap, ünnepélyesen, utolsó lobbanásával a sivatag felett. Innen a szikláról, a tisztás fái között szép látvány volt. Sába leverte a cigarettájáról a hamut. Megpróbáljuk, szólt Sába, habár felismerte Bengusban a rendkívüli erejű, hivatásos verekedőt. Én meg itt ülök revolverrel, és aki győz, azt lelövöm. Honnan a mélységes homályból bukkant fel és ült mögéjük Gorcsev? Ilyesmit nem lehet tudni. Hogy a szekeret átugrotta egyszer, mert néhány arab üldözte a fertőtlenítés miatt, és tudta, hogy öldöklés lesz, ha megüt egyet, ez biztos. Te, Bengusz, most menj el innen a sátor körzetén kívül legalább 20 méternyire, mert különben agyonlőlek, öregem, bármennyire kerülöm is a cipakodást. Fegyverrel könnyű. Szóval, királynő, bárhol és bármikor megpróbálhatjuk. Az az érzésem, mondta Sába, hogy rövidesen sor kerül erre. Vak sötét volt. Afrikában a sivatag felett úgy jön az este, mintha lezuhanna. Hülye vagy? Kérdezte Gorcsev, mikor ketten maradtak. De vagy a híres kovács, aki hályogot operált? Én azt mondtam, figyeld meg. Erre te odamész, és megkéred szépen, hogy hadd ölhetnéd meg. Sába szégyenkezve imbolygott jobbra-balra. Jól tudta, hogy Gorcsevnek igaza van. Azt kérdezte Hagebecktől, morogta, hogy miért kell letakarni az öreg Manuelt. Ezt én sem tudom. A te dolgod. Ezt kérdezte, füttyentett. Aztán újra korholó hangon mondta. Ide hallgass, te vagy a legjobb barátom. De ha megölted volna Bengust, megszűnt volna minden barátság közöttünk. És hogy tudj valamit, hogy miért takartatom le falevelekkel, pálmával? Körülnézett, és valami sírásra hajló, mégis vért kívánó hangon súgta Sábának. Úgy vett, hogy az öreg Manuellel az apám becsületét visszük a sivatagon keresztül. És mióta Bengust megláttam, és megtudtam néhány adatot, azóta letakarom a kocsit. Ha oda megy, és felszólításra nyomban nem távozik, akkor lőd le, mint a kutyát. De addig a fölpofozáson túl, az alakulat szent jogaiban, ősi hagyományaiban nem áll módunkba beleszólni. Ne menj még egy veszélyes ütésig sem, mert fontos, hogy éljen. Sipol a rádió, négyen rohannak. Marokkot kérik, hírek vannak. Ezt a kapitány mindig meghallgatja. Közben Gorcsevnek eszébe jutott, hogy milyen szépen szokták ők énekelni együtt a Carmagnolét. A szép hangúakat sietve összegyűjtötte. Klausner, Dietrich, három postás, Trovacek és maga Gorcsev is a sátorba jöttek, ahol Sába felszólítására csendben vártak, míg ő felemeli a jobb kezét. Sába sercegtetett, süvítgetett az igazi rádióvevőn, aztán a zsebkendővel leborított, saját hangszórójukhoz fordult. És ezért a mai híradást nem folytatjuk, hanem kegyes emlékként a nagy ember és nagy hazafi kedvenc dalát fogja az Operaház kórusa elénekelni. Csodálatos. Rendkívüli és rettentő. És tudjuk jól, hogy ilyen rendkívüli, zseniálisan megoldott eseményeknél az utolsó pillanatban előfordul egy nyelvbotlás. Sába ezt mondta. Az Operaház dalárdája elénekli a Marseillest. Gorcsev halálosan elsápadt, és Klausner úgy kapkodott kezeivel, szájával, mint akit idegroham környékez. Csak Krajovác állott a helyzet magaslatán, és rágyújtott a Paris-Mont-Paris-ra, és amit még Párizsról énekelhetett volna, a Trovacek rugása következtében, már kint a szabad természet ölén dalolta. Paris-Mont-Amour! Sába leintette őket. Helyesbítek! Az operai kórus vezetője még nem tudta, hogy közvetítünk. Most közli, hogy a Carmagnolét éneklik, mivel az elhunyt ezt szerette a legjobban. És most már elkezdték boldogan és gyönyörűen, némelyik talán jobban, mint az operaházi kardalos, a Carmagnolét. Odafenn az alezredes mosolyogva szivarozik. Na hát, mit gondoltok, ki halt meg Marokkóban? Én tudom. És sóhajt. Én ezerszer megmondtam neki, hogy költözzön át a Rivierára. Várjunk, szólt a százados. Én úgy hiszem, hogy tévedsz, alezredes úr. Tudnilik, az elhalt nekem rokonom. Ha fogadjunk. Ho-ho, szólt a joviális ezredorvos, mert az ezredes kitett közben 100 frankot. Én is fogadok. Szintén kitette a pénzt, és a százados is hozzájárult. Kész szerencse volt a fogadás, mert közben Klausner felvett egy eldobott cigaretta véget, amit más valaki elvett tőle, úgyhogy a valakit úgy vágta szájon dalolva, hogy az a törökülésben éneklő Donald égő pipájára zuhant, és sikoltó dallal kereste, kiütötte pofon. Az a valaki pedig egyik kezében a cigarettájával, másikban rohamkésével, a bejárat világosságában így dalolta a Carmagnolét. Mert te egy Trovacseket, aki megüt, meghal! Ezért volt szerencs, hogy a tisztek figyelmét lekötötte a fogadás, de Dietrich, aki fent a tisztiszolga feladatát látta el, mindent hallott a zuhanástól kezdve, és a Trovacek szövegnél halott sápadtan lehúnyta a szemét. De velük a szerencse, a tisztek neveket kiabáltak. Ez Moncroft, az öreg polgármester, mikor eljöttünk, beteg volt. Olyan biztos, hogy az opera igazgató Penyé, mint ahogy itt állok. Ez Barry! Ugyan, az Párizsban van. Csak Moncroft lehet. Újra mondom nektek, hogy Moncroft az öreg polgármester. Ez biztos. Így sikeresen befejezhették a Carmagnolét. Sába, mint kappahangú bemondó jelezte, hogy befejezték a Carmagnolét, és fél óra szünet után időjárás jelentések, majd a gyermekek fél órája következik. Ezzel megjárta. Volt egy főhadnagy, aki civilben kedvelt meseíró volt. És Sába a mélyhangú speaker szerepében kényszerült bejelenteni a mesélő, jó nevű ifjúsági írót. És azután öblös tenorhangon elmondta az Izlandi hajósok című regényt gyermekek számára, leegyszerűsítve. Most egy óra szünetet konferált, amiért már kikeltek odafönt, hogy ez mindig így van, és közösen írnak valamelyik nagyobb napilapnak egy levelet. Ezután az este csendes volt és nyugodt. A kis tábor, ahogy elnevezték társaságukat, az első számú legvegyesebb brigád is lepihenhetett. Rádióstul. Trovacseknek végre sikerült mégis takarodót fújni, mire az alvók közül többen felébredtek, mivel a társaság nagy része már korábban leheveredett aludni. Az utolsó messze hangzó hang, amely után a sziklára és a sivatagra leszállt a csend, ez volt. Ilyesmit merészeltek? Egy Trovacsekkel? De akkorra a kürt már Klausnernél volt. Gorcsev elment Manuelhez. Ezt mindenki tudta. Végtelen gyengétséggel ápolta. Szökésük egyre veszélyesebb volta, csak fokozta az önfeláldozó szeretetet, ami ilyenkor egy beteg öreg ápolásához szükséges. Ben Gúz odajött Sábához. Azt hiszem, ha itt valahol a cserjék közé elvonulnánk, vagy akár a sivatagba, pár lépés az egész.
5: Nézd, Ben Gúz, az biztos, hogy én egyszer, valamikor, nem is kell rá várnod egy évig, eltöröm a derekadat. És miután ez biztos, ezt te is jól tudod, bízzuk a sorsra. Egyikünk se orgyilkos, majd sor kerül rá. Most nem teszem.
1: Mivel én nem vagyok a kismethívők táborából való, a sors helyett inkább bízom magam az előre meghatározható ügyekre.
5: Sajnos, Sába vállat vont, nem öllek meg. Szívesen verekszem, ha akarod, de itt a rádiónál szükség van rám, és nem hagyom cserben a bajtársaimat.
1: Nyugodtan telt el az éjszaka. Reggel a tisztek bekapcsolták a rádiót. A műsor szerint egy külföldi, de Marokkóban élő úr felolvassa művét. A kövér százados szereti ilyesmit hallgatni. Nyomban jelezték ezt fentről Sábának.
2: Próba szerencse, mondta Sába. Ben Gúz, tudsz valamit mondani? Török verset, vagy tájakat, vagy bármit is törökül? Hosszan és egyfajtában?
1: A török legyintett, odállt a mikrofon elé, és rágyújtott egy cigarettára. Sába már kitűrően tudta a zsebkendőt szabályozni, hogy mi jelenti Marokkót, és mi a szomszéd állomást, vagy Kolombezsárt. Marokkói mélységre dugta le a zsebkendőt, és így szólt.
4: Hello, hello, figyelem!
6: A bemondott felolvasó úr megkezdi 30 perces felolvasását?
1: És ez kegyetlen hosszú volt. Ben Gúz odaállt a mikrofon elé, és hanyag könnyedséggel belefogott. Néha kacagott is. Sőt, végül dalolt is két sornyit, de egyfolytában beszélt pontosan 30 percig. Majd így fejezte be.
2: Alié, alié, Marokkó, alié!
1: Rövid szünet után a népszámlálás eredményét közvetítjük a statisztika megfelelő számadataival. Erre elzárták a rádiót.
2: Te mit imádkoztál itt arabul?
1: Kérdezte Jörgens, az egyetlen, aki érdeklődve hallgatta végig az előadást. Elmondtam nekik ótörök nyelven az acélgyártás történetét. És mit énekeltél?
2: Hát közben eszembe jutott egy régi dal. És mit jelent az alié? Ezen magam is csodálkoztam. Lehet, hogy van ilyen, valamilyen nyelvem. És mind nevettél egy percig? Azon, hogy te itt állsz és hallgatod, amit én mondok.
1: Sába azért jól hallotta, mert azt is figyelemmel kellett kísérnie, hogy a Szahara összes rádiója ordít utánuk, mint meg annyi sötétben inzultált hölgy. Helyzetük inkább szemtelen volt, mint biztos. De nem idegesítette ezzel társait, mivel már nem mozdulhattak helyükről. Aztán rend lett, a rádió elhallgatott. Már az a rádió, amit Sábának kellett helyettesíteni. Az egytagú teljes program a végkimerülés állapotába odaszólt Klausernak.
2: Ide hallgass, most eredj fel és verd le a rádiót. Verd le, ha az életedbe kerül is. Vagy akármit csinálj, amitől itt nagy üzemzavar lesz, és mégsem gyanús, mert a tiszteknél történt.
1: Klausner szó nélkül engedelmeskedett. Az első, akivel odafent találkozott, a boldog Svetozár volt. A kövér ezredorvos, akinek itt annyi felszerelése volt és semmi dolga, talált valahol egy süketnek való hangerősítőt. Boldogan ragadta meg az alkalmat, hogy 3 hónap múltán ismét rendelkezésére bocsássa egy rászorulónak. Klausner érkezik rohanva, mint egy mészáros, és megtorpan haptákba, mint egy mészáros, ha rohan.
2: Akik itt fenn kiszolgálnak, azok tekintsenek el a kisebb formaságoktól,
1: mondotta az ezredorvos.
2: Csak álljon nyugodtan, és végezze a dolgát.
1: A próféta beszélne belőle, gondolta Klausner, és elindult a készülék felé, bivajerős vállával bele a hangszóróba. Svetozár felnyomja a tölcsért, visszalöki Klausnert, és vigyorog a főhadnagyra.
4: Hát, ha én most nem ülök itt, akkor egy napig nincs rádió, mert kiszakadt volna a fél fal is.
1: Nagyon derék dolog, dicséri a főhadnagy. Nagyon derék, mondja Klausner, és fújva nézi Svetozár derekát.
5: Igen, derék.
4: Azt hiszem, mondta vigyorogva a Svetozár, hogy beállíthatnánk a rádiót. Talán musika van.
1: Igaza van, kapcsolja be. Klaus Ned lehúny szemmel állt az ajtóban. Hogy most nem ölheti meg ezt az embert, az már szinte melankolikus fájdalomérzetet kelt. A hangszóróban ez hallatszott. Zenénke Janet McDonald viaszra felvett dalával befejeztük. 5 perc múlva folytatjuk műsorunkat. Egészségügyi fél óra. A marokkói jelet ismét 5 percig kellett Sábának hoznia, közben dühötten nézett körül a sátorban, és átkozta Klausnert. Odafen a tisztek nem nagyon törődtek az ügyjel, különben észrevették volna valamilyen apróságból az ügyes csalás, de úgy szólván tisztára Svetozárra hagyták, hogy beszéljen a hangszóró. Van ez úgy néha. Az egyik levelező lapot ír, a másik összerakja neszeszerében a széthullott holmikat, a harmadik ásít, és szeretne már ezen az egész marhaságon túl lenni. Ha egyszer elfoglalták, minek kell itt ülni? Lent mindenki rohant, hogy megkeresse Hagebeck füzetét, hanetán Svetozár teljesen megölni őket a rádióhallgatással. Legyen az egészségügyi fél órán mit olvasni. Megérkezik lihegve a nagy orru szanitéc. Közben Hagebecket ápolják, mert 4-5 állkapocs ütés után volt csak hajlandó művét odadni, amely szerinte csak 2 év múlva lehet tökéletes. Korcsev szerint a doktor már sohasem lehet tökéletes. És végre megszólal a rádió. Sába őszinte reményével, hogy most elzárják. Az egészségügyi fél órát akkor Hagebeck Ervin svéd katonai orvos szakértő tartja. Katonai körökben műve iránt rendkívüli érdeklődés nyilvánul meg, címe az egészségügyi katona, mint orvos. Alcíme műtéti profilaxis az egészségügyi katona harctéri szolgálatában. Odafent következő volt a helyzet. Már Dietrich is felment, és Krajovácot, aki egyszer csak fütyűrészve előtűnt a folyosón, barátságosan félrevonták, és egy lőszertával helyezték el átmenetileg. Ugyanekkor a kapitány nagyot kiáltott. Ezt a rádiót zárjátok el, mert a saját szavát nem hallja az ember. Svetozár haptákba felállt. Ha méltóztatik megengedni, lehalkítom. Persze mindent megengedtek ezeknek a legényeknek, hiszen derekasan verekedtek itt. Alázatosan jelentem, szólt a rokonszenves vigyorgó tisztiszolga. Elromlott a halkító. Klausnerként lefogták, mert elhatározta, hogy megöli Svetozárt, aztán önmagát. Dietrich praktikusabb volt, lement és Sába csinált egy kis légköri zavart, ez arat megmondta, halkítani kell. Nem nagy ügy, kisé mélyebbre tolta a zsebkendőt, és odafent örömmel konstatálták, hogy így lehalkítva egész jó. Ezt az ezredorvos mondta, még azt is megemlítve, hogy a nagy svéd katonai szakírót ismeri egy kongresszusról. Kiváló elme. Sábának 30 percig kellett olvasni, de a rengetegnek látszó kézirat nagyrészt hatalmas anatómiai vázlatokkal volt tele, és bizonyosnak látszott, hogy az elkövetkezendő 5 perc alatt kész a szöveggel. És rekedten, csapzottan, fáradtan olvasott.
4: Az ilyen eseteknél sűrűn előfordul, hogy rezideál.
1: Nagy verekedés a sátor előtt. Valaki telítüdővel ordít. Recidivál! Sába helyesbítsen! Recidivál! Elhurcolják. Hiába minden. 17. percében a felolvasásnak elfogyott Hagebeck katonaorvosi szakműve, és ő, könnyelmű őrült, még 13 percet mondott. Tehát beszélt, beszélt.
4: De kitérek most a menetfelszerelésre is, amely bizonyos esetekben döntő lehet a harcban. Motorosítsuk a vörös keresztet.
1: Ekkor már hozzá sem kellett nyúlni a műszerzőjéhez. Meghallotta ezt a szót, hogy motor, és csak éjfél tájban lett kissé jobban.
0: Ez helyes, mondta fent az ezredorvos, aki egyre nagyobb figyelemmel hallgatta az előadást. Ezt vártam Hagebecktől. Végre valaki szóvá teszi, hogy bennünket is motorizáljanak. Ehelyett csak őket.
1: De sajnos elhallgatott, mert érdekelte az előadás. Sába teljes 13 percig magyarázta el a következőket. A különböző sérülések számára speciális egészségügyi katonákra és gyorsan mozgó kis egységekre volna szüksége a vörös keresztnek. Zsebkendő változik.
7: Tisztelt hallgatóim!
1: Egy kapcsolás, egy sóhajtás, egy hörgés.
7: Vizet!
1: Kilépett a sátorból. Afrikát járt emberek mondják. hogy van ilyen. Az ember megérzi, ez az éjszaka nem olyan, mint a többi. Az oroszlánvadász ilyenkor megnézi, hogy rendben vannak-e a puskái, vagy visszafordul. Karavánok a legelső táborhelyen megállnak. Tudósok azt állítják, hogy bizonyos elektromos viharok lehetségesek teljes szélcsendben. A lényeg, Sába megállt a sátor előtt, és valami a nyeldeklőjére tapadt. Valamiért most szeretett volna akár megjelölt ember lenni Lagrenelben. Csak két pillanatig lehetett kétséges, azután már látott néhány suttogó árnyat a közelben, és odajött a próféta. Valami van? Baj. Megölték.
8: Kit?
1: Ordított Gorcsevre gondolva Sába. A legváratlanabb és legmegdöbbentőbb volt a válasz. Donáldot. A szegény öreg. Sába rohant. Ha most Svetozár véletlenül elég tolakodó lett volna ahhoz, hogy rádiózásra kérje fel a tiszteket, úgy azt kellett volna jelentenie, a világ nem válaszol. Ugyanis a sátorban egy lélek sem volt. Az öreg Manuel kiskordéját állták körül, és benne feküdt az ősz, hatalmas katona. Lábait felrakva, mellette pipája, úgy, ahogy derűsen, és ilyen ostobaságokra mindig hajlamosan élt. Csak éppen nagyon sápat volt, és szakadt zubbonya egy rohamkés nyomát rejtegette. Éppen válláig takarta a sok pálmalevél. Döbbenten álltak. Emberek, akiknél a halál csak tréfa, és olykor virtuskodásból belerohannak a pusztulásba. Mégis döbbenten álltak öreg, daloló bajtársuk mellett, mert ez valami egészen példátlan és különféle komplikációkat jelentő esemény volt. Ha a verekedés közben meghal valaki, azért is szomorkodnak, de itt olyan nyilvánvaló orgyilkosság történt, hogy tovább is kellett menni egy lépéssel gondolatban. Ez a társaság egy benzines hordó, amely felé millió szikrát vöcskölnek. Ha egyetlen áruló egyetlen szikrát a helyes irányba juttat, ez a hordó egész kis robbanással eltűnik a föld színéről, miután már három gépfegyverekkel és krézigránátokkal bőven ellátott csapat van a nyomukban. Legfőbb érdekük, hogy egyetlen szökevénytől se értesülhessenek arról, hogy rászedték őket. De egy áruló is lehet, aki talán már el is szökött. Fent esetleg már tudják. Megy a telefon. Ha-ho! Telefon nem mehet. Rögtön visszaküldenek valakit a sátorba. Riadtan nézegetik egymást. Itt most valószínűleg van közöttük egy ember, aki ezt a Donaldot leszúrta. Ben Gúz karbafon kézzel nézi a tetemet. Gorcsev arca, mint a szürke kőből lenne. Nem nézi Donaldot, de máshova se néz. Illetve nem lehet tudni, hova néz. Sába azonban egyenesen a törökre néz. Valaki azt hitte, hogy Manuel van a kocsiban, és nem számított rá, hogy az öreg Donald szokása szerint belefeküdt, mert én tudom, hogy Manuel éjszaka sétálni szokott. Érdekes, hogy Manuelt nem látták. De senki sem hitte, hogy az öreg spanyol a gyilkos. 10 perce sincs, hogy Mengúzzal erre jártunk, mondta a próféta. És úgy emlékszem, hogy akkor a lába még nem volt így kint, a kordé peremén. Gorcsebo Sábára nézett, parancsolóan, mozdulatlanul sokáig. Sába mély lélegzetet vett és elfordította a fejét, mert ő neki most minden kívánsága az volt, leszámolni ezzel a török csirkefogóval. Igen, mondta török sóhajtva, de hűvös hangon, csak ugyan erre jártunk. Én még itt megálltam néhány percre és cigarettáztam. E nagy csendben rohanva jött a sátorból Trabacek. Azonnal gyertek! Fentről azt kívánják, hogy kapcsoljuk 10 perc múlva a marokkói színházból Shakespeare a zsebtolvajokat.
8: Mi történt?
1: Az egyik tiszta rádióműsort átnézte, és azt kívánta, hogy este Schillertől a harabjákat a marokkói rádióból ne felejtsék el kapcsolni. Mit csinálhattak volna a tisztek egy ilyen unalmas istenverte helyen, vályok falak között, mint hogy még a legrosszabb előadást is végighallgatják? Odalent tanácskozás folyt, körülbelül így. Mondd meg, hogy mit üzentek. Ha egy Trobacek mondja, akkor elhiheted, hogy zsebtolvajokat mondtak. Dosztojevszkijben nem vagyok biztos. Az előbb Shakespeare-t mondtál. Hát azért nem vagyok biztos. Én csak egyet tudok biztosan. A rablókat, szólt idegesen a próféta. Ezt már mondtad. Na látod, mondta diadalmasan Trobacek. A proféta is ismeri a darabot, ő is tudja, hogy van rablók címen egy híres színmű. Sába állt és fogta a homlokát. Végül mégiscsak kiderítették, hogy este Schiller Haramiák című darabját játsszák.
4: És ez csőd. Ez teljesen csőd.
1: Mert ha Sába tudná is kívülről a haramiákat, franciául, egyedül nem játszhatja. Azonban eszébe jutott egy homályos, igen veszélyes kivezető út. Na, maga rádió barát! Szólt 7 órakor a százados. Kapcsolja a haramiákat! Svetozár boldog vigyorral felállt a küszöb melletti székéről, és éppen csak, hogy elkaphatta Schmidtnek a karját.
4: Érdekes,
1: mondta csodálkozva. Ha én nem vagyok itt, már régen lelöktétek volna ezt a rádiót. Schmidt továbbment, és véletlenül a lábára lépett a süketnek, de nagyon. Még 3 nap múlva is fájt. Végül megszólalt Marokkó. Sába ült a rádió előtt, mögötte Trovacek, Abu Ben Pullover, Jörgens és Gorcsev, azzal az instrukcióval, hogy ha ő feltartja a karját, lármázzanak, és ha leereszti, hagyják őt beszélni. Halló, halló, figyelem! A Haramiák című darabot a vendégművésznő megbetegedése miatt elhalasztjuk. Helyette Edmond Rostand Cyrano de Bergerac című színművét közvetítjük a következő szereposztásban. Mondanom sem kell, hogy teljesen méltánytalanul Sába az általa elmondott szereposztásban mind Trovacek, mind Jörgens, mind a többi nevét mellőzte. Mentség erre, hogy saját nevét is mással helyettesítette, holott ő legalább 5 szerepet játszott a darabban. Ezzel a darabbal vizsgázott francia nyelvből a Színi Akadémián. A nagyarú szanitézbe jött a sátorba, de nem azért, mert a szereplési vágy hajtotta. Azt súgta Trovacseknek. A török nincs sehol. Ezt 2 ember hallotta meg, jobban, mint Trovacsek. Az egyik Sába volt, a másik Gorcsev. A darab, ez érthető ilyen alkalmakkor, nagy ugrásokkal, különösen a női szerepeknél jutott el odáig, hogy Cyranót ki akarják dobni a színházból. Sába beszélt, és felemelkedett a jobb karja. Élénk zúgás támadt, és szitkozódás, aztán intett, és csak ennyi hallatszott mégis. Becsület szavamra, te hülye! Gorcsev kisurrant. A legközelebbi karlendítésnél jól ment minden. De rendkívül meglepte a tiszteket a Cyrano című darabból felmorajló szitkozódás. Midőn Cyranótól visszarettenve elhallgatnak, a nagy zúgásból ennyi hallható. Ha azt a disznót elkapom, én belemegyek? Ebben a pillanatban leszólt valaki.
9: Keltakaró.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
9: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
11: 2-s vállalkozás.
9: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
9: Régi könyvek életre kelnek.
13: Nem értem.
9: Hallgass.
14: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
9: Jó.
13: Ez nagyon jó.
10: FM 90.3. Hallgass.
9: Na, kelt a karó.

0: Szép jó estét kívánunk, ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, vagy örülünk, hogy itt van a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk két nyáron, már akkor fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Igen, kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene mele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínűbb, hogy bankok, oda megvásárolták a Blockhouse kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, hogy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Casanova egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni emberre tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. Eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szerb Antal, aki állati nagy Casanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán leállnak vele, és a Casanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az olombörtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei olomtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik fő szempontja az az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát hogy nem csak a Velence, a Murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Casanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sharpion, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos, vagy homályos tárgya, amelyik ahol az a bizonyos teljesen balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Casanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, aztán ez valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az olombörtön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták Például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenjel tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek, szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban, ez az első harmadban van, ez még jóval az ólombörtönbe való kerülés előtt, és az neki a, mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az ólombörtönbe került volna, nagyon sok kalandon átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást, tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz ok a panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve huszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angelán. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral, és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szót, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszú vágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni. Pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé.
2: Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie, drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélküle eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak szép Nanetta, ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett. Ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát, megmondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fütötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csokolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban, de mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem, a véletlen, amely kezemre játszotta őket, nem lehet a végzetük. Őrhítség lett volna azt gondolnom, hogy szerelmesek belém, viszont jogosan tételeztem föl, hogy csókjaink rájuk sem maradtak hatástalanok. E feltevésből kiindulva világosan láttam, hogy különféle fondorlatokkal és praktikákkal, melyek hatalmát még nem ismerhették, könnyűszerrel rávehettem őket holmi pajkosságokra az előttünk álló hosszú éjszaka folyamán, ezek viszont súlyos következményekkel járhatnak. Ez a gondolat visszariasztott. Szigorú korlátokat szabtam magamnak, és biztosra vettem, hogy ezeket nem is fogom áthágni. Amikor a lányok visszajöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csókot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angyalian élvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja, kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követett el. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komoly sávgomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnék. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsületszamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-bugott egymással. Azután Martina szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Nanetta is szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért szinlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cselkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan szint vall. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít, és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen édes gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszatot, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és mint hogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé ki se ejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, majd Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam neki, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Mali Piero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Casanovának, tehát Mali Piero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Orió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad. Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaikból rájött arra, hogy mi történt. Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela a legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki 2 évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább 2-szer ennél a 2 angyalnál éjszakáztam a kulcs segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszcenitás. Eleme, mégiscsak ez 3 tapasztalatlan fiatal, a Casanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a 2 lány pedig mind a 2 szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy halvány színlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik,
1: És ez egy ilyen, beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a négyes, a muránai, két muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az egy éjszakás kaland, a Tilos Rádió Szex éjszakája január 13-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel Casanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két muránói apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebben az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetből is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Bernie az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, akit CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda az árdába, hogy azért küldték a lányt az árdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Na, annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt az árdába, de következtében az erkölcstelenség ugye megnőtt, mert jobba lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családból származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve. És ez a Maddaléna aztán rávette a Casanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és ők is egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele. Ha nem derült volna ki aztán időközben, hogy az MM az tulajdonképpen ebben a francia pasasban szerelmes, de a Casanova rengeteget tanult ebből a történetből, többek között az irodalmi, filozófiai műveltséget azt nagyjából itt szerezte, mert a Berni ellátta az MM-et a korabeli regényekkel, illusztrációkkal, metszetekkel, festményekkel, csupa olyan erotikus irodalommal és ábrázolással, amit aztán ő is végignézett, és másrészt pedig recepteket is tanult tőle. Az egyik az az afrodiziákumok is vannak a történetben, hogy az MM állandóan tojásokból készült salátát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Berni az a kéleső, a kukkoró szerepét alakítja. A Fellini filmben ez a halszem. A történet a Casanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet ugye elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Berni mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik, ezt csak röviden idézem.
2: Kérdezhetek?
1: Persze.
2: Mert ugye ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
1: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy föl ágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívum az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közbe jött, vagy ő úgy intézte, hogy közbe jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a muránói apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem, hogy nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az embert, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből, de azért a hármast, a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták, és amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalnia az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt a... És ez nő neki rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba elérdegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyban kaptak szállást, és ő nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Henriette volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Francia, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták.

teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amit amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata, amikor a szerelmesek egymás szájából veszik ki az osztrigát, és pezsgőt vagy puncsot isznak rá, és persze közben csókolóznak. Idézem, amikor az MM, ugye ő készíti el neki saját kezűleg a puncsot, idézett, miután elkészítettük a puncsot, azzal szórakoztunk, hogy az osztrigákat a szájunkban feltörve ettük. MM a nyelvén nyújtotta nekem az övét, miközben én ugyanígy a szájába tettem az én osztrigámat. Nincs érzékibb, kélyesebb játék két szerelmes között, még ha komikus is, és ha a komikum semmit nem ront el, hiszen a nevetés a boldogok kiváltsága. Milyen fenséges az osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki. Nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre, és van még annyi idő, hogy és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia, ez már jóval ez már a második harmad legvége, a Sárpion felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga az Armelina, és egy szerelme az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccioval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova fülig bele szerelmesedik Armelinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is éri különböző arisztokrata barátok és ismerősök segítségével, rengeteg bíborost, meg mindenféle vatikáni embert ismert, és ezekkel elérte azt, hogy a két lányt kiengedjék a zárdából színházba és operába. Mert ezek soha életükben nem voltak kint, és ő meg minden este ugye színházban volt, és utána meg szupékat adott, és részt vett az színészekkel, énekesekkel, és akkor el is viszi a két lányt, kapnak kimenőt, rábízza a főnöknő, aki szintén nagyon szereti a Casanovát, és akkor kijárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armelinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ő vele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban, 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, hogy ez egy hatalmas összeg. Elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét, ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Casanova idején, és a pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armelina elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armelina kétségbe esett. Na most az Armelinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menicuccionak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik,
azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot,

0: játékot, és hogy akkor vagy utána az Armelina vagy magától követi, vagy rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armelina pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armelinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armelina, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata. Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát. Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armelina megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül, nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár punccsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam nekik, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak, és kézenfogva kiszaladtak. Elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagás, rohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájönnek azon, hogy az Armelina nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itt meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még folytathatjuk?
1: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát hogy úgy tűnik, mintha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hozzá a nőnek.
0: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
2: Valamit kell ajánlani.
1: Ugye ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret az igazából nem beváltható.
0: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Casanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és lemond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Casanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket a operába. És ott van egy szörnyű jelenet, amivel kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Armelinának, aki rögtön belepirul, és a Casanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg még pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM szakítás, meg az Henriette, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Armelinát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések árhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében, 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már annyi, már tapasztalt. Tehát meg is tud, tehát technikailag le tudná bonyolítani, a pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedés, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes is beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmont Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
1: Miközben mindenki szerelmet ígér, nem?
0: Igen, és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmont Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
1: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyen korban a nőnek odaadnia magát? Tehát mi az a... Tehát mit kellett ahhoz, nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, de hogy
0: mit kellett a férfinak
1: mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy... És hol vannak ezek a határok egyáltalán? Tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
0: Igen, hát azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát belei empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina a falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő, és benne akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő, például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, mert hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott rögtön beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust. Ugyanolyan történet van a kettes számú MM-mel, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét. Tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétlán, annál nagyobb volt a veszély. Ugye a szegénység, a kiszolgáltatottság, a betegségek, a bordély, mit tehetett egy nő, hogyha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek állt, vagy kurvának. Már apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncos nő például, akivel neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kúrát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló izébe. Tehát, hogy ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Henriette, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát itten ott minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. Ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert abból nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy meztelenül nézhesse, le is festette a buséval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebész volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvas parkba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, már úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
2: Költséges szexuális örömök voltak.
1: Igen. Az mint a társadalmi mobilitás.
0: Igen. Önnek is sikerült, igen. Személyesen föltörekednie, és nőket is
3: időnként feljuttatni.
1: Ez a Tilos Rádió és az egyészakás kaland tematikus szexészaka egészen hajnalig. Kovács Ilonát hallották. Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
0: Örülök, hogy Kazanováról meséltette.
1: És reméljük, hogy találkozunk még, mert egyszerűen én ebbe bele vagyok szerelmesedve.
2: Ez egy hosszú. Nem lehet bele betelni.
0: Igen. De tényleg, szóval olyan döbbenetesek, de az aranycsinálási történetei is óriásiak, ahol ez egy csomó olyan, tehát a szélhámos része is ugyanolyan izgalmas, csak hát ez nem illik ebbe a témába.
1: Legközelebb, hogyha majd a médiahatóság ránk parancsol, akkor aranycsinálás.
0: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
1: Így van, most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichével, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spiróval folytatjuk, a Kivörös Sándor pszichéjéből fogok részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

az üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem vallhatom meg, légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

0: 1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm is már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogatta nékem, s nem tudom, miért reménykedettem a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen, Palkó testvéröcsém, mint ügyelet. Több bóklálás után csak estve fele érkezünk, akkor Palkó elhagyja bennünket, lovon átdöcögött a közeli sátoralja újhelyre, ahol Kosztelic rőfőzsidó jányai heles rifkék valának, kiket ő egy kirakó vásárból ismert, így őrzet nélkül maradánk. De nem is volt rá szükség, mert szegény Istvánomat már nem nagyon szívelhetém. Kazinczyéknál kis kompániával együtt részint ismerősök. Dezsőfi József gróf onkelom kassárul, meg egy míveskedő papiember, s még néhányan. S a híres Veseléni Miklós báró Hason nevű fia. Most érkezel lovon Zsiborról, már is kitűnő katona. Közép-Szolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok ő nála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10-1-nehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlensége miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinczy úr pedig jutalmul ölivevve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám, kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen valék nagybátyám úgy ítélé, de Kazinczy, hogy védelmezzen, szólla.
1: Hiszem, csak gyermekem, gyermekecske még.
0: Felcsattan a Szofi asszony. Nem gyermekecske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondjak. Ezért hát le kell leszállanom a férje uráról, és vőlegényem felé indulék. Hám de, nem várt fordulattal, a mellette ülő ifjú Veseléni Mikát választám, és nagy szuszogva, mint egy erőlködve kapaszkodó kis gyermek, felhúzóckodik Mika ölibe. Terek István csak nyögdele, szólani nem mere, hát ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás Veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodik, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk. Másról beszéltek. Csak mátkám figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na Isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
2: Kisasszony, ne bavirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy István bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygék Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
2: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet, töretlen erőmet.
0: Csak-e kellett nékem? Kajánul is Dimre vigyorogtam, s elkezdik tomporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támada, már hangja reked.
2: Te rossz féle, hát járjunk ki és keressünk holmi heverő alkalmatos alkalmatosságot, én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig billegve, éltek-lektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést, mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom, s ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék így mértéktelen. Azt hiszem István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat, talán vége a világnak. Ma már nem értem akkori önmagam. Ekkora könnyelvű vakmerésem. Aztán eszméletem veszítém. Lehet Mika is. Az ő suttogásira tértem magamhoz.
2: Nadrágomra megyen. Akkor a fótlészen, hogy a szégyen senki sem mossa le róla. Szánlak, szegény Elsikém. De hát nem én akartam.
0: A fülibe súgtam. Egy veselénének soha nem szabad megijedned. Keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le. Ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában. Kínokádott. De Zsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
1: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mik a felelé?
1: Fáradva lék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
1: Egy szép kis lány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
1: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én ez szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezet több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékie. Ha szólni kezde, már is szájára kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésitől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselédkamrában kaptam helyet, Pips bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istáló ajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó, a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
2: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnok túl, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kis kertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha feléd gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

Bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kis markomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek farumat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfütykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csirizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén. Mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Feküvén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcám, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elmélyed tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste még is itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonódtam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: Herceg Ferenc, az élet olyan, mint a lánc. Írásbeli dolgozat 4 évben. Hevesi tanárúnak történelmi vizsgára benyújtotta Herceg Ferike, a 4. B-osztály jeles előmenetelű tanulója, tornából felmentve. Előadta a Nemzeti Reál Gimnázium. Osztályozta Szász Károly tanár. A nádról nyári napnak alkotóletánál kibámul a kanyar Dunánál.
1: Milyen szépen hullámzik a Duna. Milyen érdekes a kép szemben, a rondella, a bástya, alattam a hajóhíd, mely Pestre vezet. Milyen különös, régies minden, de nem is csoda, hiszen 1823-ban vagyunk, mikor Pest-Buda még egészen primitív, fejletlen állapotban van, mint látjuk. És szó sincsen pompás palotákról, meg Vigadóról, meg Angol Parkról, meg jazzbandről a Ritz-Hellóban, meg ilyesmikről, amikről bezzeg én nem is álmodhatok még, hiszen lelkemben tulajdonképpen a régi, respektíve a mostani feudális korszakhoz tartozom. Ezzel szemben áll régi dicsőségünk. Kérem, hol késik régi dicsőségünk?
2: Most voltam érte az éjjé homályban, azt tudom, te rögtön jön.
1: Hát kérem, mondja meg neki, hogy siettem, mert századok ültenek el, és ő alattuk mélyen egész ő fényben jár egyedül iszime.
2: Igen, istenség, rögtön iszime.
1: De éppen jönnek a főurak.
2: Parbleu, fenség, mondja, c'est drôle.
1: Honnan, hogy iszime?
2: Csak ide Bécsbe tértem be egy kupica idegen majmolásra, mostanában kedden és pénteken szoktam idegent majmolni.
1: Mi az édem csutkai?
3: Éppen fénytűztem, fenség. Nagyon kellett szaladnom, nehezen bírják már az öreg csontjaim.
1: Hét elfajulás dolgában, hogy elló?
3: Köszönöm, kedves érdeklődését, fajulgatok. Szépecskén, elhagyjuk, jó, hogy eszembe juttatta, indulok is rá.
1: Hová indul?
3: Hát romlásnak, erős magyar vagyok én, kélem, ajtan.
1: Apropó, nem látta véletlenül a bosszus egeknek ostorait nyomorult hazénkon?
3: De igen, majd felküldöm, ha találkozok vele.
2: Fenség, a nemzet van itt.
1: Mit akar már megint?
2: Valami panasszal jött.
1: Bocsásd be!
0: A nemzet jön.
1: Alá szolgálja, kérem, én ezt nem bírom, tessék ma intézkedni. No, mi az öreg? Kérem, folyton ráz. Kicsoda? Kérem, ez a Széchenyi, kérem, én nyugodtan testpedek, és ez a Széchenyi oda jön és ráz. Már testpedni se hagyják az ember. Küldje be!
2: Igenis.
0: A vesztébe rohan.
2: Aha, ez a Széchenyi. Bár magyar ő is, de én azért nem tartok össze vele. Bár gyermekkoromban az átok mindig az asztal körül kergetett, hogy nem tartok össze.
0: Belvillan. Széchenyi élőben jön. Hátra beszél az előszobában.
1: Jó, jó, csak hallgasson. Már megint árulkodni jött, amiatt a kis rázásért. Megálljon ezért, úgy felrázom megint, hogy olyat még nem pipált. Milyen nincs önnek, és micsoda ön itt nem?
2: Ja,
1: hát nekem itt szavam sincs, az ország nagyja nem vagyok.
2: Nézd, ez Széchenyi!
0: Széchenyi,
2: megégett az ujjamat!
1: Nem tud vigyázni, már megint belenyúlt a lengészbe. És mi igaz abból, hogy ön valami lánchidat akar építeni, ami a Margit Ferenc József esküdéri és összekötő vasúti hidat megelőzve a kultúra fákjája lent? Majd mit csinálnak a mi csodái?
0: Majd nem lehetünk a barátaink. Bocsánatot kérek, ahogy feljöttem a lépcsőn, nekem itt valaki a kezembe adta ezt a tárogatót.
1: Uraim, midőn a színpadra lépek? No is?
2: Hát most mit csináljak vele?
0: Adja ide majd én.
1: Jó!
0: Átadja, de amikor Széchenyi egy pillanat elfordul, hirtelen a szájához kapja és kivacsom belé. Nagy csörömbölés.
1: No mi az? Mi tört össze? Már megint nem vigyáznak a régi alkotmányra?
2: Jaj, fenség!
1: Mi az? Mit csináltok már megint? A régi feudális alkotmány, persze, amire úgy vigyáztam.
2: Kérem, én is vigyáztam, de erre a hangos tárogatózásra megcsúsztam is erre. Ahogy fogtam a kezembe, hát kitört...
1: Mi tört ki?
2: Hát a forradalom!
1: Ezt ön csinálta? Kérem, megfizetem. Na és, mit fog ehhez szólni a feleségem?
2: Kérem, tessék neki megmondani, hogy leborulok ő nagysága előtt, majd csináltatok másikat.
1: Ó, az ön micsodája?
2: Ó, az én küzdelem.
1: Mit jósol ön? Megjósolom, hogy elveszítjük a háborút, és 1849-ben világosnál lefekszik a fegyver. Aztán 18 év múlva kiegyezünk, majd 40 évi béke után kitör a világháború, elveszítjük, és 10 évig szomorú napokat lát az ország, míg végre 1925 novemberében minden jóra fordul. Ugyanis a Nemzeti Színházban előadják ennek az embernek a történelmi színművét, aki megérte engem és koromat, bebizonyítja, hogy én előre láttam, hogy ő majd utólag rájön, hogy én előre megjósoltam, hogy ő majd utólag kimutatja, hogy két okos ember volt ebben az országban. A másik én voltam.
2: Döblik be meg.
1: Az élet olyan, mint a lenchíd.
3: Miért?
1: Nem tudom.

bármely szép asszonyok. Szeres brit dámát, régi lordok utódját, szeplőst, kék ruhást, vagy norvég lánnyal lesd a fjordok fölött az őszi szélzúgást. Szeres szírasszonyt, lassú tánctól vonagló lomhakéjű nőt, sápad görög szajhát Bizáncból, aranytermekben bénülőt. Szeres nagymellű lágy flamandot, ki úttan s lagymatag mozog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Keresd szláv hitvesed szemében alkony táján a nagy talányt, öl egy cigánylotyót a réten, szeres arab nőt, perzsalányt, borulj sudár fehér hasára, mely hűs, akár a gyíkhasa. Hágj fel Madonnád ablakára lajtorján május éjszaka, hajolj múrrab nőd íriszére, hol zöldes sárga fény lobog. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszony. Utazz, hajózd be mind a tengert, kutass fel messze népeket, imádj kígyójárású berbert, kívánj nagylábú németet, várd hölgyedet brokát ruhában Toledo őszi lombja közt, vagy kurtizán a szuburában forgasson tejszín combja közt. Szeres zsidó lányt, búst és édes, mint május éjjé óborok. Nem csókol asszony úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Jegyzett. Tudom, hogy vannak még ezer szám. Örmények, lappok, négerek, sárgák, olyaprók, mint az öklöm, s mindig csak csókra éhesek. Hinduk, litvánok, svédek, írek, bretónok, szerbek, angolok. De egy sem csókol úgy a földön, mint a párizsi asszonyok. Ballada a parlamenthez. Most, hogy a bitó árnyékában állok, a parlament eszéhez appellálok, mert jogában áll minden féregnek, dögnek védekezni, ha életére törnek. A kutya vonít, a kígyó sziszeg, a farkas üvölt, s ebben a hideg, tetves ketrecben, ahová bezártak. Csak én fogjam be a pofám. Persze. Nem nékem állna a deres, ha úr lehetnék, vagy gazdag nemes, de mivel, hogy szegény bitang vagyok, a vallatásnál csak pofont kapok. S most, hogy méghozzá kénpadra ítéltek, ha hegyes szögekkel a húsomba tépnek, ha olajba főznek, ha négy rétre vágnak, most is fogjam be a pofámat. Ne! A fejemben még több szalma lenne, mint amennyi szalma nőtt már eddig benne, ha most a parlament elé nem állnék, s végső lehelletig nem protestálnék, hogy ártatlan vagyok. S ha síralomházba zárnak, s a bitó alatt a martalócok várnak, míg a szuronyok merev négyszögben állnak, hát még akkor is fogjam be a pofám. Látjátok, nem hiába firkálok, mert ha e verset ki nem gondolom, fölöttem folyna már régen az árom, csalán nőtt volna már a gyomrom. Ezért, ha a zsaruk a nyakadra hágna, az urak elő, ne fogd be a popát!

Az Akasztófa Virágok Balladája. Ha orgonák közt erre jársz a nyáron, a dombtetőn, barát vagy idegen, ne gúnyolódj a három jó madáron, kik itt lengünk a sárga zsinegen. Bőrünket nézd, a víz lemosta régen, nyelvünk megzöldült, mint a rézgaras, és így forgunk a korhadó kötélen pökhendi táncban, mint a szélkakas. Hasunk, amelybe bort tömtünk, s kalácsot, mint vén ribanc mell ráncos sárga folt. A szívünk, mely a názáreti ácsot sosem dicsérte, rég a sárba folyt. Ne rök ki gyalázatunkat, vándor, s ne csak mi bennünk lej bűnt és hibát, s ha majd a megy magot kiköpött szádból, rebeg értünk egy Ave Máriát, hogy a gonosz hold szarván el ne essen, s az égig jusson-e három zsivány, s ruháik foltján többé ne nevessen a gróf kisasszony és az úri lány, de kérd ránk az úr kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A barna rongyok hultak már a fáról, s át 33 sáros vármegyén hárman jöttünk koldulva Flandriából. Ityémeson, s Kolinka jő, meg én. És egy nap térdig hóban állt a róna, s a házakból követ dobtak ki ránk, s a réteken nem nőtt, csak csipke rózsa, deres kökénytől felkopott a szánk, s ott röpködött a varjú is, mely újra fülünkbe károg itt a dombtetőn, s mi ülünk hárman, tarbozódva bújvas árván a ködből megfakult mező. Kislány, ki erre jársz egy jó barátom, ki majd letéptel lilion virág. Ne nézz ránk szemedben durva váddal, de mondj értünk egy Ave Máriát, hogy a tejút vizében meg ne ázzon, s az égig jusson-e három begyár, s ott lovagoljon fent a szivárványon, hol nincsen úr és nincsen proletár, és kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja víjon árva lelkén Krisztus nevében. Ámen, ámen! Ott ültünk a mezőn, íg őszi ködben, s fáztunk hűtű szürke kormány, míg a hold rőt lámpáját felkötötte Rouen várának lila tornyait. S hogy lassan egyre mélyebb lett az alkony, nézzétek, mondtam, mi veres a hó. Ityémeson a kését nézte akkor, és arra jött egy batyúzó zsidó. Ott jött görnyetten, vénen, és mi szépen felálltunk, staplót kértünk és tüzet, de ő a kést bámulta, s zöld szemében sötét toronyként állt a rémület. És így végeztünk véle mind a hárman. Mondj értünk még egy Ave Máriát, s az Úr az örök élet aranyával fizesse meg irgalmad aranyát, hogy a göncöl kocsisa fel a bakra vegye magához-e három gonoszt, s vad vágtában vihesse a magasba hozzá, ki már csupán kegyelmet oszt, és kérd ránk az ő szerelmét, hogy a bitóról hófehéren megoldja bíjon árva lelkét Krisztus nevében. Ámen. Ámen. A vén zsidót a búzaföldbe dobtuk, és a vén zsidó vagy 100 tallért nyomott. Aztán kocsmába mentünk, és kimostuk a rongyainkból mind a vérnyomot. De a zsaruk elfogtak a határban, s rozsdába verve vittek Párizsig. Bűnbánat nélkül haltunk mind a hárman, s hasunkön nézd, a lódarás hízik. Szemünkkel varjak szállnak fenn az égen, s
forgunk, lengjünk, mint a szélkakas. És Melvin Boeing megrohadva régen leestek tegnap, mint a részgaras. Vállunk a naptól már barnára égett. Testvér, nevess meg, mint a nagyvilág, és mondj, ha a Montmartre dombra tévedsz, értünk egy végső Ave Máriát, hogy Colin Cailleux lókötő pofáját, s ityémesont a zsebmetszők közül, bírák, pandúrok ott fenn már ne várják, rútul pislogva egy felhő mögül. De kérd ránk az ő kegyelmét, hogy a Vitótól hófehéren megoldja víjon árva lelkét Krisztus nevében.

0: Piros Rádió. Kártakarót halljátok. És benne napi mozaik. Most elértünk Faludi Györgyhöz, akinek a vígjon fordításait halljátok.
1: A testamentum. A születésnap. Az őszi sárban már magamban járok, s lábam nyomában a kaszás ügyet. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellőket, s a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, s az út csarának vészna testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estimát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot. Hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom. És a bitang sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon. Hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, s nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haragtam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révett szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben, és a hóhérkötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, Bertucin borák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tállencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után, szalmán hevert borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus! Jézus, mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronát. És ezért így, vénem, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsúr, ki délben este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát s a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját, s az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát, s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukas cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidak alatt. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva, üvegből ittam a volt a levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és rőd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a rétek, a játékok, az ég és a folyó, és az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üveggolyó. Aztán meghalt apám, és mi ültünk szótlan, és az éhségtől állunk már felkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, és a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, és a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett, és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és pap szívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyarázott kamasz fülemnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy targaljak hintáztak mesztelen. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem mély szemét, úgy nézett szét az udvaron a pállott üvegen át, hol limlom és szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. És aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalkan és úgy félig elmenőben marokra szórta őket én nekem. Mert tudta ő a századok múlását, s régholt bölcsészek minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a husziták tanát. Hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a brittek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterén. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári estben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Szeleszt a szolgáló a méccsel bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról Okem, Zénu, Valla, az orvosok és az asztrológusok, Demokritos, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Livius, Averroész, Ptolemeus és Strábó, Terencius, Seneca, Plinius. Az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcok pusztuló és vénhet gőgével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véleháltam a Champ de Mars vizes lapájain, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállain. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, s ha versem átszállna jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldustarisznya jutott én nekem, Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom foltos szárnyait. A szép Gantier asszonykit annyit vártam, s akit hajnalig korbácsolt a vágy, s a szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Catherine la Boursière, ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Lidol, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. S egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. S akkor felült a pamlagon fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétekig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvars a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommákot hintett, ha fáradt voltam el nekem, és köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát, s mikor megtudta, hogy víjom a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hult. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. S akkor nem kellett senkinél cselédnek, s a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, s mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok ormait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuában, s láttam Velence gőgös tornyait. Láttam bűnbánon térdelni a népet, a lateráni szent lépcső tövén, láttam nyomort, s elefántcsont csipkéket Bianca Deste bársony köntösén. Láttam Kumét, s a vörös lángokat éjjel Nápoly váránál a hegyen, s mezítlen fürdő görög lányokat Palermónál az Azúr-tengeren. Láttam Brunelleschit az esthomályban, amint a dómnál a meszet keverte, s láttam költőket, kik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ipern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. S ezért dicsérje néktek most a rímem, 7. Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloire. A sors útjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút, és szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. S így értem haza egy nap hajnaltájban, a szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz, lopva néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára, s a kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy béres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írd, Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmarad, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek ok. De addig kérlek, hagyjatok magamra, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködöt szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehult, a szegfű sárgul, a bokrokon fütyülnek a rigók, s a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légió. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonyat. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, kit bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a korhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén. És ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél a zöld sírokig hozzá magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márvány tömböt vagy gőgös gránitot, rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkészben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér, s ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középnagy kőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad, hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik len a föld alatt. S menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak, Krisztus után még tudja a vitán, még tudja a világ, hogy csókolt egykor Villon a csavargó,

Hoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szobrot. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk. Lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Lihegett, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem égett, csípőcsontot hűs, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly dzsinnek vigyáznak a sarkokban s a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát. Szemed sarkában szilvakék kegyetlen rakétákat röpít az ifjúság. Ha csak egy csepp becsület volna bennem, nem engedném, hogy számot érje szád. Talán még most sem késő, hogy lerázzam szédült hűségedet, s kidobjalak. Te jámbor őrült, mit keresd a házban? Tört bútorok, meg bérbevett palak közt ráncos képen vonz, vagy a szegénység? Ébredj álmodból, nem látod a végét? Iszonyaton kívül mi marad örökbe rád, ha ócska bábom eldől? Húzd el kezedet sárga tenyeremből, honnan az idő vize kiszalad. Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros pókhasát. Az esti árnyak Hárun al-Rasídja már osztogatja a sok álruhát. A kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkon mézgás, s nehéz. Az ópium barlangból kis szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. A mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal és a látványt nézi, 40 napja már, és egyszerre mind ez, dobszó, török, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek,
négy zöld árnyékok és fehér falak.

Őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. Sír, hazád rom, nőd, fénylő locska, munkád hitványság, élet egy gyötör. Jöjj és merülj a mély sikátorba, hogy kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rencs törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór fürdőben vetkezd le a múltat, a morált vesd le, hitvány szóbeszéd, nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak reád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, ahogy szült anyád. Légy csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, hidd meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, s fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvond, s a város utat, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, vagy zöld nyeregből az abszintlován, avagy maradj így. Ne mozdulj, csak nézzed, hallgasd, sosem volt madarak dalát. Míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

mikor Faludi György elment Bécs őszi városába egy kofferrel, mely a hazája volt, és a szürke esti penziószobában Natasha kis vállára ráhajolt. S a rolettán a rátház tornyának sárga óralapja úgy fénylett át, mint egy olajpecsét, akkor hajnal felé így szólt Natasha. Te sem vagy már szűz. Ennyi az egész. És akkor Faludi Györgynek ritka lett a pénze, és galléria ünnepnap sem volt fehér. De a diák lány, ha kérdezték érte, csak vállat vont, és belemaradt ezért. Az ingét mosta, ruháját kefélte, és számára szava volt a parancs. Az ágyban néha Csehovról beszéltek, és melle kisebb volt, mint egy fél narancs. Mikor már végigjárták kettesében Bécs városának őszi parkjait, egy szürke taxi lement velük egy szürke éjjel az úton, mely a Westbahnhofra vitt. Faludi György nem sírt, midőn a vonat ablakában fehér bundában kihajolt felette. Az utca sarkon marónit vett magának, s aztán mindjárt elfeledte. A másodikat Mettának hívták. Fehér és gőgös arca nem árulta el soha, mire vágyik. S haja oly szőke volt, hogy meggyújthatták volna rajta a firenzei dóm összes gyertyáit. Az első este kávéházban ültek egymástól, diszkréten távol, az asztal két oldalán. Szemben egy fényreklám szólott, és így beszélgettek Einsteinről, Zoláról, a Kurfürstendám lámpái alatt. És Metta ásít. Ez a szerelem, és oly banálisan, és éppen úgy kezdődik, mint minden szerelem. Most két hétig Zoláról beszélsz nékem, és két hét múlva lefekszel velem. És aztán hozzátette. De mi lenne, ha mindjárt lefeküdnénk? S Faludi György csak a pincérnek mondta, hogy fizet, és hazamentek. S Metta odaadta a testét oly egyszerűen, mint egy pohár vizet. És attól kezdve majdnem egy fél évig cigarettáit ő gyújtotta meg, és minden éjjel puncsot főzött néki, és asszony teste néki volt meleg. A zoo alatt egy villanyóra mellett találkoztak, pont 8-kor, és minden este. És egyszer Faludi György nem ment el többet, és aztán mindjárt elfeledte. A harmadik, valljuk be, Szajha volt. Egy pesti bárból együtt mentek ki, és tudták hova. Fricinek hívták, és vörös hajához jól állt a szürke garniszáloda. 17 éves volt, és oly szép, mint egy madonna. De Ginti volt veszettül és köpködött. És másnap délfele, midőn a mellét mosva megállt a tükörnél, megesküdött, hogy mától fogva nem lesz többé céda, s Faludi Györgyé lesz csak ezután. A vén falakról hullott a tapéta, és így maradtak ketten egy szobán. Történt, hogy néha, mert nem volt rúzsra pénze, vagy csak szokásból, az utcára ment, és Faludi Györgynek is felforrt a vére, ha másnap reggel újra megjelent. Belerúgott, megverte és kidobta, és az utcán állt a jég, a sár, a köd, a zsandár és az éjség megkínoszta, szegény kis állat, mindig visszajött, és egyszer Faludi Györgyöt elfogta a régi csavargó láza, gyűrött múltját, passzus zsebre tette, két Miriamját rádobta az ágyra, és aztán mindjárt elfeledte. És mikor Faludi Györgynek elfogyott a pénze, és midőn egy este nem tudott tovább, és egy bedingi kőrakáson nézte negyed kenyerét, meg a szalonnát, akkor hajnal felé leült hozzája, s
Charlotte Franken, a munkás leány. Vasárnap is hideg volt a szobája, de Karl Marx képe függött a falán. Sápadtan jött meg esténként a gyárból, időn már köt feküdt vedény felett. Hozta magával a Szent Háromságot, cigarettát, újságot, kenyeret. Aztán Liebknechtről beszéltek, és nem látták többé a lyukakat egymás zsebén, és minden este lementek a parkba, és tüntetni mentek május elsején. De a géppuskák már csak rájuk vártak, gyönyörű tavaszi fák alatt. És akkor Charlotte Franken vézna sápadt testében egy porontyal ott maradt. A munkások harmadnap néma csendben 108 halottal őt is eltemették. És harmadnap megint a gyárba mentek, és aztán mindjárt elfeledték. És egy délután szeptember kék havában Faludi György Párizsba verset írt. A szomszédban tájz dúdolt, és a vén szajnában az alkonyat szőtt lila kreptösint. Thaisz 16 éves volt, és árva, és nem tudta még, mi a szerelmi vágy. És oly gyermek volt, hogy szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszbabák. Faludi György az ablaknál állt. Párizs zsongással lassan fejébe kergette a vért. És akkor Thaisz halkan bejött hozzája, talán egy könyv, talán egy merciért, és mikor a csókoktól kábultan kereste a kilincset, s lány teste remegett. Faludi György az ajtóhoz szegezte, mint lepkéket tűvel a gyerekek. És mikor már nem sírt, len a pártmonszóban jártok a sárga holdbanán alatt, majd a frissen hullott verszályi hóban. Faludi György megcsalta néha nap. Az első férfit nem lehet feledni, sírt Thaisz, s fejét ölébe tette. De akkor ő nem tudta már szeretni, és aztán mindjárt elfeledte. És Faludi György megjárta így már a félvilágot, és úgy tudta, hogy minden játékban nyert. Azt mondják, hogy már nagyon felvágott, midőn egy nap megjött az Éva serf. Ott jött a Mirabel Park egyik fasorában, és rászögezte gúnyos nagy szemét, mely olyan kék volt, mintha a sarkában egy ibolyát préseltek volna szét. S midőn a Dom téren leült mellette, s oly sápat volt, mint egy aszfodélosz, akkor Faludi György már azt is elfeledte, hogy márványból van-e a milói Vénusz. Az Éva serf nem szívott, csak goldfléket, s repdort használt, s gonosz volt, hideg. Az Éva serf nem főzött puncsot néki, és cigarettáit nem gyújtotta meg. Fütyült Hitlerre és fütyült Leninre, és nem érdekelte Marxról, mit beszél. Hiába volt dohánya, pénze, és inge hiába volt hétköznap is fehér. Éva serp gyűlölte, és kinózta, és lenézte, és leköpte, és kidobta. Gőgös száját, melyen fény lett a festék, és mesztelen, vonagló asszony testét, melyet minden jött mentnek, szabad volt szeretni, neki. Csak neki nem adta oda. De ezt az egyet nem tudta elfeledni soha. Soha. Soha.

Párizsból 1940 nyarán délfelé menekültem a németek elől, Angliába akartam átkerülni, de nem tudtam hajót találni, és egy másik teherhajómon, feleségemmel, néhány barátommal és az Utrechti és a Leideni Egyetem tanári karával 5 napi éhezés után és 5 napi szomjazás után megérkeztem Marokkóba. Marokkó. A sárga répát tegnap hoztam, ma okker festék lett belőle. A 30 éves asszonyoknak szikkad, s repedni kezd a bőre. Hiába csillagász az este, a nap iszonyú tűzkerék, rohadást vet és arat, mellre szívtam kábító fűszerét. A halál minden sarkon ott áll. Ha fiatal vagy, nem kímél, mellé telepszik asztalodnál, és szeretkezni elkísér. De mégis, mit otthon kedveltem, unalmas álszent kirakat, s mi undorított-e kegyetlen barbár ország az igazabb. E verset nem magam szereztem, csak ülök némán, s élvezem, hogyan vetkőztet mesztelemre múzsám a halálfélelem. Esti séta. A járdán késő délután van bájos, talán 2 éves kisfiút atyag. Elébénk áll, reánk néz, mosolyog. Vali elolvad, s felkapja magához. Egyszerre itt van a gyerek mamája, lefátyolozott előkelő dáma, ki úgy tolja lopótök melleit maga előtt, mint egy gyermekkocsit. Liheg, megtorpan, hennás öklét rázza, a kisfiú feleségem nyakába csippaszkodik. A némber kotkodácsol, Vali leteszi a fiút, már sűrű köröttünk a dühöngő embergyűrű. Nem értem, mit vétettünk, mit akarnak, szólok oda egy ludnyakú arabnak, ki mellettem áll. Szemem közé bámul, s hallgat. Aztán rámordít franciául, megverte a kis Ahmedet szemével, disznóhús szaga van a kicsikének. Az egyik megragadja a feleségem karját, s csavarni kezdi. Ellököm, de visszapattan, s nekem jön, tökön rugom, mire hátulról tarkón vágnak, elszédülök. Amikor újra látok, ellenségeim hallgatnak, hátrálnak, a hölgy tátott szájjal valamit hápog, s elindul. Mi történt? Az átkozott idegen légió egy szőke káplárja, jön az úttesten, és reánk mosolyog. Derekán hintázik a pisztolytáska. Támadóink lehajtott fejjel mennek tovább. Azt hinnéd, gyászmenet halad az úton. Így bánnak velük tulajdon hazájukban. S egy pogrom elmaradt. Még 2 marokkói verset mondok, jellemzőek talán 1940 atmoszférájára. Fagylalt maradék. Nem jött rám álom. Hajnaltájban a sikátorokban kószáltam. 2 kisfiú ült a cukrászda előtt a nagy szemétkosárban. Hangosak voltak és vidámak. A papírtölcsérekre száradt, mocskos fagylaltot nyalogatták. Felriadtak, mikor megláttak. 2 üres kezemet kitártam, ne féljetek tőlem, testvérek. Rendőr űz engem is, meg döglégy, én is szemétládában élek, s így nyalom egy elsüllyedt földrész emlékét, mely rohadt és édes. Arab tanárral sakkozom. Kemény ágyékok, lágy agyak, szellem helyett bagzó anyag, és várfalak, míg sárfalak, ez a mi átkunk, mondja, sakk. Mitőlünk jött az egyetem, az algebra, a kémia, meg a trubadur szerelem. Mi néztünk éjjel csillagot, pároltunk rózsa illatot, míg székhelyünk Sevilla volt. S mi van ma? 600 éve nem írt itt egy jó sort senki sem. A rothadás mindent megölt. Bevalljam, hogy irigylem önt?
28 báb az asztalon. Ne irigykedjék oly nagyon. Földrészem épp most pusztul el, és rom marad, ha újra kell. Salakban állunk, fültövig, és gyárkémények füstölik a boldogságot. Szabadok leszünk, hogy gyári kacatot gyűjtsünk, míg zsíros üllepek lelkünkből főznek üzletet. S a híres metropoliszok, kint fény, betón, üveg, belül iszony, hisztéria, piszok. Hozzá a halál hegedül, fejezzük be döntetlenül. És végül egy szerelmes vers Marokkóból, Alba. Két sor frissen meszelt fogaddal, még egy mosolyt küldesz felém a fecskeszárnyú virradatban, s mindjárt alszol is. De én nem akarok. Itt fekszem, s nézem melbimbót friss vérfoltjait, s nem arcodat, hogy föl ne ébredj, meg csípőt sarlóját, amíg vadul nyújtózkodom, az ajkam rongyos, megtépázott a szád, de minden izmom gumiszallag, medencém svéd golyós csapágy, mezítlen, könnyű táncos párok futkároznak az ínyemen üvegcipőben. Ha tehetném, nem pihennék, de tisztelem az álmodat, mert ha nem, félek, azt mondhatnád, pimasz vagyok, holtfáradtan is kére éhes, s hiával minden bölcsességnek. Vagy megörülnél? Nem merem kipróbálni. Közelebb fekszem hozzád a közös vánkoson, és nézem, ahogy a boldog reggel üveg harangja ránk borul. Most egy madár felfedezett, figyel bennünket az ablakból, mohón. Mutassam be neked? Jobban tenném, ha én is alszom. Milyen hideg, s kemény a tested, jeges vállathoz ér a vállam, szól a madár, lebegni kezdek az ifjúság türkíz tavában. ...1941-ben feleségemmel együtt áthajóztunk Amerikába. 6 hétig vitt a hajó, mint Kolumbuszt a Santa Maria. Aztán New Yorkba telepedtem le, egy ideig újságíróskodtam, aztán beléptem az amerikai hadseregbe, illetve jelentkeztem az amerikai hadseregbe, és annak a katonája voltam, és egyik élményt írom itten meg, ebben a versben, amit elmondok, amely egy katonakórházba kelt Atlantic Cityben, New Jerseyben, 1945-ben. Egy pilóta szól. Mit zargatsz? Untam mindig a beszédet. Téged nem folytogatnak a szavak? Gyújts rá! Én inni szerettem, s mozizni, hogy elűzzem magamtól magamat. Miért volt-e háború? Mi furcsa kérdés. Te fundáltad ki, vagy nagy főnökünk? Vajon fontos-e tudni, miért halunk meg? Ezen töprengj, ha lódulsz odakint. Jaj, megsértődtél. Nézd, nagy langaléta legény vagyok, csupa jó indulat. 7. légi hadsereg Szájpánon, Jim Olson írt fel, ha kell az adat. 25 éves volt mérnök baptista, sorszám O20-1875, magasság 6 láb 2, nőtlen őrnagy, szülőhelyem Hartford, Connecticut. Ki 100 mérfölddel hajtott, leányoknak füttyentett, nem vásárolt hírlapot, napeste jégszekrényeknél portyázott, és délben söntéseknél sílbakolt. Önként mentem. Nem vonzott itthon semmi. Az embert oly nagy érzés fogja el, tengerérzés, érzéstenger, hogy mondjam, ha rárepül, s légnyomás dobja fel gépét, vagy mikor ködben száll radarral, ha befogja az automatikus pilótát, lustán néz a levegőbe, s alatta robbannak a misztikus füstkarikák, vagy mikor egyenesen a célra röpül, és robbanás rázza egy pillanat, s nem látja kék eget, s oldalt békésen áll a fuzsijáma.
mikor 20-szor szártunk Tokióra, kék gyűrűk ültek mindnyájunk szemén. Kutyánk vonított. Hogy ez lesz a vége, azt már sátramban reggel tudtam én. A japán császár vértüsszentett aznap, ahogy jöttünk a Ginza lángban állt, ledobtunk mindent, és bolond kedvemmel gépem szabályos, szép díszkört csinált. Mikor mentünk, a partnál minden füstölt, dokkok, hajók, házak, nagyok s kicsik, bajtársaimra néztem, s hunyorogtam, mert kék füstsávot vonszoltunk mi is. A gumicsónakban magam maradtam, ugyan hol úsznak temetetlenül, s még örültem, hogy nélkülük halok meg, nem voltam 3 éve egyedül. Ha repülőhal esett közelembe, elkaptam és kiszívtam a belét. Negyed nap este tengervizet ittam, aztán vért hánytam, s tudtam, ez a vég. Ledőltem a csónakban, s azt gondoltam, 30 év múlva vagy ma, egyre megy, pilóták kezdtek fülembe dúdolni, kik leestek a császárság felett. ...1946-ban hazatértem Magyarországra, és mindjárt azzal kezdtem, hogy egy verset írtam A határon címmel. A határon. Busszal jöttünk Pozsonyból. A rossz úton keresztbe fatörzs feküdt a sárban. Az új határt jelezte. Kiszálltunk karcsú nyírfák közé a könnyűködben. Örüljek, sírjak, féljek, amiért hazajöttem. Kezem jeges volt, s vibrált, az arcom lázban égett, olcsó boldogság vár rám, avagy a sors haragja. Rongyos honvéd mutatta, menjünk be a barakba. Elől mi ketten álltunk, szemközt egy konyhaasztal mögött szovjet őrmester, lyukacsos, puffat arccal. Úgy tett, mintha nem venné 36-unkat észre. Előtte Ciril újság. Nem olvasta, csak nézte. 20 perc telt el. Krákogtam. Ne ingerelt fel, Gyurka, sukták. A ruszki végül fél combja alá dugta hírlapját, s felpillantott Valira. Szép burzsújka. Kiáltotta vidáman, és egész jó magyarsággal a fagyos hallgatásban. Majdnem, hogy megsajnáltam, s a két passzust eléje helyeztem. Washingtonba kaptuk, szívet vidító kis ünnep keretében az új magyar követtől. 2 hónapja volt éppen. Az orosz altiszt húsos szemhéja pupillája mellé borult, miközben nagy lassan megvizsgálta, majd fiókjába csapta az útleveleinket. Azonnal adja vissza. Fölényesen legyintett, nyugalom. Egyelőre elvettük. Pesten kérjék majd vissza, ha leülte a börtönbüntetését. Börtönbe küld, nevettem, ezt nem vártam magától. De addig is hadd halljam, milyen bűnnel vádol. Felemelte az ujját, mint ki rossz fiút dorgál. Dutyiba megy, mert Hitler katonáival szolgált. Az USA katonája voltam, s remegni kezdtem mérgemben. Nem harcoltam a náci hadseregben. Amerikai? Náci? A kettő nékünk mindegy. Mehetnek, mondta, s már a következőnek intett. 3 évvel később kimentem a kerepesi temetőbe, hogy megnézem, milyen egy nagy temetés. Rudas László temették.

Hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, borom, míg bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon, nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom, s nem győz le ellenség rangomra törvén, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes igékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatárról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatott. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az ereszről. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És elbetük serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok,
s ti elsikkadt felőrölt alanyok, megölt vagy messze bujdosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlunk a szélcibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrongó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

1957-től kezdve Londonban éltem. Ott írtam ezt a két kis verset, van-e honvágyam, kérded. Rokonaim, barátaim közül már éppen eleget aláztak, kínoztak és öltek meg amazok és emezek, hogy a folytatást jobb Londonban élnem végig. A sok halott épp úgy fáj, mintha otthon lennék, de itt ordíthatok. És a másik, Alponya Várhegy felett, ülök az esteledő kertben, az ég kupolája remeg, hogy szerettem a pesti partról az Alkonyt a Várhegy felett. Hányszor néztem, többé nem nézem. Szamár vagy, hunyd be a szemed, s mindjárt megváltod. Soha nem volt szebb Alkony a Várhegy felett. A British Museum könyvtárában. Hálókabátban középkorú asszony ül mellettem. Mocskos teniszcipőt visel, november van, s gyapjú harisnyát, spárgával köti fel térde alá. Mikor kimegy, négy csikket szed elő egy plédobozból. Megnézem, mit olvas, faksimile kódexet babiloni ékírással, fordítás is jegyzet nélkül. Minden reggel 3:49-kor az oszlopok közt várom a nyitást. Fele már ott van, a többi épp akkor közeledik gyalog, a választottak. A közelben lakik mind, Bloomsbury padlásszobáiban, itt főznek, élnek, ki tudja, hogy miből. Nem ez a gondjuk. Ez itt a kócos nő hálókabátban. A hosszú hajú szőke fiú ott az albigensekről tanul, megbízás, vizsgák s fizetség nélkül mit halálig. A rózsás arcú galambőszakálú öreg úr az univerzáliák koncepcióját Spetrus Abelardus e nézetekhez való viszonyát tanulmányozza. 40-50 éve, lassanként már mindenkit ismerik. Ők az én népem. Oly országból jöttem, hol nem tűrik azt, aki önmagát meg tudja váltani. Irigykedem reájuk, s kisé szégyellem magam. Mert ők tanulnak, olvasnak, nem írnak könyvet, nem kapnak megbízást, nem várnak tapsot vagy pénzt. Engem a kiadó küldött, ki rosszul bár, de megfizet. Halálra ítélt törzs, ők az én fajtám. Minden nap ünnepnékik, és vasárnap otthon ülnek civilizációk déli bábjai között egy világban, ahol nincs már civilizáció. Ismeretlen istenek terítettek sejem szőnyeget lábaik elé. Gránit kolostort emeltek körüljük, hol nem sípol gyár, szónok nem pofázik, pénz nem csörög, de van még értelem. Ha majd felülnek a halálos ágyon, elmondhatják, hogy nem éltek-e földön hiába, mint a többi millió.

0: Na kérem, jótékonysági felhívásba mondok most egy dolgot, kérem. Besenyő S.J. A. István. Oké vagyok, azaz Besenyő személyi jövedelem adó István. Elmondanákolnék olnám. A tilos rádió, de miért tilos? Ugye ezt kérdezem én, hogy mire tilos? Ha hova lehet valamit úgy tilosítani? Hát a 90.3, hát azon ma mi tilos, kérem?
1: Szóval az volt, hogy múltkor jövök ide, és azt mondták, hogy adjuk oda az 1%-ot.
0: Mit, fiam?
1: 100%-ot adjuk oda.
0: Hányat? Hány darab, fiam?
1: 1%-ot.
0: A emberek?
1: Emberek, azok, akik hallgatják.
0: De hát tilos, fiam, ha most hallod.
1: Hát akkor is adják oda, ne legyenek irigyek.
0: Jó, de várjál, adószámot mondjad, fiam, ügyesen.
1: Hogy jó, akkor mondjam azt, hogy 1800.
0: Ezt mondjad, fiam, jó. Mondjad.
1: Én mondom, 1800.
0: Na, 2454, de össze ne zavarodjon.
1: De megint mondom, jó, 2.
0: Na jó, meg 43, tehát és így, akkor egybe.
1: Ez erre adják oda, jó?
0: Na, de egyet, csak egyet, nem kell sokat.
1: Ha nem adják oda, pofárúgjuk.
0: Normális, ha meg szép. Ez volt a jótékonysági felhívás.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió. Ezennel elérkeztünk Galaci László Pompásan buszozunk című regényének utolsó részéhez. Mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy az elkövetkezendő másfél órában csúnya szavak fognak elhangzani. Ebből az első fél órában magyarul, utána pedig angolul, ugyanis Hunter S. Thompson 6 évvel ezelőtt lett öngyilkos. A fennmaradó időben ráemlékezünk. Gyenge idegzetűek, figyelem, nem ajánlatos a következő műsor.

A Városligeti tóban rendezett vízi számháború a Salgó-Tarjáni csatát szimbolizálja a dicsőséges tavaszi hadjáratból. Periszkóppal olvassuk le a csehszlovák intervenciósok számait. Ha leolvasnak, vagy háromszor tévesen olvasol le, meghaltál, és a műcsarnok lépcsőjén gyülekezel. Tankolás, égimádás, föld, illetve vízimádás tilos. Navratil és Cakó tankolnak, összeteszik homlokukat, ami a csaláson kívül azzal a hátránnyal jár, hogy ők sem tudnak senkit leolvasni. Struc politika. Talán a Salgó-Tarjáni csatában a vörös katonák összetapadt homlokkal rohamozták meg az ellenség lövészárkait? Intervenciós halottak szivárognak vissza a műcsarnokból a csatába. Berta néni paprika vörösen tajtékzik a csónak kölcsönzőnél, ahol konfekció jampik illegették magukat a Csudapest című revűfilmben. Motorosok robognak a Dózsa-György úti díszemelvény felé. A tettek könyvét hozzák. Ízlelgetitek a jól végzett munka okozta örömet? Kérdezi Ilku Pál és Komócsin Zoltán hangulatosan. Igen, válaszoljuk. Lenin elméjén haladunk előre. Ilku Pali és Komócsin Zoli bácsi fáklyával fellobbantják a kandelábert, odajárulnak a megyék küldöttei, hogy elvigyék a forradalom lángját az ország minden szegletébe, jelezve az úttörők tiszteletét a hazát adó kommunisták iránt. A dolgozó népért, a hazáért előre! A döngő válasz: rendületlenül! Mikor meggyilkolták Lumumbát, a Szemere utcai iskola parasztőrse az úttörőházban a vádlottak padjára ültette az imperializmust. Skrofulák Tibor pajtás vállalta az imperializmus szerepét. Vádoljuk az imperializmust, kiáltották a parasztőrs tagjai. Vádoljuk Csombét és Mobutut. Vádoljuk a finánctőkések rágalmazó propaganda szervezetét. Vádoljuk a Pentagon ultráit. Vádoljuk a revansistákat, akik nem ismerik el az Oder-a-Neisse határt. Skrofulák Tibor pajtás megsemmisülten hallgatott. A magyar labdarúgó válogatott éppen Kairóba készült. A parasztőrs megkereste az iskola régi tanulóját, Káposzta Benőt, a válogatott kerettagját, maradandó érzelmi hatást gyakorolt a fénykép Lumumba gyerekéről, aki kezében tartja a parasztőrs Matyó babáját. Skrofulák Tibor nem írta alá a tiltakozó levelet, mert akkor nem engedik be a dollárövezetbe. Az emberiségnek drukkolunk az imperializmussal és a természeti katasztrófákkal folytatott küzdelmében. Bokányi Dezső születésnapján örömmel jelentjük, megtanultunk írni, olvasni. Harcolunk a babonák ellen. A tudás eloszlatja a sötétséget. A tudomány a jelen méhében szunnyadó jövőt ostromló képzelet. Mély ráncok gyűrődnek az öreg atomtudós homlokára, nehogy az ember túlságosan siettesse a természetet. A Neylon regénye, az ezerarcú PVC, a tranzisztor család új szülöttei, a vasporhoz rögzített hang. Az Antarktisz az emberiség frigiderje. Horváth Zsóka vígkedélyű rossz tanuló, trampli és egérfogú, ő alakítja a csúnya barátnő klasszikus szerepét a világszép Ignát Mari mellett. A szélsőségek szövetsége a középszerűség normalitása ellen. Összedörgölőzve, gőgös ajkbigyeztéssel méltatlankodva sustorognak egymás fülébe. Néha Trampli megzavarodik, átveszi a Barbie oltári menőgesztusait, miniszoknyát húz ikrás combjára, és azt mondja Navratilnak, aki csak a számtanját akarja lemásolni, hogy lógsz rajtam, mint nyáron a téli kabát. Mire Navratil az egyetlen hatásos terápiát választja, töpörtyű krémes kenyeret nyom az arcába, és fejes vonalzóval nagyot dörrent a seggére búcsúzóul. Eridjé, vargánya! Horváth Zsóka a társalkodónői szerepen és az egérfogakon túl arról nevezetes, hogy nincs melle. Fodortalanul feszül az egyenes bőr a mellkasán. A melltelen nő előnyös, nem lehet letapizni. A tapizás ártatlan fiúi virtus, mint a villamos ütközőn utazás, vagy az építkezési állványok megmászása. Nem kéne annyira megsértődni. A fiúk egymást is megcsocsózzák, rávetik magukat Gyulaira, és hangos, csocsó, büdi kiáltás közepette megmagyarózzák.
A Csocsó Büdit mindenképp kiáltani kell, különben buzulás. Lemúr Miki egyszer kísérletképpen nem védekezik. Kikapcsolja a testi érzékelést, vár és figyel. A dögönyözők. Zavartan abba hagyják, szégyenkezve elkullognak. A transformált erotika érzékeny, ezredvégi stilémái. A nyelvi alakzatok sora a Csocsó Büditől a megszopatlakig. Akár csak a tárgyi világ jelenségei a tikitakitól a gördeszkáig, a boxertől a spréig, a tupírtól a reflex samponig. Az építési terület palánkjából kihúzol egy nátszálat, hegyére autókerékről szelepsapkát lopsz, és befőttes gumival fellövöd a hatodikig. Vagy a szemcsöppentő pipetta gumiját felfújod az ivókútnál, vízsugarat bocsátasz a kukák körül sertepertélő guberaverára, és ő rongyai közül előrántott fakanállal vág feléd, ne te az anyád marha istenit! Beregi Zsuzsi öccse tejfeles szájú kisiskolásból nyurga felsőssé, majd bajszos, vállas fiatalemberré kamaszodik. Immár nem ajánlatos vele viccelődni. Ül a lépcsőn, el akar slisszolni mellette, rád recsen. Köcsög! Erre mászol megint, megszopatlak! Ezt például régebben nem így mondták, kérem szépen. A megszopatlak különös ellentmondása, hogy egy homoerotikus felajánlkozás hitelesíti a fenyegetőző férfias nekiveselkedését. Egymást váltják a téren a gengek, ahogy nyaranta átépítik a mászókákat is. Vezérek, alattvalók, hatalmi harcok és szerelmi drámák. Az életkor szigorúan 14 év. A kisebbek nem rúghatnak labdába. A nagyobbak máshova, diszkóba járnak, nem a térre. Ez már snossz. A külsőségek, hatalmi jelvények és dumák változatossága kárpótol a dramaturgia szegényességéért. Az egyik évek óta sóvára lábatlankodó incifinci kiskölyök hirtelen mutáló hangú, borostás néptribunnál növi ki magát. Néhány hónapig élethalálura, aztán beiratják élelmiszeripari szakközépbe, néha még felbukkan, de már csak egy foszló emlék, egy távoli idegen világból visszajáró kísértet. Lemúr, aki bizonytalanul

csak Berta néni tudja bekapcsolni. Rónai esténként titokban imádkozik, tudja kívülről a mi atyánkot. Az apja darukezelő és fusizni jár. Azért imádkozik, hogy a brazilok nyerjenek. Tegnap az olasz meccsen bejött az ebédlőbe a Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Harsány és dilettáns szurkolásba kezdtek, a szabályokat sem ismerik, csak az ostoba feltűnősködés. Digúzásra használják a VB nézést, ki kéne őket tiltani. Rónainak már jócskán szőrös, neki a legszőrösebb az osztályban, és ő focizik a legjobban, én vagyok a második. Vizsgáljuk meg a szőröket. Sajna, nekem még csak itt-ott nő néhány zsenge szál. Állítsuk fel, kinek nagyobb? Egyértelmű, hogy neki, mégis. Valamit megérez, lekászálódik az ágyról. Üres a kajálda. A konyhásnénik felszívódtak, elpárologtak a nagy hőségben. Bodor felhő képében úsznak az égen. A konyha közepén a képzelet és technológia nászából született fémszörnyeteg, a vegyes tüzelésű, tűzzománcozott duplikát üst bronzcsapokkal. Oldalt a falnál krumplihámozógép, a koptató. Benézek az egyik üstbe. Mázsányi, megbőrösödött paradicsomos káposzta várja benne némán a végítéletet. A másikban májpüréleves, a sarokban, a hokedli alatt döglött egér. Állok. Nem visz a láb. Ez már volt. Ez még lesz. Állok a tér közepén. Leposa bácsi átvág előttem a sakkozókhoz. Bárcsak láthatatlan lennék. Bárcsak holnap lenne. Bárcsak vége lenne már a rettenetes pokolbéli nyaralásnak. Valaki néz hátulról, megpördülök. Igazság néni hatalmasan rám zúdítja a vonalzó fejes végét. Ezt a G betűért kapod? Az apád rettenetes G betűje? Ezt meg a lámpabúráért? Ezt a kontyos maca felszántott pofájáért? Ezt meg a mártirok útján azért a beszakított kapuért? Ezt meg a rónaiért? Ezt meg a Tausz jutkáért? A bokrok közé menekülök a sakkozókhoz. Leposa bácsi mellé húzódom védelemért. Leposa bácsi lassan fölemeli szöges botját, és a lábfejembe döfi. A Balaton utcában egy kuka mögé kuporodom, mint egy embrió. Valami mocorog, zihál. Felhajtom a fém kuka csikorgó fedelét. Tausz Jutka nyöszörög odabent, keze hátra van kötözve. Homlok a közepén az anyajegy. Kihúzom szájából a nyálas mattát. Frici is ott áll mellettem. A kuka hangos csattanással feldől. Tausz kigurul belőle. Tehetetlen krumplizsák. A kapu felé hátrálok. Tausz valamit motyog angolul. Lemu, who are you? What bogeyman's trick is this? Feltűnik egy tearózsás pongyola a lépcsőház sötét odvában. Mi ez a ramazuri? Kapkodva visszaszórjuk a szemetet. Tausz lefelé csúszik a falnál. Ezzel meg itt mi lesz? Kérdi bácsi néni. Gólya viszi a fiát, fogásban vonszoljuk, nyálasan belecsókol a nyakamba, elhajítanám, de Frici vasmarokkal szorítja csuklómat. Bácsi néni utánam kiált, ne félj, apád odahaza már suhogtatja, jaj, de fáj botocskát. Felébredek. A tér közepén ülök a piros padon. Kigyulladt fölöttem a köztéri lámpa. Zsebemben igazgatói rovó, tonnás súly, húz a föld mélye felé. A csukott ajtó mögül is hallom, hogy egymásba csattan a két hang. Kinézek, mi van már? Elhallgatnak, de tovább dolgoznak a kezek, lábak, szájszögletek. Nem a ne a gyerek előtt csöndje, hanem kivárás, készülődés, az indulatok akkumulációja, a pergő hüvelykujjak könyörtelen indulattal surlódnak egymáshoz. Visszasonfordálok, nem húzom be az ajtót, hogy a kellő pillanatban közbeavatkozhassak. Csönd. Suhogó, nyúlós, mi az más, de csönd. Nőttem malmoznak. Be kéne csukni, de a kicsi nezből rájönnének, hogy hallgatóztam. Hogy hallgatózni kell rájuk. Állok a résnél, faszent. Kapóra jön, hogy kiszállítsa.

Árad a torkom, hangsúlyosan zörgök a csappal, lügybölök, de elszámítom magam. Ahelyett, hogy ez az apró, jelentéktelen esemény frivol közömbösségével visszaterelné gondolataikat a bevált, hétköznapi kerékvágásba, épp ellenkezőleg. Megsértve a bajós csend érzékeny felületét, a szuttyongató izgalmak felbátorodnak, lendületet vesznek, és ott vergődnek ismét a nagyszoba geometriai rendszerében. Eltitkoltad a prémiumot, elittad te szemét, elköltötted, fogba a pofád, pofád csak neked van, befejezted? Ásítok az izgalomtól, úristen, hogy fogom a szüleimet felnevelni? Én már annyira fel vagyok nevelve, hogy akkor is eltakarom a számat, ha egyedül ásítok, mintha láthatatlan megfigyelők vennének körül. Latyakos sírás cihelődik a gyomromban, inkább leszürcsölöm a megybefőtt levét. A felnőttek mindent tudnak, mégis boldogtalanok, mégis meghalnak. Rosszak a felnőttek. Szeretnek rosszalkodni. A kisebbek munkáján, cselekedetein, beszédén gúnyosan hahotázni, a másik felnőttet csőbe húzni, leforrázni, blamálni, megszégyeníteni, például vendégeskedésnél túlöltözni a házigazdát. Bosszúállók, rosszmájúak, neveletlenek. Apámat egy időben szinte őrzöm. Számon tartom programjait, megkövetelem, hogy időben hazaérjen. Vasárnap én ébresztem. Kelj fel, meleg a borotválkozó vized, rászólok, ha azt mondja ebéd előtt anyámnak, hogy gyerünk tankolni, vagy hoci az üzemanyagot. De hiába, reménytelen eset, fortélyos és ismeretlen szenvedélyek nyűgözik, javíthatatlan és megátalkodott. Marad anyu. Anyu, ha szomorú, mindig mos. Szomorú, ideges. Azonnal fenn van a plafonon. Síró anyut hogy vigasztaljam? Az ajtórés hosszú, fényes penge. Becsukhatnám, most már mindegy. Jól be kéne csapni, mint a házmesterünk esténként a liftajtót, vagy ahogy az új gazdasági mechanizmust fékező, betokosodott szakszervezeti bizalmi csapja a gulyás kommunista, frigider szocialista gyárigazgató orrára a gyárkaput. Este jön a házmester kukázni. Üres vödröt lecsapja, liftajtót bevágja, felismerem a stílusból, a szemetelés ritmusából, zenéjéből, hogy ma este Éva néni szemetel, és nagyon zabos, mert Józsi bácsi becsicsentett délután, és elvesztette vadonatúj pemzliét. Vagy ma Józsi bácsi szemetel, pityókásan dülöngél, na, majd kap otthon az Éva nénitől. Berántja üres vedrét a lakó a küszöbhöz láncolt háncsvonatú lábtörlőről. Csöpög a csap. Meg kéne bőrözni. Megbőrözni, kötényt adni, megmajmolni. A konyhafalon kalocsai mintás időmérő leveses tányér, a kimerülő elem és a gravitáció sziszifuszi küzdelme. A mutató erőködve felkuszik a hetesig, a súlya visszahúzza, nincs tovább. Örök hét. Házi áldás. Szép feleség, jó ebéd, boldogsághoz mi kell még? Étvágytalanság ellen csövecskén szivogatom a sósav pepszint. Múcsingos pörköltöt lopok a lábasból bicskával. A vasárnapi ebéd két fogása között xilofon hangverseny a poharakon kiskanállal. Apu rágyújt, már megint az a büdös bagó. Kanállal marcangolni a húst. A nagy ábránd, kiélezett kanalak, nem kéne a különböző eszcájgokkal bajlódni. A gyötrelmesen bonyolult visszaesésekkel, vargabetűkkel tarkított tanulási folyamat a marokra fogásról áttérni a ceruza fogásra. A különböző evőeszközök előnyeinek egyetlen, kiélezett kanálban való egyesítésével párhuzamos az ételek összekutyulásának örökké kísértő vágya, aminek az archetípusa a hús színű örvénnyé latyakolt tejbegríz. Néha engedik, de akkor is fújolnak. Fúj, de gusztustalan, mindjárt okádok. A fogások általános egyesítésének grandiózus eszméje elől pedig a legmerevebben elzárkóznak. Csontlevesbe mákos tészta. Ezt nem veszi be a gyomruk. El kell fogadni ilyenek, semmi vállalkozókedv, semmi fantázia, csak irítség és agresszió. Hol a könyököd? Szorítsd a törzsedhez, figyelj apádra!
A levesütés technikái mély tányért mély hűtőben előre lehűteni, generál lötykölés, kanálfújás. Az utolsó akkord félájultan tokkolgatsz. Hol van az az ágy, sóhajtja apám, becsoszog a szobába, a végső ellustulást nyögdécseléssel kíséri. Bemegyek a szobámba én is. Fatoltartom fedelére csak azért is ráragasztom halenyvel a lignimpexes naptárt. 1969. Mi közük hozzá? Unatkozom. Matek szakkör. Mentem. Sziasztok! Anyám az óráját 5 perccel előbbre állítja, nehogy elkéssen. De a mechanika kopni kezd. És előfordul, hogy az óra a pontos időt mutatja ugyan, de pontos idő csak 2 művelet, egy kivonás és egy összeadás segítségével állapítható meg. Az óra egyre többet késik, és a késés növekedés ritmusa semmilyen szabályosságot nem mutat. Lehet, hogy nincs is pontos idő? Lehet, hogy az idő pontosságának egyetlen véletlen lehetősége, hogy ugyanannyit siet, mint amennyit késik? Ha nincsen pontos idő, akkor elkésni sem lehet. Ha nem lehet elkésni, akkor odaérni sem lehet. Ha nem lehet odaérni, akkor ez itt az összes lehetséges világok legnehezebben kiszámítható, legbizonytalanabb, legkuszább, legkövetelőzőbb, legellenségesebb világa. Reggel benyit anyám. Itt az idő. Nyomja a kis rádió az oldalamat, de nem mozdulok, nem kelek fel. A sublód, a ripsz, az eltekert nyakú porcelánfigurák, fénytelen politúr, tottyos kárpit, reggeli krónika, föci lenyó, brugmozott-e a sócspacsni, piszkozatbeadás, hallani akarom a csöndet, pedellus és pedellusné, hát nem és nem. Nem kelek fel. Apám borotváján a fehér habba kevert fekete szőrszilánkok. Fúj, az élet nem kell, és hagyjatok. Körmöm álmomban beleakad a koralpiros sejembélésbe. Óvatosan megközelít, hogy nem vagy te lázas, te gyerek. De sejtem, miben sántikál, szorosan ölelem a paplancsücskét. Fogok én itt te veled szórakázni, dohogja, és bevágja az ajtót, mint a gulyás szocializmust bíráló tévéjátékban a felpaprikázott szakszervezeti bizalmi. Zihálnak a csövek a falban. A kukáskocsi halálos üzenete lentről. Tegnap felragasztottam a lignimpexes naptárt a toltartón fedelére. A portástól kunyeráltam, nem tudja, hogy én lőttem le a titkárnő csúszlival. Aztán az üres ragasztós tubust kidobtam. A szemetet Józsi bácsi este zsupsz a kukába szórta, és most hallga? Szsz, klaff. Igen. Most pottyam bele a kukáskocsi rettenetes bendőjébe. Bekapcsolom a rádiót. Este befogtam a szert. Reggel nem lehet légköri viszonyok. Soha többé nem kelek föl. Aztán fölkeltem, és bemagoltam a Ruhr-vidéket. Imbolygok, vérszegénység a hirtelen növéstől. Pisilés közben zsibbadó jó érzés jön az államba. Leülök a vécére, bolhászkodok, pihenésképp kifordítom a szemem. Tegnap este tükörrendszer segítségével megnéztem a Louvre fantomja második részét. Nem hiszem, hogy bárki megnézhette. Hipnotizálják a nőt. Úristen! Ha a Tausz Jutka meghipnotizálna, ahogy az a kobold Maki meghipnotizált múltkor az állatkertben, állok a ketrec előtt, kezemben török méz. Lemúr. Én az a macska vagyok, mutat rá mellettem egy fiú. Én meg az, mondom, a csíkos farkura. Nem, az is én vagyok. Én mindegyik vagyok, kiáltja. Széles mozdulatot tesz, hogy mindegyik ő. Én egyik sem vagyok. Szája kakaótól maszatos két oldalt. Inge kilóg, nyakában ő a haja, rossz tanuló. Megfolyik a kezemben a török méz. A csíkos farkú hirtelen a rácsra ugrik, az arcom elé. Mozdulatlanul néz a szemembe. Fixíroz. Én ez a lemúr vagyok. Elmerülök tekintetének origójában.
mintha most döntenének sorsomról egy nagyon titkos és nagyon távoli tárgyaláson. A fiú egy kukoricával odacsap, és azt énekli csúfolódva, a mi macskánk megdöglött, tarará, megdöglött, ástunk neki egy gödröt, tarará, egy gödröt, de a dög csak röhögött, tarará, röhögött. Lerágott csővel veri a ketrecet, benyúl a rácson, megfogja a puha, csíkos farkat. A lemúr kivillantja lila nyínyét, és egyetlen gyors mozdulattal belemar. A rossz fiú legörnyed, arcát összekedi vérmaszatos kezével, a zsiráfnál is hallom az ordítást. Nemrég ellopták az állatkerti skorpiókat. Preparált állapotban kerültek elő. A török méz undorító, de meg kell enni, mert rossz az étvágyam. Úgy bedurrantunk a cserépkályhába, hogy elindul a szoba. Átázott cipőm reggelre összeugrik, alig tudom felcibálni. Anyuék visszamennek Pestre, integetnek, sírok, bekapok egy pogácsát. Nagyanyám a fotelban ülve lamentál, rossz kedvű, úgy mondják modern szóval, hogy pesszimista. Buson panaszkodik, sötéten lát. Megkérem, süssön részeg pogácsát, aminek ferde a kalapja. Ezen elmosolyodik. Az óra egy ketyegő, barna bútor a falon. Hetente egyszer felhúzza a részhengert. Csodálatos. Addig ügyeskedek, míg bezárok oda egy legyet. A lemenő nap sárga rácsot támaszt a falra. Nem szereti, ha a fali óra ajtaját nyitogatom, meglátod egyszer a fejedre zuhan. Fejemre zuhan, hát majd visszapattan, nyegléskedek. Lemondó a legyint, haszontalan portéka. Csak a pesszimizmus miatt mondja a haszontalan portékát. Nem kell ráharagudni. Egész életében goblent sző, vagy díszpárnát hímez. Mindig ugyanaz a goblen. A párizsi ficsúr. Ül és hurkol és kesereg. Közlöm vele, hogy szeretem a beat zenét, és detektív leszek. Csukott szemmel hosszan imádkozik. Nem ismerek senkit. Nincsenek barátok. A fiúk kidurrant labdát rugdosnak, vagy snúroznak a falnál. Verekednek a bedobált fillérekért. Szőke lányul a korláton, egy ritmusra rágózik a barátnőjével. Nem tudom kiverni a fejemből. Hová bújt? Hát, ez a légy nagy merészen kiült a mutatóra. Van egy igazi bőr légycsapó, estére 10-20-at lecsapok, mégis ott köröznek a csillár alatt. Bekapok egy pogácsát. Mi legyen a fogoly léggyel? Valahol majd kimászik. Megmérem a pulzusom. Gyorsabb, mint az óra ketyegés. Szegény szívemnek megállás nélkül hajtani kell a vért. Nem pihenhet, nem állhat meg soha. Álmomban sem, éjfélkor sem, mikor odakint a Szent Háromság téren magához tér a lenyilazott mártír, és kószálni indul a kihalt utcán. Mekegésre ébredek. Szomszédunk kikötött egy kecskét a fához. Elmesélem nagyapának az állatkerti lemúrt. Lemúr? Ládd de kisunokám, mondja, föltesz az okulárét és olvasni kezd. A régi római a halott szellemet nevezi lemúrnak. Hogy mi a név eredete? Magától az Istentől tudtam meg az okot. Amint Romulus sírba tette meggyilkolt testvérének, Rémusznak hambait, a szerető rokonok könnyekkel öntözték a megégett csontokat. A szürkület kezdetekor búsan hazamentek, és lefeküdtek a kemény ágyra. Rémusznak véres árnya állt az ágy mellett, s csendes susogással a következő szavakat mondta. Én, aki nemrég népem között a legnagyobb lehettem volna, most a mágia lángjától összeesett, és üres kép vagyok. Akit életben tartott a nőstény farkas, azt egy polgárnak vakmerő keze ölte meg. Mennyivel szelídebb volt a vad? Arra kérte rokonait, hogy tiszteletére tegyék ünneppé a napot. Meg akarták ölelni, kitárták karjaikat, de a röpke árny elkerülte a megragadó kezeket.
nagyapám magántanítványokat fogadott. Ráismertem a bensőséges, magyarázó hangsúlyokra, amelyek a konyhajtón szűrődtek ki délutánonként. Igen, mondta, a halottakat nevezik Lemúrnak, mert Rémusz neve után Remúriának hívják a napot, amelyen az eltakarított ősöknek járó áldozatot bemutatják. Később lágyra változott a kemény betű, mely az egész névben az első volt. Mikor a római légionáriusok elfoglalták Madagaszkár szigetét, és éjszakánként különös hangok hallatszottak az erdőből, kísérteties szempárok villogtak a lombok között, azt gondolták, a legyilkolt benszülöttek szellemei forralnak bosszút ellenük. Az ő rettegésük ajándékozta a lemúroknak a nevüket. Olyan beleéléssel mesélt, mint Rémusz bácsi a tévében. Rémusz bácsi egy atlantai néger volt, sokáig azt hittem, a cipőpasztától fekete. Schuster volt, nagyon tudott mesélni. Jakob Böhme is Schuster volt, ő is nagyon tudott mesélni. Például azt mesélte, hogy Lucifer felfelé zuhan, mert a pokol fent van. Nagyapám visszatette a könyvet, lement a pincébe szénért. Iszapszén. Rettenetes szó, lötyög a fejemben. Befűtött. Átböngészte a Petőfi népét. Felolvasott egy közleményt a gombamérgezett családról. A gombamérgezett család nevetve kijött az udvarra, és felmászott a kéményseprő létrán a háztetőre. Leültek az ereszre, néztek lefelé. A tűzoltók szedték le őket. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. Rég ágyban lenne a helyem, át akarok menni a szomszédba, amikor csöng a telefon. Ricsaj, zene szó, dajdaj, és ne haragudj, kicsikén beültünk apával a szakiba, ott a pörkölt a hűtő tetején, egyél szépen és feküdj le, nem sokára megjövünk. Mit lehet erre mondani? Évődő férfi hang a háttérből, anyám tettetett felháborodással visszavág, látom a kacérság és sértettség vegyes fintorát az arcán. Mól és tisztek a lebújban. Szinte kezdek megsértődni, de ez is jó, most már nekik is vaj van a fülük mögött. Kérdés, hogy a szakizás bűne összemérhető-e a kontyos maca likvidálásával. A szaki, a szakszervezeti klub a Honvéd utcában, a butik, mondén hely, gyereknek tilos a bemenet. Készülnek a szakiba. Apám nyakkendőt köt, csücsörít, anyám hosszan és elmélyülten válogat a karkötők, nyakláncok, fülbevalók között, ajkát rúzsozza, sejtem mit forralnak, leadnak éjjelre bácsi néninek. Ma este fergeteges buli van a szakiban. A nekivadult hadastyánok kórusban üvöltve kísérik az esztrád zenekart. Anyu, sóhajtom, van egy kis baj, és arra gondolok, hogy köszi Rebekka. Nem sikerül neki a szigorúság, te istenverése, mondja, lagymatag dorgálás, most kell tovább lépni, ugrás a sötétbe. De ez nem olyan intő. Mi az, hogy nem olyan intő? Csönd. A dáridó profán hangjai. Ez nem lehet. A tobzódó frivol hangkulissza előtt képtelen beállítani a megfelelően hiteles drámai regisztert. Az életemet áldozom érte, stb. Sínen vagyok. De hát mi az Isten műveltél már megint? Csúzlisztam. Hitetlenkedő síri hang. Igazgatói? Nem válaszolok, hanem most már felszabadultan, nyerítve, boldogan bőgni kezdek. Rebekka, túlvilági tündérpajtásom rátesz még egy lapáttal. Az öblös férfi hang megint odaszól, anyám befogja a kagylót, de hallatszik, hogy kevélyen visszavág a pimasznak. Végleg kicsúszik a kezéből a gyeplő. Otthon számolunk, mondja éles hangon, de valahogy mégis hamisan, erőtlenül. A háttérből megállás nélkül szól a sessibon, sessibon. És akkor valamit belát. Most már ne sírjak, bújjak ágyba, próbáljak aludni, nem sokára jönnek. Jó, hát akkor nem sírok. Nem muszáj nekem sírni, nem kötelező. Szia, szia. Fogmosás, tükör, semmi sem látszik belőlem, csak a bűn. Benéznek a szobába,
megpukkadozva tanulmányozzák a szendebűbájként alvást mímelő briganti allegóriáját. Reggelre végképp elfogy a puskapor. Egymással civakodnak a fürdőszobáért. Apám szótlanul odakanyarítja az ostorcsapásszerű G betűt az igazgatói róvó alá, szégyelli, hogy nem elég zabos, hogy nem tudja kellőképp kimutatni végtelen felháborodását. Most mondd meg, épp akkor lövi le a gyerek a titkárnőt, mikor Gusztáv napi buli van a szakiban. Jó kis időzítés. Hergelné magát, de nincs késztetése a kora reggeli leszámolásra. Másnap nehéz verni. Nehéz utólag dübegurulni. Egymástól várnak valami kezdeményezést, valami ötletet. De nincs idő. Különben is elaludtak, késésben vannak, álmosak, másnaposak. Nincs erő verni. Behúzott nyakkal szalámit rágok az asztalnál. Győztem. Tausz Jutka nem titkolja, hogy zsidó. Mi zsidók vagyunk. Tausz Jutka sosem lehetne a szerelem soromban a number one. Okos, érzékeny, már alsóban nagy mellenő. Merre megyünk, annál jobb a nő, minél nagyobb a melle, mégse. A zsidó szó valamilyen visszataszító, de ismeretlen bűnre utal, ami a háborúhoz és a fasisztákhoz kapcsolódik, de oly módon, hogy a zsidó valamiért alacsonyabban áll a gyerektársadalom megítélésében, mint a fritz vagy a náci. Valami fortyogó iszonyat. Te zsidó. Ez a legnagyobb sértésnek számít. Nem olyan értelemben, mint a bárgyú hétköznapi antiszemitizmus szókészletében a számító fukarság szinonímájaként, hanem a megalázás, az elveszettség, a mocskosság irracionális mélyfokaként. Ugyanakkor a zsidózást szigorúan büntetik, ami csak fortélyosabbá teszi a gyűlölet működését. Apukája eladó a Corvinban. De a szocialista áruviszonyok között is megtartotta eltéveszthetetlen kiskereskedő fazonját, kb. Úgy, mint Latabár az állami áruházban, hasonlít is rá. Az iskola melletti házban laknak, hatalmas, sötét szobák, régi bútorok, rendetlenség, könyvek, dohos szag, mint a hegyi Pista szertárában. Kinyitok egy vastag poros könyvet. Ulysses. Angol szavak. Stephen. Struck. Lemur, who are you? What bogeyman's trick is this? Kedvesek, sebesen racsolnak és félnek tőle. Én is tőlük. Sok év iskolai együttlét után felmész egy osztálytárshoz, és döbbenten látod, hogyan is él valójában. Tausz Jutka szerelmes belém. De nem ám csak úgy, hanem fittyet hányva a szerelemsor obligát intézményére, kizárólagos módon, csak én belém, senki másba, monoteisztikusan és halálosan. Nem tágít és nem enged. Minden alkalmat megragad, hogy közelembe férkőzzön, és örökkévaló szenvedélyét nyíltan és provokálón kifejezésre juttassa. A felelek vadul súg, szerelmes leveleket küldözget, semmiféle szemérmetlenségtől és áldozattól nem riad vissza. Bámul szerelmesen, ellágyulva, pihegő önkívületben, homlok a közepén azzal az idegesítő barna anyajeggyel. Az osztály titkos kárörömmel figyeli a fejleményeket, cselekednem kell, mielőtt késő. Leszámolás, nekinyomom a falnak, fejbevágom, nyögve sírdogál, de közben mintha élvezné, hogy hozzáérek, hogy ilyen közel kerültünk egymáshoz. Kell még? Nem, bugyborékolja. Biztos? Biztos. Visszavonod? Elengedem, mire kapásból az arcomba kiáltja, nem is kiáltja, hanem köpi nyálasan örjöngve, akkor is szeretlek. Most már mindenki minket néz. Lányokat csak muszájból verek. Alaposan meg kell szolgálni. Újból kicsavarom a kezét, másik kezemmel pofozom. Potyognak a könnyei. De ahogy lazul a szorításom, elkiáltja magát, most is, szeretlek. Lenyomom a szemetes ládába, tetőt a fejére, cipővel a hátába talpalok. Bejönnek a bések a folyosóról, mi ez a cirkusz?
azt csikoltja a puffanó ütésekre válaszul, az ütések ritmusára, diadallal és gyűlölettel teli extázisban, hogy szeretlek, most is, csak azért is, mindig, örökké, csak téged, szeretlek. Ezt az izzó felületet képtelen vagyok átszakítani. Állok a kuka mellett satnyán, elárvultan, értetlenül, megalázottan, és egyre rosszabb kedvel verem a nőt. Valakit versz, és annál jobban imád. Ez több a soknál. Mint a szovjet katona, akit a fricek kínoznak, de csak annyit hajlandó mondani, hogy Lenin. Én vagyok Tausz Jutka Leninje, illetve a szerelem az ő Leninje. És én ezt nem értem. És nem akarom elhinni egyáltalán. A rendíthetetlen önfeláldozás a Cooper regényekben és a háborús filmekben helyén való. De a mindennapi, lipótvárosi, napközis diák életben szokatlan és felháborító és kihívó és bizarr. Mégis én válok egyre nevetségesebbé és kiszolgáltatottabbá. Jób Istene elszégyelli magát, hogy Jób még mindig szereti. Milyen Isten az ilyen? Egy évvel később Tausz Jutka áll a sátor közepén, és úgy elhajt, hogy a lábam sem éri a földet. A kis köcsög, mondja magában. Nem ezt mondja. A lányok nagylányok lesznek, fütyülnek ránk. A csillagszeművel viháncolnak. A Beregi, az Ignát, a Tausz és a Kiskati. Nem kerülök többi a szemük elé. I felt like he was up there, waiting for me to take the pain away. He just wanted to go out like a soldier, standing up. Not like some poor, wasted, rag-assed renegade. Even the jungle wanted him dead. And that's who he really took his orders from anyway.

beszélőm esti karácsonyi bulián. Mink András vagyok a beszélő egyik szerkesztője, és egyrészt én leszek a hopmester, másrészt az én tisztem levezetni, felkonferálni a mai este szereplőit. Azt hiszem, az bizvást mondhatjuk, hogy hosszú idő óta ez Magyarország legsötétebb hete. Mielőtt valaki félreértené, természetesen csillagászati értelemben gondolom. És ugye holnap lesz a legrövidebb nappal és a leghosszabb éjszaka, utána nem tudjuk, mi fog következni. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy ez egy családias, szűkebb körű karácsonyi megemlékezés lesz, de aztán látva azokat a fejleményeket, amelyek történtek az országban az elmúlt hetekben, illetve az elmúlt napokban, úgy gondoltuk, hogy valamiképpen erre reagálnunk kell, különös tekintettel arra, hogy a sajtószabadság egyik emblematikus alakja, Petri György születésnapjára is ezen a napon emlékezünk. A kedves közreműködők, jeles írók és költők olyan szövegekkel készültek tudomásom szerint, amelyekről pillanatnyilag mai tudásunk és a mai állapotunk szerint egyelőre nem tudni, hogy beleesnek-e az új sajtótörvény büntetendő, tolerálandó vagy támogatandó kategóriáját. Én sem ismerem még ezeket a szövegeket. Nagyon kíváncsian várom mindazt a nemzetgyalázást, kocskondiázást, a kisebbségek és többségek, vallások és világnézetek gyalázatos megsértését, amelyeknek itt ma tanulni lehetünk, és talán nem lehetetlen, hogy egy bizonyos jó darab ideig utoljára. És akkor én ezt a kis rögtönzött hands up comedy-met be is fejezném, és elkérném először Valai Pétert, hogy mondja el szavalatát.

0: camponese, poi si intervinde in verso nel giro di Dio. Oso, ehi, ho trovato il cocco, ho trovato il chitarre, ho trovato il no? Mostra il pizzo del tubo. Jó, de lehet, hogy a víz viszi a bufet. Na az a helyzet, az a helyzet, hogy minden versemet kilőtték az utána jövők, tehát amivel készültem, viszont találtam egy olyan verset, ami lemérhetjük, és hogyha valaki tud számolni, esetleg mérje le, hogy most 22-e van, hogy ez január 1-től mennyibe fog kerülni. Tehát szavakat, hogy ez körülbelül mennyi lehet, ez az egyik dolog, amiért ezt választotta. A másik dolog, hogy ne felejtjük el, hogy 132 éve született Sztálin. Hát igaz, hogy ő 18-án, de még egy héten belül vagyok, úgyhogy nem csak
1: már elment a
0: hang. Hát nem tudom, hova ment. Régi rádiósok azért még tudják. Szerintem ma így csinálták az egyperces csendet. Na, ez most hallani?
2: Igen!
0: A vers színe, a ver, nem hallani?
2: De
0: hallani. Ami arra nincs hangszóró. Hú, mit csináljak itt? Na, már megpróbálok ordítani, de abból bajni lesz. Vers színe, ó, Oroszország. Mondtam, hogy baj lesz, és még egy jó jön. Oroszország, te árva, te soha meg nem érted őrült modernizátor nyikaiddal, valójában ácsingózó tahókkal, Nagy Pétertől Leninig. A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci. Csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Hallom, de ez nincs benne a versben. Hát, öregem, Molnár utcában volt ez utoljára, ott ezt megoldották, pedig hát diktatúra volt. Egy, két, három, Laci! Laci! Hallasz? A gecig meg volt? Mert hogy megmegyek, vissza vagyok. A himlő helyes szőre... A himlőhelyes, szőre hullott grúz, vagy állítólag oszét, geci, csak levonta a konzekvenciákat. Ő a maga módján tiszta lapokkal játszott. Tudta, amit senki, az oroszoknak cár kell. Legkívánatosabb egy Al Dimitri, és ha már logikus, hogy ő legyen az. A szifiliszes Lenin szánalmas volt. Nem létező becsületére kényes gengszter. Embernek gazember, gengszternek amatőr. Sztálin volt a bolsevizmus normál formája. A hatalom, mint öncél. Lenin még hazudozott minden hatalmat a szovjeteknek. Sztálin azt mondta, minden hatalmat nekem. A szovjetek? Röhög. Profi titkos rendőrség, ochronás múltjukkal zsarolhatóak is. A kultúrát, lásd Majakovszki nyakkendői, Muradeli, Sejemzokniai, plusz a nyugat hasznos idiótái. Ízlelgetem, ki volt a hülye, ki az undor.

0: Wiesz, kurwa, nie wiem. Hát, nem mindegy. Tanulság nincs. Illetve van. Soha többé ne higgyünk semmiben. Fárasztó? Elismerem. De ez az egyetlen lehetőség, hogy emberek maradjunk.
1: Köszönjük szépen, hogy itt nem csak az oszlopokat, oroszokat, hanem szegény gyászokat, és még mindenféle egyéb embereket is mérjük. Sértettünk. Következő előadónk Németh Gábor.

0: Vegyük példának a kicsiny fűszálat. Vagy vegyük a holland-német tanárt. Megy, a feleségére gondol, beugrik a coffee shopba, és hazavisz egy kis hasisos sütit a vacsora utánra. Megeszegetik, és amikor utána bekapcsolják a tévét, nem mondja egy rosszfogó ember a képükbe, hogy testük lelkük az enyészetén. Nem állítja, hogy mire vége a híradónak, rászoknak a heroinra. Igaz, hiába is mondaná, nagyon komolyan ki volna röhögve. És egyáltalán nem úgy pucolják meg a szemüvegüket, hogy ráköpnek, és a kinyújt kínai trikójukba törlik. Speciál ezek ketten nem pont így, hanem egész másképp. Például szarvasbőrrel, vagy vastag, csak erre a célra kikísérletezett szintetikus sejemmel, amire az van ráírva, hogy Carl Zeiss. Jön a magyar szembe, már itthon. Vasárnap délután jön a Jófai utcában, szuszog az ünnepi kibaszott mackójában. Arra rá van írva valami szent név, lehetőleg rosszul. Direkt rosszul. Mert a maci kamu. Hamisítvány Tajvanból. Tajvanban hamisítják a szintén Tajvanban gyártott eredeti. Szuszog a magyar, kerülget más, még nála is rosszabbul öltözött, dühöngélő magyarokat. Ez egy részeg ország, viszik haza a kannásbort, ha mondjuk 1 millió kanna kannásbort beleöntenének egy irgalmatlan nagy kádba. Na, abban együtt véve se volna fél kilónyi szőlőleve. Nem volna benne egy rohadt kort se. A kannásbort ugyanis valahol belső Ázsiában szőkítik Pakura származékokból. Később Záhonynál beleszólnak egy kis köldökpiszkot, a végén pedig megbalondítják citrompótóval. Vagy nem is bíbelődnek az érzékeny részletekkel. Jön a kannásból egyenesen a barátság vezetéken. Jön, ahogy a csövön kifér, hogy jusson a maszkósnak minden vasárnap. Hogy minden maciba öltözött szuszogónak minden vasárnap legyen mit szuszogva az a cipelnie. Pedig lehetne még olcsóbb is. Volna mondjuk egy kis bolt. Hagyomány tiszteletből kocsmának lehetne nevezni, annak az ajtaja előtt kígyózna a sor, és ott mindjárt az ajtóban állhatna valaki, hogy ne kelljen takarítani. Lehetne mondjuk 140 kilós, korábban hentes volt, hentes vagy böllér, bőrkötényben áll, a kezében egy szívlapát, és amikor a magyar az ünnepi mackójában, ami direkt Tajvanban csináltatott, végre odaérne, akkor a böllér vagy a hentes adna neki a szívlapáttal egy embereset. Egy emberes tockost a hájas tarkójára. Akkor térdre esne a mackós, aztán nehézkesen fölállna, a böllér kivenné a kezéből a 20 forintot, amit addig szorongatott, bedobna egy cseréptába, nem, inkább valami mosóporos kiszerelés kiürült változatába, és a mackós már tántorokatna is hazafele. Szédülten és boldogan. Ez lehetne az olcsóbb változat. Nem. Én egyáltalán nem gyűlölöm a hazámat, hanem fizikailag vagyok rosszul tőle. Fizikailag. Ahogy megfogsz egy fogantyút a 6-os villamoson, úgy. Mert 10 000 magyar fogta meg előtte, és szorongta rá a szorongását tenyeréből. És egyetlen egy se akart, aki az előző 10 évben, vagy legyünk nagyvonalúak, az úgynevezett rendszerváltozás óta egy meleg, vizes ruhával leszette volna az előző 10 000 magyar szorongmányát. Hazafelé a repülőgépen a svédek például adtak egy forró rongyot, hogy beletöröljem a kezem, mielőtt nekifogok a fagylaltomnak. Ez a nem rongy volt, hanem hófehér kis frottír darab, kendőcske, törölköző. Nem azzal jövök, hogy ott, nem azzal jövök, hogy ott jobb, hanem azzal, hogy itt reménytelen. Reménytelen, mert ha valamiről letörik egy darab, arra a letört darabra ketten rálépnek, hogy szétmáljon azonnal. Hogy egész biztosan ne lehessen soha többé visszaragasztani. mert tökéletesen van elfelejtve, hogy valamikor régen másképp is lehetett, hogy nincs megtiltva, senki se könnyeget ért a börtönnel, ha csak úgy, magunktól, megint másképp szeretnénk csinálni. Nem gyűlölöd, csak rosszul vagy, és hálátlan, és nem tértelsz le, nem csokolod meg az anyaföldet, nem érzed a magyar földanya vérének a lüktetését, nagyon nehezen veszed magad el a fantom fájdalomra. Na jó. Legyen talán a tenger a kivétel. Jellemző, hogy a magyar tengerpart neked a kivétel. Nyilván, mert ott lehet kikötni. Ahová ki lehet kötni, onnan el is lehet rugaszkodni. Bő, fehér vászonnadrág van rajtad. Holland vagy zsidó vászon. Állsz a kokpiten, kezedben az elhordozott kötél, és egy nagyon laza, fényképezhető mozdulattal elrúgod magad a partokon. Elmész innen, ki a nyílt tengerre. Innen megyek el. Mindenütt jó, de legjobb máshol. Máshová mész, és megörülsz, szégyen teljesen és aránytalanul, ha valahol másnak néznek. Nézzenek angolnak vagy spanyolnak, legyek spanyol. Az úgy kellett volna, hogy essen, hogy karácsonykor szülessek, de jöttek az oroszok. Van, aki karácsonykor született majdnem. Petri György, karácsony, 1956. 22-én egy pillanatig, reggel 3-7-kor, Baljós gyerek Josip és Jézus között 13 éves vagyok. A karácsony ekkor ünnep utoljára. Enni van bőven. Nagyanyám előtt a hiánygazdaság, mint a vörös tenger. Száraz lábbal és pulykával kell át. Ajándék is adódik, már mint nekem. Még monopól helyzetben vagyok. Egyetlen unokatestvérem lány, és még csak 4 éves. Én pedig a család utolsó férfi sarja. Akkor borleves hal, van itt minden, ahhoz képest, hogy nemrég jöttünk fel az óvóhelyről, ahol FG egy tár nélküli davajgitárral hadonászott. Menjen innen, Gáborka, mondták neki. Kell a nyakunkra hozni az oroszokat. Gáborka majd csak orgona nyílás előtt akasztják fel, bejön kellemes ünnepeket kívánni. Éjféli mese nincs a kiállási tilalom miatt. Én a Capitalit tanulmányozom, azt kaptam, kéz alatt szerezte a nagynéném, a játékboltok kínálata még hiányos. Nagynéném némileg búcsúzik is, távozni készült, via Jugoszlávia, de aztán a határnál nem várják be. Ezért 11 néhány évvel később itthon kénytelen meghalni Gerincre. Capitalit játszani senki se tud, az ostrom előttről maradt Orion rádiót csavargatom, Londont, Amerikát hallgatom, mint az anyám 44-ben, csak hangosabban. Már és még lehet. A kívülről tudott karácsonyfa díszek most úgy hatnak rám, mint sok évvel később egy nő, akit sok éve át szerettem. Reggel még mesztéllábel turkálok a Capitali szelvényei között, beszívom a fenyő és gyertyaszagot, behozok az udvari erkélyről egy tányér kocsonyát, a nagyanyám már főz, citromot facsar, kenyeret szel a kocsonyámhoz, pizsamában kuporgok a bokerjén. Ünnepszag, alvásszag van. Nagyapám köhétsel a cserétszobában, fogpiszkáló vékony könyvelő testét egy roppant köhögés kiveti a dunya alatt. Anyám is ébred. Megtelik a konyha családtagokkal, és én, mint egy megfigyelő, akit a rossz helyen ejtettek le. Kicsi, idegen, kihűlt. Köszönjük szépen a kontrollcsoport BKV-re vonatkozó slágerének szövegét óvatosságból most nem idézném föl. Azt meg lehet kérdezni, hogy akik itt felvételeket készítenek, azoknak erre van hivatalosan valami papír, vagy esetleg... Kukorelli Endre következik.
1: Sziasztok, Örösét! Kellemesen felolvasni szöveget mindásban. Ez a szöveg a utolsó könyvemről van, mennyit imádott te, Úristen, amit egyébként szó szerint is vegyetek. És a szövegnek a címe az Voitina Redivivus. Ez a Voitina az poetikájára írtam rá. Két mutója van, az egyik így szól. És részleteket fogok csak felolvasni belőle, mert elég hosszú. Győzd meg, hogy ami látszik, az való. Akkor neved költő lesz, nem csaló. A jé. A költő sosem lódít, az igazat mond, ne csak a valódít. Jé a. Az írás tükör. Belenézel, nézd vissza egy ökör. Vagy nézd vissza esetleg egy bika, a legszebb bikák legszebbike. És hogy tele, vagy ürességgel tele, kiderül majd. Csak jól bámulj bele. A való világ égel a tetején, és benne én. Aki nagyjából mégis úgy hiszem, inkább nem is menne bele ilyen a jé és jé a közötti hiába valóság, igazság polémiákba. Lódít, valódít, vagy való, csaló, mindez csak tiszta költészet vala. Írással kapcsolatos kijelentéseket kellő reflexióba akárki tehet. Nem tudom, hogy kell. Ez egy kijelentő mondat, némileg alulra, fentrő. Nem tudom, és teszem, és nem hiszem, hogy nem a legmegnyugtatóbb üzem. Így legalább már nem tudsz ezt meg azt. Egyfajta bázis. Itt nyugton maradsz. Nomen fere prematur, kívül végig, plusz in annum 9-9 évig, vagy nyugton kitörsz, vagy izgatott. Magad vagy ott. Így bárkit felcserélhetsz bárki másra. Hát rendben, kicsit pszichologizáltam itten. Ezt itt, mint bármit általában valamitől vettem. Majdnem egy az egyben. Hallgatni a. Vegyél arany életben. Sosem gondoltam, hogy nem lehet rendes kérdése rendes felelet. Azt, hogy az igazság majd elvakít. Hogy én mondom meg neked a tutit. Olvastam szintúgy pár száz kötetet, egy pár száz legvidámabb nem lehet, meg csak nem rontott. Lehet zöld vala, olyas itt a vége fuss el vele, szerű darab, de jó mulattató. Primán mulatsz, ha nem vagy túl tahó. Aranytól lehet vártak mindenfélét. Költő, leány, bor, elejét, végét, ami jó volt neki, mind ránk maradt. Alig a túl sok öröme akadt. Belőlünk magyarokból, magából, nem lévén őse fából. Vagy lőn mégis fából. Szerelem rég volt, úgymond. 44 éves. Hát nem sok pinát nyalt. Akármi édes emlék. Nem oly szagú volt, mint a nyomda festék. De a haza, na jó, a te hazád. Meg az én hazám is, apánk faszád, és egyéb hasonló gyöngétségeket nekünk, kik hont ma is ordítva szeretünk, Ki a hazáról mond, mondja nagyot, sokat, csak rajta, nem hiába kurjogat. Kerti törpék ugrándoznak csak rajta, és bírja, aki marja. Hazudoznak, visítnak, mint az állat, hogy összegyűl a nyálad. Állok a Dunánál, csak kitalálom, József és Arany után nem megy álom. Állok, legyen ülök a pesti rakpart lépcsőjén, halott víz, minden hal meghalt. A folyó vasszagú, vas és olajfolt, benzinszag. Ez most ez. Egykor olyan volt, fellek s hegy által a menny kékje csorba, a nap most szállt le a város majorba. Büszkén a gellért hordja bársonyát, s fején, mint gondot, idézem tovább. Alant a zölden tiszta nagy folyam, s maraptó, túlzó kisereg, olyan, nem legyintett a szellő, s fecske szárnya, mélyén lüktetett forradalmas árja, felszíne kitörlő, s abban, miképp vacak tévén rossz minőségű kép, máló, szétlőtt, összekelt házfalak, az utcán tovább. Emberek nem vadak, s így tovább. Zúg az autók egyben nőtt sora, erősebb, gyorsabb, meglepőbb. De ne lepődj meg, gyengülj el, csak lassan, nyugodtan engedd, hogy az egész hasson. És írj le egy szót, írd eleve át, és hajtsd ki valahány harmadát. Ha hisz, javítsd át, húzd át, írd fel újra, szívig érjen, hadd, hogy a szíved szólja belülről ki. Valahogy átmegy rajtad, ha el nem felejted, ha el nem lejted. Gyurko csak két később olvasni kell, hirtelen találtam. Gyuri nagyon undorító, nem állt távol tandorító.
0: Köszönjük szépen, és most jelenítsen.

Ilyen meglep volt költő előtt, az utcán ever az ihlet. Hogy fájok nekem? Ez lirikusnál munka ártalom. De hogy még a te térden is én nekem, ez panaszolja el, föl, énekem. Bár, miként formában a tartalom, és szintolykép tormában a tartalom, hogy úgy is eltűnök.

Petri György. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Nem a halottak élén, csak a hátuk megett áldogálok tanácstalan. Úttalan úton lépdelek, félve óvatosan, mint nagybátyám 20 évesen a húsvéti sárban, amikor a magyar csendőrök kísérték a halálba az akasztófához, és azt mondták kedélyesen nagyanyámnak, na, gyűjjék, jó asszony, még búcsút mondhat a fiának. Öreg anyám elájult. Gellért gondosan kerülgette a pocsolyákat, rángatózó lábára a korszak mocska nem száradt. Szerb zsidó magyar kommunista bácsikám a lapcipőt fontosnak tartotta, fontosabbnak mindennél és mindenek előtt. Ha elindulok Szabadkán, az Ulica Gellert Perlován, megtántorodok. Hogy jövök ahhoz, hogy ide jöjjek? Hol van az én vanásom ahhoz képest, ahogy ő volt? Bizony, élőbb lehet az elevennél a megholt. Bizony, a mi becsületünkért halt meg Nagy Imre, ezért méltó neve egy halálosan komoly Jáczi Rímre. Ebben az országban most tisztesség fogyta van, gyűlölség, gyávaság, pimasz kéz-kezet mos, segg-segget nyal, és vérengzeni kezd a nyúl, és élő húsra kap rá a pocok is. Vadak vagyunk megint, és vadásznak reák. Ne legyen így. Gondoljatok utolsó fényképére. A csontsovány férfira, aki két fegyőr között is az utolsó szó jogán nemhogy kegyelmet nem kért, kétségbe vonta a bíróság illetékességét. A történelemhez, a munkás mozgalomhoz appellált. Vállalta helyettünk, méltatlan élet helyett, a szerény, emberhez méltó, tisztes halál.

fűztél, uram. 26 éve kunkorodok, tekergek csábosan, mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz más kutatot. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni, mászkálni a napon. Mi lesz velem itt? A halál őrlő fogán, ragyás szirten. Eszelős, bosszúálló mosolyá gyűrődnek a föld ráncai. Milyen némán, hirtelen érik meg a büntetésre. A bűn.

Az ilyen fontos beszélgetések alkalmából mindig vagy behoztál egy üveg pálinkát, vagy nem hoztál be egy üveg pálinkát. De a célzat mindkét esetben ugyanaz volt. Ez alkalommal azt hiszem nem hoztál be. Amitől kis él is ment a kedvem, mert a választások előtti szesztilalmat idézte az eszembe. A szombat déli 12 órától imaházzá lényegült vendéglők elsorvadó forgalmát, a nagy málnát tartalmazó korsókat. Különben lehet, hogy mégis hoztál be pálinkát, csak azt nem tudom, miért emlékszem, mégis inkább úgy, hogy nem hoztál be. Nem tudom pontosan rekonstruálni. Bementünk a nagyszobába. A kerek asztalon volt, mint mindig, egy vázavirág. Ezt átvettük a zongora tetejére, mert ha az ember leül egy vázavirág két oldalára egy kerekasztal mellé, folyton hajladozni kell, mint a számhátorítán. Már most ezután szoktad mondani, hogy vegyél ki poharakat. Vagy csak mutatsz a pohárszékre, s mész a spejzba, majd egy zöld orvosságot üveggel térsz vissza. De hogy mondtad-e, hogy mutatod-e, és kimentél-e? Ez az, amire most nem tudok visszaemlékezni 5 év távlatából. És ez most már teljességgel eldönthetetlen. Mert te jobban szeretted az ilyesmit, és ne köntörfalazunk. Itt nem egyszerűen ilyesmiről volt szó, kezdjük tehát újra. Mert te biztosan jobban szeretted volna ezt tiszta fejjel megbeszélni. Viszont tudtad, hogy én ezt nélkül nem tudok azonosabban figyelni, illetve kizárólag valamit kellene. És mivel elég fontos lett volna, hogy én oda tudjak figyelni, nem tudom. Nyugodtan behozhattad volna különben. 2 deci két embernek. Már jó erős pálinka volt. Meg kell hagyni. Február, a felengedő tetem, a dörgő langyos ár színére billen, megrohadt jegen, édes légben morzsák, sirály. Egy napon átfelekszik az ablak középpontból. A vékony lányjal ölelkeztem, álmomba, gyerekes szerelemmel. Kicsi melle, mint feszes paradicsom simult, gömbölyödött tenyerembe. Nem izzadtunk ki, nem csapzott hajunk sikamos, vergődő szerelemben. Gerince zsengén ízesült nátszál, félve becézték kényes újbegyeim. A váll, a lapocka picánkolt, fogékony tarkó sejtetett majdani nőt, de elfoglatlan nyúlt még a fiús comb, a sovány szár soksebű földi tér. Nem kicsapó hővel, csak a védett öböl szelíd melegével érzett az öl. Világos rajzol domb, még szőkepihével, és mégis nem voltunk gyerekek. Sem pásztori lények, nem fűvön esett könnyű szerelmünk. A szobám volt az a hely, csak szebb, nagyobb és sok ablakú, mind a folyóra, melynek vize lassan színesült, születő hajnali órán, és egymás karján nyugtatva fejünk, cigarettáztunk. Bámultuk a mennyezetet boldogan és fáradtan, mintha utána volna. És a szél járt a gömbben, vonultak, húszva levegbe, fehér felhők. Elúsztak az ablak bal sarka felé, de újak jöttek, visszaterelve a kék rónán széledező tekintetet szűkebb térségre. Szótlanul, így, beteltünk változó nézni valóval. És elhattam. Álmodtam alvásunk, aludtam álmunk. Felettünk, mint levált fehér
körön hullott halálhold, beszivárgott, fenyegetően emelkedett a fény. Ilyen tárgy csúsztatják küszöb alá hírlapot, szakadnak fel dörögve redőnyök, robajlanak át az üres hűvösségen a teherautók, sűrítve nyílnak gázcsapok, vízcsapok. De a forr szelnek a sziklott kenyérből csobogás és robogás ideje. Takarítónő ébredő visszért fájdalma. Székek tetsz a lábam. Szódás csap felhörög a söntéspulton, koppasztott csirkefej feltámadása, zöldesen, mint Lázár, de folytat mindent, ahol abba hagyta, mert nem tud mást a város. Kiszabadítod óvatosan zsibbadt kezed, kettős álomtól nehéz koponyám alól, némán kilépsz, két óra múlva ébredek fel, akkor már minden jóvá tehetetlen. Eltervezzük, hogy délelőtt 9-től 11-ig, maximum 12-ig, fél egyig, csak amíg ebédelhetünk együtt esetleg. Eltervezzük, de számításaink jóformán sohasem válnak be. A kapcsolatok lépten nyomon tele bonyodalommal, ő késik valamiért. Én viszont csak akkor ébredek, mert később feküdtem le, amikor érkezik, szerelem félálomban, hosszú zsibbadt heverés, az időérzék megbomlása. Mikor az egymás után szívott cigaretták áramlásba hozzák végtére a megalvadt tetrekészséget, már délután felé lejt ez a nap is. Kapkodva öltözés. Gondatlan mi, mert gyengétségben bujkál a titkolt rossz kedv, csak most el ne hangozik az a szeretsz. Az ebéd jó. Három félét eszünk, a fogásokat megfelezve. Erre meg utána a drága borozóra egy heti pénzünk rámegy, de a bor jó, és jók a hosszú amerikai cigaretták. Ezt tudjuk, zökkenőmentesen együttműködni, ízek, szeszek meg a füst élvezetében. Ilyenkor könnyen esik a beszéd is, a haszontalan, de igényes csevegés. Jobbadán arról, hogy itt nemigen lehet élni, másképpen, mint a szellemet munkára fogva, kedélytelen komolysággal is lemondani. Játékosan szabad kiéléséről sokféle ötletünknek, nem kívánva a tér tágasságát, arcok és helyszínek cserélődését olykor. Ilyen körülmények között a társas élet persze elsorvad. Úgy bámultunk egymásra mindenféknél is a legutóbb, ahogy háromnapos beszáradt szendvicseket tanulmányozunk elkeseredetten, egy rosszabb presszóban, ahová eső elől beverődtünk. Aztán is végre egyedül, most már egy körúti, olcsó sörözőben. Miért is ez a megkönnyebbülés, hogy elbúcsúztam tőle? Akivel jól érzem magam mégiscsak nem egyszer, aki nem akadályoz semmiben, és igazán egy soha egy szóval sem firtatta vagy vitatta a szenvedély elégséges voltát kapcsolatunkban. Miért kell folyvást tudakolnom? Kellenek ezek a találkozások? Szükség van erre? Vele vagy nélküle? Nem maradna minden egyéb változatlan? Mint ha más dolgok függése valamitől igazolná azt a valamit. Süllyedő léghajón kérdezik így mindenről. Kell? De mihez? A kényelemhez? A létezéshez? Szilárd padló van itt, meg bútorok. És én. Időmmel. Meg korlátlan rendelkezésemre áll. Ha tetszik, zsúfolásig tölthetem. Ha tetszik, nyitva hagyom eljöhető esélynek. Éjfél és hajnal között.
amelyben egy zöld paprika húsa a fogam alatt deszkaként recseg, és fülsértőn süvít egy szágyúfa. Nem tud választ ilyen kérdésre. Kell. Ebben a csendben, ahol jobb minden mozdulattól óvakodni, ebben az üres szobában, efféle kérdésnek képtelen dolog volna elhangzania. Nem, nem volt robbanás, csak összeomlás. A belülről megőrül, a magát csalva másokat csaló, a látszattal terrorizáló hang nélkül szétomolt. Gondolhatunk-e még a kétség által kezdettől kikezdett, a kétségnek jogát is feladó, a megposhat fürdővíz hülye őre, a vízé, melyben volt-e csecsemő? Gondolhat-e a felszabadulásra? Képzelhet-e ilyesmit, aki látta? Szétomlani hang nélkül, szétválni lágyabban, mint szeretkezés után a testet, lágyabban, mint húsunk foszlik le csontjainkról egyszer. Csak szétcsúszott egy hang nélkül. Szögek átcsúsztak lágyan elrohadt gerendán, téglák márgaként, habzsírként, porózus száraz szerkezetüket feladták, mint a züllött kötelék, amikor mi értelme ellenállni. Verik a földet pergőtűzés aknák, nevetséges fölény veri az üres levegőt, mint az eső. Az eső. Az eső. Nem. Robbanás nem volt, csak összeomlás. Csak soká. Nagyon soká. Tolongva ülett le a nyírkos sűrűpor. Vagy inkább nincs egyéb, csak egy tolongás. A nedves, duzzadó tülekedés. Szétesése az épített világnak. Ennyi mitológiával a háta mögött csalhatósága tudatában az ember otthon ül, s röhög ostoba régi könyveken, könyvtárak különc kincseit veszi elő, mint féltve őrzött, magányos estékre eltett erős italt, s aprókat korcsol, míg nem fejébe száll, s vidám lesz. Utcára vásárolni megy csak, a barátjai nem csevegnek, szótlan sapoz éjszakáig, közben dolgozik is. Sietség nélküli laza szorgalommal valamit ír, pihenésképpen rántottát készít, a kávét az ablak elé ülve issza, fölrakja lábát a fűtőtestre, rágyújt, aztán kinéz, és örül, a kívül vastag ködgomolyog ablakáig sűrű, fehér. Kizsarolt nevetséges életünket, a szégyennel szomszédos életünket, a de profundis tócsány mélyből, barátság visszájára fordulását, a pimaszulkész szöveget az áruláshoz, a senki földjét, hitetlenség és értelem közt, az estéket teli palack és üres palack közt. Ha mindezt megrövidíteni nincs mód, ha önkezünk így menekvésre gyáva, ha a gázszaktól felfordul a gyomrunk, ha a tetszelgő vágy egy antik kádra, ha az elvtelen remény, ravasz kecsegtetés, ismerős test közelsége emléket áll a mezítelen kíváncsiság, mely az ész makacs sóvárgása a tény után megújra korrumpálja a kétségbeesést. Ha az esendő ide tartozás, alváshoz, ébredéshez, szívveréshez,
ha a hétköznap türelme ismét enyhíti a tragikus eltökélést, mely ha felnövekedhet, nem érti többé a közemberi érzést, mely harag és kimagyarázás összegeződése, meglódulás és megtorpanás elegye. Ha el nem jöhet a pillanat, felizzása, amelyben elhamvad a holnap jövőjét, ha szemhatárnyi világunk felett nem vet fehér lángot a tűzítélet, akkor a harc, akkor a tapottaság, akkor a hátrálás lépésenként. De soha az önámító visszacsúszás, soha az elmosódás a hallgatás és a hallgatólagos tudomású vétel között, tehetetlenség és belenyugvás között. Akkor a csendünk. El nem fordul tekintet, akkor jelenlétünk. És döntsék el. Mivel, hogy sír, és mivel, hogy el akart rohanni, és néztek is bennünket már mindenfelől, sietve fölemelkedtem, és kezemet némi súllyal, anélkül, hogy teherként, az alkarjára helyeztem, miközben tekintetem remegve, de szilárdan hatolt a pupillába egyenest. És ő küszködve, de végül megadóan, visszaernyett a székre, ekképp jeleztem udvarias készségemet a meghitt beszélgetésre. Magad okolt káprázatok, gubanca női szív, ha olykor-olykor a szerelem arany fésülye, tép is. Én a kátrány és lópisa ízű habok közt elnyertem a kisdett szentséget újból, kívül belül. Hogy sejmeim puffadoztak, mint a beáztatott öreg babéja, s mint vesztőkocka játékos kezéből perdült kockának, olyan sürgős sokszori útja volt Ádám csutkámnak. Ne vessük ki magunkat, mint haba piszkát. Megbocsátok én is neked, hideg gyomromból felbefent világ. Oly ritka az a szép, ki képes összezilálni alakját, majd visszanyerni, mint víztükör újból. Ilyet talál boldog. A legtöbbje megállít inkább, ez a kellő távol innen néz. És túl végleges testükre vágyjal hajolni, a látás tompaságára val. Most újból a magányos uszodák, a faágyak, a napzápor a fáradt testre, testhosszú vízfolt utánam, amit felkapkod a szél, a zuhany, hő és pára önkívülete, nyakszirtemen dörögve széttört sugár. Egy világvégi busz bemászik a szemhatár zárt ajtaja alá, kínlódó plébogár, berreg a lengő porban, oldalra dől, megáll, lágy bensejét kiontja, végéhez értünk. Hordó szemetes fény úszkál a nappal alján, ki így, ki úgy megváltotta a hétköznapi nap kurta világos végét, meg a leszálló estét, még némi tuszkolódás, préselődés, némi veszteglés, megrekedés, félreterelődés. És átszivárgunk a forgalmon, mint homokzsákok közt a víz. Aztán már szabadon. Az élet, ez az élet, ez az álom.
kesztyűként kifordítva ugyanaz a nyelv, a jobbra, jobb a balra, nem baj az. De szótlanul is elleszünk már, hisz annyi megtébolyult téblából a fonákon. Tükörméből ilyen sokat fogom. Árnyék a sajnos szebb, mint ő maga. Egy fűcsomón kifente a cipőjét, és hogy felderüljön a szája íze a tócsán hunyorgó napba köpött. Tikkelő szemhéjait megfékezni elropogtatott két tablettát, állt a megállóban. A többi már az élő áruforgalom ügyköre. Találkozik. Hátadba nyomódik lejárt személyt száma. Az udvar lángra lobban, mint a karbid. A gyermek álmában megint felül, ellopott bicikliéről álmodik, és a rendőrfőnökről, ki ezüst sisakban és folyami tengerész egyenruhában vérpadra viszi a bicikli tolvajt. Komora nevezünk a gyönyörért, hajnali stükszön. Öregasszony hang herseg az udvarban. Álmunk rothadt tükön tapos. Szeretlek, kedvesem. Tűzvész szemekkel nézel rám. Pillantásodban bozott tűz. Gyújtogatás a gombás lepedél. Nyírkos falak izzadják a szerelmi kint. Hűtőszekrényünk fölforr. Izzik a margarin az aranypapírban. A hajnal ütésre kész. Nem mentesz meg te sem. Gázóra kattog, fürdesz, gyerekek várnak. Hogy tudsz rájuk nézni? Mindig ezen gondolkozom, és nem tudom. Nem érdekel. Elintézzük magunkban az életet, aztán esünk egymásnak. Holt a holdhoz, sietve. Szétesünk. Szokványos nyári éjszakának indult, sétáltam kocsmáról kocsmára, talán éppen a nájlomba ittam, a hévvégállomás mellett, a Margit hídnál. Vagy azt akkor már lebontották, nem tudom. Lehet, hogy a Boráros téren. Ezek a séták mindig reggelig, vagy épp két napig tartottak, és akárhová vezettek. Minden esetre valahol ültem, ittam. Akkor még akármit kóstolódó ifjúság. Még nem olvastam a kocsmákban, nem, még nem temetkeztem könyvbe, újságban, nem fixíroztam az asztallapját, még nem idegesített fel, ha szóltak hozzám. Fizetsz valamit? Kérdezte egy dohánykarcos női hang a hátam mögül, fiatal hang volt. Kérjél, mondtam felé fordulva. 50 körüli nő állt rézsút mögöttem. Letapadt koszmós, egykor világosbarna haj, beroskadt íny, cserepes ajkak, vérágas kötőhártya, akvamarin szemek. Hülyeség, akvamarin szemed neked van, a nőnek, mit tudom én, mint gálicos kádban a víz. Csak akarok valamit ajándékozni annak a szerencsétlen párának, mondjuk a szemed színét, meg egy ritka szót, hogy ne legyen olyan undorítóan elesett.

0: Hát 1991. augusztus 21-én jártunk az imént, és most pedig egy rövid palotai interjú következik.
1: Hát az őrület volt. Szóval az elgondolás az volt, hogy van ez a hely, buli, koncertek, és akkor legyen egy rádió, és ez minden egy helyen. Hogy az milyen kurva jó lenne. De hát azon vesztünk össze, hogy, mert én azt mondtam, hogy inkább legyen előbb a klub kész, legyen olyan, amilyenre mi gondoljuk, és majd, ha az kész, akkor elindítjuk a rádiót. Tehát amikor a klub egyszer csak hopp, ott volt az egész város, na, hogy akkor fejlődjön a dolog, legyen egy rádió is. És akkor ezen vesztünk össze, hogy én úgy gondoltam, hogy még ez korai, ő meg de, hogy nem, pám. Meg is csináltuk, de hát igazából ugyanazok az emberek csinálták majd, hogy nem a klubot, mint a rádiót. És mivel ott a helyszínen nem tudtuk ezt, tehát onnan nem mehetett adás, csak a műsort megcsináltuk, tehát dupla munka volt, megcsinálni a műsort, fölvenni és leadni. Sokáig úgy ment, hogy tehát ez hetente azt hiszem háromszor volt, 4 óra. És voltunk 8-an talán. A zene az én voltam, elég sokáig, és akkor a többiek meg beszéltek. Hát mindig az volt, hogy mit? Tehát, hogy mit mondjunk? Hogy... De hát mivel senki nem csinált előtte rádiót, hát ez lassan ment. A zene az vitte a rádiót sokáig. Hát az elején hallgatni nem nagyon lehetett, csak a fanatikusok. Tehát érted, amikor bujkába adsz, és hát most gondolj be, most van frekvenciánk, van adónk, de még a mai napig az egész városban nem tudott hallgatni a tilos rádiót. Tehát vannak olyan területek, ahol nem tudott fogni. Na most ez akkor hatványozottan így volt. Tehát mondjuk abban a körzetben lehetett fogni, ahol éppen az adó volt. Tehát mozgósítva lettek a barátok, barátai, na, és akkor minden adás máshonnan ment. Főleg tetőtéri lakások, tehát ami magasan volt. De volt, tehát minden, amit el tudsz képzelni, autóból, hegyről, gyalog, mindenhogy. Na most gondold el, amikor autóból adtunk, akkor azt hányan hallhatták. Tehát ezt mi tudtuk, hogy igazából azt is tudtuk, hogy nem akartak bennünket megfogni tulajdonképpen. Mert kiderült, hogy nem is volt rá törvény. Tehát utána lett a frekvencia törvény. Pont a rádió miatt. Igazából azért nem fogtak meg bennünket, mert jogilag ez nem volt olyan egyszerű. De hát az első adás, amikor elindult, akkor 20 perc múlva ott voltak a bemérőkocsi. És tehát ha akkor nagyon meg akartak volna fogni, akkor megfognak. És ez fönn volt a hegyen egy olyan házba, ahol volt egy kert, és bent volt a ház, és láttuk az utat, a forgalmat, úgyhogy mi már láttuk, hogy jön a bemérőkocsi, akkor gyorsan. Pakolás. Na most mire ők bejöttek, vagyis ők be se jöhettek, hanem ők kihívták a rendőröket. Egyrészt, hogyha el akarnak kapni, rendőrökkel jönnek. Mert annyi időt hagytak nekünk, hogy még kijött a rendőrség, és ott álltak kint a kapuba, addig hát voltunk ilyen 89-en, nem tudom. Így is szép lassan kisétált mindenki. Maradt benn 2 ember. És valaki a hón alatt kivitte az adót, és kész. És mire bejöttek a rendőrök, nem volt semmi. De ha nagyon akarnak. A nonsense állapot az mondjuk az volt, hogy Moszkva tér fölött, a vára aljába voltunk elég sokáig egy lakásba. És onnan is ment az adás. Azt hiszem. És szembe volt a frekvenciagazdálkodási intézet, akik kergettek bennünket. Tehát érted, mi a szembe levő házba voltunk. De voltunk fönt a Szabadsághegyen egy házba, akkor pont egy olyan periódus volt, amikor már majdnem 24 órás volt a rádió, vagyis majdnem non-stop. Tehát olyan időszakok voltak, amikor mint tudom én hajnalban már elfáradt az ember, aki egész éjszaka volt. És amikor mondjuk az éjszakai ember elfáradt már hajnalban, és a reggeli még nem jött, akkor nem kapcsoltuk le az adót, hanem a mikrofont kiraktuk a kertbe. És akkor azt lehetett hallani, ami ott kertben van, érted? Hajnalban. Ébrednek a madarak, ott tekernek biciklivel, mit tudom én. És egyszer kaptunk is egy levelet, egy idős házaspár írta valamelyik lakótelepről, Békásmegyen, nem tudom, hogy reggel fölkelt az öreg, kiment a konyhába, bekapcsolta a rádiót, és így keresgélt, hogy mi van a rádióban. És megtalálta ezeket a madárhangokat, érted meg a csiripernek. De hogy nem egy percig, hanem hát folyamatosan, csak ez. És fölkeltette a feleségét, hogy gyere, hallgass meg, hogy mi van a rádióban, hogy ott kinn ültek a konyhába ember, és ezt hallgatták a lakótelepen hajnalba, hogy ott a madarak kertben. És volt egy másik rádiójuk is a konyhába, és fél óránként az öreg bekeverte a híreket. Tehát live mix, érted? Ott a konyhába, két rádióról, az egyikről megy a noise, a másikon pedig fél óránként a hírek.
2: És ez körülbelül mikor lehetett időben, emlékszel?
1: Hát vár, a rádió mikor indult? 92? Hát én 94 körül. Két év, körülbelül akkor voltunk ott fönt. Aztán meg a leghosszabb leállás az két év, amikor is meglett a frekvenciatörvény, amely úgy kezdődött az első mondat, hogy az nem kérhet frekvenciát, tehát nem az, hogy nem kaphat, hanem nem is kérhet, aki engedély nélkül sugároz, nem tudom. És akkor leálltunk, mert hát innentől kiderült, hogy mert az, hogy nem kaphat, az egy dolog, érted, hogy mit tudom én, mi lesz két év múlva. De az, hogy nem is kérhetsz, hát onnantól egyértelmű volt a helyzet. Úgyhogy leálltunk, és az két évig tartott, és akkor Csasszi barátomnál találtunk menedéket, aki a főutcában volt egy ilyen foglalt ház, azután az első ilyen foglalt ház Pesten. Ilyen Hamburgból jött haza, aztán ő ott elindította ott egy galériája, a Vízmérce, a Dunának a vízállása. Hát, hogyha ott lemész a rakparton, ahol a villamosok járnak, a Batthyányinál, a főutcánál, ott van ez a galéria. Nem tudom, hogy most működik-e, a Csasszi az már nincsen itt. De ott voltunk, hát egy évig biztosan. És tehát ott a stúdió élt. Adás is volt. Tehát ott folyamatosan volt valaki, ment a zene. A Csasszi az hallotta, mert ő, tehát ott volt egy nagyon mini, tehát nem, valami mini adót ott beszerelt, és akkor az ő rádiójából ott lehetett fogni. Tehát igazából ott a házba lehetett hallgatni. És ő otthon, nem ott lakott, ahol mi voltunk. A másik lakásban, úgyhogy ő hallotta mindig. És mondjuk, amikor két évre elindultunk, akkor a közönség, a hallgatók igazából nem is értették, hogy mi történt. Mert mi abba hagytuk akkor, és két év múlva újra kezdtük, de mi folyamatosan csináltuk a dolgunkat. És mi már máshol voltunk, mint a két évvel azelőtt. És a hallgatók pedig azt hitték, hogy az lesz majd, ami két évvel azelőtt volt. És hát igazából ekkor lett az elektronikus zene is már annyira... Tehát akkor már lehetett lemezeket találni itthon is. És nem értették a hallgatók, hogy hát érted, ez nem ilyen volt. Csak azért nem jó, hogyha leállsz mondjuk két évig, mert nekünk az természetes volt, hogy mi hol tartunk már két év múlva, tehát nyilván nem ott, ahol amikor abba maradt. Ezért ebből volt egy kis nehézség. Meg én emlékszem, hogy tehát ez a zene, ez igazából azoknak az embereknek, akik ezt hallgatták még akkor, amikor volt a Tilos Rádió, akkor ezeknek ez diszkó. Érted?
2: Palotai Zsoltot hallhattátok, és egy interjú kapcsán itt ma a Rádió Történeti Napon beszélt nekünk a Tilos Rádió elejéről, és itt van velünk Mező, Kovácsi Tivi és Kiskádár Tamás, akivel megpróbáljuk feleleveníteni a Tilos Rádió elejét, gyökereit, és hogy hogyan és merre, és 4 órától pedig körkapcsolás lesz, mint rádiós klasszikus esemény, a Bandita Rádió, Honti és Hanna, Telibe viszonzott vágyakozás és a Retour című Tilos Rádiós programok lesznek élőben a Tűzraktérben, a Színpakertben, a Millenáris Parkban és a Kőlevesben hallhatóak, illetve itt az FM 90,3-on. Térjünk vissza az időbe, tehát Palotai Zsolt adott nekünk egy elég jó szeletet, de azt mondod, Mező, hogy pontosítsuk az időket a leállással kapcsolatban és az indulással kapcsolatban is.
0: Tehát 91. augusztusában indult a rádió, és 93. augusztus végén saját elhatározásból, de kényszerítő körülmények hatására önként dalolva. Tehát a Zsolt által említett 94-es időpont az már így a csendes pihenő volt.
2: Tehát az utolsó adást azt így zárójában hozzátenném a kedves hallgatóknak, hogy az utolsó fél óra, tehát 3-tól 3:30-ig ezt a klasszikus kalózrádiónak a leállását, és tényleg az utolsó perceket, konkrétan az utolsó fél órát fogjátok hallani itt a körkapcsolás előtt.
3: Azt akartam mondani nektek, hogy az kimondottan megindító és szomorú és egyben felemelő jelenség volt. Ugye ott tolongott mindenki egy borzasztó pici szobában, és így tudtuk, hogy még fél óra van hátra, még 20 perc van hátra, még 10 perc hátra, és ugye, mint minden, ez is olyan, hogy amíg nem történik meg, nem hiszed el.
2: És ilyen kalkulós csináltatok, hogy hány műsort állt el, és remek élmények, különleges akciók, tehát hogy volt egy ilyen visszaemlékezés jelege? Tehát ugye a lezárás, azt gondolom, az egy
3: periódus. Figyelj, azt, ahogy hallgattam itt az akkori hangunkat, ifjú Kiskádár, ifjú Csejdi, meg ifjú Orosz hangokat, azt nem tudom, hogy észrevettétek, én rögtön magamon abszolút észrevettem kritikus módon, hogy mi állandóan bölcselkedtünk. Tehát tényleg egy ilyen, ugye egyrészt azért, mert abban a formában nem volt visszajelzés, levélbe volt, ez nagyon jó, hogy mondja Zsolti, volt egy postafiókunk rögtön az elejétől, és a mindig más ember konspiratív módon elment, kivette a leveleket.
2: Még egyszer hirdettétek magatokat valahogy, mert én emlékszem,
3: nem, a rádiónkban.
2: Csak a rádióban, de a rádióról és szóbeszédben lehetett tudni.
3: Hát aztán egy idő után már biztos voltak ilyen matricák, mert tudod, hát azért az
2: nekem is a matricák, meg legyen. Volt még stenciletek is.
3: Azt még a papi találta ki, ezt a logó, ezt a kisgyerek
0: fejét. Igen. Készült.
3: Most emlékeztetem rá. A papi barátom, aki aztán később a Magyar Narancsnak volt az igazgatója. Nem a főszerkesztője, hanem a kiadó résznek.
2: Én egy Eszik Misi nevű grafikussal tudok, aki ezt valahogy így behozta képbe.
3: Én azt nem azt tudom, hogy ezt a pont most emlékeztetett rá, mert összefutottunk, hogy azt abból a papi csinált abból valamilyen monológot, nyilván nem a saját kezével. Tehát
2: minden esetre az, hogy mi ez, meg hogy miért ez, azt szerintem senki nem tudja.
3: De nem is, szerintem nem is fontos, hogy
4: ahogy mikor került ez elő, tehát gyönyörűen valósította igen, meg a igen.
3: Hát ugye gyönyörűen látszik ebből is, hogy egy logó olyan, amit megszolgál. Tehát teljesen mindegy volt, hogy akartuk-e, hogy ez jelentse valamit, vagy csak hirtelen megtetszett ez a vizuális elem. A Tilos Rádió a mai napig azonosítható ezzel a logóval. Tehát működik.
2: De mi ez? Hogy keveredett ez előtt? Mi volt az inspiráció arra, hogy ti egy logót csináltok ennek? Mert oké, hogy volt egy saját identitás, Tilos Rádió név. Honnan jött a név?
3: Hát a név, ugye marha sokat gondolkoztunk, a Tilos az A-ba találkoztunk.
0: Mici Mackóból jött.
3: Hát a Tilos az A jött, a Mici Mackóból, a Tilos Rádió neve innen. Na most ezt akartam mondani, és itt rátérek egy picit akkor erre a vicces bírósági tárgyalásra. Megjelentünk Vova vádlott és Jómagam vádlott a bíróság előtt. Na most onnan látszott, hogy a Frekvencia Gazdálkodási Intézet milyen jön, de hogy ott hogy nyilatkozott ott a tanuljuk. Azt mondja, kérdés. Kit látott kijönni a házból? Válasz. Egy hosszú ajú fiatalember. Kérdés. A vádlottak között felismeri őket? Nem tudom, mert nem emlékszem, hogy szőke volt vagy barna, hogy kicsi volt vagy nagy. Ezek után mondjuk jött például a legjobb az eleje volt, amikor a bírónő azt kezdte, hogy honnan, mi az a tilos az áll? Mondtuk, a tilos az áll, az egy kulturális központ, így hívtuk. Honnan van a neve? És akkor hova is külön elmondta, azt engem is bejöttek, én is elmondtam, hogy a Mici Mackó idevágó részéből van a neve. Mire a bírónő így csinált, oldalt fordult a gépbírónő, azt mondta, hogy holnapra hozzon egy példányt a Mici Mackóból. És folytatta ugyanolyan komoly arccal, és folytatódott a tanúk kihallgatásra. Most volt olyan tanunk, akinek ellenünk kellett volna tanúskodnia, és egész egyszerűen kizárta magát a perből. Szia Lili, szia Balázs. Kizárta magát a perből azzal, hogy beült a tárgyalóterembe, amivel egy tanú automatikusan diszkvalifikálódik. Úgyhogy onnan is lehetett érezni, hogy az sincs nagyon ellenünk. Akkor jött a technikus, ő volt a kedvencem. Úgyis lefoglaltak ugye tárgyakat, amikor az automat átkutatták, az a bizonyos alkalom, amikor egyébként úgy jutottak hozzá a szennyes tornacuccomhoz, hogy beletérdeltek egy paradicsomba. És én így mondtam, hogy elnézést, azt mondták, hogy nem beszél a vádlott, vagy nem tudom, akkor még mi voltam, gyanúsított, nem beszél. És akkor mondtam, hogy jó, de akkor maga mondja meg a kollégájának, hogy most bele fog térdelni egy paradicsomba. Ilyen vicces dolgok történtek. És akkor ezeket a lefoglalt tárgyakat, a bizonyos 1,27 cm-es antennát és egy fejhallgatót elővették, mint bizonyítékot, bejött a műszaki szakértő, és hosszasan beszélt ezekről a tárgyakról, alkalmas-e az antenna adásra, alkalmas-e a fülhallgató vételre, mit tudom, mindenféle dolgokról beszélt, és a végén azt mondta, hogy jó, akkor összefoglalom. Összefoglalva a lefoglalt tárgyak és a tilos rádió között ugyanazt az összefüggést fedeztem fel, mint a lefoglalt tárgyak és a Vatikán rádió között. Úgy érti, hogy semmit, úgy értem semmit. Köszönjük szépen. Akkor jött ugye a hang specialista, aki meg elmondta ezt a dolgot, amit mondtam neked. És a legjobb az volt, hogy ezt észre se vettük, hogy a hangminták, amiket azonosítottak, egyik se az adásból volt. Tehát az egyik hang, mint onnan jött, hogy amikor a rendőrök fölvették az autóátkutatást, a másik hang, mint onnan jött, hogy két olyan ember, aki azt mondja magáról, hogy lehet, hogy tilosos, vagy ismer olyanokat, nyilatkozik, én már nem tudom, kinek a pesti fekete doboznak tán. Tehát ebben az az érdekes, hogy nem tűnt föl senkinek, hogy adásból nem hoztak mintát. Na most, tehát még hogyha azonos lett volna a hang, és a végén azt kellett volna, hogy jó, de hát honnan tudjuk, hogy ezek voltak valaha adásban? Úgyhogy nagyon érdekes vagyok, mert nehéz Pozsony István volt az ügyvédünk, aki természetesen díjmentesen vállalta ezt, hogy átsegít minket ezen a dolgon. Hogy szavamat szavamban ne öltsem, ezek után a bizonyítékok hiányában az eljárást megszüntették, és minket szabadon engedtek. Ez történt.
2: És hogyan lett ebből mondjuk azt, hogy bezárjátok a rádiót?
3: Az már, ugye, ekkor már bőven zajlottak ezek a lobbizások, meg a háttérbeszélgetések, tehát én viszonylag kevés, én egyszer jártam a Vovával a Molnár Péternél.
0: Igen, ő részt vett a médiatörvény kidolgozásában, és tulajdonképpen nekik köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás sikerült beemelni.
2: Tehát amit a Palotai mondott, az helytálló. Bocsánat, közben megérkezett Vejjár Balázs is, és üdvözöljük is.
5: Szerintem legyünk annyira történelemhűek, hogy a Tilos Rádiónak köszönhetjük azt, hogy a közösségi rádiózás bekerült. Molnár Péter ehhez egy csatorna volt.
3: Igen, így van. Tehát ugye ez a bizonyos lobby tevékenység része.
5: Ami nem kisebbíti most ugye érdemeit ebben nyilván, igen. De...
3: Ugye ekkor már tárgyalásban voltunk a Frekvenciagazdálkodási Intézet igazgatójával mindenféle emberekkel, akik elmondták, hogy nincsen más út. Ha nem állunk le, biztos, hogy soha az életben nem fogunk frekvenciát, és ugye ekkor volt egy, azért ez nem volt ilyen vitamentes, igaz, hogy a végére beláttuk mindannyian, de nagyon sokáig zajlottak azok a viták, hogy az igazán tökös kalózrádiós ilyenkor mit csinál, még azért is bemutat a hatalomnak, vagy azt mondja, hogy ez egy korrekt alkú. Sokáig vitatkoztunk erről.
5: A dolog mögött azért ezen a praktikus megfontoláson túl volt elvi megfontolás, tehát eredetileg az egésznek az indulása mögött az volt az elméleti alap, hogy volt ez a kormányrendelet, amelyik tiltotta azt, hogy rádiók induljanak.
0: A frekvencia moratóriumnak
5: nevezett 1991-es intézkedés, ami egy 74-es miniszterelnöki rendeletre hivatkozott. És az volt az alapgondolat, hogy egy olyan tiltás, ami önmagában alkotmányellenes, ami azzal ellentétes, az akkor definíció szerint viszont nem lehet törvényellenes, hiszen egy törvényellenes törvényt sért. És hogy
3: hát, ilyen okos emberek voltak nálunk.
5: És hogy ez a és hogy ez a ez a helyzet
4: szint meg e,
5: hogy
4: hát még a Balázs előtt
5: még igen
3: már mikor keveredtél
4: a rádióba?
5: Én úgy 93-ban ismerkedtem meg pont a leállás előtti néhány hétben talán a talán rádiósokkal, és aztán ugye műsort meg akkor kezdtem el csinálni, csak amikor már legközelebb lehetett, tehát 95-ben.
6: Tehát a 95-ös újraindulás volt egy ilyen nagy új...
5: Tehát én hallgattam, ilyen plakátok is
3: akkor voltak. Szerintem egy ilyen
5: plakátról értesültem a rádió létezésére.
3: Hát meg ugye tartod, a leállás közben is voltak partik, tilos partik, ugye, amik akkor még friss,
0: fiatalabb dolgok voltak. De a sugárzás közben is, mert ugye a Klaus kérdezte, hogy milyen úton, módon terjesztettük a rádiói teren kívül. És ezek plakátok voltak,
4: támogatott partik. Akkor gondolom a tilos logó lehet, hogy pont
5: erre hivatal. Narancsban voltak azért a Snobless-ben ilyen programajánló,
0: ilyen helyeken. Emlékezetes a Toldi moziban zajlott
5: a Razziában.
0: Tilos benefit partinak nevezett megmozdulás. A Toldi mozi akkor már egy ilyen élmény kombináltá züllött, mert hogy be akarták zárni és felújítás előtt állt, és megkaptuk ingyen bérmentve. Ott csináltuk meg azt, hogy levittük az adót, és onnan ment a sugárzás. Irgalmatlan mennyiségű ember, és meg is érkezett a frekvenciásoknak a szürke Mitsubishi
3: típusú személygépjármű, illetve mikrobusz.
0: Kameráztak minket, mi meg visszakameráztunk. Mindegy, ez egy óriási buli volt. Tilos nem csak az éterben volt jelen, hanem a plakátjaival, tehát aki járkelt az utcán, eleve nem volt az a fajta vizuális tömegmérgezés, ami ma van, hogy bárhova nézel, mindenhol valami információ van.
6: De én, mint viszont a kívülálló, teljesen tudtam azonosítani. Tehát pont ez, amikor a plakátokkal megjelentetek, és kb. Az a fej, azt mondjátok, hogy még a leállás előtti időszakban jelent meg, tehát a logó.
0: Hát a logó az 92 elején, és egyébként a legenda szerint ez a Nádori Péternek a gyermekkori fotója.
3: ez tényleg
5: gyönyörű. Én is azért, én ezt az eszikmisi féle forrás tudom, amit a Káosz említett, és meg a kocsiba hallottuk, annyira, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor a Tilos Rádió színekben indultunk valami futballbajnokságon, ahol egyébként többek között a mai nap szerkesztőséget, amelyet Détári Lajos is erősített, megvertünk. Illetve az ő csapatukat. Ez még azelőtt volt, hogy a hivatalos
3: igen,
5: csapatunk.
3: Igen, igen.
0: De azért volna, ez az első
3: médiakupa
0: volt.
5: Akkor ott a csapatunkban valamilyen módon oda keveredett az Eszik Misi, és ott göngyölítettük fel ezt a rendet. Tehát találkoztunk is vele személyesen, és aztán még amikor a következő pólónkhoz kértünk is tőle terveket, de aztán már nem tudom, hogy abból mi lett.
6: Más. Mert ugye ragaszkodtunk ehhez a formához, és nem is lehet megmagyarázni, miért ez a fejhallgatós figura. Azt hiszem a szemüvegesség is benne van.
3: Igen, nem tudom tényleg, hát a dolgok, hál' Istennek nagyon, hogy maguktól életre kelnek. De szóval valahogy így volt akkor. Én azt amit a Zsolt mondott, hogy nagyon megváltozott a jelenleg, az biztos, hogy azért mondja, mert a zene. Tehát ő
6: és itt a partikat azért így kihagytuk, tehát hogy így...
5: Hát meg a telefonálás az marha fontos.
3: Hát ugye az újraindulásra már az, hogy élő telefonálás volt, tehát ne felejtsük el, most már ez olyan evidenciának tűnik. Nem volt.
4: És nem ugye... is azonnal volt a újraindulás.
5: Hát először volt az a valamelyik hallgatótól kapott ilyen táskamot.
3: Igen,
5: telefon,
3: igen.
5: Emlékeztek a 0660-as számon.
3: Ne felejtsük el, hogy nem volt, és a mai napig is nagyon kevés olyan rádió van, ahova szűrés nélkül telefonál.
4: Hát igen,
3: ez egy olyan, igen. Gyakorlatilag ez egy önmeghatározó...
6: Tehát itt például az, hogy a reggeli műsorok hogy indultak el, mert én úgy tudom, hogy ugye az amikor három napot adtatok egy héten, akkor délután adtatok, tehát ilyen nyugdíjas sávban.
3: Persze.
6: Viszont amikor már újraindult, ugye a két év hallgatás után, akkor pedig valami egész más.
3: Akkor összeültünk, volt. Akkor összeültünk, és akkor megbeszéltük, hogy kellene műsorok.
6: Milyen típusú emberek ültek össze, és hogy jöttek az újak, mert hogy egy egészen megerősödött, tehát valami nagyon más indult el utána. Tehát a kísérletezés fázisa lezárult, és tudjuk, hogy hogy kell csinálni, és akkor megcsináljuk.
3: Hát így bejöttek a
4: kicsit újabb emberek. Hát azért két éve ez a dolog, ez úgy működött,
0: azért én úgy érzem, hogy közbe kell szóljak. Egyrészt nagy vonalon átlépünk fontos dolgokat, tehát a kísérletezési idejét azt ne intézzük el annyival, hogy hetente háromszor adtunk. Tehát a rádió 2002 őszétől kezdve minden nap este 6-tól másnap délig sugárzott. Ez egy óriási...
3: 92-től
0: akartam mondani. És ez egy, ezt ne nevezzük kísérletezésnek, mert itt azért...
6: Már bocsánat, én a kísérletezést a szent értelmében értem, mint hogy létünk egy kísérletezés.
0: Itt komoly műsorok és komoly koncepciók valósultak meg, tehát az alatt a másfél esztendő alatt a Tilos Rádió stúdiójában valójában mindenki megfordult, aki akár a közéletben, vagy akár kulturális vonalon jelentett valamit. Este 6-tól 10-ig ment ez a beszélgető sáv, igen. És 10-től éjszaka, tehát reggel 8-ig ment a, hát tulajdonképpen a korai parti, amit Tadeusz Mikrobusz Tádé vezetésével, aztán a Titus és a Laki bekapcsolódásával, tehát nyomatták, ezt nevezték a Csejdi Andrisék, meg úgy általában a, tehát az ős alapítók a halálzenének.
6: De pont erre akartam visszatérni, hogy
0: akkor
6: ez a
0: indult a parti, az volt a parti. Az volt a parti zene. Ugye leköltözött a Tilos stúdió a Csőrsz utcába, és akkor az Artner Iván kitalált egy zseniális bukhatatlan stratégiát.
3: Zseniális volt.
0: Az kurva jó volt.
3: Fölvettük az adást egy parabola antenna segítségével egy teljesen máshol elhelyezett adóra.
0: Igen,
3: amit ők be tudtak mérni, az egy,
0: az csak egy adó. Az
3: egy
0: csak
3: egy lakatlan lakás erkélyén lévő vasszekrényben lévő
0: házas
3: adó.
0: Pár laktak egy
3: hát
0: gyerekkel.
3: Hát igen, nem voltak akkor ott.
0: És nem is a lakásukban volt, hanem a tetőn, a lakók tudta nélkül. Ezt tanúsítatom, mert jelen voltam, amikor szereltük. Zseniális ötlet volt, az Antenna Hungáriától, az akkori Antenna Hungáriától nyúlta az ötletet. Ugye akkor volt egy ilyen
5: mikro
0: történet.
3: Mondom meg, hogy ugye ki volt egy ugyanolyan parabola antenna az egyik erkélye, mint az összes
0: többi.
3: Ez nem vett, ez adott.
0: Ez adott. Tehát igazság szerint a stúdió megbukhatatlan volt, hiszen nem lehetett bemérni, sehogyan sem.
3: És láttuk az adónk helyét.
6: Azt tudjátok, hogy kb. Hol kezdődött el a teljes élőzés? Tehát, hogy azt mondtad...
3: Csőrzbe. Nem, már a Szabadság hegyen
0: nem,
3: is élőbe adtunk.
0: Nem, a Szabadság hegyen a Gyöngyvirág utcában.
3: Igen, visszajelzésünk nem volt, tehát telefon természetesen nem volt, de élőben. Én a Parakovácssal csináltam már a Zsírminyon és Vérbüfét, meg a Lacival.
0: Meg a mezővel, igen.
3: És akkor nekünk költő vendégeink voltak rendszeresen, az egy ilyen visszatérő sorozat volt.
6: Emlékeztek el műsorok kialakulására, mert így csak az elejét említettétek, hogy így csináltatok egy pár kazettát, meg hogy kellett a hétfőnap, stb. De ebből hogyan lettek például műsorok, vagy hogyan lett az, hogy miről, meg hogyan beszélgettek, meg hogy ezt ugye el kellett készíteni.
3: Szerintem személyiségek találták meg egymást.
0: Annyi történt, hogy volt 6-7 hogy mondjam, verbálisan topon lévő ember, az Orosz Csilla, Csejdi András, Kerényi Gyuri, Kiskádár, Parakovács, akik mind kaptak egy-egy estét. Tehát este 6-tól 10-ig az az övék, és ők választottak maguknak egy zenei szerkesztőt, akik a, tudom, akár a mostani DJ-k közül is, tehát kerültek ki, és ők voltak a potméter tologatói. Ezt kell tudni, hogy akkoriban a stúdió egy komplett zenearchívummal bírt, a palotainak több száz, tehát lehet, hogy 1000-re rugó hanglemez gyűjteménye volt, ilyen nagy narancsos ládákban, iszonyú profin elrendezve, tehát nem ilyen káosz összevisszaságban. Tudom, mert mindig problémázott a Zsolt, hogy miért nem ugyanúgy rakjuk vissza a lemezeket, ahonnan elvesszük. Több száz CD, amiket egyrészt ajánlunk. De akkor
6: még ez egy családias típusú megmozdulás volt.
0: Hihetetlen, tehát amiről a Vahorn beszélt pár órával korábban, hogy a gőzmozdony lemezszain iszonyú ritkaságok, zseniális dolgok. Volt egy 8 csatornás keverőnk, amit a papi szerzett. Az egy hihetetlen nagyot lendített a műsorok színvonalán. Került egy térmikrofon, volt 2 CD játszó, 2 lemez játszó.
3: Tehát, hogy a papi miért nem DJ-zett egy idő után? Mert valaki azt mondta, hogy nem teheti be a Depeche módot. És ezzel megsértődött.
0: Ja, tehát az a fajta időszak, hogy...
6: Az elég kirán, bocsánat, az hogyan ment a villanyzene felé? Mert így mondjátok, hogy partik, meg stb. Na, stb. Tehát, hogy így a Palotai így mondta az interjújában, hogy public enemy, rockzene, afro...
0: A Zsolt az nagyon radikálisan ellene volt ennek a fajta elektronikus zenének. Nagyon, tehát ahol lehetett, ezt így szavakba öntötte, hogy ez számára ez elfogadhatatlan. Viszont akkor már annyira sokan voltak, akik ezt a progresszív irányzatot így követték, hogy tulajdonképpen minden éjszaka technózene szólt. amit kazettákon hoztak meg, de ilyen hihetetlen silány minőségű adathordozókon. Emlékszem a Csörsz utcában, ahol a, tehát azt a lakást a Kerény Gyuri bérelte, hogy ő író és hogy csend, nem tudom micsoda. Ez egy olyan ház volt, ahol nem zárták a kaput. Vagy ha bezárták is, akkor szembelébe a telefonfülkéből fel lehetett hívni a stúdiót. Na most itt kell tudni azt, hogy a stúdiónak volt egy lassan nyilvánossá vált telefonszáma. Tehát az egy tévedés, hogy a betelefonálás az 95-ben az kezdéskor indult.
3: De az még nem egy olyan telefonszám volt, Laci, amit bemondtunk adásba.
0: Azt nem mondtuk
3: be. Az bizonyos emberek tudták, viszont, meg mi tudtunk telefonálni.
0: De viszont 93 tavaszán azt a Laki kezdeményezésére bekötöttük azt a telefont a keverőpultba, tehát voltak telefonos interjúk. Emléksz,

0: egész éjszaka vasgolyóval ütötte a padlót. Ez a technoritmus volt. Amit,
1: egyébként szépen írja le azt a fajta zenét, nem?
2: Jó, oké. Nagyon plastikus. Hát
0: akkor indult ez az elektronikus őrület, és amikor a Toldi moziban volt ez a buli, ahol három szinten zajlott, tehát egyrészt a Közgáz Vizuális Brigáda moziban filmeket vetített, ahol a nézőtéren tulajdonképpen folyamatosan tehát keféltek, tehát most így mondjuk ki, hogy tulajdonképpen így bementél, és így fú, és tehát egy a palotai az előtérben nyomta, a pincébe pedig a Laki maga Tadeusz csinálta hát a poplót, stroboszkóppal, füstgéppel, és 1993-at írtunk.
3: Kazettáról, lemezről?
0: Kazettáról, tehát lemez érte.
3: Én is ezt hallottam, hogy az első partik úgy lettek, hogy valami koncertnek vége volt, és így ne legyen már csend, ne legyen már csend. Jó van, itt van egy ilyen fura kazi, ezt most kaptam, és így betették, és hopp, mennyire súlyos, és akkor ment még a stroboszkóp, meg a füstgép, és rajta maradt.
0: Ez a robotszemű csillagok később legendása vált.
3: Kicsit sarkította. Szóval, hogy van itt egy bejátszásunk amúgy a Fekete Dobozról, tehát Pesti László fél a Fekete Doboz készített egy filmet a Tilosnak így a kalandjáról. Erről te tudsz valamit? Hogy is történt ez a felvétel, meg mikor volt ez körülbelül?
1: Hát játsszuk le először, és utána beszéljünk róla.
0: Jó, de szolgálati kérdés, tehát olyan hanyas trekket is játsszuk erről a CD-ről?
2: Aha, te több trek van.
0: Jó, úgyhogy ez
1: így... Lehet, egy kis zene alatt megtudjuk.
4: Tehát a filmnek a zenei anyagát fogjuk hallani.

0: Sokan lettek?
1: Visszajöttünk.
2: Nem, de mi sokáig voltunk.
1: Szóval visszajöttünk, ez itt a Tilos Rádió Rádió Történeti Nap, és akkor benne egy pesti fekete dobozféle interjút hallhattok 11 percben arról, hogy mi is volt ez a Tilos Rádió, és micsoda fura kalandokon ment keresztül.
2: De nem erről szólt az egész nap eddig?
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kert akarom.
5: Jó.
4: Jó. Jó. Jó. Kert akarom.
6: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
7: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
8: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass, hallgass, hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
6: Tilos Rádió.
4: Jó.
3: Ez nagyon jó.
6: FM 90.3. Hallgass.
4: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tehát nagyon sokat szokok én csinálni, mondom, olyan, hogy zsíros tészta van, és akkor én aztán minden bűvű csinálom, én nem rendes tápszipa sütöm, hanem gáz tápszipa szeretném sütni. Ezt ugye abból több van.
1: És... Mennyi ideig tart?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kór. Mert még aztán főznem is közben, mert van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főz elénket, meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval ez ilyen koronaszerű, de... Aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom, zserbó egyet, azt talán biztos ismerik, az három felekülvenny, három cipóba azt a masszát, és akkor legváron egyik, hát meg kell nyomni, mikor kisodoltam. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy legváron megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dek a lisztet veszek, már 20 dekát írtál a rendes tápszihoz, én meg a gáz tápszihoz, 30 dekát veszek. És akkor azt is meg a visján tojással gyúrom, meg kis cukor, meg zsír, vagy ráma, ha akarni. És akkor beleteszem a tápszibe, megkenem legvárra, akkor 4 tojás fehérjét fölvárjam habnak cukorra. Először fölvárjam habnak, és akkor már egyszer cukor tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott a zacskóban most előhoztam, abban a tetejét megkintem el szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér ki a gáztápsziből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tápszibe 4 tojással kis kutat sütök, de abban nem kell több, mint egy pupos kanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébb egy picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsába. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem, azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem megint legváron, azt az alsó felé, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van száva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, mert abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, 25-én. Jövő pénteken az amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajt. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk. A fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magamtól minden. Pedig én is dolgoztam már az 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőrben. Nem, hát ez 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőrben. Innen mentem.

Snowboard Windy, Mongoli traditional snowboard, Night Gyöndör szerű malacok, amit kimondottan zsírsertések. A disznautorval, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznaunak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favoritum, mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnájai, olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor a divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírozták meg a pirítost. Tehát rendes fehér sav szalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megszívult a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítosra, olyan szépen, hogy elbukott a szalonna. Tehát megzsírozta, de én teljesen a bőrig játszottatták, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a papi szalonnával megkenni a pirítost. Úgy áll meg, úgy szíján töretezik a kezébe a pirítost, ott a szalonna egyszerűen. Tehát az biztos, hogy esztendeik is így voltak, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhígott a malac, hanem általában egy esztendeik is voltak a mongolita malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt annak a kolbásza és akármilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába tűzre. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondja, hát ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg a tanya, meg a férjük, meg ez, meg az, így veszik a hetiből a hízak. Hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, meg akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, meg akkor jobban volt mangalic, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, hát javon vegyünk. Megvették a ideig, felhívgalták, minden szép is volt, levágták, kolbászt öntöttek, azok is belőle, mint a szokás, akkor megszáradták, kiköltik a kolbászt, megszárad mindent. Egyszer egy vacsorán állnak, hát kolbászt tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbászból, kitört a foga. Beütővágta a kolbászt, azt mondta, hogy a penol ilyen tisztna, hogy egy emeg azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször azt mondja, itt most is azt mondja, hogy itt vagytok az oka, mert itt rendnyek voltatok rajta, a fenne ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányokat, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kvartati kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászot meghattak, meg egyáltalán sem, tehát semmilyen kolbászba paprikát egyáltalán nem tették. Tehát azt egyáltalán nem tették. Belőleg meg azt, amit száraz kolbászot meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbát, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbát, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tették paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az egymezetyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abban meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsír. Tehát megpirosítja. És abba a kolbászba, amit így eltettek, abba csak saut tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymásra. Nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen tapítva. Én azt úgy megfogtam a gyerek trombot. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak maradt. Ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsír.

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a Gyarág Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták Mojkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kezdtek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szemtelenyek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezeket még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy föld, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy az egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és a állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomolkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isten így csoda volt, az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak a megyen. És ahol oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor Krisztus Urunk teremtette a népséget, hát agyagból gyújtja őket, aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersen. Na akkor, mikor betette, elfeledkezett, mert gyújtja a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? Na nem baj, előtt a népét, mert a fekete van az előtt. Na jó, amikor meggyújtja a másikat, betette azt, hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehér szűr meg, hát nem szarok meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Azt mondja, hát így ebből lettek akkor kínaiak, ebből a sárga bőr. Na jó, van, gyújtja a harmadikat. Hát, na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér szűr. Ezek lesznek a magyarok. A fehér hüvelyeket. Ezért a feketék, a négerek már Krisztus Urunk azokat érnek sütőtől. Na, amikor Krisztus Urunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordát, mindent ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre kéne szállni. Nos, akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát gyújtja, oldalbordáinkat készíti, oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok egy bordában tegyványok.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy milyen szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendél a fejedét. Na hát, de is keni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondolt, hát beikeli a hónyolját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszot is ügyesen csináltat, az a szép is. Elérne itt is a felesége, még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor is szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a lédre szállott elől. És ő hamar a lény, és hozzá csapja a kezét, és azóta lehet is.
5: Ádám és Éva, mikor a paradicsomkárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örök időn keresztül vetni az árja. Tűz mellett ültek, csórén jártak a paradicsomkárban. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai ávoskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyi. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népben lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. Egy nagy kígyó meg ott leselkedett. Ember volt a kígyó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, az óvántó. Akkor a kígyó oda almigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almot neked adom, ha ide visz. Ennyi meg az egészet, ami nem volt gyereke. Volt gyereke. No, aztán annyira jó vagyott a kígyóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közvasszak meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált a kígyó, az mind csúnya volt. Akkor hittem on elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyugta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha tehát a lopottakot elgyugja, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak,
6: igen.
3: Akkor adok, iskolába is járhattak, azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Hogy megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet, mert gonoszok az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatból hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak olyan szárasságon. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárasságon. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, mikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermekei és a feleségei. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkába nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot. Akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta a Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kijött a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
2: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezni. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasan, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
0: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették, ugye ima annyira félmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak még, mert mikor téglát kértek, mortért vittek fel, mikor mortért vittek, akkor téglát kértek, úgy, hogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
6: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorba álltak mind az akkori nemzetek, mind sorba álltotta őket, mindegynek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélget, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarom, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy mindig a homor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja az Úristen neki, ha elfogyott ma mindazt mondja, amit hozta a nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvizőt, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban.
8: Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg a zolahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinálják maguknak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta, a zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az evét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett, és az evét revizelve csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a gatyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászomból akkor megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, sem az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főteszke csapja.
0: Abrahamnak sokkal nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110 időn körül gondolom ma, hogy így volt. Azt akkor most ők, hát Abraham el is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, nem volt gyerek ma. Sáron a csítók, azt akkor, hogy elcsapta, hát minősült mindig Abraham, azt akkor emlő visszament az asszony, felhajtotta az asszony, azt hát neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, mi örültek neki nagyon. pontosan az Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozza fel neki azt az egyetlen egy fiát, Izsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt már ugye most Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vitte meg fát, és úgy lett, hogy akire rá terjedett volna. No? Azt akkor szegény kis Izsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Majd azt összeraktak ők azt a kis alaptalformát, keresztbe korúba a fákat, majd ma akkor terjedett rá a kis Izsákot a fa tetejébe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja egy nagy barborban nála. Azt hát akkor egy angyal megjelent, még egy kosforma a gaz közt, olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Na, azt akkor így menekült még Izsák.
9: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő, és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy jó Isten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki az fürtök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes minden. És a filisztiusok nagyon haragudtak rá. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszony egy házacskába, és oda ment békeredzett szállásra. Béhes fogadta, olyan árkős, talán asszony volt. Aztán ők összejöttek. No, de hát, a filisztiusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszont, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég van, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt tett, meg tudta csinálni, ő aztán kérdezgette, hol jelent mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztiusok, akkor ő mindjárt szembeszállott vele, akkor rá kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodot nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelben, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elviszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és oltotta, azok hoztak neki kötelet, megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztiusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztiusok. Az megfogta kötelet, mint a morzsát. Szétszaggatta. Nagyon erős volt. Nem tudtak használni. No, de hát csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán addig ostromolta, hogy hát mondja meg, miért titkolja egyszer, ha imán oda jár hez, akkor miért titkolja oda udvarol neki. Aztán ő megmondta, hogy neki az erő a hajába van. Neki soha még nem volt levágva a hajó. Neki a hajába van az erő. És akkor az asszon állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. Ahol, hogy levágta, akkor hírt adott a filisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitték, és kiszúrták mind a két szemét. Már sok kárt tett nálik emberben. És ahol börtönbe dugták. Aztán örvendezett a király, hogy Sámsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetelházat. Úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait. Örvendezzenek egy kicsit, hullassanak. Sámson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Sámsont hozzák fel, és muzsikáltassák. És kacagták, hogy most nem látsz, most nem tud semmit csinálni. Elégben, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hári állítják őt, hogy legyen ott az oszlophoz közel, mert ha nem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinál. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltották, és nevették. Mikor azok a jogából nevettek, ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, összehúzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, és azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt. De megmondtotta, rég mondtotta. Rég mondtotta. Rétől buszutaltunk, de ő is buszutaltunk.

0: Ötödik szöveg, minta a Palóc régióból. A felvétel a Nógrád megyei Hont községben készült 1996. áprilisában. 75 év körüli nyugdíjas nő, vallás a római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk. Kendért vettünk. Elvettük a kendért. Kinyűjtük. Vittük a patakba, beosztattuk. Térdigérő vízbe mostuk a kendért. Kitarigettük, mert szaradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kihőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak. Fából csinálva, most alagó tévön szalmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. Akkor ment a víz, avult a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővágtuk, olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék, egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messzaradt, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük. Abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvá, akkor ma vágta le belőle nekünk. Vártuk a cifra pamukos ingeket, díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargalval, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvárt az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Nem tiszta pamuk volt, ez felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyót most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkákra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férhe ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat, én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing az öregnek. Jóval ne beszéltessenek ma, Eli Gókban.
2: Ki volt keményítve a pentőt?
1: Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig főben nyúl, szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk.
2: Hát
1: azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Fél cipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most te, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülött, most melyet húzzam fő? Akkor mi ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomban nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-en. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt. A mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön, a búza vetésen le, azt visszament ma, előtte akart gyönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Most mentek a kocsmából többi emberek haza, és közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudtak a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. azt ugye elvágta a lábát. Ugye mi volt az sok apró gyerek, ötön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: vetni. Tavasszal mi est már szántjuk a földet, mert málék is szoktuk akkor már vetni. Akkor elveszük a kender. A kender vetés, mikor elvetettük tovább, majd akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőjön szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűlni. Akkor nekifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal bekössük kélébe. Kélébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk a csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszünk a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön neki fogunk, kimosszuk, tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törőre. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt, de úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk, ahogy ki volt tilolva a kender, akkor nekifogtunk megcsinálni, megdörzsölődött, és akkor nekifogtunk vasecseten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecset, úgy hívják. Az abban húszuk, abban van feje, nyira, és van benne göngyű. A göngyű, és van benne csepi. Abuk csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, a felmenő. A feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az aprócos, az a göngyű. Az is jó, mert abuk zsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt. Akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Van az a nagy tekerőbak. Arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam. Már így mondom, hogy motolálni is kell, azt már az idejét, mikor fogok. Mert motolálni kell, és azon a tekerőbakra úgy megyen rá arra célra. Szépen. És akkor letekertük, már letekerődött kóticsba, és azt a szűntük. Ez az beleszűnni valahol.
1: Ez a
0: beleszűnni. Igen. Meg a felmenőnek is lehetett ezt a szép fejeket megcsinálni.
1: Igen.
0: Azon kezdődik a vetésen a szűvés. Mikor megindulunk a vetőn, az alsó fogon kezdjük a vetést. És fel alul nem megyünk, ahány rendet akarunk felengedni. Fel, alul és fent, azonnal ott is fogra tesszük keresztbe. És akkor ilyen is be, és hogy oda pátmalat, akkor szoktunk kötni alulra, felülre, mikor már megvan vetve, és akkor láncszemben takarosan le szoktuk fedni, hogy össze ne bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a vesztováltára. A vesztováltára, amikor feltesszük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztjük, és visszamegyünk, és újra vissza hasonlóra megyünk.
1: Hátusó
0: hasonlóra. A hátusó hasonlón pedig nem szépen, akkor van ott a közte pátmadag, ahogy mondtam, a vető. Két fogba van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasonlót. Mert ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára, és akkor szépen, itt meg az a többi, meg itt van oldalt, letével, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befele. Mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen, mert van olyan, hogy keresztül húzta az a láncszemen a cérnát, és akkor már megvan a hiba, már akkor nem tudja letenni a láncszemet. hanem mikor összekötötte azt a láncemet, ahogy befeleszette, azt engedje ki fel, amelyiket rákötött arra a másik láncemre. Mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cénáját.

A faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe ment, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kereködött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő össze, nem tudom. Ott voltam én még kis leányka, aztán ott voltak a bátyáim, meg a falubérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő, csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek. De hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek. Ott kinn az erdőn. Hát, ugyan Beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokot, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életemben olyan jelenetet, amikor az ökrök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök is lehetünk. Hiába voltunk betegök,

szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körüles. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja. De ez igaz is. Ha észreveszük, hogy betegök vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegök vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. Bezzeg, kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajthárostól együtt a pajta falának, lekékült a lába, meg a lábujkám, de mentem a mezőre. Észre se vettem, hogy fáj, mert muszáj volt csinálni. Ezen csodálkozom én manapság, hogy máma annyian betegök, és síránkoznak, és lenézik azt az embert, akinek nincs ideje beteg lönni. Így van az angyalom. Jobb volt ezelőtt, mint most. Én úgy látom.

0: që jo kasëme, Jezus, Jezus Kristus o për dhe në jartë. Shujtë të jotë të nojtë, minden kina këso bërë vetëni, buza dhe që kejtë bërë asdatë. Bëjtë të gjënë, tërë hëtë të lanën bërë hëtë, ma kejtë bërë asdatë, lehet tërë malëni, osu dhe e më nënë që kejtë gjëtë më tejnë, të bëtë tërë malë, tërë malë të ishtë dhe ustanë, e cërë hëtëjtë, Jezus Kristus. Shosë mundë jo, zëmbe në këtë të mejë vëtë të ilë një buza. Kujtë le gjënë buza. Osë mundë të sobër minden kinak dhe që kejtë bërë aldat, dhe të të bëtë vëtë të ilë. Azu tanë të vashë o njitë o ma njitë o kosë, shë e në odhuk o njitë o ma njitë o korosë, me këfokë të kolasën më të agë i svejgjë këfaj vëtë. Buza sërë me këfokë të shi fërë hustë, në azu tanë që ka një lësë. Tërë me ishërë, të shvatë hatë o ma njitë o kosë. Të vatë së një të manjë të korë, shë i në duko një të manjë të e në korë.
1: Zërë jesë është utës dhëtë të vëllohuva, shtërë akë zëtë të lovë. Shmën të olonë akë të lovë vidjelar angëne të arabizë një shkajra, shë lo osë mën të nën e rë këzëm në të ennen gërë. Shë osë mën të zërë jesë është në okër është e dhjelëm i kërë në më kërës. Shmën të vabë zërë jesë shtërë akë zëtë të somar vol, o somar e vetë, shmën të somar nën bisëral angënet. S elvisz le faszont a felült a szamarhatár az Úr Jézus, s elvitte őt, ahova ment Jézus, s azt mondta az Úr Jézus, te még a szenépdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamarnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregöktől, hogy egy alkalommal, mikor Jézus a szamarhátán ment valami nádasban köröttük, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszabadította a nádat, de a foga heve meglátszik, ezt tartják a legendát, hogy addig látszik a nád nevében ez a harapás heve.
0: A papa elindult egyszer, hogyha ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát ugye Jézus is a földön járt, találkozott vele, és kérdezte, hova menjes. Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát azt olyan helyben nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyerre tegyenek. Által változtatta a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte én is, hát viszem a városba, mert családom jó nagyba, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy három év múlva itt, ezen a helyen találkozunk, itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj nekik, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége abbócsát, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovot, dolgozgatott, csaval ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arra be tudta szállítani a városba, vitt haza élelmet a családnak, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségében, lóképibe, hát meg akartuk nyalni, csókolni a ló, de papné megharagult. S hozzáütött, s kitalált ütni az egyik szemét. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalforgácsot kellett tovább, de mert ló volt. Na utól végig, hát lejárt a három év, s a szegény ember a megbeszélt hány jelentkezett három év múlva a lóval, s ugyanott talált a jégt, és visszaadta a lóval. Na hát, visszavette a lovat, csak akkor hát úgy, hogy a három évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége mikor meglássad, te hol csavarodta a három évig, nem szégyelled magad, hogy még valahol verekedtél is, mert a szemedet is küldtél. Hát azt mondja, Hát aztán jöttem ki feleségem. Hát én hogy üttem volna kis mikor? Hát 3 évig sem mondta. Hogy üttem volna én ki azt? Aztán elmagyaráz a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amilyen ló voltam, hát te hozzá, amit te is kivettél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol búzakegyérnél is jobban tesznek.
3: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög mentek az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjénál mentek, és akkor mondja a cselédasszony a fiának, hogy az ördög bűnnel, mondja az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odább, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy az ördög bűnnel. Mondja neki az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten, valamikor az emberek gatyába javadtak. Úgy mentek aratni, vászongatyába. Masina mellé is úgy jártok, az asszonyoknak meg péntőjük volt, péntőnek mondtak, bőrruhat hordoztak, vászon péntő volt, akkor gabonát hordtak, másztak fel a kocsiró. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szoktak kötni akkor, mikor csárosnét szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezá vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi esének ilyen. Akkor azután szöttet óval, mikor leesett. A kötényt osztott mindig fordulta. Akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötényt szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta metéklap. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, metéklapsotor tautuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán fotoztuk vászonyot, de mi hozna, megfotoztuk déve, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd metéklap, úgy tautuk a lábunkat a taróba, hogy mi bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, meg kellett húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor összeszoktak állni 2-3 fogat. Hordták a gabonát kazába. Pajtába rogták be, akkor, mikor gyűjt az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten, az én anyósomnak a testvéré volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak. Ölletni. Volt gépészlakás, volt lakás, másik, 3 ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccan. Annak volt 4 gyereke. Volt itt kovács, kanasz, suszter. Mindenféle volt itt. Volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk. Könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott gyűnni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondtak. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édes szülejének. Az is el szokott, ilyen több öreg asszony el szoktak gyűnni oda imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyök, mert a Karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomba, hogy én ide el nem gyűjök a templomba, mivel átötték a szószéket. Hát nem is voltam a templomba. Én vasárnapunként, mint máma is, meghallgattam a
Isten tisztelete, Debrecenbe vetétek mámó. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valót?

They don't know this name. They don't know this name.

and their catches were not there. Scum. Food. Crow.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk.

Tilos Rádió. Ez irodalmi lépegetőt halljátok. És angol nyelvű műsor következik. Mégpedig a fő motivum Iceberg Slim Reflections lesz, ami mindjárt indul, és figyelem, kiskorúak, főleg akik angolul is tudnak, csak szülői felügyelettel hallgathatják. Tudjátok, tőle vette Ice-T a nevét. Jó hallgatást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Angol nyelvű műsort. Tovább folytatjuk. Iceberg Scene. Reflections. Című spoken word albumát. És figyelem. Kiskorúak. Főleg angol felsőfokúval rendelkezők csak is nagykorú felügyelete mellett hallgathatják. További jó szórakozást!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne angol nyelvű szövegeket, kabarét és spoken word-et. Az előforduló csúnya szavak miatt kiskorú hallgatók kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. És mindjárt folytatjuk Iceberg Slim Reflections című nagylemezét. További hallgatást!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Gézira sohasem égen.
1: A Moszkva környéki híres, hipermodern pszichiátriai klinikán történt. Éjjel 1:30 volt, májusban, a 20-as évek végén, de az is lehet, hogy már a 30-as években.
2: A Mester és Margarita. Bulgakov regényének rádióváltozata.
3: Jó estét kívánok!
2: Első rész.
4: Nos, melyikük a kísérő és melyikük a beteg?
5: Én csak kísérő vagyok.
4: Értem. És ön?
5: Ő kérem szépen, Iván Nikolajevics Hontalan, a híres költő. Egyébként én is költő vagyok.
3: Legyen el!
5: Tetszik tudni, attól tartunk, hogy delirium tremens. Egyébként az én nevem Ryuhin.
4: Ivott?
5: Nem, azaz, hogy néha felhajtott egy pohárral, de nem úgy, hogy...
4: Svábbagarat, patkányt, ördög fiókát, settenkedő kutyát nem szokott látni?
5: Tegnap is találkoztam vele, meg ma délelőtt is, teljesen normális volt.
4: És miért van alsó nadrágban? Az ágyból hozták ide?
5: Nem, az étteremben jelent meg így.
4: Úgy. És a karmolások az arcán? Berekedett?
5: Nem, leesett a kerítésről. Aztán pofon ütött valakit, benne az írók éttermében. Aztán még valakit.
4: Úgy. Jó estét kívánok!
3: Jó napot, te cudar!
4: Hány éves?
3: Menjen a pokol fenekére!
4: Miért haragszik rám? Nem bántottam.
3: 23 éves vagyok. Panaszt ezek valamennyiük ellen! Különösen te ellened, te utolsó piszok, kulák ivadék!
6: Haj, a doktor!
4: Miért akar panaszt tenni?
3: Azért, mert makkegészséges létemre megfognak és ideurcolnak a diliházba.
4: Ez nem diliház, hanem klinika. De tulajdonképpen miért hozták ide?
3: Tudom is én, rohadtak! Megfogtak, megkötöztek mindenféle rongyokkal és be a teherautóba.
4: Szabad kérdeznem, miért jelent meg alsó neműben az étteremben?
3: Mert megfürödtem a Moszkva folyóban, és valaki ellopta a ruhámat, és ezt a kacatot hagyta ott helyette. Mesztelenül mégsem mehetek végig Moszkván. Ezt kellett fölvennem, és siettem az étterembe.
4: Miért sietett? Valami hivatalos találkozója volt?
3: Erdeget. Egy külföldi konzultást hajszolok.
4: Miféle konzultánst?
3: Ismerte Berlioszt?
4: A zeneszerzőt?
3: Miféle zeneszerzőt? Ja nem, hát az más. Az csak névrokon, ami is a Berlioznak.
5: Mihail Alekszandrovics Berliozt, a Tömegír nevű irodalmi szervezet elnökét, az este elgázolta a villamos a patriárka.
3: Ne fecsegj! Hisz fogalmas sincs semmiről. Nem te voltál ott, hanem én. A konzultáns szándékosan küldte a villamos alá.
4: Alá lökte?
3: Már hogy lökte volna? Az effélének nincs arra szüksége. Ez olyan dolgokra képes, hogy az ember csak fogja a fejét. Előre tudta, hogy Berlioz a villamos alá kerül.
4: Önön kívül ki látta még azt a konzultánsot?
3: Az a baj, hogy csak Berlioz.
4: Úgy. Nevén egy felvételi lapot. És miért nem tudta elfogni?
3: Arról van szó, hogy az a konzultáns. Mondjuk ki, nyíltam az a gonoszszal cimporán.
4: Nyugalom.
3: Igen, a sátánnal ez kétségtelen. Személyesen beszél Poncius Pilátussal. Na ne nézzen rám, kérem. Igazat mondok, mindent látott, a pálmákat, az oszlopcsarnokot. Egy szóval, járt Pilátusnál, ezért kezeskedem.
4: Helyes.
3: Éppen ezért hiába eredtem utána, az ilyet nem lehet csak úgy elfogni. Az ám, még ketten csatlakoztak hozzá két jó madár, egy törött csiptetős, hóri horgas, pepita ruhás alatt, meg egy valószínűtlenül óriás kandúr, amely önállóan utazik a villamoson.
4: Értem.
3: Micsoda? Már 2 óra? És én itt vesztegettem az időmet? Hol a telefon? Rendőrség! Igen. Ügyeletes elvtárs, intézkedjen azonnal, hogy küldjenek ki 5 motorbiciklis járőrt géppuskával. Egy külföldi konzultást kell elfogni. Tessék! Hát jöjjenek, értem, én is magukkal megyek. Tessék! Itt Hontalan beszél, a költő a bolondok házából. Ha?
7: Mi a címük, doktor?
3: Egy pillanat! Ha? Halló? Halló? Nem hallják? Na jó, akkor a viszontlátás.
4: Várjon! Hova siet? Késő éjszaka egy szál alsó neműben.
3: Engedjenek, no! Elengednek vagy sem? Hát így vagyunk. Ajánlom magamat! Engedjenek! Állatok! Engedjenek!
4: Rendben, Batter, mindjárt aludni fog.
3: Banditák! Utolálók! Hát mit képzelnek?
6: Még ilyet. Hát mégis bekaszlisztak. Bánom is én. Majd megadják az árát. Én figyelmeztettem magam. Engem már csak Pilátus érnek. Panzius Pilátus.
4: Fürdőt, utána vigyék a 117-esbe, ápolót mellé.
5: Mi baja van, doktor?
4: Feltehetően skizofrénia. Az átélt izgalmak váltották ki.
8: Jaj.
7: Mi bajod?
8: Szörnyű látvány volt, ahogy gurult a kopasz feje.
7: Mi?
8: Kövezeten.
7: Ah.
8: Szegény Misa.
7: Na és?
8: Szörnyű.
7: Elvégre nem vagyok se komája, se sógora.
8: Szörnyű.
7: Igazából nem is nagyon ismertem.
9: El kell kapni azt a konzultánst a sátáni képével.
7: A konzultánst?
9: Ki tudja, mit követ még el?
7: De hát mit izgultam úgy miatta?
8: Előre megmondta.
7: Mit?
8: Hogy Berlioznak levágják a fejét.
7: Ugyan kérem?
9: Ez azért mégsem mindegy.
7: Arról van szó, hogy a konzultáns rendkívüli és titokzatos egyénisége. Ez kétség.
9: Mágus!
7: De hisz éppen ez az érdekes benne.
9: Helyben le kellett volna lőni.
7: Dehogy kellett volna. Szépen ki kellett volna faggatni, mit tud még Pilátusról, meg arról a rabról. Hogy is hívták?
9: Hazugság volt az egész história.
7: Jesua! Jesua!
9: Értsd meg! Az a konzultáns gyilkos!
7: Ugyan! A villamos előtött egy lapszerkesztő.
9: Gyilkos!
7: Azért alatt nem szűnik gyilkos. Meg. Jön egy új szerkesztő, talán még fecsegőbb, mint Misa volt.
8: Ha nem gyilkos, akkor meg mi?
7: A konzultáns? Talán inkább nagy ember. És én világgá üztem. Én marha! Marha! Marha!
5: Ki az?
1: A holdfényes erkéről egy 38 év körüli egyesorrú, riadt szemű férfi nézegetett befelé óvatosan a rácsonát. Amikor meggyőződött róla, hogy Iván egyedül van, félrehúzta a rácsot, és belépett a szobába. Iván ekkor észrevette, hogy a titokzatos látogató lábán papucs van, s vörhenyes házi köntöse alatt pizsamát visel. Megengedi, hogy leüljek.
7: Tessék, hogy jutott be ide?
1: Már egy hónapja elcsentem a nővértől ezt a kulcscsomót, s minden erkélyrácsot ki tudok nyitni az emeleten. Olykor meglátogatom egyik-másik szomszédomat.
7: Ha ki tud menni az erkélyre, akár meg is lóghat innen. Vagy nagyon magas?
1: Nem azért nem szököm meg, mert nagyon magas, hanem mert nincs hová mennem. Nos hát, üldögéljünk.
7: Üldögéljünk.
1: Jó. Remélem, nem dühöngő, mert tetszik tudni, én nem szeretem a lármát, erőszakot, vitát, meg másféle zűrzavart. A legjobban a kiabálást utálom, akár düh, akár szenvedés okozza. Nyugtasson meg, kérem. Csak ugyan nem dühöngő, ugye?
7: Tegnap este összevertem egy illetőnek a pofáját.
1: Az ok?
7: Hát, meg kell vallanom, nem volt rá okom.
1: Miért fejezi ki magát ilyen csúnyán? A pofáját. Elvégre nincs eldöntve, hogy az embernek igazából milyen is van, pofája-e vagy arca. Talán mégis inkább arca. És ezt összeverni. Ilyesmit soha többé ne tegyen. Mi a foglalkozása?
10: költő.
5: Bocsánat. Szabad a nevét.
10: Hontalan. Önnek nem tetszenek a versei?
5: Nagyon nem tetszenek.
10: Mit olvasott tőlem?
5: Egy árva sorát sem olvastam.
10: Akkor honnan tudja, hogy rossz, amit írok?
5: Nem elég az, amit a többiektől olvastam. Egyébként, tudja mit, elhiszem becsület szavára. Mondja meg, jók a versei.
10: Rémesek.
5: Ne írjon többet.
10: Ígérem és fogadom, nem írok többet. Itt a kezem.
5: Miért került ide?
10: Poncius Pilátus miatt. Tessék!
5: Mondja el, hogyan történt?
10: Miért lepődött úgy meg?
5: Könyörögve kérem, mondja el.
10: Ismeri Berlioz-t?
5: A szerkesztőt.
10: És egyben a tömegírelmet.
5: Igen, ismerem.
10: No. Tegnap este elgázolta a villamos a Patriárka tónál.
5: Miért nem Latunszkit, a kritikust, vagy Lavrovicsot, az irodalmárt? Jó, folytassa, kérem. Mondjon el mindent részletesen, sorjában.
10: Nos, tegnap úgy alkonyattájban a tó felé sétálgattunk Berlioz-zal. Ugyanis egy vallás ellenes poémát rendelt nálam, és hát elég alapos kifogásai merültek fel. Egyébként rekkenő hőség volt.
11: A te Jézusod, Iván, hát hogy is mondjam... Húsvér, eleven alakká sikeredett, vagyis olyanná, aki valamikor élt a földön.
5: Mondja csak, mesélje.
12: De Misa, én igazán minden elképzelhető rossz tulajdonsággal felruháztam Jézust.
11: Jaj, a probléma nem az, hogy Jézus milyen volt, jó-e, rossz-e. Azt kell kimutatni, hogy Jézus, mint személy, sohasem élt. Minden róla szóló történet kitalálás, mítosz, semmi egyéb. Ja, ezt a forróságot. Te ígyunk valamit.
5: És aztán?
10: A hosszú fasor kihalt volt. A padokon nem ült egyetlen lélek sem. Megálltunk a sör ásványvíz feliratú bódi előtt.
12: Ásványvizet kérek.
13: Ásványvíz nincs.
12: Sör van?
13: Estére hozzák.
12: Hát mi van?
13: Kajszi barackszörp, de meleg.
12: Jó, adjon kajszi barackszörpöt.
10: A szörp dús sárga habot vetett, és a levegőt fodrászművész szaga töltötte be. Felhajtottuk a szörpöt, és azon nyomban csuklani kezdtünk.
12: Üljünk le arra a padra.
10: Jó. Üljünk le.

0: لباس.
1: می شده
0: شوشمه ای رستم افریره بیستوش آسیبم کی مریولتم الفو با گوتازنی کی سلووتسک با
1: آفنه
0: اوتانیز لاتوت
1: میت
0: است اوت میم فورچا هوری هورگاش پپی تالاک a fején zsoké sapka. Ott van, vagy pedig csak...
1: Nem látok senkit.
0: Teljesen átlátszó. Nem, nem, ez lehetetlen. Lebeg.
1: Lebeg. Na. Na, jobban vagy?
0: A szörtyeg itt. De, mivel majd, hogy meg nem ütött a guta a hőségtől, te még halucináltam is. Na, szóval ide figyelj. Ne gondolj senki másra, mint például a híres alexandriai historikusra, Filonra, vagy a ragyogó műveltségű Josephus Flaviusra, akik soha egyetlen szóval sem említik Jézus létezését.
1: Josephus. Azt a rohadt szörpöt.
0: Ha pedig Tacitusszal akarnál védekezni, meg kell, hogy mondjam neked, hogy a híres Annáleszek 15. könyvében, annak is a 44. fejezetében a Jézus keresztre feszítéséről szóló mondat nem egyéb, mint késői betoldás, hamisi.
1: Mit nézel?
0: Egy ember ott jön. Ezt se látod?
2: Valóban a hársak alatt közeledett valaki. Mióta csak ott ültünk az első ember. Hogy nézett ki?
3: Finom, szürke öltönyt viselt.
4: A lábán ugyanolyan színű
3: külföldi cipőt. A hóna alatt
4: nácsa,
3: melynek fekete fogantyúja pudli fejet formázott.
4: Keleti mintára alkották
3: jobb szeme fekete,
4: aki valójában sohasem élt.
3: Hogy nem? Zöld.
4: Soha sem élt. Ezt kell kidomborítanod a költeményben.
2: Aztán az idegen hozzánk ért, ránk sandított, majd váratlanul leült a szomszédos padra. Két lépésnyire tőlünk.
5: Bocsánat. És a szemöldöke?
2: A szemöldöke? Hát, fekete. De az egyik magasabbra húzódott, mint a másik.
5: Én rögtön tudtam, hogy angol vagy német. Egy szó, mint száz. Külföldi.
4: Jézus előtt már egy egész sereg Isten fia született, mint például a föníciai Adonis, a frig Attis, a perzsa Mitras. Azaz, hogy pontosabban szólva egyik sem született meg, egyik sem létezett, tehát Jézus sem. Ezt, érted? Ezt kell megírnod. Ugyanis a mitológiák...
0: Hát ez...
6: Bocsássák meg, kérem, hogy ismeretlenül megszólítom önöket. Tudós beszélgetésük témája azonban annyira érdekel, hogy megengedik, hogy ide üljek?
0: Parancsoljon.
1: Üljön.
6: Ha nem tévedek, azt tetszett mondani, hogy Jézus sohasem létezett.
0: Jól hallottak, kérem, valóban azt mondtam.
6: Milyen érdekes. Ön egyetért ezzel az állítással?
1: 100%-ig.
6: Bábulatos. Önök tehát ateisták?
0: Igen, ateisták.
6: Mind a ketten? Hát ez igazán elragadó.
0: A mi országunkban az ateizmus cseppet sem meglepő jelenség. Mi már tudjuk, hogy Isten nincs.
6: No, engedjenek meg még egy kérdést. Ha Isten nincs, akkor vajon ki irányítja az ember életét? És általában ugye a földi eseményeket.
1: Ki más, mint maga az ember?
6: Bocsánat. Ahhoz, hogy valaki irányítson, szükséges, hogy pontos tervekkel rendelkezzék valamelyes, hát nem túlságosan rövid időszakra. De az ember sajnos, az ember mondjuk Kiszlovodszkba készül.
1: Tessék?
6: Hová? Mondom, Kiszlovodszkba például. Aztán, hogy nem egyszer csak elbotlik és a villamos alá esik. Azt állítja, hogy ezt is ő maga rendelte így. Nem helyesebb vajon azt hinni, hogy valaki más rendelkezett?
0: Senki sem tagadja, hogy az ember halandó. Mindazonáltal...
6: Hogyan? Halandó. De nem ez a legnagyobb baj. A baj az, hogy néha hirtelen váratlan halandó. Általában senki nem mondhatja meg, hogy mit csinál ma este.
0: Hát ez azért túlzás. A mai estémet több-kevesebb pontosággal meg tudom mondani, persze, ha nem esik a fejemre egy tégla.
6: A tégla sohasem esik le magától. Nem, ön másféle halállal fog meghalni.
1: Micsoda?
4: Ó, ugyan talán még azt is tudja, hogy milyennel. Igen? És megmondaná?
6: Nagyon szívesen. Egy-két, Merkurius a második házban. A hold eltűnt, hát sivítás, várni csak az este.
4: Levágják a fejét.
1: No, de...
4: Úgy. És kik vágják le a fejemet? Az ellenség? Intervenció?
6: Nem. Egy...
4: Na, kicsoda?
6: Egy fiatal orosz nő. Komszomoltam.
4: Már bocsássad meg! Ez mégsem nagyon valószínű.
6: Én is nagyon kérem, bocsássatnak meg. Már az imént szerettem volna megkérdezni, mit szándékozik csinálni ma este? Már amennyiben ez nem titok.
4: Semmiféle titokról nincs szó. Most hazamegyek a Szadovájára, este 10-kor pedig ülést tartunk a tömegírben, és én elnökörök.
6: Ez sajnos lehetetlen.
4: Ugyan miért, ha szabad kérdeznem?
6: Azért, mert Annuska már megvette a napraforgó olajat. Sőt, nem csak megvette, hanem ki is öntötte. Az ülést ezek szerint nem tartják meg.
4: Engedjen meg... Hogy kerül ide a napraforgóolaj, és miféle Annuskáról van szó?
1: Majd én megmondom, hogy kerül ide a napraforgóolaj. Mondja, kérem, még nem fordult elő önnel életében, hogy elmegyógyintézetbe csukták?
6: De
7: mit mondok?
6: Na. Nem is egyszer. De sajnos egyszer sem kérdeztem meg az elmegyógyászoktól, hogy mi az a skizofrénia.
4: Ege.
6: Ezt már majd önnek személyesen kell megtudakolnia tőlük. Iván Nikolájevics.
1: Honnan tudja a nevemet?
6: Na már engedje meg, Iván Nikolájevics, ki ne ismerné magát. Literaturnája gazéta, no várni csak, nem az ön fényképe? Alatta a vers.
1: Bocsánat, nem tudna várni egy pillanatig? Szeretnék valamit mondani a barátomnak.
6: Hogy de, tessék, olyan kellemes. Itt a hársfák alatt. Én igazán nem siessek sehová.
1: Ide hallgass, Misa, ez az ava kém. Orosz emigráns, aki ide merészkedett.
4: Azt hiszed? Gyere, tartóztassuk fel, nehogy meglógjon.
6: Bocsássanak meg, hogy a vita hevében elfelejtettem bemutatkozni. Tessék, kérem, itt a névjegyem, az útlevelem, és a meghívó levél, hogy jöjjek Moszkvába konzultálni.
4: Ja, ne tessék zavarba hozni, de ne tessék csak eltenni.
6: Köszönöm.
1: Ön német?
6: Mármint, hogy én? Igen, talán. Talán német vagy.
1: De kitűnően beszél oroszul.
4: Hát persze. És mi a szakmája?
6: A fekete mágia professzora vagyok.
4: A fekete mágia?
6: És historikus. Ma este érdekes história színhelye lesz a Pátriárka tó, illetve a Bronnája utca. Vegyék tudomásul, hogy Jézus Krisztus igenis létezett.
2: És elmondott egy történetet Pilátusról és Jézusról. Elmondta, vagy csak álmodtam? Nem álmodhattam, mert akkor Berlioznak ugyanazt kellett volna álmodnia. Úgy kezdte, hogy... Tavaszi Niszánomnak 11. napján kora reggel Judea prokurátora Poncius Pilátus vérvörösbélésű fehér köpenyben katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban.
7: Igen.
6: Utolsónak az a katona vált.
7: És hogy fejezte be?
6: Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállán. Pilátus kezével védekezve a porfelhő ellen elégedetlenül ráncolt a homlokát. Aztán tovább indult a palotakert kapuja felé. Mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
7: Tudtam! Mindent előre tudtam! Folytassa, kérem! És aztán mi történt?
2: Közben rám testeledett. Az égbolt, mint egy kifakult Moszkva felett, és kirajzolódott rajta a teli hold, de nem aranyol. A padok megteltek a hársfák alatt, és lágy, esties hangok jöttek a tó felől.
7: És Berlioz mit mondott?
4: Hát attól tartok, senki nem erősítheti meg, hogy amit ön most itt elmesélt nekünk, az valójában meg is történt.
6: Dehogy! Van, aki megerősítheti.
8: A dolog tudnélik úgy áll, hogy...
5: Én magam is jelen voltam.
8: Ott. Ott az oszlopcsarnokban, Poncius Pilátussal, titokban. Hogy úgy mondjam, inkognitóban. Éppen csak egy kicsit súgtam neki, de el ne árulják senkinek. Tartsák szigorúan titokban.
4: Ahhoz emigráns kém, hülyének teteti magát, hogy kifogasson. Nem látod a szemét, őrül.
9: Ön mióta tartózkodik Moszkvában?
8: Most érkeztem ebben a minutában.
9: És hol a podgyász, a kedves professzor?
8: Nekem? Ha, sehol.
1: Sehol?
8: Mit úgy, és talán ördög sincsen?
1: Ördög?
9: Ne mondj neki ellent.
1: Ördög nincs, nem létezik.
8: Aha, hát ez aztán érdekes. Hogy van ez itt maguknál? Az ember akár kiről kérdezősködik, az nem létezik. Tehát... Valóban nincs ez az utolsó szavunk, ez?
9: Na, csillapodjék, drága professzor, csillapodjék.
8: Na, üldök ilyen csak egy kis ideig a barátommal.
9: Én kiszaladok ide a sarokra, egyet telefonálok, aztán elkísérjük önt, ahova akarja, hiszen nem ismeri a várost.
8: Tessék, csak telefonálja.
9: Igen.
8: Várjon, könyörögve kérem, még utoljára, búcsúzás előtt. Legalább azt higgye el, hogy az ördög létezik.
1: Jó, hamarosan ön is tapasztalni fogja.
4: Helyes, nagyszerű, mindjárt visszajövök!
2: A kijárat közelében egy patról hórihorgas Pepita ruhás alak állt föl. Olyasféle, amilyen Berlioz káprázatként látott az imént. És megmutatta neki a kijárati forgókeresztet, amely az alatta húzódó villamos pályára figyelmeztet. Volant felé fordultam, aki kérdezett valamit tőlem, és amikor újra Berlioz után néztem... Oda rohantam! Láttam, ahogy egy sötét, kerek tárgy gurul ki a kocsi alól, és ugrándozik a kövezett lejtőn. A Berlioz levágott feje. Nem értettem. Hogyan lehetséges, hogy az imént még beszélgettünk, most meg...
7: Berlioz, de vajon miért ő? Folytassa, kérem, folytassa!
10: Ne lefejezte!
11: Nézd már!
10: Szabályos van, ne lefejezte!
11: Milyen fiatal és csinos, biztosan komszomorka!
10: Ja Istenem! Jaj, Istenem, én csak annyit láttam, hogy szegény... Jaj, de rémes, nincs neki feje. Át akart menni a sineken, de látta, hogy jön a villamos, visszalépett a forgókereszthez, meg akart kapaszkodni, de lecsúszott a keze a küllőről, és korcsolyázott, siklott le a lejtőn, mint valami jégpályán. Igen, egyenesen a sinekig. Ott meg hanyatt esett. Ez a nagy kocsi meg rá. A mentők! A mentők!
11: Lisa!
10: Annuska, Anuska, mi Annuskánk innen a szadovájáról?
2: Anuska.
10: Mi ott a történet?
2: Ne beszélj már!
10: Én úgy éjek, napraforgó olajat vett a boltban, azt eltörte a literes üveget a forgókereszten.
2: Napraforgó olaj.
10: A szikjája is csupa olaj lett, ő mit káromkodott miatta az a szegény ember, is biztos az olajon csúszott le a sinekre.
4: Vajon szint? Ki maga?
5: Nem érteni. Nem beszél orosz.
2: A konzultáns ezzel sarkon fordult, és elindult a másik kijárat felé. A törött csiptetős Pepita ruhás alak, aki már mellette ült a padon, előtte ugrándozott és feltartott. Aztán, mintha földnyelte volna el. Amikor a fasor végén újra megpillantottam a konzultást, már hárman voltak. A Pepita ruháson kívül egy kantúr is csatlakozott hozzá, amely a két hátsó lábán járt, és akkora volt, mint egy vaddisznó.
7: És aztán szem elől vesztette őket.
2: Még nem. Futni kezdtek én a nyomukba. Kérve egy forgalmasabb útra, a kantúr egy 10 kopejkással kezében fel akart szállni egy induló villamos.
7: Fizetni akart? És a kalauzbő?
2: Visítozni kezdett. Macskával nem szabad, macskával nem szabad, sics! Mire a kandúr az ütközőre úrott, és úgy ropogott el.
7: pompás, nagyon mulatságos.
2: A Pepita ruhás másfelé tűnt el. A konzultáns meg különböző sötét sikátorokba csalt maga után. Ahol aztán valóban nyomát vesztettem. Kerestem tovább, még a Moszkva partján is. Aztán eszembe jutott az írók étterme. Ott aztán nem hittek egy szót sem az egészből. Egy szót sem, érti?
5: Ne csodálja, barátom. az ő fantáziájukkal. És végül úgy dübegurítottak, hogy onnan egyenesen ide kerültem. Most már érti? Érti, ugye, hogy Poncius Pilátus miatt? Illetve... hát igen. A konzultáns.
12: Szerencsétlen költő. De hát maga az oka mindennek, aranyom. Nem lett volna szabad olyan fesztelenül, sőt, pimaszul viselkedni veled. És még hálás lehet, hogy ilyen olcsón megúszta.
5: De hát, ki az illető voltak éppen?
12: Mihelyt leírta a külsejét, én már sejtettem. Komolyan mondom, csodálkozom Berliózon. Ő, amint hallottam, mégiscsak olvasott életében egyetmást. Az első szavai után rá kellett volna ismerni. Egyébként, bocsánatot kérek, hogy kereken kimondom, maga ugyebár, ha nem csalódom, eléggé műveletlen.
5: Vitathatatlanul.
12: Mindjárt gondoltam. Hiszen a két különböző szeme, ahogy leírta, meg a szemöldöke. Bocsásson meg, maga talán még a Faust című operát se hallotta.
5: Volt rá jegyem, aztán kaptam egy szanatóriumi beutalást Jaltában. De mondja meg végre, hogy ki az illető?
12: Nem. Félek, még rohamot kapna, orvos, injekció.
5: Nem, kérem!
12: Nem. Jaj, mennyire sajnálom, hogy nem én találkoztam vele, hanem maga.
5: És miért akart vele találkozni?
12: Nem, hagyjuk ezt. Nem, egyáltalán nem fogok.
5: Szóval maga semmi.
12: Beszéljünk másról.
5: De kérem!
12: Jó. Rendben van. Furcsa dolog ez. Nézze, én ugyanazért ülök itt, amiatt maga. Tudnék, Poncius Pilátus miatt.
5: Maga is?
12: Tudnélik, regényt írtam róla. Még tavaly.
5: Maga író?
12: Én mester vagyok. Valaki így hívott. Mester.
5: De mi a neve?
12: Nekem nincs többé neve. Lemondtam róla, mint minden egyébről az életben.
5: És hol a regénye? Hadd olvasom el.
12: Amikor elkészült a kézirat, amikor tavaly augusztusban elkészült, és én kiléptem vele az életbe, az életem véget ért. Az irodalom világa. Akkor kerültem bele. Iszonyatos. Megijesztett engem az ember. Rettenetesen megijesztett.
5: Kicsoda?
12: Hát a szerkesztő. Hiszen mondtam, hogy a szerkesztő úgy nézett rám, mintha dagadt volna az ábrázatok valahogy kancsalul, és még vihogott is hozzá, mintha zavarban volna, gyűlögette a kézirat szélét, és krákogott.
5: Mióta ír a polgártárs? Ez az első munkám. Eddig miért nem hallottunk magáról?
12: Mert eddig ez.
5: Azelőtt nem írt. Tulajdonképpen kicsoda ön? Már úgy értem, honnan jött?
12: Képzettségem szerint történész vagyok. Egy múzeumban dolgoztam.
5: Hol?
12: Itt, Moszkvában. Aztán megnyertem a főnyereményt a kötvényemmel, ott hagytam az állásomat, és megkihültem regényt írni Poncius Pilátusról.
5: Addig miért nem írt róla? És bocsásson meg, ki adta az ötletet, hogy ilyen különös témáról írjon regényt? Ki volt ez?
12: Magáról a regényről egy szót se szólt. Végül nem állhattam tovább, és kereken megkérdeztem, hajlandó-e közölni a regényemet, vagy sem. Ebbegett, habbogott, végül azt felelte, hogy efelől nem dönthet egymaga.
5: De ki volt az a szerkesztő? Művével ugyanis meg kell ismerkednie a szerkesztőbizottság többi tagjának, név szerint Latunszki kritikusnak és Lavrovics irodalmának. Kérem, hogy nézzen fel hozzánk úgy 2 hét múlva.
12: De gyönyörű idők voltak az előtt. Az volt az aranykor. Télen kályhámban örökké lángolt a tűz. Én pedig dolgoztam a regényemet. És amikor kitavaszodott, ablakaimból az eleinte még kopár, utóbb kizöldülő, lombosodó orgonabokrokat nézegettem. És akkor történt valami, ami túltett a 100 000 rubeles nyereményen is. A Pilátusom szélsebesen vágtatott a befejezésre.
5: Fej, köpeny, vérvörös, bélés.
12: Úgy van, pihekönnyűnek éreztem a fejemet a kimerültségtől. Mi sem természetes, sétálni is jártam.
5: Mi történt?
12: A nő sárga virágot vitt a kezében. Valami ronda, fertelmes sárga virágot. Nem tudom, minek hívják, de tavasszal mindig az jelenik meg elsőnek Moszkvában. És a sárga virág élesen elütött sötét tavaszi kabátjától. Igen, sárga virágot vitt. A Tverszkájáról befordult egy mellékutcába, és ott visszanézett. Ismeri a Tverszkáját, ezer meg ezer ember sétál rajta, de ő csak engem látott. Esküszöm, engem nézett riadtan, szinte fájdalmasan. Szíven ütött. Nem is annyira a szépsége, inkább a mélységes magányosság, ami a szeméből áll. Én is befordultam a mellékutcába, követtem a sárga jelt. Némán haladtunk a Birbegulba kis utcán, én az egyik oldalon, ő a másikon. Éreztem, hogy meg kell szólítanom, és attól féltem, nem tudok kinyögni egyetlen egy szót sem. Ő pedig elmegy, eltűnik, soha többé nem látom. És akkor...
13: Tetszenek önnek a virágai?
12: Úgy rémlem, a néptelen szűk utcában visszhang kél. Visszaverődik a mocskos falakról. Átsiettem hozzá túloldalra, és határozottan azt feleltem. Nem.
13: Ön nem szereti a virágot?
12: Dehogy nem szeretem. Csak nem az ilyet.
13: Hát miért szeret?
12: A rózsát.
14: Folytassa, és nagyon kérem, ne hagyjon ki semmit.
12: Folytassa. A folytatást maga is kitalálhatja. A sárga csokrot a nő bocsánat kérő mosolyra a csatornanyílásba dobta, utána fekete kesztyűs kezét átfűzte a karomon. Igen. A szerelem úgy termett ott közöttünk, ahogy egy szűk sikátorban a gyilkos pattanerő a föld alul.
14: Villámcsapás! Finkés sújthat le így az ember.
13: Nem így volt. Mi már réges-régen szerettük egymást. Sokkal-sokkal az első találkozásunk előtt. Még azt se tudtuk, hogy a másik a világon van.
14: Amikor te még egy másik férfival éltél.
12: Én meg azzal a...
14: Na, szóval a...
13: Kivel?
14: Hát, na, minek is hívták?
13: Te házas voltál?
14: Hát persze. Azzal a Várénykával, vagy Mányecskával? Nem, mégiscsak Várénykával. Szóval a múzeumból, csíkos ruhában jár. Egy szóval, nem emlékszem rá.
13: Te tudod, miért indultam el aznap azzal a sárga virágcsokorral? Azért, hogy végre rád találjak. És ha ez nem történik meg, én megmérgeztem volna magam. Olyan üres, olyan sivár volt az életem.
12: Akkor már a titkos feleségem volt. Minden délután eljött hozzám, de én már reggeltől fogva vártam. A májusi záporok idején, amikor zúg várat be a kapu alá, víz elöntéssel fenyegetve menedékünket, begyújtottunk a kájába, és krumplit sütöttünk. Krumpli gőzölgött, fekete héja bepiszkította ujjainkat. A kis odut kacagást töltötte, de kinn a kertben a fák eső után lerázták magukról törött fehér kajacskáikat. Közben lázasan dolgoztam a regényen, amely nőttön nőtt, és az asszonyt valósággal magába nyelte. Hegyes körmű finom ujjait hajába mélyeztve, órákig olvasta a kéziratot. Hír, dicsőséget jósolt, bátorított. Akkor kezdett mesternek szólítani.
13: Lévi Máté az inge alatt kotorászott, és pergamentekercset húzott elő.
12: Néha fennhangon dallamosan idézett egyes részleteket, és váltig állította, hogy ebben a regényben az ő életét írtam meg.
13: Pilátus fogta, kibontotta, és hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől e féléket olvasott. meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni.
12: Augusztusra elkészült a kézirat.
13: Ekkor Pilátus összerezdent, mert a pergamen legutolsó soraiból e szavak tűntek szemébe. A legnagyobb bűn a gyávaság.
14: És aztán két hét múlva mit válaszolt a szerkesztő?
12: Megszebb. Ja, igen, persze. Egy mű fogadott, akinek a két szeme az orrára kancsalította sok hazudozást.
14: Lapsenikova, a szerkesztőségi titkárnő.
12: Na, igen, könnyen lehet. Most tehát attól a titkárnőtől meglehetősen mocskos, viharvert állapotban visszakaptam a kéziratomat.
15: A folyóirat két évre el van látva anyaggal.
12: Gondosan ügyelt rá, hogy elkerülje a tekintetemet.
15: Regények közlése ezek szerint nem aktuális.
12: Igen, igen, és ekkor kezdődött. Jaj, iszonyatos. Iszonyatos.
14: A szerkesztő tehát Berlioz volt. Most már értem. Értem, miért kellett nekem septében poémát összeütnöm arról, hogy Jézus nem létezett. De ki volt az a titokzatos konzultáns, aki tegnap este a Pátriárka tónál elmondta nekem a maga regénye egy részét?
12: Az első fejezet.
14: Ki volt az? Azt mondta, tudja? Meg kell mondja, ki volt.
12: Végre is bárkitől megtudhatnám. A sátán.
14: Lehetetlen. Sátán nem létezik. Hol az a regény?
12: A regény nem létezik. Több mint egy fél esztendeje elégettem a kéziratot.
16: De az nem égel. Kézirat sohasem égel.
17: A mester és Margarita. Az első részt hallották.
18: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

0: A mester és Margarita.
1: A mester éjjel 2 órakor arra ébredt, hogy beteg. Úgy rémlett az őszi éjszaka, benyomja az ablaküveget, elárasztja szobáját, és ő megfúl benne, mint a tintában. Ordítva felugrott, föl akart rohanni a felső lakásba házigazdájához. Aztán a kályhához vonszolta magát, és benyújtott. Amikor már lobogott a tűz, kinyitotta a kályha ajtót. A hőség az arcába lehelt, égette a kezét.
2: Éreztek, hogy beteg vagyok. Gyere, gyere, gyere!
1: Nem jött senki. Elővette Poncius Pilátus a kéziratát. Az ablakot verte az eső. A tűz vízfénye reszketett a gyanútlan regény.

0: kicsit. Csak egyetlen hang.
1: Nem lehetünk eléggel vigyázatosak. Az ellenség azon próbálkozott, hogy Jézus Krisztus apológiáját csempészemes hagyjon.
0: Ez Arimán volt. Igazán mulatságos.
1: Felhívunk mindenkit, sújtsunk le még hozzá kemény ökönlel arra az alávaló pilátuskodóra, aki Jézus Krisztus próbálta becsempészni a szovjet sajtóba.
0: Pilátuskodó? Ez meg Lavrovics.
1: Az ohit harcosának orvtán.
0: Platonszki.
1: Jézus Krisztus apológiája. Jézus Krisztus. Az ohit harcosának.
0: Azért vagytok olyan dühösek, mert nem azt mondjátok, amit mondani akartok. Ugye nem?
1: Pilátuskodó!
0: Ne!
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Félek!
1: Pilátuskodó!
0: Nem a cikkeitek tőle, hanem egészen más dolgoktól, amelyeknek semmi köze ez a regényhez.
1: Olvaskodjatok tőle!
0: Elég! Érezd meg, hogy beteg vagyok. Gyere! A tűzbe! Pusztulj!
2: Add ide! Atya!
0: Pusztulj! Veszed!
2: Mi?
0: Tűz, emészd meg! A tiéd!
2: Nisan hónap 14. napján, kora reggel, Júdea prokurátora, Poncius Pilátus.
0: Nesze!
2: Vérvörös bélési fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett poszlopcsarnokban, amely nagy Heródes palotájának két szárnya között húzódott. A prokurátor mindennél jobban utálta a rózsaolaj szagát, a megvirradó nap nem sok jót ígért, mert ez az illat hajnal óta üldözte. Úgy rémlett, még a kert pálmái és ciprusai is rózsaolaj szagot árasztanak, s az őrség, bőr, lószerszám meg verejték szagába is ez az átkozott rózsa illat vegyül.
3: Istenek, Istenek, miért büntettek engem? Igen, semmi kétség, ez megint a szörnyű főfájás, a hemikránia. Nincs ellene orvosszer, nincsen tőle menekvés. A legjobb, ha meg sem mozdítom a fejemet.
0: A szökőkút mellé a mozaik padlóra már oda készítették a karosszéket. A prokurátor nem nézett senkire, leült. Titkára egy pergamenlapot helyezett kinyújtott kezébe.
3: Köszönöm. A vádlott Galileában való?
4: Igenis, prokurátor. Neked kell megerősítened a Sinhedrion hozta halálos ítéletet.
3: Vezessétek elém.
0: A fiatal férfi ócska szakadozott világos kék kitont viselt. Keze össze volt kötözve a hátán. Bal szeme alatt nagy kék folt sötét lett, szája sarkában seb, melyre alvat vér száradt.
3: Te úszítottad a népet, hogy lerombolja a jerusalájmi szentélyt?
4: Hidd el, jó ember!
3: Engem szólítsz jó embernek? Tévedsz. Jeruzsálemben azt terjesztik rólam, hogy vérszomjas fenevad vagyok. És ez igaz. A vádlott jó embernek szólít. Magyarázd meg neki, centúrió, hogy kell velem beszélni.
5: Igenis, prokurátor.
4: Ne üss meg!
5: A római prokurátort nevezni hegemonnak. Más szót nem szabad mondani, vigyázban állni, érted, vagy megüsselek?
4: Értem. Nem is meg.
3: Hagyd. Név.
4: Az enyém.
3: Ne tettesd magad butávnak, mint amilyen vagy. A magam nevét tudom. A tiéd?
4: Jésua.
3: És még?
4: Hanucri.
3: Mit jelent?
6: Azt, hogy názáreti, vagy hogy őrző.
3: A lakhelyed?
6: Nincs lakhelyem. Városról városra járok.
3: Egy szóval csavargó vagy. Vannak hozzátartozóid?
6: Nincs senki. Egyedül vagyok a világon.
3: Írni, olvasni tudsz?
6: Tudok.
3: Tehát le akartad rombolni a templomot, és erre tüzelted a népet.
6: Soha életemben, jó Hegemon. Soha nem akartam lerombolni a templomot, és senkit nem uszítottam ilyen értelmetlen cselekedetre.
3: Ünnepre sokfajta ember csődül ebbe a városba. Van köztük mágus, jövendőmondó, gyilkos. Hazudozó is akad. Te például a hazudozókhoz tartozol. Itt világosan meg van írva, a templom lerombolására uszította a népet. Így vallottak a tanuk.
6: Azok a jó emberek... Hegemon, mindent összezavartak, amit mondtam. Azért, mert az a jó ember nem jegyezte föl híven a szavaimat.
3: Ne jázd az őrültet, te lator.
6: Állandóan a nyomomban van azzal a kecskebőr pergamennel, és szüntelenül ír, jegyez. De én egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. Egy árva szót sem mondtam mindamból, ami ott fel van írva. Én kérve kértem, légy szíves, égesd el a pergamenedet. De kitépte a kezemből, és elszaladt vele.
3: Kiről beszélsz?
6: Lévi Mátéról. Vámszedő volt. Szóba elegyedtünk, eleinte rossz szemmel nézett, sértegetett, de mire végighallgatott, lassan megenyült. A végén eldobta a pénzét, és azt mondta, velem jön. Azóta társamul szegődött.
3: Lévi Máté?
6: Igen, Lévi Máté.
3: De valamit mégis szóltál a templomról, valamit mégis...
6: Arról beszéltem, Hegemon, hogy az óhit temploma összeomlik és fölépül az igazság új temploma. Azért mondtam így, hogy jobban megértsék.
3: Vigyék el, akasszák föl. Iszonyú ez a fejfájás. Mérget ide egy teli serleggel.
7: És miért uszítottad a népet a piacon, te csavargó? Miért beszéltél az igazságról? Fogalmad sincs róla, hogy mi az? Mi az igazság?
3: Istenek, ez nem tartozik ide. Az agyam cserben, hogy adjatok mérget.
6: Az igazság mindenek előtt az, hogy te néked, Hegemon, fáj a fej. Annyira fáj, hogy kis hitűen már a halálra gondolsz. Nincsen erőd, hogy velem beszélj, míg az is nehezedre esik, hogy rám tekints. Így most akaratlanul is a hóhírod vagyok, és ezt mód felett sajnálom. De a kínjaid nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
3: Te!
6: Azt tanácsolnám neked, hagyd el egy időre a palotát, és indulj gyalogsétára a környéken. Az ivatar csak később, estére tör ki. Szívesen elkísérnélek. Új gondolataim támadtak, amelyek úgy hiszem téged is érdekelnének, és szívesen megosztanám veled őket, annál is inkább, mert rendkívül eszes embernek látszol. Csak az a baj, hogy túlságosan zárkózott vagy, és végképp elveszítetted a hitedet az emberekben. Pedig vald be. Az mégsem lehet, hogy egy ember minden szeretetét egy kutyára pazarolja. Szegényes és szomorú az életed, Hegemon. Úgy hiszem, vége a főfájásnak. És én örülök ennek.
3: Hordozzátok el a kezét. Vald meg, ugye te nagy gyógyító vagy, orvos?
6: Nem, prokurátor, nem vagyok orvos.
3: Honnan tudtad, hogy szeretem a kutyámat?
6: Mi sem egyszerűbb. A kezedet végig húztad a levegő, mintha meg akarnád simogatni.
3: Értem. És tehát orvos vagy, ugye?
6: Nem, hidd el, nem vagyok orvos.
3: Jó, ha mindenáron titkolni akarod. Az ügyhöz ennek nincs közvetlen köze. Azt állítottad tehát, hogy nem úszítottad a népet, hogy rombolják le, vagy égessék föl, vagy valamilyen más módon pusztítsák el a templomot. Esküdj meg, hogy nem cselekedtél semmilyen félét.
6: Mire akarod, hogy esküdjek?
3: Mondjuk az életedre. A pillanat alkalmas, hogy megesküdj rá, hiszen úgyis egy hajszálon függ, ha nem tudnád.
6: talán bizony azt hiszed, hegemon, hogy te függesztetted föl. Nos, akkor nagyon tévedsz.
3: Én elvághatom azt a hajszálat.
6: Ebben is tévedsz. Csak az vághatja el a hajszálat, aki fölfüggesztette. Ugye elismered?
8: Ha most sem tépeti ízekre.
6: Nem.
3: Most már nem kételkedem benne, hogy a jeruzsálemi szájtátók csapatostól szegődtek a nyomodba.
8: Bámulatos.
3: Nem tudom, ki függesztette a helyére a nyelvedet, de akárki volt, ügyesen csinálta. Egyébként mondd csak, igaz-e, hogy a susai kapunát vonultál Jeruzsálemba, Szamárháton, és a csőcselék, amely kísért, úgy köszöntött, mint valami prófétát.
6: De hiszen nincs is Szamaram, hegemon. Igaz, valóban a susai kapunát érkeztem, de gyalogszerrel, és csupán Lévi Máté kísért. Senki sem köszöntött, hiszen akkor senki sem ismert.
3: Ismered-e a következő három személyt? Egy bizonyos Dismaszt, egy Gestas nevezetűt, és harmadszor Barrabbant.
6: Nem, ezeket a jó embereket nem ismerem.
3: Miért használod állandóan ezt a kifejezést, jó ember? Mindenkit így szólítsz?
6: Mindenkit. Rossz ember nincs a világon.
3: Ezt először hallom. Lehet, hogy nem ismerem az életet. Tehát mindenki jó. És te ezt hirdetted?
6: Igen.
3: Miért tiszta és könnyű lett a fejem? Nos, a hegemon felülvizsgálta a Jeshua nevű vándorfilozófus ügyét, és bűnt nem talált. A vándorfilozófus elmebeteg, ezért a hegemon nem hagyja jóvá az ellene hozott halálos ítéletet. Mivel azonban hóbortos beszédei nyugtalanságot okozhatnak Jeruzsálemben, a hegemon a földközi tenger partjára, Cézárea stratóinba száműzi őt. Az én állandó székhelyemre ott lesz vele.
9: Mit akarsz?
10: Még egy írás van itt, hegemon.
9: Mutasd!
3: Ez is őről a szó? Istenem, mint ha eltűnne a rab feje, és helyette a vállain a császári. Beesett fogatlan száj, lecsüngő alsó ajak. A csarnok oszlopai, Len Jeruzsálem háztetői, helyettük Capri kertjeinek sűrű zöldje.

0: Kerjátbeli Júdást, és beszéltél-e vele a császárról, vagy bármi egyébről?
1: Tegnap előtt este a templom előtt megismerkedtem egy fiatal emberrel, aki magát Júdásnak nevezte, és úgy mondta, Kerját városából származik. Meghívott a házába, megrendelte.
0: Jó ember?
1: Nagyon jó ember, és igen tudnivágyó. Nagy érdeklődést tanúsított eszméim iránt. Szívesen fogadta.
0: Lámpást gyújtott?
1: Igen, lámpást is gyújtott. Kifaggatott, mi a véleményem az államhatalomról? Ez a kérdés nagyon érdekelte.
0: És mit mondtál neki?
1: Többek közt azt, hogy eljövend az idő, amikor nem lesz császár, s az emberiség az igazság és méltányosság birodalmába jut, ahol már semmiféle hatalomra nem lesz szükség.
0: Tovább?
1: Nincs tovább. Ekkor emberek szaladtak be, megkötöztek és a börtönbe vittek.
0: Nincs, nem volt és nem lesz a földön nagyobb és az embereknek kedvesebb hatalom, mint Tiberius császáré. Nem a te dolgod, hogy ítéletet mondj fölötte, tesztelen bűnöző!
1: Valami baj lett abból, hogy én elbeszélgettem azzal a keriáti ifjúval. Úgy sejtem, azt a Júdást hamarosan szerencsétlenség éri, és szívből számol.
0: Azt hiszem, van a világon valaki, akit jobban számhatnál. Nos, szerinted tehát azok, akik, mint látom, összevertek téged a beszédeidért, meg Dismas és Gestas a latrok, akik cimboráikkal 4 katonát megöltek. Végül Júdás, az aljas áruló. Szerinted ezek mind jó emberek?
1: Igen.
0: És eljő az a bizonyos igazság birodalma?
1: Eljő, igen.
0: Soha nem jön el! Te pedig bűnös vagy, bűnös, bűnös! Jeshua Hanocri, hiszel te valamiféle istenekben?
1: Egy az Isten, ő benne hiszel.
0: Akkor imádkozz hozzá, imádkozz különben. Van feleséged?
1: Nem, nincsen, magam vagyok.
0: Magad? Magad. Gyűlölöm ezt a várost. Jobb lett volna neked, ha leszúrnak, mielőtt azzal a keriátbelivel találkozol.
1: Bocsáss el, hegem. Engem meg
0: akarnak
1: ölni.
0: Azt hiszed, szerencsétlen, hogy a római császár helytartója elbocsát valakit, aki azt mondta, amit te mondtál? Vagy azt képzeled, hogy hajlandó vagyok a helyedbe állni? Én nem értek veled egyet. És vigyázz magadra.
1: Hegemon!
0: Nem, egy szót se több! Eli, vezessétek el!
2: Hegemon!
0: A zsidó főpapot kérem, Kajafást.
3: Igenis, prokurátor.

0: Mi ez?
1: Lenn a téren már sok ezer ember gyűlt össze, prokurátor. Várják az ítélet kihirdetését.
0: És ezek a kiáltások?
1: Valószínűleg az árusok kínálnak ivóvizet. Nagy a hőség.

0: kicsik az a Kajafás?
1: Kajafás főpap, a zsidó Sinhedrion elnöke.
2: Azért kérettelek, főpap, hogy közöljem veled, Jeshua Hanocri ügyét megvizsgáltam, és helyben hagytam a halálos ítéletet. A négy bűnöző közül kettőt a helyi hatóságok fogtak el, és ti ítélkeztetek fölöttük, az egyik Barrabban, a másik ez a Jeshua Hanocri. A törvény és a szokás szerint a kettő közül az egyiket a ma kezdődő nagy zsidó ünnep, a Pászka

0: Tiszteletére szabadon kell bocsátani. A másik hárman még ma végrehajtják az ítéletet. Tudni kívánom, hogy a Sinhedrion melyik bűnöst akarja szabadon bocsátani. Barabbant-e vagy Hanocrit?
1: A Sinhedrion Barabban szabadon bocsátását kéri.
0: Megvallom, ez a válasz meglep. Barabban több helyen lázított és megölt egy őrt, aki el akarta őt fogni. Hanocri, aki egyébként nyilvánvalóan elmeháborodott, a vád szerint mindössze ostobaságokat fecsegett. Az előbbi bűne tehát sokkal súlyosabb. Arra kérlek, főpap, gondold ezt meg, és intézd úgy, hogy a kevésbé veszélyes bűnös nyerje vissza szabadságát. A kevésbé veszélyes, tehát Hanocri.
1: A Sinhedrion megvizsgálta behatóan az ügyet, prokurátor. Barabban kiszabadítását kérjük. Másodszor is csak ezt mondhatom.
0: Az én közbenjárásom után? Ne feledd, hogy az én személyemben Róma beszél. Főpap, ismételd meg harmadszor!
1: Harmadszor is közlöm, hogy Barabbant bocsátjuk szabadon.
2: Mindennek vége volt tehát. Hanocri mindörökre eltűnik. Nem lesz többé, aki a prokurátor szörnyű főfájását meggyógyítsa. Nincsen rám más orvosság, csak a halál. De nem ez a gondolat volt a legrosszabb. Valami megmagyarázhatatlan szomorúság fészkelte magát a lelkébe. Homályosan úgy érezte, hogy valamit nem beszélt meg elég tüzetesen az elítéltel. Vagy talán valamit nem hallgatott végig.
1: Halhatatlanság. Elérkezett a halhatatlanság.
2: Kinek a halhatatlansága? Ezt sehogy sem értette a prokurátor. De a puszta gondolatra a rekkenő hőségben is végigfutott hátán a hideg.
3: Megfulladok.
1: Füllett a levegő. Valahol zivatar lehet.
0: Nem a meleg, hanem mert kettőnknek szűk itt a hely. Vigyázz magadra, kajafás.
1: Mit hallok, prokurátor? Fenyegetőzöl a kimondott ítélet miatt, melyet magad is jóvá hagytál? Vajon nem hallott bennünket valaki, Hékemón?
0: Hát kisgyermek vagyok én, kajafás. Ugyan kihallana bennünket? Talán hasonlítok ahhoz a fiatal bolond csavargóhoz, akit ma kivégeznek? Ide még egy egér sem hatolhatna most be. Nem csak egy egér, még az a... Hogy is hívják? Az a Kiriát Béli sem. Ismered őt, főpap? Elhiszed-e, hogyha beosonna ide, nagyon megbánná? Elhiszed, főpap? Nos, tudd meg, te is megbánod, hogy a békét hirdető filozófust a halálba küldted.
1: Vajon te magad hiszel-e abban, amit most mondasz, Hégemón? Nem a békét hirdette ő Jerusalemben. Ó, nem.
0: Hírül adom a császárnak Capri szigetére, hogy ti itt Jerusalemben a megrögzött lázadókat véditek a halálbüntetéstől.
1: Hogy felbújtsa a népet, kicsúfolja vallásunkat, és az
0: sem neked, sem népednek nem lesz nyugovása tőlem. Ezt én mondom neked. Én, Poncius Pilátus, az aranykopja rend
1: lovagja. Én, amíg élek, nem engedem megcsúfolni vallásunkat, és megoltalmazom népünket. Hallod ezt, Pilátus? Hallod, prokurátor? Csak nem akarod azt állítani, hogy mindez annak a hitvány latornak, Barabbannak a műve?
0: Elbeszélgettük az időt. Holott cselekedni.
4: Pilát.
2: Pilátus kihirdette a térről a tömegnek, hogy a négy bűnös közül Barabbát bocsátják szabadon. A három elítélt pedig katonák kíséretében elindult a várostól nyugatra lévő Koponyahegyre. Ezután nyomban kiröpült a szíriai lovasság, hogy megelőzve őket biztosítsa a kivégzést fent a hegyen. Égigérő porfelleget kavarva egy-kettőre eltűntek. Utolsónak az a katona vágtatott el Pilátus mellett, aki a napfényben villogó kürtöt vitte a vállára vetve. Pilátus, kezével védekezve a porfelhő ellen, elégedetlenül ráncolt a homlokát, aztán indult tovább a palotakert kapuja felé, mögötte a legátus, a titkár, a konvoj. Délelőtt 10 órára járt az idő.
3: Köszönd a nagy lelkű Hegemonnak, hogy kínjaidnak vége!
4: Ja, Hegemon.
5: Istenek, hiszen Bőri gázott! Mis az a vihar volt, ugye?
6: Estére jött meg, ahogy őszolták.
7: Igen. Kérem, lépjen beljebb, Bafranius.
6: Hallgatom a prokurátor parancsait.
7: Semmit sem fog hallani, amíg le nem ül és meg nem iszik egy kupa bort.
6: Milyen fajta? Nem Falernum?
7: Cécubus 30 éves. Érette? Egészségedre, Cézár rómaiak atya, halandók példaképe, ki legkedvesebb vagy az emberek szívének.
8: Mit tud jelenteni a város hangulatáról?
6: Úgy látom, helytartó, hogy Jeruzsálemben kielégítő a hangulat.
7: Az az átkozott Barabban nem ad okot aggodalomra?
6: A prokurátor nyugodt lehet, hogy amíg én Júdeában vagyok, egyetlen lépés sem tehet úgy, hogy a sarkában ne volnék.
8: Kérem, számoljon be a kivégzésről.
6: Megkérdezném, mi az, ami elsősorban érdekli a helytartót?
8: Személyesen állapította meg a halál bekövetkeztét?
6: Személyesen, helytartó.
8: És mondja, adtak nekik inni, mielőtt fölfeszítették őket?
6: Adtak, de ő nem fogadta el.
8: Kicsoda?
6: Bocsánat, nem mondtam a nevét. Hanocri.
7: Az eszeveszett. Visszautasítani, ami törvény szerint dukál.
8: És milyen szavakkal utasította el?
6: Azt mondta, köszöni szépen, és hogy nem vádolja azokat, akik a halálát okozták.
8: Kiket nem vádol?
6: Azt nem mondta.
8: Nem próbált prédikálni a katonaságnak?
6: Nem, Hegemon. Csupán egyet mondott. Az emberi gyarlóságok közül a legsúlyosabb bűnnek a gyávaságot tekinti.
8: Mire értett ezt?
6: Az nem derült ki. Általában furcsán viselkedett. Egész idő alatt zavartan mosolygott.
8: Egyéb semmi?
6: Egyéb semmi.
8: Remélem, hogy nincsenek tisztelői, vagy követői, de mégis kellemetlen meglepetések elkerülése véget arra kérem, hogy haladéktalanul és feltűnés nélkül temettesse el mind a három kivégzett holttestét úgy, hogy senki ne akadhasson a nyomára.
6: Meg lesz, Hegemon.
8: És még valami. Az a Keriát béli Júdás állítólag pénzt kapott azért, hogy olyan vendégszeretően fogadta házában azt az esztelent.
6: Csak fog kapni. Ma este.
8: Nagy összeget?
6: Ezt senki sem tudhatja, Hegemon.
8: Még ön sem.
6: Sajnos még én sem.
8: Arról értesültem, hogy a Keriát bélit még ma éjszaka leszúrják.
6: Mélységesen szégyellem, Hegemon, de nekem nincsenek ilyen értesüléseim.
8: A fölháborodott Hanocri hívek, mert előérzettem szerint azok fogják megölni. Az árulásért kapott vérdíjat visszajuttatják a főpaphoz ezzel a felírással. Visszaadom az átokverte pénzt. Mit gondol, ez az ajándék ünnep éjszakáján örömöt okoz a főpapnak?
6: Úgy sejtem, Hegemon, hogy óriási botrány kerekedik belőle.
8: Magam is úgy vélem. Ezért kérem, hogy a Keriát béli Júdás védelmére mindent kövessen el. Igen. Egyébként érdemei elismertetése érdekében holnap készülök földterjesztést küldeni Rómába, Afranius.
6: A Hegemon parancsát teljesítem, de meg kell nyugtatnom a Hegemont, hogy a gonosztevők terve igen nehezen valósítható meg. Nyomon követni azt az embert, leszúrni, megtudni, mennyi pénzt kapott, és az összeget visszajutatni Kajafáshoz, és mindezt egyetlen éjszaka. Még ma?
7: Ennek ellenére még ma éjjel leszúrják.
6: Érte. Tehát leszúrják, Hegemon.
8: Még nem volt rá példa, hogy megcsalt volna az előérzetem. Ezúttal nem bízhatunk másban, mint a Júdea helytartója mellett működő titkosszolgálat vezetőjének bámulatos akcióképességében. Elvárom, hogy még ma éjjel jelentést tegyen a három holttest eltemetéséről és a Keriát béli Júdás dolgáról.
6: Erőt, egészséget, sok örömet kívánok a helytartó.
8: Hallod, Afranius? Még ma éjjel.

0: Jaj, mi ez?
1: Semmi.
0: Kellemetlen érzés, gyötrő.
1: Semmi. Semmi.
0: A reggeli pokoli fájdalom.
1: Az lehet.
0: Nem. Valamit elmulasztottam.
1: Semmit nem mulasztottál el.
0: Valamit.
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Mit?
1: Semmit.
0: Tudom. Egy visszahozhatatlan alkalmat.
1: Semmit. Ha reggel megkegyelmeztél volna. De miért? Hogyan?
0: Az, amit most akarok tenni, az már jelentéktelen. És megkésett.
1: Nem, ez a mostani esti akció fontosabb.
0: Nem.
1: Sokkal fontosabb.
0: Ez nem teszi jóvá.
1: Fontosabb.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi.
0: A mulasztás.
1: Jóvá teszi. Hidd el.

0: Megyünk a hold felé. A hold felé. Mi ketten. Ugye gyönyörű út, filozófus.
1: Gyönyörű.
0: Bang. Bang. Gyere, kutyám. Látod? Megyünk a hold felé. Hold sugáron. Látod, filozófus? Ha most itt lépkedsz mellettem, akkor életben vagy. Hogy gondoltad, hogy egy ilyen embert halálra lehet ítélni?
1: Ki mondja, itt nem sokára véget érnek. A fülfájás elmúlik.
0: Nem, nem volt ítélet.
1: A zivatar csak később, estére tör ki.
0: Kivégzés sem volt.
1: A gyávasága legrúgtott bűnök egyik.
0: Nem, nem. Nem, filozófus, tévedsz. A gyávaság a leges, legrútabb bűn.
1: Égémó, csak nem vagy hajlandó helyembe állni.
0: Mindenre hajlandó vagyok, mindenre! Csak téged életben tartsalak.
1: Mostantól fogva mindig együtt leszünk. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, téged is mindig megemlítenek majd. Engem a lelencet, ismeretlen szülő gyermekét, meg téged, a csillagjós király és Pilla a szépséges molnár lány fiát.
0: Filozófus, ugye nem szövetkezel meg rólam?
1: Ne félj, lova.
0: Köszönöm. Banga, ne bánsd a holdat!
2: Hol az esély? A filozófus. Banga, ne bánsd! Istenek! Te vagy. Apránius. Jöjjön közelebb. Éjszaka volt fényben, sincs nyugtom.
3: Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Nem tudta megmenteni a Keriadbeli Júdás életét. Megölték.
2: Volt fényben.
3: Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a főpap palotájába.
4: Mennyi pénz van benne?
3: 30 drachma.
4: Képzeld el, micsoda fölfordulás támad Kajafásnál. Visszaadom az átokverte pénzt.
3: Óriási izgalom trámat, prokurátor. Engem is haladéktalanul odahívtak.
2: Érdekes.
3: Egyáltalán nem. Kérdésemre, hogy nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt, határozott nemmel feleltek. Ha nem, hát nem.
4: Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat.
3: Így igaz, prokurátor.
2: Tudja, Afranius, mire gondoltam?
5: Vajon nem követette el öngyilkosságot?
3: Bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen.
4: Hajlandó volnék akármibe fogadni, hogy rövid időn belül ez a hír járja be a várost.
3: Ez meg lehet, prokurátor.
5: Szerettem volna látni, hogy meggyilkolják.
3: Az erszényen látszik, hogy a vére patakokban folyt.
4: Ezek szerint nem támadhat föl.
3: Majd feltámad, ha megszólalnak annak a messiásnak a harsonái, akire itt várnak. De elő nem.
4: Helyes, Afranius. Most érjünk át a temetésre.
3: A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor.
2: Vétek lenne eljárást indítani ön ellen.
4: Sőt, a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt ilyen rövid idő alatt?
3: A helyettesen Tolmeusz vezetésével. Bár amikor alkonyat után visszatértek a dombra, az egyik holttestet már nem találták ott.
4: Hogy én ezt nem láttam elő!
3: Ne nyugtalankodjék, helytartó. Hamarosan megtalálták. A Koponyahegy túlsó lejtőjén egy barlangban egy ember...
4: Lévi Máté!
6: Úgy van, prokurátor.
3: Lévi Máté őrizte Jesua Hanocri mesztelen tetemét. Kicsit dühöngött, tiltakozott, de aztán sikerült lecsillapítani. Végül ő is jelen volt a három kivégzett temetésén.
4: Lévi Máté? És hol?
3: Egy lakatlan hasadékban Jeruzsálemtől északra. Az eltemetettek ujjára gyűrűt húztak. Jesua gyűrűjén egybevágás van. Diszmaszén 2, Gesztaszén 3. A sírt kővel fették le.
4: A helyettesek tud, az ismertető jelepő.
3: Tolmeusz. Hova gondol, prokurátor?
4: Köszönöm, amit végzett. Kérem, holnap küldje el hozzám Tolmeuszt. Ezt a Lévi Mátét pedig most rögtön.
3: Odakint várakozik Hegemon.
4: Lévi Máté?
3: Lévi Máté, Hegemon.
4: Afranius! Vegye ezt az aranygyűrűt emlékül. Köszönöm.
3: Prokurátor. Jó éjt.
1: Ő pedig fel fog támadni.
4: Gyere közelebb. Te Jesua Hanocri tanítványa vagy? Mi bajod?
7: Semmi.
4: Mi bajod?
7: Semmi.
4: Felej.
7: Fáradt vagyok.
4: Ülj le. Miért a padlóra ülsz? Miért nem a karos székbe?
7: Koszos vagyok. Összepiszkítom.
4: Mindjárt kapsz enni.
7: Nem kérek semmit.
4: Rendben van. Mutasd meg nekem a pergament, amelyet mindig magadnál hordasz, és amelyre Jesua szavait jegyezted föl.
7: El akarja venni? Az utolsó kincsemet, mindenemet el akarja venni?
4: Nem azt mondtam, add ide, azt mondtam, mutasd meg. Köszönöm. Halál nincs. Tegnap haszonyparázós jó gyenge tavaszi bálányt ettünk. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon átfogan abba nézni.
1: Istenek, a legnagyobb bűn a gyávaság.
7: Fog!
4: Amint látom, tanult ember vagy. Mégis koldus gúnyában bolyongsz, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Cezáreában. Oda veszlek a szolgálatomba. Papíruszaimat rendezed majd. Lesz élelmed, tisztességes ruhád.
7: Nem. Én nem akarlak szolgálni.
4: Miért? Talán félsz tőlem?
7: Én? Te fogsz tőlem félni. Te, aki megölted őt.
4: Hallgass! Hallgass! Te a tanítványa, nem értetted meg a tanításait. Halál előtt megmondta, hogy nem vádol senkit. Te kegyetlen vagy. Mi nem volt az? Mit akarsz?
7: Vett tudomásul, Hegemon, hogy van valaki Jeruzsálemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd meg, lesz még vérontás.
4: Én is tudom, hogy lesz. Természetesen engem akarsz leszúrni.
7: Az nem sikerülne. De a Keriátbeli Júdást megölöm. Ennek szentelem hátralévő életem.
4: Ne fáradj! Júdást ma éjszaka.
7: Ki tette ezt?
4: Ne légy féltékeny. Rajtad kívül is voltak hívei.
7: Ki tette?
4: Én. Ez persze nem sok, de azért mégis valami. Egyelőre. És egy-két nap múlva pedig. Nem. Harmadnapra. Várjatok csak! Várjatok! Na. Most már
2: elfogadsz tőlem valamit.
6: Adass nekem egy lap tiszta pergament.

0: éjjel egy óra múlva. Lévi már nem volt a palotában. A hold megfakult, a helytartó az ágyon feküdt, kezét arcára téve aludt, halkan lélegzett. Mellette aludt Banga. Így érte Nisan Hó 15. napjának irradata, Pontius Pilátus. Így a 7. prokurátor.
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: A tiéd!
0: Köszönöm!
1: Nesze, nesze! A tiéd! A tiéd!
0: Hey.
2: Cseppis!
3: Engem meg akarnak ölni! Engem mond! Bocsáss!
0: Még! Még!
3: Ki az? Hogy lehet az? Te! Te!
0: Az ember. Az ember.
4: Mit csinálsz itt? A regényed!
1: Hagyj! Hagyj! Vigyázz a kezed, megégeted magad!
4: Nem csak néhány
1: nap! Miért szedted ki?
4: A legvégén!
1: Tele lett füsttel a szoba!
4: Miért tetted?
1: Gyűlöltek. És félek. Beteg vagyok.
4: Igen. Igen, beteg vagy. Miért tetted ezt? Én meggyógyítalak. Hogy tehettél ilyet?
1: Félek.
4: Nem baj, nem baj. Én meggyógyítalak. Majd emlékezetből újra megírod. Jaj, miért nem tartottam magamnál? Milyen ostoba voltam. Nézd, nézd, kisimítjuk, összerakjuk. Ó, ha itt lettem volna. Látod, így fizetünk a hazugságainkért. Nem akarok többé hazugságban élni. Most mindjárt itt maradnék, de nem akarom, hogy a férjem úgy emlékezzék rám, hogy éjszaka megszöktem tőle, hiszen soha se bántott. Hirtelen elhívták hazulról, a gyárban tűzütött ki. De nem sokára hazajön. Reggel. Mindent elmondok neki. Megmondom, hogy más szeretek, és aztán visszajövök hozzád. Egészen. Örökre. Akarod. Felej.
5: Talán nem. Nem akarod.
1: Szegénykém, szegény drága. Nem engedem, hogy ezt megtedd. Nem akarom, hogy téged is.
4: Csak ez az oka?
1: Csak ez.
4: Reggel. Itt vagyok.
1: Elkísérnélek. De aztán egyedül hazajönni. Félj.
4: Ne félj. Már alig néhány óra. Reggelre itt vagyok.
1: Ezek voltak utolsó szavai az életemben. Negyed órával azután, hogy elment, újra kopogtattak, és...
6: Mi az?
1: Vigyázzon! Valaki jár kint! Be akarnak jönni!
6: Senki!
1: Hol vagyunk?
6: Hiszen tudja, a klinikán. 117-es szoba. Maga, mint vendég meglátogatott, az erkélyen átjön. De kérem, folytassa.
1: Ja, igen. Hol hagytam abba?
6: Októberben. Ismét kopogtattak, és aztán...
1: Csak egészen halkan. Kint járkálnak. Meghallják. Szóval...
6: Érted? Igen. Förtelmes. És aztán...
1: Aztán... Elmentek. Aztán... Január derekán, ugyanabban a kabátban, amely már gombok sem voltak, dideregve megálltam az ablakom előtt. Hallgatóztam. Oda bent gramofon szólt. Ennyit hallottam. Látni nem láttam semmit. Nem volt hová. A legegyszerűbb az lett volna, ha a villamos elé vettem magam. De tudja, kedves szomszédom, én akár a kutya féltem a villamostól is. Féltem. Ebben az épületben, ahol aztán egyenesen bejöttem, nincsen rosszabb az én betegségemnél. Ezt elhírt.
6: De hát, bocsásson meg, mester. Azt az asszonyt... Mi is a neve?
1: Neve. Nem fontos.
6: Nem értesíthette volna?
1: Ha írnék neki. Én már elveszítettem azt a képességemet, hogy érzékletesen leírjak valamit. De nem is ez a baj. Ha írnék neki, a bolondok házából kapna levelet. Hát lehet valakinek ilyen címről levelet írni. Szegény asszony. Különben azt remélem, hogy elfelejtett. És tudja, az a véleményem, hogy nem rossz itt lenni. Igazán nem rossz. Jön a nyár, az erkélyre repkény fut föl, éjjelente világít a hold. Nézz, most is.
6: Tudja, mi a legkülönösebb? Hogy maga tűzbe dobta azt a kéziratot, és mégis...
2: Kézirat nem éjjel. Kézirat sohasem éjjel.
6: És az az asszony azt hiszi, hogy elfelejtette magát? Mester? Mester? Eltűnt.
7: A mester és Margarita. A második részt hallották.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre!

Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári gépek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot, és ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassanként rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át, végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot, és az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akár csak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra, újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak hogy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszinte sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fénylett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a szentillés tüze, mint a szentlélek, amely a kerek kanóc kövér sárga fénye fölött lebegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ing mellek. A Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott.
Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. Egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok. Hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányérja akkora volt, hogy mind a ketten alá fértünk, az alá az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én meg simogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszett jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába. Bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintyet, ha rámered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingelése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide, kare, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istránggal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után.
Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a heril csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire. Még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra. És fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jelt adtak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat és a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, batáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadt istrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási herél csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt, s 25 métermázsát most mozgásba hozták, s ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. S az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hideg verejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná azt le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényapáitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés iszonyattal tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is. És Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben. Patkóik lehalkultak a puha sárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jelt adtak egymásnak, és harmadszor is nekiíramodtak. A kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiíramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakán végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a Francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott. A herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis és kantáron fogta a nyergest. Kandakúr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 000-et ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarchiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nyerítése, káromkodás és ostornyélelmért ütések, aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett, és a bőrüket hasogatta.
Hanem hozzátartozik a portrémhoz négy sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin ízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elébük öntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögökok, hát csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márvány kuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele. Az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel. A másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket. A harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák meg a disznósajt meg a belsőségek a bálására meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban a bálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az ólból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast. Miclik úr, mikor edényt váltottam, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte.
Akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon. Aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Micik ura segédjével, Martin Kocsis úrral belegurította disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mint az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból,

egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes borszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miclik úr fogta a kést, megköszörülte a fenőacélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miclik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá, Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni, hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miclik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, és a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, és a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miclik úr odatartotta tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miclik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miclik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrkapálcikázott béldarabokat, bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas húrka nőtt ki a markából. Fogtam, és húrkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek közlekedő edény lánca mentén a májas húrka halom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntalan Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a Francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres úrkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a daráshurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát,
apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű,

0: Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Mitlik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Mitlik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint összenekenjem Mitlik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerektükröt, megnézte magát benne, és aligha nem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipet tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapéra, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Mitlik úr odarohant, és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott, ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és aligha nem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvonta torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Mitlik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francine redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely látán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francine arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték büntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, Gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült, én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára. Egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnyefolyós szemmel néztük doktor Gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott. A vér ereje tette, az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorát doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francine ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt, visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság, akkor megcsúsztam és elestem, és dr. Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettek. osztály, rájött a nevetés, nevetett, akárcsak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorát doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekesz ászoksot. Mit 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kuckója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsi lámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon veregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin fölkel. Langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt. Úgy tönte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harapdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezitláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és móvon ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúrszeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint lehettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem, hogy megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haj a régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haj a fésűm alatt. A Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és feldúzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamilla szagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a vészakája előestéjén, vagy mint a boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna a kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedált taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az Aless festőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembe jövő biciklisták megálltak. Volt, aki megfordította a biciklihét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak, és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbicikliével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőn talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francin a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam, Franci letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Georgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt, úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négykézláb, még a pap is négykézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négykézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanális mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanális mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzeni sör, nagyságos asszonyom, jobban megközelíti az ön hajszínét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meg-meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam pilzeni sörfolyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait, mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta, Pepin. Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak. Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott. Józsim bácsi, kiáltottam a küszöbről, kerüljön beljebb. Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
1: A minden itt, ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
1: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden itt, eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaította a takarót.
1: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amár föld alatt van valami tahinírán, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobban, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha Lena? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
1: Nővérem a fenét, a koma asszonyom volt. Olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták, röpködtek a keziből, és 30 évig mondta, gyerekek, én nem soká meghalok. Én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak aludnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette.
1: Rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, nejpek és egyéb Schusterholmik felett.
1: Vigyázat! Össze ne kenje nekem avval a hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípőbe, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a balló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, azt 4:12-ről leszaladt 12:30-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele. De hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, azt szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de elnézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyejovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
1: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin. Hát a Tomelléki bácsi mit csinál? Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
1: Hát a Tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak aztán, akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszert, aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba, a szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a kórság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kucsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsokolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthajgálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metúd bácsi leült, és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a muktát egyiket a másik után, Most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapított ki semmit, legyintett és azt mondta.
1: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
1: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
1: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpül a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka, no és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószoróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott, hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és lolan leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött, most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsú gallériát, felpillantottam, és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóajtó. Ó, a Francina rendes asszonyozásával! Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, ahogy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja azokat az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik. Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölt ecsőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a suszterkincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
1: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyit élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
0: Biciklin.
1: Lófarát. Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, a biciklinak adna rá a császár.
0: Hát a császár is biciklin közlekedett?
1: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
0: A biciklit.
1: Lófarát! Ezt a címet meg a sasta cégtáblájáról.
0: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta és intett.
1: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint Schuster csiriz.
0: És a székre tette a kinyitott dobozt. És az ülésteremből székzörgés, tompa beszédhangok, cipőtalp csusszanások hallatszottak át a falon, Aztán lassanként elcsöndesültek a székek, Franci megnyitotta az ülést, és halk hangon előadta a sörgyár előző havi gazdálkodásáról szóló jelentést. Józsim bácsi, kockáztattam meg. Egy ilyen udvari szállító az nagy birtokokra, udvarházakba szállított cipőt, ugye?
1: Lófarát! Mit locsog itt össze-vissza, mint egy taknyos kölyök? Mi dolga volna marhákkal meg gabonával egy udvari szállítónak? Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
0: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unokafivére volt?
1: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba, az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
0: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő Gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött, kérem, látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
1: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban, valahol Nihovo Hradistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovo Hradistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncukból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
0: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
1: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parízer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint tag. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító.
2: Ulrich!
1: Weinlich! Wein, mint bor. Szóval egy tökfej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tökfej meg azt mondja, adja el a zsidóknak. A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
0: Pepinke!
1: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke. Sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
0: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
1: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, avagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, miszerint keret. Hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
0: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
1: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, miszerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, miszerint fareszelő.
0: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin, begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját és letérdelt. Két rét görnyet Józsi bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
2: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejlatsz úgy?
0: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
1: Nem én voltam.
2: Hát ki? Talán én?
0: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
1: Valaki itten, bennem.
0: Mondta Pepin bácsi, és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a Sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francin, felemelte a kezét, és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja. Francin mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a franci hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a Sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének, Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, barzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francin eltartotta magától a kezét, a nyakkendőt tartó gumi megfeszült.
2: Hozok egy kis langyos vizet, mondtam.
0: De Francin hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francin nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Francin szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
1: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja.
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a Sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme, és én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlelve, és hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Franci megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem, én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre. Megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, kivette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a francin. És megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jabloneci nyaklánc csillogott. És a franci megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te francin? És ő megkérdezte, és ki az a francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatoltam, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Francin meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit. Én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem. És valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt. Leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél. Azt hittem, kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt. Azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére és arcára és ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből. Anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Francin lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Francin, mint a Gunnártól lesz. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömbölhet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegethet, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jut tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród, az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg halucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mintsem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízi tündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végig fésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska, suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végighúzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Bukta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi meg foltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és truccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem az ujjába szaladtak nejp. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett. És meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére, meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
1: Anyád! Anyád!
0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett, és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót, Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant. És ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki jártott csak úgy át a botában? Kivitt ott lámpát csak azért,